Viszem a régen, kiízott nacim, viszem a kelet-német származási macim, ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz Mihály összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a felhalmozott kapcsolati tőkét. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, ha lehet, ezt is elviszem magammal. Viszem a tutit, viszem a gagyit, viszem az otthonkában utcára tett nagyit, meg annyi némán, hát viccet éved, elviszem magammal a Szentendrei évet. Viszem a bölcsit, viszem a temetőt, viszem a csokoládé barna bőrű szeretőm, kicsit a nyarat, kicsit a telet, viszem a mindörökké moszkamosz a teret. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet, ezt is elviszem magammal. Ja, ja, ja, ja, apuka titká, tenyuk aranyát, elviszem magammal a bácskát meg a baranyát, viszem a marcsit, viszem a karcsit, elviszem keresítők eszeig a balcsit, viszek egy búva, bevetett

Vissza fut messét, hiszem a legesleg utolsó esét. Ki tudja lesz-e, úgy az idő. Hiszem a Dunapartól levetett a cipő. Mit bánom úgy is, elviszem lazzám. Elviszem gond nélkül a hátámon a hazám. Aki ma büntet,

Szerbusztok, sziasztok, Mocsai Lajos vagyok, innen a Rádió Caféból beszélek, hallgassátok velünk együtt.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Ma te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Ugye, szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Kezdődik az este, valaki kileste, hogy szabad az út. Mindenki keres

0: podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Sok felé várható ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágbora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Opera.
3: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én. A több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remek művet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dubocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban stúdióban többek között Kocsis Zoltán, Fischer Iván, Fischer Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte, a Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jens Peter Jacobsen dánírő Gurrezange című versciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
0: Fesztivál.
3: Az Őrség het és varázslatos tájain, Őri Szent Péteren, Fényes Feldén és Szent György völgyön újjáéled a virágzás napjai hagyománya május 22-e és 25-e között a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest második alkalommal rendezi meg tavaszi fesztiválját, amely a méltán híres találkozó örökségét viszi tovább. A minden korosztályt megszólító programok és a csodálatos helyszínek egy valódi szellemi találkozót varázsolnak a közönségnek, amelynek során a Fab Spring Fest saját produkcióit is megismerhetik a résztvevők. A négynapos fesztivált 5 őrségi településen Őri Szent Péter, Lendvajakapfa, Szent György völgy és Velemér rendezik meg. A közönség istállókban, réten vagy szalmabálákon is élvezheti a programokat, ahogy a Szent György völgyi katolikus templomban vagy református templomban, valamint az Őri Szent Péteri malomba is várják az érdeklődőket. A fesztivál program kínálata, ahogy azt már megszokhattuk, rendkívül szerteágazó, igazi kulturális kaland minden korosztály számára. A FAB saját produkcióit is láthatják a Spring Festen, amelyben a zene, irodalom és színház talál egymásra. A fesztivál helyszínei az Őrség legszebb településeit ölelik fel, így a kulturális programok mellett a táj természeti szépségei is felfedezésre várnak. A FAB Spring Fest virágzás napjai egy valódi szellemi találkozó, amely a művészetek, a hagyományok, a gasztronómia és a természet harmóniáját kínálja az Őrség hetés Zala-Vas határának festői környezetében.
0: Film.
1: Kínai-magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér, a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természet feletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá is, inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Shanghai-ban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Chang Kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egy mederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel, Cui Sisi és Li Chae-del egy éves próbafolyamat előzte meg a forgatást, a film díszletét pedig a rendező saját kezüleg építette fél éven keresztül. A film független produkció állami támogatás nélkül készült, 45 főstábbal 33 nap alatt. A filmben szerepel még Fuchs Benjamin és Polgár Csaba színész, vezető operatőr Bántó Csaba, operatőre Táborosi András, vágója Kővári Szabolcs, a zenéjét pedig Barta Márk szerezte. A film ős bemutatója a 45. Magyar Filmszemlén volt februárban, a magyar mozikba pedig május 21-én érkezik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: 300 000 lépés a léleknek. Indulj zarándok útra a Balaton körül. A Balaton Camino, vagyis a magyar tenger körüli zarándokút olyan, amit mindenkinek érdemes volna legalább egyszer az életben végigjárnia. Tapasztalatból mondjuk, az ezerarcú Balaton körbesétálva páratlan élményeket tartogat. Persze mindez szezonon kívül még inkább izgalmas. A spanyol Szent Jakab út, vagyis az El Camino mintáján emlegetett balatoni zarándoklat igazi életközeli élmény, amely során elmerülhetünk a térség szezonon kívüli, varázslatos gasztronómiai, szellemi és kulturális élményeiben. Bárhonnan is indulunk, az alapító három barátnő itinere álljon példaként előttünk, hiszen oly mértékben osztja meg a városok közötti távokat, hogy az éppen kényelmes és ideális a fáradt lábainknak. Ezek alapján a 10 nap és 200 kilométer alatt, amely végig a bicikliúton fut végig, a következő állomások javasoltak. Balatonboglártól Balatonszárszóig 16 kilométer. Balatonszárszótól Siófokig 21 kilométer. Siófoktól Balatonakaratjáig 17 kilométer. Balatonakaratjától Alsóőrsig 24 kilométer. Alsóőrstől Tihanyig 15 kilométer. Tihanytól Balatonszepezdig 22 kilométer. Balatonszepezdtől Szigligetig 23 kilométer. Szigligettől Keszthelyig 20 kilométer. Keszthelytől Balatonfenyvesig 26 kilométer. Balatonfenyvestől Balatonboglárig 18 kilométer. Évszaknak megfelelően érdemes naptejjel, fejfedővel, szúnyogirtóval és sportkrémekkel készülni, a fájdalomcsillapításról pedig semmiképpen ne feledkezzünk meg. Összességében körbesétálni a Balatont felettébb különleges élmény. Akár egyben, akár szakaszonként teljesítjük a távot.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Szabi is back. Hello mindenkinek, ez a filmszerész, ahogy hallottátok, hello Gellért.
7: Szevasz Szabi, nagyon jó, hogy visszatértél.
6: Én is örülök neki, két hét pokol mögött, van mögöttem, természetesen kicsit beteg lettem. Na jó, pokol az ilyen...
7: Egy ilyen szokásos köhögős vírust kaptál.
6: Olyasmi, meg a derekam is beállt, úgyhogy teljesen kész voltam. Na mindegy is, nem akarok senkit ezzel untatni. Ugye már ezerszer elhangzott az én számból, állítólag ez Frank Zappától származik, hogy a politika a szórakoztatóipar egyik ága.
7: Igen, ezt mondtad legutóbb is.
6: Nagyon sok, igen, az a helyzet, hogy ezeket az időket éljük, nagyon sokan ugye nyilván viccesen megjegyzik, hogy lemondják a Netflix előfizetésüket, mert sokkal jobb tartalmat szolgáltat az élet, a közélet, és hát ezen belül a politika. A napjainkban ugye a választások utáni időszakról beszélünk. Tény is való, hogy ilyet már régen láttunk, vagy még soha nem láttunk, se itthon, se külföldön, ami jelen pillanatban zajlik. Egy picit tényleg olyan, hogy kapkodja az ember a fejét, hogy ez tényleg megtörténik, vagy ezt valaki kitalálta, és elénk rakja, hogy fogyasszuk szeretettel. Hát de valószínűleg nagyon úgy néz ki, hogy ez a valóság, amit élünk, és akkor itt picit bevezetőnek, akkor beszéljünk arról, hogy milyen mozgóképes tartalmakat fogyaszthat az ember az élet által itt forgatókönyvek alapján.
7: Igen, egyébként az jutott most eszembe, hogy olyannyira igaz ez, hogy még mindig mindenki a közélettel foglalkozik, mert hát ugye a mögöttünk lévő szombat is, hogy mondjam, showbiznisz szempontból is igen izgalmas volt, de tényleg azon, hogy én is nézek valamit otthon, mondjuk egy 40 perces sorozatot, és mire véget érek, és mondjuk a 40 percig ugye nem néztem rá, hogy milyen új ilyen politikai videók tartalmak vannak, mindig fölkerül valami. Tehát, hogy tényleg az van, hogy annyira rászoktunk erre, nem tudom, hogy meddig fog ez majd tartani, de hogyha villamoson vagyok, vagy a metrón, éppen minap figyeltem meg, én nem nagyon szoktam figyelni egyrészt, mert azt gondolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy mások mit néznek a mobiljukon, de ugye van az a helyzet, amikor így akarva, akaratlanul is látod, vagy ha valaki esetleg nem fejhallgatót vagy fülhallgatót hallgat, akkor hallod, és valahogy volt egy olyan helyzet néhány napja, amikor így egyszerre 3-4 mobilra is így felszínesen ráláttam, és az egyik egy Orbán videót nézett, a másik egy Magyar Péter videót nézett, aztán valami Partizán videó is volt, vagy biztos régebben is volt ilyen, de ennyire töményen ezt még nem vettem észre, és hát igen, a kormány is rájött arra, hogy a videókon keresztüli kommunikálás az egy nagyon 2026-os dolog, ugye, akár csak mondjuk a szombati Kossuth téri bulinak a közvetítését nézzük, vagy néztük, vagy ott voltunk, hát szerintem nem sokan készültünk fel arra, hogy itt milyen dramaturgiai szerint lesz ez az egész fölépítve, és mennyire katartikus erővel fog hatni a tömegre, meg az országra, és ha csak mondjuk az egészségügyi miniszterünknek az újabb táncát vesszük ugye a parlament lépcsőjén, hát hogy, de tényleg ezek ilyen hollywoodi receptek, nem? Hogy egy miniszter táncol a választásokkor, vagy hát amikor megnyerték, és akkor tök könnyen megtalálják azt az előadót, akinek a dalára táncolt, az meg tulajdonképpen, hát nem tudom, hogy pénzére, de hogy abból a szempontból puszira jön el, hogy rettenetesen boldog attól, hogy ott lehet.
6: Hogy az Akasztófa című számára táncol egészségügyi miniszter, igen, jó.
7: Hát igen, de nyilván ennek van az éhezők viadala miatt ugye egy ilyen többletjelentést tartom, amit valamennyire így rápasszintottak a magyar helyzetre, szerintem nem áll rosszul a magyar helyzetnek ez.
6: Az nagyon tetszik, vagy hát nem tetszik, de ez egy érdekes jelenség, hogy ugye belekötöttek ebbe a dalszövegbe sokan.
7: De az egy lázadó dal.
6: Sokan másik igazából oldalról, de hogy még ezen sincs fogás. Így se találnak fogást. Tehát nincs. Gyakorlatilag meg egy kicsit olyan rémisztő is, meg egy picit olyan örömteli is ez az egész dolog.
7: Ugyanebben a kategóriába tartozik rémisztő és örömteli kategóriába az is, hogy este bejelentkezik a miniszterelnök a minisztereivel a várból, hogy akkor ők most bemennek a Karmelitába, és egyébként átmegyünk máshova, és tényleg mint valamilyen ismeretterjesztő csatornán leközvetítik ilyen trilógiába igazából ezeknek a helyeknek a felfedezését. Hát ez is szerintem ilyen egészen példátlan a magyar média történetben.
6: Egy dolgot szeretnék kérni, inkább táncoljon egy egészségügyi miniszter, mint hogy mondjuk puloskázzon bármelyik kormánytag. Jobban esik a léleknek. Egy dolgot szeretnék kérni, hogy valahogy próbáljunk meg örökre, vagy ahhoz közeli időtávban elfelejteni a Soho Partonnak ezt az éjjel soha nem érhető
7: dolát. Hát dolát. Ezt nem fogjuk, nem mit tehetünk arról, hogy ez megjelent, de ez, nem is tudjuk eltávolítani szerintem.
6: Ez rettenetes. Tehát az, hogy értem, hogy nem ez a
7: legfontosabb. Azért mondod, mert a Magyar Péter, amikor beáll DJ-zni, akkor igen, pont ez szólt.
6: Igen, nem tudom, ugye? Hogy direkt szólt-e pont ez.
7: Nem, szerintem véletlenül.
6: Akkor jó, akkor
7: szólt.
6: Akkor megnyugodtam, hogy véletlenül szólt, hogy nekem ez is egy olyan markere a társadalmunknak, amit azért távol tartanám magam. Tehát amikor 2016-ban volt az az EB, amin 3-3-at játszottunk a portugálokkal, akkor a íreknek, skótoknak, nem is tudom, nekik a Manic Street Preachers jutott, mint dal, amit ők arra írtak, arra a válogatottjuknak. Nekünk egy 20 évvel azelőtt megelőző, akkor is rossz dal jutott. És hogy ezt nem tudjuk meghaladni, azt viccesen azt írtam valami poszthoz, kommentnek, hogy majd, hogyha ezt meghaladjuk, akkor majd lesz rendszerváltás.
7: Én megértelek, meg tulajdonképpen egyet is értek veled, abban különbözünk, hogy ennek a dalnak a jelentőségének a jelentőségét nem látom olyan nagynak. Tehát én nem tudok úgy éldegélni, hogy emberek ezt éneklik stadionokban, meg akár csak a parlament előtt, hát kicsit nem figyelek oda, az kész. De egyébként, hát igen, ez a szám, ez akkor sem volt jó, amikor új volt.
6: Elnézést a szóparti tagjaitól, nyilván megvan az ő sikerük, megvan a helyük egyébként a magyar pop evolúcióban.
7: Jó, hát akkor még nem kell szeretni.
6: De hogy ez nekem a magyar népléleknek a kulturális termékekhez való vonzódásának a sekélyességét jelzi ez a fajta érdeklődés és rajongás e felé az Rizz Rossz dal után iránt. Na mindegy, ez az én véleményem.
7: Igen, de közben megérted ugyanúgy, a közben meg az is volt, hogy a Kossuth téren megjelent a Presser Gábor, és na, elnyomták a Neked Írom a Dalt.
6: Csodálatos kontraszt volt, igen. Igen,
7: igen, meg a Olái Bolya után ugye Karamell, szóval meg hát a Tamburás Gyerekek ugye a Parlamentben, ami szintén óriási élmény volt. Szóval, hogy azon a szombaton is, meg egyébként is mostanában is szerintem annyi jó, vagy inkább azt mondom, hogy reménykeltő dolog történik, hogy az Éjjel soha nem érhet véget című szám.
6: Az Indokotnál
7: meg tudok bocsátani.
6: Az Indokotnál sokkal többet beszéltünk erről a dalról.
7: De nem baj.
6: A Tamburás Gyerekek megjelenésével kapcsolatban nem volt neked nem volt olyan érzésed, mint hogyha valami, hogy mondjam, olyan 70-es évekbeli ilyen termelési riportokkal átitatott ilyen kommunizmus felé haladó szocialista ország kis diákjait láttuk volna.
7: Nem.
6: Egy pillanatra azért beugrott ez a kép, hogyha akarnánk csinálni egy ilyen filmet, akkor ezt a jelentet egy pillanatra ki lehetne látni.
7: Hát nem, mert egyrészt szerintem a fellépésüknek az atmoszférája sem ilyen volt.
6: Ezt nem vitatom, csak volt egy ilyen kép bennem. Ilyen ja. Rossz beidegződés.
7: Hát biztos, igen, hát mentek az úttörők, mert a kisdobosok a parlamentben.
6: Én is voltam tamburázni.
7: Énekeltek ott, meg énekelni kellett, amikor jöttek az elvtársak, meg néha még akkor is, amikor nem jöttek. Ezt abszolút aláírom, de ennek a zenekarnak a fellépése azt gondolom, hogy másféleképpen volt szimbolikus.
6: Persze, persze.
7: Meg egyébként jó is volt.
6: Nem vitatom. Persze, meg hát ugye mind a három választás, ugye a dal választás az
7: remek,
6: az
7: volt.
6: Az remek volt. Hát gyorsan mondjuk el, főleg te, hogy mi lesz a mai műsorban, és akkor kezdjük is el az érdemi részét.
7: Rendben.
6: Még érdemibb részét, bocs.
7: Rendben, hát ez is igen, érdemi rész volt. No, hát az a különleges helyzet van, hogy az első film, amiről beszélünk, tehát kvázi a hét filmje, az egy éppen 40 éves film, mert hogy ezen a héten, azt hiszem éppen tegnap volt a napja, hogy 1986-ban Amerikában bemutatták a Top Gun című
6: propagandafilmet.
7: Című propagandafilmet, igen, és ez ebben az esetben ugye nem sértés, hanem nem. Tényközlés.
6: Gyere mert, hozzánk hogy, katonának.
7: Mert konkrétan a Pentagon együttműködésével készült ez a film, hát Tony Scott rendezésében, meg szerintem ott inkább az volt a leosztás, de erről majd beszélünk, nem sokára eljutunk odáig, hogy nem feltétlenül a tengerész gyalogság, vagy a hadsereg, tehát nem feltétlenül a Pentagon mondta meg, hogy milyen legyen a film, hanem inkább hagyatkoztak a filmeseknek a tehetségére. Azért ez egy másféle bekötés.
6: Lobogtak az amerikai zászló tisztességesen.
7: Mint amikor az elvtársak megmondják, hogy hogy nézzen ki egy film. Ugye Amerikában vannak rendezők, akik tudják, hogy kell kinéznie egy ilyen filmnek, és hát az a ritka alkalom van, hogy nem csak Amerikában, vagy más helyeken lehet megnézni a Top Gun-t most moziba, azt hiszem egy hétig, és a második részt is, tehát a 2020-valahányos Maverick-et is.
6: Igen.
7: Hanem itt Magyarországon is, úgyhogy aki 86-os, vagy 2020 akárhányos Top Gun-t akar nézni, az el tud menni moziba. Ez az első, aztán mozikban van már a Mortal Kombat 2, viccesen azt írtam így a kvázi ajánlóba, hogy kivégezzük a Mortal Kombatot, lehet, hogy csak szerintem volt vicces, de hogy ugye abban van egy ilyen, hogy mert ez egy ilyen verekedős játék, azok, akik nem ismerik, azoknak most elmondom, hogy ez egy ilyen fotorealisztikus videójáték, ami a 90-es években, 80-as évek végén kezdték el csinálni, 90-es években volt a nagy felfutása, mindenféle leágazásai voltak, és ilyen fotorealisztikus harcosok verekednek, és ahhoz képest, amilyen verekedős játékok akkortájt voltak, Street Fighter, és így tovább, ez egy kiemelten brutális videójáték volt, aminek a végén, miután legyőzzük az ellenfelet, ugye ilyen különböző gomb, vagy nem tudom én, milyen kombinációk segítségével ki lehet végezni, és akkor ilyen mindenféle brutális,
6: szét,
7: meg brutálisan vicces dolgok történnek. Nos, ebből a játékból már több film is készült, és most a Mortal Kombat 2 már a mozikban van, úgyhogy erről is dumálunk. Aztán van egy egészen különlegesen szuper sorozat most a Netflixen. Az a magyar címe, hogy Közönséges kémek, az eredeti címe pedig az, hogy Legends, és hát majd elmondom, hogy miről szól, meg miért nagyon klassz. Ez egy ilyen kémes dolog, de inkább hasonlít mondjuk a Drót című sorozatra. Nagyon izgalmas, a 90-es évek, hát tulajdonképpen Angliájában játszódik, de nagyon sokat vagyunk Törökországban, meg itt ott, mert a rendező elve ennek a sorozatnak a heroin. Tehát a heroinról szól, illetve a heroin elleni küzdelemről. Aztán a végén pedig azt gondoltam, hogy beszéljünk néhány gondolatot, nem tudom, hogy nézed-e az új Heti Hetest.
6: Nem.
7: Beszéljünk arról, hogy újraindult a Heti Hetest.
6: Nem, de szívesen beszélek róla.
7: És így szívesen elmondom én is a véleményemet, mert hogy én egyébként nagyon örülök neki, hogy van, azzal együtt, hogy nem annyira nagyon tetszik, de éppen a legutóbbi adásban, meg már az előttiben is történt néhány olyan dolog, amik szerintem felülírják azt, hogy szóval, hogy miért is fontos, hogy legyen egy ilyen műsor. Szerintem nem feltétlenül azért, amiért egyébként nagyon sokan gondolják, vagy ami miatt így nagyon sokan szeretünk ilyen műsorokat nézni, hanem van ennek szerintem egy másik praktikus oka is. No, hát ez lesz.
6: Mindjárt jövünk is vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Ez itt a Filmszerész továbbra is, ha valaki esetleg most ébredt volna ránk, és akkor kezdjük azzal, hogy 40 éves a Top Gun című, hát én sokak által propaganda filmnek, hát valójában az propaganda filmnek tartott műalkotás, Tom Cruise-zal a főszerepben, akinek olyan motorja volt a filmben, mint ami egyszer nekem is.
2: Hát meg olyan Jackie-je érted, hogy utána, ha kimentél egy valamilyen piacra, sőt nem is utána, mert ugye nálunk az volt, hogy
1: ez a pilóta Jackie.
2: 80, igen, pilóta Jackie, 86-ban mutatták be a filmet, és akkor, amikor bemutatták, akkor így a nyugati területeken azonnal elterjedt ez a pilóta Jackie divat. Ami nálunk is bejött, de ugye nálunk még nem tapadt hozzá feltétlenül film, pontosabban hozzánk VHS-en, a Top Gun hamarabb bejutott 88-87 környékén, mint hogy mozikba bemutatták, azt hiszem talán 89-ben, tehát viszonylag későn. De hát amikor bemutatták, akkor meg aztán tényleg az Echerin, meg mindenhol, mindenféle ilyen Jackie-t lehetett venni, tehát csak együtt akartam mondani, igazából csak nagyon dagályosan mondtam, hogy divatot csinált ebben az értelemben.
1: Tele volt, így van, és tele volt ismeretlen ismerőssel egyébként az a film. Nyilván nem Val Kilmerre gondolok, nem Green Dockyra, vagy Harry Connick
2: Jr. Anthony Edwards.
1: Igen, Harry Connick Jr.-ra, aki ugye kiváló jazz énekes, mondjuk például
2: és nagyon sok filmben szerepelt
1: egyébként. A Copycat című filmben ő volt a fő, egyik főgonosz.
2: Meg Sandra Bullockkal is van egy ilyen romkomja.
1: Igen.
2: Meg Kelly McGillis,
1: igen,
2: aki ugye
1: a hölgy főszereplő.
2: Igen, a korszaknak a néhány filmig tartó nagy női sztárja volt, és hát tulajdonképpen, bár előtte már azért Tom Cruise névnek számított, de igazából sztár ezzel a filmmel lett. Ez a sok millió dolláros sztár mosoly is ugye valahol a Top Gun környékén, bár már a kockázatos üzletben is azt hiszem, hogy az egy picit hamarabb készült, már azért lehetett látni, hogy lehetett érezni valamit abból, hogy milyen is Tom Cruise-nak a sármja, de igazából ezzel lett ő menő, és hát a filmmel kapcsolatban igazából nagyon sokféleképpen lehet szerintem megközelíteni ezt a filmet, mármint hogyha a popkulturális jelentőségét vesszük. Szerintem ami miatt fönnmaradt, meg ami miatt mondjuk a folytatása is sikeres volt, az pontosan az, hogy a propaganda része az átélhető, mégpedig azért, mert egy ilyen archetipusos mese látható benne, a nagyon tehetséges emberről, akinek hát az indulat kezelésével ugye problémái vannak, ezért nem mindig hozza a legjobb döntéseket, és itt alakult ki, ez biztos, hogy már mondtam valamikor régen a műsorban, de nekem az az elméletem, úgyhogy elmondom még egyszer a Tom Cruise-zal kapcsolatban, hogy valahol itt alakult az ki, ami aztán szerintem a legjobb Tom Cruise filmekre mindig jellemző volt, hogy azok a karakterek állnak a legjobban a Tom Cruise-nak, a cég is példa arra, de a becsületbeli ügy is példa erre, és még jó néhány másik, a Magnolia, jó néhány másik filmje, vagy a Rain Man, amiben ilyen iszonyú nagy arcú beképzelt hólyagot játszik, aki tudja, hogy mennyire jól néz ki, meg tudja, hogy minden nagyon oké vele, mint a koktélben is ez van, és aztán történik vele valami, amit így föltördik vele a betont, tehát hogy nyilván meghal egy társa, vagy nem tudom, ami éppen az adott filmben
1: adódik. Nagy szájúságának következtében történik valami baj, amit neki kell elvinnie.
2: És aztán ebből köszönhetően újra összerakja a jellemét. Tehát tulajdonképpen a jellemfejlődés, ez nagyon látványos általában a Tom Cruise-os figuráknál. Meg hát ennél a filmnél szerintem nagyon-nagyon fontos a soundtrack. Tehát most nem csak azért, mert hogy azt hiszem Oscart is nyert a Take My Breath Away, ami ugye Giorgio Morodernek az egyik ilyen leghíresebb írt slágere, de hát egyébként is tele van ilyen nagyon tipikus Kenny Loggins meg mindenféle más számokkal. És van még egy érdekesség a Top Gun-nak kapcsolatban, ami most így eszembe jutott, vagy egy olyan kontextus, amiben úgy nem feltétlenül szokták megemlíteni, hogy a Top Gun sok más mellett például egy emblematikus melegfilm is, mert hogy van is egy ilyen elmélet az egyik jelenettel kapcsolatban, biztos emlékszem, amikor strandon röplabdáznak.
1: Ilyen
2: jelenet a második részben is, tehát ezt a hagyományt ezt folytatták. Na most az a jelenet, meg az a szám, ahogy szól, meg az egész, ezekkel a lassított mozdulatokkal arccal, meg a mesztelen, kigyúrt férfi felsőtesten így végigcsordogáló verejtékkel, meg nem tudom én mivel, hogy ez ilyen, ez a melegeknek ez egy ilyen igazi ikonikus jelenet. Tehát ugye ezt szokták is emlegetni, hogy ott a sok szép férfi, ahogy röplabdázik, az szinte még föl is vállalja kicsit ezt a homoerotikus behatást, ami mondjuk azért egy ilyen maszkulin hollywoodi filmre szerintem egy az egyben nem áll meg, de tény, hogy van egy ilyen olvasata is valószínűsíthetően ennek a dolognak, és úgy tud kultuszfilm lenni a Top Gun, hogy hát történetben valóban nem mutat semmi különöset, viszont hát a haditengerészet az annyira beleállt ebbe a produkcióba, hogy tényleg mindent a rendelkezésére bocsájtottak Tony Scottnak, és hát ez látszik is a különböző harci felvételeken.
1: Nem makettezték el a dolgot.
2: Igen. Tehát, hogy igazán jó hangulata van. Tehát tulajdonképpen a propagandát, és akkor itt talán le is zárhatjuk ezt a részt, a propagandát valahol olyan végéről fogja meg ez a film, aminek az a koncepciója, mármint az ilyen típusú propagandafilmnek, és azt hiszem, hogy csak ennek a propagandafilmnek van értelme, ami inkább a propaganda reklám jellegét hangsúlyozza, tehát kedvet csinál. Tehát nem feltétlenül az a lényeg, hogy mindenféle jó dolgok föl lennének sorolva a haditengerészet mellett, hogy patrióta, meg nem tudom, ilyesmi.
1: Nem téríteni akar,
2: hogy ez nem egy ilyen világszemlélet, hanem inkább menővé teszi a haditengerészetet, vonzóvá teszi. Tehát, mint ahogy egyébként a filmnek a korabeli trélereit is megnézzük, sőt, volt egy olyan előzetes, ami igazából nem a filmnek az előzetese volt, hanem egy toborzó film volt, az amerikai haditengerésznek a toborzó filmje, de már a Top Gunból használtak fel benne képsorokat, és egyértelműen arra játszottak, hogy otthon ül az amerikai fiatal, meglátja ezt a bejátszást, megnézi a filmet, és akkor azt mondja, hogy én is Tom Cruise akarok lenni. Tehát ez volt szerintem a legfontosabb célja a filmnek, és én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg hát sikerült is teljesítenie.
1: És akkor ezt most meg lehet nézni, ugye?
2: Moziban, így van. Mind a két részt.
1: Ennek örömére mindjárt jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a Filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellérttel és Szabival, és akkor a Mortal Kombattal folytatjuk.
2: Igen, mert elkezdtem ugye egy kicsit beszélni arról, hogy mi is ez a játék. Te játszottál vele?
1: Ipari mennyiségű pénzt lehetett áldozni arra, hogy ezek a videójátékokkal ilyen kocsmákban játszon az ember.
2: És ja, meg mozikba, vagy akár, hogy játéktermekben.
1: Nem tudom, a kedves hallgatók közül ki hány éves, de régen volt ilyen.
2: Volt.
1: Flipperezni lehetett, meg Mortal Kombatezni, meg versenyautózni, meg mindenféle.
2: Volt. Nálunk Dunajvárosban, tehát amikor én találkoztam Mortal Kombattal, akkor a dunajvárosi Dózsa moziban voltak ilyen akkor menő játékgépek behelyezve, és nem tudom már mennyivel ment, mondjuk a Mortal Kombat, de arra emlékszem, hogy annak az automatának, a Mortal Kombat automatának ezt a joystickját, ezt ilyen heti rendszerességgel jött a Happy, aki így leszerelte, mert a menő csávók, akik odaálltak, és mit tudom én, egy érmével vagy két érmével kipörgették a játékot.
1: Négy napig tudtak ott állni a gépen.
2: Igen, ők azért nem kimélték ezt a botot. Tehát olyan erősen ütötték, verték a gombokat, és úgy nyomkodták, hogy hát teljesen elhasználódott nagyon rövid idő alatt, de aztán persze, ahogy ugye megjelentek a különböző otthoni konzolok, úgy jutott el a Mortal Kombat az otthonokban is, és nekem egyébként eddig életemben egyszer volt ilyen konzol, ami PlayStation 3-on volt, de az is csak azért, mert abban az időben az volt a legolcsóbb Blu-ray lejátszó. Uh-huh. És ha már ott voltam, akkor volt egyébként egy Mortal Kombat játék, most nem tudom, hogy vettem vagy kaptam, nem emlékszem, de hogy ez egy ilyen különleges Mortal Kombat volt, mert DC szuperhősök verekedtek egymással, tehát Batman, Superman, meg Joker. Batman például Batman ellen is tudott verekedni.
1: És ugyanúgy lerakult a fejed, mint a többi.
2: Ott pontosan ugyanolyan dolgok voltak, ki lehetett találni mindenféle ilyen kivégzéseket. No, és hát ez egy kultikus játék, ugye kicsit még mindig megőrizte a provokatív jellegét, és hát igazából már a 90-es években is készült belőle a film, a Christopher Lamberrel, meg a nem tudom én kikkel, az eléggé
1: Mario
2: gyenge Fantibus, volt.
1: Nem lehet játszott benne? Megnézem én neked.
2: Azt hiszem, hogy ő nem volt benne, de egyébként ott az volt a koncepció, tehát eredetileg, mert hogy ez olyan nagyon régen volt ez a dolog.
1: 30 éve.
2: Igen, hogy akkor még Jean-Claude Van Damme egy rettenetesen nagy sztárnak számított, és ugye kérdés is volt az, hogy mert hogy állítólag a játék készítői a Johnny Cage alakját azt a Van Damme-ról mintázták. És nagyon sokáig azt akarták, hogy a Van Damme játszon a Mortal Kombat filmben, de aztán ő a Street Fighterben játszott ez végül.
1: 95-ös.
2: Igen, ami szintén, a Mortal Kombat.
1: Igen.
2: Ami szintén nem volt túl jó. Na és akkor lemondtak erről a dologról, aztán ahogy ugye ismét a franchise-ok korába léptünk Hollywoodba, vagy inkább azt mondom, hogy újfent és erősebben a franchise-ok korába, úgy megint elővették a Mortal Kombatot, és valamikor a pandémia környékén volt az előző Mortal Kombatnak a premierje, és azért is emlékezetes, nem a film miatt.
1: 21-ben volt.
2: Igen, mert hogy az annyira egyébként nem sikerült, de azért emlékezetes, mert ez volt az egyik első, vagy az első olyan film, amit nem csak moziban, hanem streamingen is bemutattak. Biztos emlékszel, hogy akkor így kísérleteztek ezzel a dűnével is, meg volt egy ilyen, hogy egyszerre streaming, és pont a Mortal Kombat 1 volt az egyik ilyen, és itt igazából az a film, tehát a 20-akárhányos, az már egy picivel jobb volt, mint a 90-es évekbeli, de még az se volt igazán jó, őszintén szóval szerintem nem feltétlenül biztos, hogy ebből a játékból lehet jó filmet csinálni. És akkor itt van ez a Mortal Kombat 2, amiben már játszik a Cal Urban, ugye ő játsz a Johnny Cage-et, és hát
1: nincs
2: megjelenik.
1: Kezem hozzá.
2: És hát megjelenik, ugye, ja, tényleg. És hát megjelenik persze nagyon-nagyon sok ilyen Mortal Kombat karakter, és persze most is az a lényeg, ami úgy alapvetően mindig a lényeg ebben, hogy ez egy viadal történet. Tehát ilyen kieséses rendszerben csapnak össze a mindenféle világoknak a képviselői, és hát általában természetesen ezeknek a viadaloknak a tétje mi más, mint a világ mindenségnek az épsége, vagy az elpusztulása, és hát ezek a karakterek azért nem véletlenül egy ilyen verekedős akció játékban karakterek, tehát hogy nincsenek ők igazából árnyalva, tehát tulajdonképpen az a vicces szerintem, meg valahol szellemes is a Mortal Kombatban, és ezért nem tudnak szerintem ebben az esetben se igazából fogást találni, olyan fogást, ami legalább egy picit nem infantilis, mert ezeknek a karaktereknek nincsenek igazából tulajdonságaik, hanem azok a karakterjegyeik, amiket harc közben használnak. Tehát, hogy akinek van valami képessége, nem tudom, most
1: gyorsan akartam mondani. Az részeg.
2: Igen, a Kitana, ugye van az a csaj, aki most egyébként ebben a második filmben fontos szerephez jut, akinek két tulajdonsága van, az egyik az, hogy van egy ilyen pengékből kirakott legyezője, azt használja fegyverként, talán kettő is van, de ebben nem vagyok biztos, egy biztos
1: a tartalék
2: van.
1: Legyezője.
2: Igen, a másik meg az, hogy van neki egy ilyen szalag a hajában, amivel ugye megköti a lófarkat, és ha kiveszi ezt a szalagot, akkor azzal tud folytogatni, meg mindenféle ilyesmit. Szóval hogy ezek a tulajdonságok, és így elég nehéz elmesélni egy történetet. Szerintem ebben az esetben se feltétlenül sikerült. Néha a harcok azok eléggé durvák. Ami viszont szerintem érdekes, hogy itt van egy 18-as karikás film, amiben tényleg hát így kikapják a gerincet, meg nem tudom én mit csinálnak, eléggé durva, de közben tényleg úgy beszélnek benne, mint a mancsmentő akcióban, vagy a mancsmentő csapatban, hogy annyira gyermetegek a párbeszédek, csak annyi, hogy gyermetegek a párbeszédek, de mivel R-es meg 18-as karikás, ezért lehet benne káromkodni. De attól még nem lesz kevésbé gyermeteg.
1: Az hélium hangon mondják a csúnya szavakat.
2: Igen, hát itt van, tessék a bizonyosság, amit nekem a szüleim mindig mondtak, hogy nem attól leszel felnőtt, hogy rondán beszélsz. És ez tulajdonképpen tessék. Igaz, tessék. És ez a Mortal Kombatban is kiderül.
1: Már megérte. A Legend című sorozattal megyünk tovább, aminek a magyar cím az, hogy közönséges kémek.
2: Igen. Tulajdonképpen mindkét cím igaz, mármint úgy értem, hogy a magyar cím sem hazudik a sorozat tartalmát illetően, csak hát mint általában az angol cím megenged magának egy kis játékot, ami igazából tulajdonképpen azért az az eredeti címe, hogy legendák, mert hogy ez olyan, hát tulajdonképpen a vámügyőrséghez tartozó kémekről szól, akik alapvetően nem feltétlenül kémek voltak, de hogy az történt a 90-es években, ezt talán páran tudják popkulturális tanulmányaikból is, hogy a heroin egészen elképesztő pusztításba kezdett Angliában is, meg Amerikában, meg a föld számos civilizált úgynevezett nyugati pontján. És ezzel a legtöbb kormány akart valamit csinálni, mert tényleg a legbestiálisabb szerek egyike a heroin. Azonnal, amint kipróbálod, rögtön függőjévé válsz, nincs igazából ennek átmenete, és hát nagyon-nagyon hamar megöli az embert. No, és hát nyilván ez egy brit sorozat egyébként, és nyilván a Thatcher-féle adminisztráció is akart valamit ezzel csinálni, és mivel pénzük nem volt, hogy felállítsanak egy egységet, ezért tulajdonképpen ilyen tehetséges vámosokból állítottak össze egy ilyen beépülős kommandót, néhány emberből, de teljesen átlagos családapák, nők vállalkoztak arra, hogy megpróbálják megakadályozni azt, hogy a heroin bejusson. És hát tulajdonképpen ebben a sorozatban, ez egy mini sorozat, nem tudom, hogy lesz folytatása, igazán nagy sztárok nincsenek benne, de rettenetesen izgalmas, nagyon sok szálon futó, meglehetősen bonyolult ilyen műveleteket mutat be, lehet izgulni a beépült rendőrök, mert tulajdonképpen rendőrök ők a rendőrökért, és hát mondjuk azért vannak benne ismertebb nevek.
1: Steve Coogan például.
2: A Steve Coogan, aki ennek a csapatnak a főnökét játszott, tehát tulajdonképpen valamilyen szinten ő szedi össze ezeket az embereket.
1: Tom Burke.
2: A Tom Burke ugye, aki szerintem eléggé hasonlít a Stacy Cage-re.
1: Igen, mert neki is nyúlszája van.
2: Igen, de nem csak azért, hanem ugye a kisugárzása is egy picit. Igen. Egyébként nagyon-nagyon tehetséges ez a srác.
1: Volt Poirot részben is onnan.
2: Igen, de az összes többi színész nagyon jó, és a sorozat is azért nagyon klassz, mert a brittek a Netflixen is bebizonyítják azt, amit egyébként már a BBC-n meg nagyon sok más helyütt már bebizonyítottak más sorozatokkal, hogy ők egyrészt sokkal kevesebb epizódban gondolkodnak általában, tehát egy átlagos brit sorozat az olyan 5-6-7 részes, és nem úgy írják meg a sorozatokat, még azokat se, amiből aztán lesz folytatás, de mondjuk mininek készítették, nem azzal a fejjel csinálják, amivel a legtöbb amerikai sorozat készül, hogy amikor a jelen epizódot írják, már abba gondolkodnak, hogy majd mi lesz majd a, nem tudom én, a következő évadba, és akkor nyitunk olyan konfliktusokat, amiket lehessen, majd elő lehet hozni, hanem arra koncentrálnak, ami akkor van. Tehát jó epizódokat akarnak csinálni, és tempós, jól elmesélt történetet. Aztán utána már kitalálják, hogy hogyan lehet ezt folytatni. Tehát nem a folytatás a lényeg, hanem az adott sztori elmesélése, és hát ebből a szempontból mindenféleképpen nagyon fölfelé lóg ki a közönséges kémek a Netflix átlagból. Egy csomó dologgal nagyon klasszul, vagy ilyen néha megrendítően foglalkozik. Tehát például azzal, az általában ezeknek az ilyen beépülős történeteknek szerintem az szokott lenni az egyik legizgalmasabb része, hogy a szereplők hogyan tudják kezelni a magánéletüket ezzel a beépülés dologgal. Ugye, hát a Szerpikótól kezdve csomó ilyen...
1: Donnie Brasco.
2: Igen, ilyen történet van, és mivel, ahogy említettem, ebben a Legendsben, tehát azok a rendőrök, akik szembeszállnak, vagy azok a vámosok, akik szembeszállnak a drogbizniszzel, azok tényleg ilyen átlag emberek, átlag élettel, és hát ezzel is valahogy zsonglőrködniük kell, és ez is nagyon klasszul benne van a sorozatban, amit nagy szívvel ajánlok mindenkinek.
1: Felkeltetted az érdeklődésemet. A Heti Hetes meg elhagyta az érdeklődésemet még annak idején, amikor volt, nem is tudom, mikor fejezték be az előző szériát, szerintem
2: 10-20
1: éve ezelőtt. Teljesen más gárdával elindult, ugye most már hetek óta.
2: Hát azért van átfedés, hajós.
1: Tényleg, de a hajós sem volt ott ez egész...
2: Nem, a hajós 10 évet szerepelt benne.
1: Tényleg?
2: Igen, ezt pont most mondta el a mostani adásban.
1: Nagyon durva, ezt nem tudtam.
2: Igen.
1: Túróci Szabolcs, Hevér Gábor, drága kollégánk, ugye itt a rádióban többek között szerepel benne. És
2: például Lincényi Márkó, aki miatt egyébként egy kicsit így szóba is hoztam ezt az egészet,

0: hogy most akkor oké, ha elmegyek a TV2-höz, vagy ha elmentem a TV2-höz, vagy nem oké, és erről beszélgetnek 20 percig, az szerintem szuper jó. Na és hát, hogy a Lincényi Márk itt mondott egy érdekes dolgot, hogy azt mondta, hogy szerinte több iskola létezik ebben, jelentsen ez bármit is. Az egyik, aki azt mondja, hogy nem szabad oda menni, mert az a lényeg, hogy hol mondod azt, amit mondasz, és ő meg azt mondja, hogy oda kell menni, mert az a lényeg, hogy mit mondasz. És hát erről írt az Új Péter, meg írtak még néhány cikkeket. Nyilván egyébként máshogyan hangzott volna a Lincényinek ez a megszólalása, hogyha nem lett volna a háttérben az, hogy ő a TV2-nek, tehát hogy az Indexnek, inkább az Indexnek is dolgozott. Meg hát ugye nyilván ez az egész dolog, ez a Hajósnak is legalább annyira szól ebben a társaságban, meg hát Majkának is, mert ugye ő is volt TV2-s, és én nem azt mondom, hogy bárki mond olyat, amivel én egyet tudnék érteni, vagy csak olyat mond, inkább azt mondom, hanem hogy nekem nagyon jól esik így összegyűjtve látni ezeket az érveket. Mert lehet, hogy nem most indul el egy jó beszélgetés, vagy nem most érünk el valamit ebben a topikban társadalmilag, de szerintem ahhoz, hogy ne történhessen meg még egyszer az, mert most egy csomóan beszélnek arról, hogy mit kell majd tennünk a legkülönböző szinteken és kontextusokban, hogy ne következik be még egyszer, ami 16 évig bekövetkezett. Szerintem az egyik olyan dolog, hogy ezek tényleg legyenek kirakva az asztalra. És ne csak azok az emberek mondják el, hogy ők még mentek el az Indexhez dolgozni, meg még mentek el a TV2-höz, akik elmentek, hanem azok az emberek is el tudják mondani, akik nem mentek el, hogy ők miért nem mentek el, és hogy szerintük ez miért aggályos, vagy miért volt egyenesen káros. Ezeket szerintem ilyen már végtelenített formában érdemes átbeszélni, és ez az, ami miatt én szeretem ezt az Új heti hetest. Egyébként meg mindenki keresi magát nagyon, éppen a Hevér Gáborral kapcsolatban van az a megfigyelésem, hogy ő kitalálta magának azt, hogy így megír, mint a Kern András ugye annó, hogy ő megír magának jeleneteket, és akkor azokat így előadja, vagy ő, vagy a többiekkel együtt. Szerintem az nem feltétlenül annyira nagyon jó irány neki. Én úgy látom, hogy a riposztokban ő jobb, de ha már megemlítetted, hogy a régi milyen volt, azt ajánlom egyébként neked is, meg mindenkinek, hogy az Új heti hetes elindításával párhuzamosan az RTL elkezdte azt, hogy a YouTube csatornájukra minden nap feltöltenek egy régi heti hetest. Mm-hmm. És most már fönn van 30-40 rész, és azért vannak köztük nagyon jók.
1: Persze. Nem vitatom, hogy nem volt ott a helye akkor.
0: Amikor a Ken Gálvölgyi Bajor hármasi beindult.
1: Elgurul a gyógyszer, igen.
0: Hát az tényleg iszonyú vicces, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor az volt a benyomásom, vagy nagyon sokszor volt egy ilyen benyomásom, és lehet, hogy ezzel nagyon sokan nem értenek velem egyet, de nem azért mondom, hogy egyet értsenek, hogy van egy ilyen patinája ezeknek a régi heti heteseknek. Tehát kicsit ilyen régi, szép idők. Mm-hmm. Benyomását kelték. Igen, ezek a műsorok, amikor hát tudjuk, hogy ezek se voltak már annyira szép idők, még hogyha régiek is voltak.
1: Igen, de hát akkor még nem tudtuk, hogy lehet még ennél csúnyább is az idő.
0: Igen, hát ez mentségünkre szolgáljon.
1: Szeretném keretbe foglalni ezt a mai műsort, ugye azzal kezdtük, hogy ugye a jelenkorunknak az egyik szórakoztató kiszolgálója az a közélet, ezen belül pedig a politika, és nagyon örömteli az, hogy nyitott vagyunk, hogy össztársadalmilag most már mondhatjuk azt a közéletre és az minket érintő döntésekre és az azok követésére, de ettől függetlenül szeretném megjegyezni, természetesen ez az én véleményem, hogy bárhol vagyunk a világban, sajnos a politika az egy nagyon mocskos dolog.
0: Igen.
1: Nem tud más lenni, tehát mindig fenntartásokkal és óvatosan közeledjünk az ilyen tartalmakhoz, és ne hagyjuk magunkat, hogy elsodorjon bennünket ez a flow, hanem mindig legyünk résen. Úgyhogy általában érvényes ez a közéletre, hogy a közélettel kapcsolatban mindig legyünk résen, akármennyire is örömködünk most, és nem akarom senkinek a kedvét szegni, mert most nem azt az időt éljük, csak hogy majd, amikor megyünk előre, akkor az jusson eszünkbe.
0: Ebben tökéletesen igazad van, mármint, hogy szerintem ez nincs ellentmondással mondjuk nem, az én eufória
1: én se gondolom.
0: Érzésemmel. Én azt gondolom egyébként, hogy amiről te beszélsz, azt is meg kell tanulni, és abban is akadályozva voltunk 16
1: nagyon,
0: évig.
1: Így, ahogy mondod.
0: Szóval, hogy, ezt ki kell mozognunk,
1: majd egyszer,
0: rá kell jönni erre, hogy
1: igen, hogy majd
0: csinálni.
1: Legyünk észnél. Tehát az mind legyen a fejünkben, hogy odaadtuk valakinek a kasszakulcsot, és az a kasszakulcs ugyanúgy valaki más nem van, mint ahogy eddig más nem volt, és nagyon oda kell figyelni rá, hogy mikor is nyitja ki, és hova.
0: Ámen. Mondjak valamit a jövő

0: kérdésről, mert
1: nagyon
0: most
1: jó, hogy ezt feldobtad, igen, na tessék,
0: parancsolj. Készültem. Kérlek. Szóval jövő héten jön egy új Star Wars film, ez már azért elég régen volt a moziban.
1: Még egy sorozat, ami ugye az Alien mellett elvesztette az érdeklődésemet.
0: Hát, mondjuk, speciál ez mondjuk pont érdekel, azzal együtt, hogy a Mandalori és Grogu című rész, az egy meglehetősen megúszós dolog, mert ugye...
1: Hát a Grogu?
0: A Grogu, hát a mini Yoda, a baby Yoda.
1: Már azt se értettem, de oké, hallgatlak.
0: Na, jó. Szóval volt ez a Star Wars
1: nem
0: sorozat.
1: Nem sok időnk van, a baby Yoda-ra emlékszem, azt hittem, az valami vicc.
0: A Disney Plus-on, a Mandalori. Igen. És annak volt az a története, hogy a Mandalorinak ugye, aki egy ilyen maszkos figura, a főszereplő, okay. egyébként meg egy igazi világsztár van állítólag a sisak mögött mindig, Pedro Pascal, ő neki meg kell mentenie egy ilyen road movie sorozatban, egy ilyen a hét szörnye típusú sorozatban meg kell mentenie ezt a kis lényt, aki ugye a Grogu, aki a Baby Yoda.
1: Ezt majd fejtsük ki a következő adában.
0: Jó, igen, szóval, hogy ennek a tévés, tehát eljutottunk odáig, hogy a tévésorozatnak van a Star Wars-ban mozis leágazása, aha, ami azért jelzi, hogy van egy kis gond a Star Wars-nál. Szóval, hogy ez lesz a jövő héten, ez biztos, hogy látni fogom. Aztán jön egy nagyon érdekes dokumentumfilm, a Kiki a csoportban nevezető, mert ez egy név, hogy Kiki. Mm. Ez a Xantusz János utolsó filmje, amit egészen ideig ilyen jogi dolgokkal összefüggésben nem tudtak bemutatni, de ez egy nagyon izgalmas film, egy pszichodráma csoportban játszódik, és hát a főszereplője Kiki, akinek a tragédiáról szól ez a doksi.
1: Na hát akkor ez lesz nagyjából a jövő héten, ezek biztos, hogy lesznek. Igen. Köszönjük szépen a mai figyelmet, ez az epizód is fent lesz a Spotify-on és egyéb podcast felelési helyeken, és akkor a jövő héten találkozunk.
0: Így van, köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, minden jót.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
7: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
8: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Ma van a hipertónia világnapja, összehangolják a vízhiány elleni feladatokat, elszórtani zivatarok is kialakulhatnak. Demeter Dia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeni elnöke.
11: Sok szívérendszeri eseményt, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
10: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala vármegyében pedig a legkevesebb. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerületi Neszmélyi úton hétfőtől, egészen július végéig dolgoznak majd a területen, közölte a BKK. A munkálatok két ütemben zajlanak, ezek idejére egyirányosítják majd a Neszmélyi út egy-egy szakaszát. A korlátozás egyes helyi járatok útvonalát is érinti, a részletek a BKK honlapján érhetők el. A Dunántúl egyes részein már elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, és akár hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős, akár viharos is lehet majd az északi, észak-nyugati szél. A legmelegebb órákban 11-22 fok között alakulnak a csúcsok, az észak-keleti ország részben lesz majd a legmelegebb.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma már minden századik ember érintett lehet autizmus spektrumában, legalábbis a nemzetközi adatok alapján ezt mutatják. Egyre többször hallunk róla, egyre több családot érint, mégis sok a bizonytalanság, a félreértés, valamint a tévhit ezzel kapcsolatban. De hogy mi is az autizmus valójában, velünk születik, kialakul, ez egy állapot, egy képesség, különbség, nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és erről beszélgettünk, hogy vajon mennyire érti és mennyire fogadja el mindezt a társadalom. Vendégem a stúdióban Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valamint itt van velünk a mai napon is Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Szervusz Robi, örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz Judit, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, javaslom, hogy mit értsünk pontosan autizmus spektrum alatt, mert hogy ez nagyon sokszor elhangzik, de mégis azért sokan nincsenek tisztában vele.
2: Igen, az autizmus spektrumzavar az tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja. Nagyon sokáig zavarként tekintettünk erre. Ugye a BNO-ban, a betegségek nemzetközi osztályozásában autizmus spektrum zavar néven szerepel ez a fejlődési sajátosság. Ma már sokkal színesebben tekintünk erre a képre, egy neurodiverzitásként, ami azt jelenti, hogy mindannyian nagyon sokfélek vagyunk emberek különböző idegrendszeri sajátosságokkal, és az autizmus spektrum zavarba tartozó embereknek különböző területeken vannak tartós minőségi eltérések a fejlődésükben.
1: Nagyon óvatosan említettem az elején a számot, hogy minden hányadik embert érint. Egy picit ezt, hogyha nyilván nem is pontos számokban, de rakjuk rendbe, hogy mik a trendek.
2: Most már azt látjuk, hogy több mint az emberek 1%-a érintett. Ebben vannak különböző kutatások, van, ahol minden 60-70. Embert lehet diagnosztizálni. Magyarországon nagyjából ilyen 1%-ra tesszük, tehát nagyjából olyan 100 000 ember érintett.
3: Ez az 1%, ez 5-10-20-50 éve is ennyi volt, vagy ennek a másságnak a felszínre jövetelét az elősegítette, hogy úgy változik a társadalom, változik a kultúra, változik az egymás iránti fogékonyság, jobban kezelünk ilyen helyzeteket, szóval ez mindig 1% volt, vagy adott esetben ez a modern kornak egy kicsit is a terméke?
2: Igen, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából hasonló volt az előfordulási gyakoriság mindig, de azok a száma, akiket diagnosztizálunk, vagy detektálunk, tehát fölismerünk, azoknak a száma sokkal több lett az elmúlt évek során. Ez azért van, mert a tudomány, a diagnosztikai rendszerünk, az autizmus spektrum zavarról való tudásunk az sokkal szélesebb és összetettebb lett, és sokkal több érintett személy kerül szakemberek köré, kezébe, és születik diagnózis. De mennyire? Nem gondoljuk azt, hogy effektíve több ember érintett.
3: Mennyire korán ismeri ezt fel ma a tudomány?
2: Egész pici életkortól már lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy diagnosztikai úton, amikor egy szülő azt érzi, hogy valami más, valami nem úgy alakul a fejlődésében a gyermeknek, ahogy azt ő érzi, vagy ahogy azt gondolná. Tehát ha van egy ilyen első megérzés, már mindenképp érdemes elindulni. Ugye már a védőnők szűrő kérdéseiben is vannak olyan tételek, amik az autizmus spektrum zavarnak a korai jeleire kérdeznek rá. Tehát az egy tévhit, hogy 2-3 éves kor előtt nem lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy ilyen úton. Az biztos, hogy ő 4 és 5 éves kor között szokott a leginkább szem elé kerülni, vagy leginkább látványos lenni az a tüneti kép, ami az autizmusra jellemző.
1: Nyilván ebben sok minden benne van, a szülők edukálatlansága, miért lennének egyébként edukáltak ezen a területen, de milyen korai jelekre érdemes figyelni?
2: Igen, tehát azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen mi ennek a spektrumnak, vagy mi ennek az eltérő viselkedésnek a sajátossága, vagy fejlődésnek a sajátossága. Itt egy autisztikus diádról beszélünk, tehát két alapvető terület érintett a fejlődésben. Az egyik az a reciprok szociális interakciók és reciprok kommunikáció kommunikáció minőségi eltérése.
1: És tehát akkor ezt
2: igen,
1: be a
2: tehát ez a kölcsönös társas kommunikáció, tehát amikor beszélgetünk egymással, amikor kapcsolódunk egymáshoz, akkor van egy ilyen természetes folyamata annak, hogy hogyan olvasom le a másik mentális állapotát, hogy mit érezhet a másik, mit fog csinálni a következő pillanatban a másik, mire gondol, ha nem is mondja ki szavakkal. Tehát van egy ilyen gondolatolvasási képessége a neurotipikusan fejlődő embereknek, és az autizmus spektrumzavarral érintetteknél ez nem tud annyira gördülékenyen, olyan automatikusan, olyan finoman működni. Ez ilyen mentalizációs nehézségnek is nevezzük, és ez a kommunikációnak és a kapcsolódásnak minden területére hatással tud lenni, akár egy egyszerű small talk, egy beszélgetés nehezebb lehet, illetve az elvontabb tartalmak, a vicceknek a megértése, vagy egy társaságban való barátkozás, kapcsolódás nehezített lehet. Nyilván attól is függ, hogy ebben a multidimenzionális spektrumon hol helyezkedik el az ember. A másik ilyen nagyon fontos terület, ugye a diádból a másik, ez pedig a szűk körű, sztereotíp, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés, ami pedig magyarra lefordítva arra vonatkozik, hogy a viselkedés, szervezés, tervezés, ez rugalmatlanabbul működik. Valahogy a környezethez való alkalmazkodás, a viselkedés megszervezése, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, ez sem olyan automatikus, hanem egy picit rigidebb és merevebb, és ide tartozik azért az érdeklődésnek is meg a játéktevékenység eltérése, tehát nagyon gyakori, hogy egy bizonyos érdeklődés az nagyon kiemelté válik egy ember számára.
1: Ezért is mondta azt, hogy már 5 éves kortól jobban látják a szülők is.
2: Igen.
1: Más
2: és hát
1: gyerekek.
2: Nyilván az ilyen társas elvárások is nőnek, ahogy a gyermek közösségbe kerül, óvodába, csoportba, közösségbe, feladatok vannak már, úgy jobban elő tudnak jönni a
1: tud-e kommunikálni a többiekkel, inkább elhúzódik, esetleg csak egyfajta
2: dologra
1: fókuszál.
2: Egész pici gyerekeknél még a gesztusokat tudjuk figyelni, hogy használ-e a nonverbális kommunikációs eszközök, a szemkontaktus használata, a mimika mennyire színes, mennyire kommunikál a tekintetével, hívja föl a környezete figyelmét, számára érdekes dolgokra, például ilyen apróságokat, mennyire emeli föl a kezét, ha szeretné, hogy felvegyük. Ezek olyan apróságok, amiket nem is figyelünk tudatosan, de úgy megérzi a szülő, hogyha valami nem úgy működik.
3: Tudatosan az iskolába kerüléskor, vagy azt követően vannak olyan tesztek, vagy vizsgálatok, amelyek kiszűrik az ilyen formán érintett gyermekeket, segítve nyilván a pedagógusok munkáját, és meg segítve nyilván a gyermeknek az optimális személyiségfejlődését, meg tanulását is. Vannak ma már ilyenek?
2: Hát a védőnői szűrések, ami ugye egészen születéstől iskoláskorig a területi védőnő az, aki időközönként
1: évente
2: szűri a gyerekeket.
1: Találkozik a gyermekekkel.
2: Egyre ritkábban, és aztán iskoláskortól meg az iskolai védőnő veszi át ezt a szerepet, és ugye neki és a házi orvosnak, vagy a gyerekorvosnak, később az iskolaorvosnak van olyan checklistje, ahol bizonyos kérdéseket át kell nézni, és ott lehet egy ilyen red flag, tehát egy jelzés, ha bizonyos kérdéseknél a válasz nem elég, vagy nem lehet kipipálni.
1: Beszéljünk a kialakulásáról, ugye itt ez egy genetikailag örökölhető, korábban ugye betegségnek neveztük, most ugye inkább másként beszélünk róla, ezekről a diagnózisokról, vagy egy kicsit utalnék arra, amit Robi korábban mondott, hogy itt a mai modern világunk, vagy a környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
2: Igen, tehát alapvetően genetikai okokra lehet visszavezetni. Az autizmussal élő gyermek már magzatként is autizmussal él a hasunkban, hogy milyen környezeti hatások vannak, amik esetleg a genetikára hatással lehetnek, ezt nagyon sokat vizsgálják. Amit eddig sikerült tényleg alátámasztani és bizonyítani, tehát az idősebb apáknak nagyobb eséllyel lesz a gyermekük autizmusban érintett. Ez egy ilyen statisztikai összefüggés, hogy pontosan mik a összefüggések, vagy ez csak egy együttjárás, azt nem tudjuk.
1: Tehát
2: még
1: egyetlen okot nem lehet megjelölni.
2: Nem. Tehát itt több száz génnek a különböző kombinációjáról van szó. Igazából még a tudomány nem tudta teljesen detektálni, hogy pontosan mi az a együttállása a génállományunknak, ami ezt okozza, de valószínű, hogy nem is egy konkrét ilyen együttállás van, hanem ez egy nagyon színes kép. és azt látjuk kutatásoknál, hogy az agyfejlődés strukturálisan is, meg a funkcionálisan is lehet látni sajátosságokat autizmussal érintett embereknél, de hogy ezek is nagyon színesek, és nem feltétlenül mindenkinél egyformán kimutathatóak.
1: Azon túl, hogy mi indított el ezen a pályán, mi indított el kifejezetten, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozzon?
2: Gyermekkorom óta nagyon érdekeltek a speciális szükségletű, eltérő fejlődésű gyerekek, felnőttek világa. Nyolcadikos koromban kellett írni egy dolgozatot, ahol ilyen fejlődésrélektan témát választottam, aztán gimnazista koromban külföldre kerültem önkéntes munkát végezni, fogyatékkal élő felnőttek közösségébe, és aztán pszichológia szakot elvégezve az első munkahelyem is egy olyan óvoda volt, ami egy inkluzív óvoda volt, ahol együtt nevelkedtek sajátos nevelésigényű gyermekek, a neurotipikus gyerekekkel, és így bele nevelkedtem, meg bele szerettem ebbe az egészbe, és aztán harmadik munkahelyemként kerültem az Autizmus Alapítványhoz, ahol 2010-11 óta dolgozom, közben egy nagyobb kihagyással, amíg a gyerekeim egyesen voltam.
3: Hogyha egy szülő vagy akár egy védőnő felfedezi vagy detektálja ennek az állapotnak a meglétét, akkor a tudomány mai állása szerint milyen megoldások vannak arra, nem szándékosan nem terápiát akartam mondani, hogy esetleg a negatív hatások a legkevésbé befolyásolják az ilyen típusú gyermekeknek a felnövekedését, vagy a tanulási képességeit. Hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
2: Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy amint felmerül, hogy esetleg valami eltérés van a fejlődésben. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb diagnózisra kerüljön sor és ellátásba kerüljön az adott gyermek, mert hogy a korai intervenció az nagyon hatásos tud lenni, és megelőzhető egy csomó későbbi nehézség. Tehát mindenképpen el kell jutni egy kivizsgálásig, aminek több útja is lehet. Van, hogy mondjuk egy óvoda jelzi, vagy az iskola, és a pedagógiai szakszolgálatba kerül először az érintett gyermek, aztán később tovább küldhetik pszichiátriai kivizsgálásra, és bármely pszichiátrián lehet elvileg autizmus diagnózist kapni, tehát hogy erre felkészültek a pszichiátriai központok, és vannak speciális magán és állami hely, ahol pedig fókuszáltan azokat a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy akár felnőtteket is lehet fogadni, akiknél gyakorlatilag már egy előszűrés volt, és az autizmus irányába történik a diagnózis, ilyen az alapítvány is, ahol én dolgozom, oda úgy kerülnek vizsgálatra, hogy már fölmerült, hogy az autizmus fönnállhat, nem egy általános kivizsgálásról beszélünk, hanem egy specifikus kivizsgálásról.
1: Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan történik ez a kivizsgálás, hogyan képzeljük el?
2: Igen, ennek van egy protokollja, ami különböző ajánlásokat foglalnak magukban. Az fontos, hogy teamben dolgozunk, tehát van mindig pszichiáter, nyilván gyerekeknél gyerekpszichiáter, felnőtteket is ugyanúgy vizsgálunk, ott felnőtt pszichiáter, gyógypedagógus, pszichológus kollégák dolgoznak együtt. Nagyon fontos mindig a hosszmetszeti kép, tehát a fejlődés menetnek a feltérképezése egészen születéstől addig az életkorig, ahol éppen tart a vizsgált személy, és a keresztmetszeti kép, tehát hogy mi egy vizsgálati helyzetben hogyan látjuk, mit látunk az emberen, vagy a gyereken, és tehát általában van egy nagyon részletes interjú, egy fejlődésmenet feltérképezése a szülőkkel, vagy a legközelebbi hozzátartozókkal, és megvizsgáljuk nyilván az érintett gyereket. Van ebben egy strukturálatlanabb, informálisabb vizsgálati rész, illetve vannak diagnosztikai vizsgáló eszközök, amik standardebb módon vizsgálják az autizmus tüneteit, és ezeket a tüneteket vesszük gorcső alá, és vizsgáljuk meg, hogy jelen vannak-e, vagy sem. És az még nagyon fontos, hogy több helyről jöjjön az információ, tehát hogyha van lehetőség, akkor pedagógiai véleményeket kérünk, ha voltak korábbi vizsgálatok, akkor azoknak a leleteket bekérjük, a leírásokat.
1: Gondolom, szülőkonzultáció.
2: Igen, tehát a szülőkkel mindenképpen ugye felvesszük az anamnézist, tehát a fejlődésmenetet, és megnézzük esetleg, hogy közösségben hogy viselkedik egy gyermek, ha van videófelvétel, akkor azt is tudjuk elemezni, tehát nagyon sok helyről próbáljuk összeszedni az információt, és általában azért egy ilyen 3-4 alkalom, mire megszületik egy diagnózis.
1: Na most mondjad.
3: Az ilyen típusú gyermekeknek általában is vannak, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, szóval így ettől függetlenül is vannak tanulási problémái, vagy ezek a tanulási problémák inkább abból generálódnak, hogy a kommunikáció megy nehézkesebben nekik, akár verbálisan, akár nonverbálisan.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye azt mondtam, hogy nagyon sok színű azért az autizmus spektrum zavar, és nincs két egyforma érintett, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy akár erősségei, attól függően, hogy milyen az intellektusa, hogy milyen a támogatási szükséglete, tehát hogy mennyire tud autonóm önálló lenni, vagy mennyire szorul a környezete segítségére, hogy milyen a verbális képessége, mert nagyon sok, tehát gyakori a megkésett beszédfejlődés, vagy a beszédfejlődés elmaradása, milyen a személyisége, és milyen a környezeti hatások, tehát mennyire támogató a környezet, vagy mennyire protetikus, vagy mennyire akadálymentes a környezet, és mindettől függ az, hogy mennyire tud jól boldogulni, vagy pszichés jól létben lenni egy adott gyermek, és ezektől is függ az, hogy egyéb probléma fölmerül-e. Gyakoribb a tanulási nehézség, egyéb tanulási nehézség autizmusnál, mint a neurotipikus gyereke, hát mondjuk már nem neurotipikus, akiknek már van diszük, tehát hogy mint a nem autizmusnál élő gyerekeknél, tehát gyakoribbak a diszek, tehát diszkalkulia, diszgráfia, illetve az ADHD az, ami most már látjuk, hogy nagyon sokszor együtt jár az autizmussal, tehát más nehézségek is tudnak társulni, de nem törvényszerű.
3: Az is igaz, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában vannak tanulási nehézségek, de ugyanakkor bizonyos tantárgyak vonatkozásában meg időnként extra jó képességek mutatkoznak? A matematikát szokták így általában
2: az jellemző, hozni. Igen, hogy a képesség profil, tehát mondjuk az intellektus, az egyenetlen, tehát hogy bizonyos területeken mondjuk alul teljesít, másban meg átlag felett teljesít egy érintett személy, tehát még a neurotipikusoknál nagyjából egyenletes az, hogy úgy mindenben, hát nem teljesen, de úgy nagyjából egyformán teljesít, addig az autizmusnál nagyon gyakori az, hogy van egy ilyen szort profil, és akár lehetnek ilyen szigetszerű, kiemelkedő képességek is. Sokszor pont az ilyen matematikai képesség területén, ez nem a szociális képességekben szokott lenni, nem a társas jellegűekben, hanem inkább az ilyen exaktabb, kézzelfogható területeken, igen.
1: Egy rövid szünetet tartunk, jó, és innen folytatjuk a beszélgetést Fináli Magyari Judittal, klinikai szakpszichológussal, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársával. Témánk az autizmus spektrum zavar, illetve annak kapcsán még beszélgethetünk az oktatásról, és azt is megnézhetjük, hogy hogyan állunk ezzel ehhez a mindennapokban itthon Magyarországon, tehát milyen társadalmi elfogadottsága van ennek a kérdésnek. Hamarosan innen folytatjuk az egészségkódot.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
6: Ez itt még mindig az Egészségkód, folytatjuk a beszélgetés Fináli Magyari Judit klinikai szakpszichológussal, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársával, és itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezető igazgatója is, és itt a szünetben arról beszéltünk, hogy itt félbehagytunk egy témát, aminél még itt maradt, Robi, benned
7: igen,
6: egy kérdés.
7: Igen, egy gyerekkori emléket szeretnék ide citálni. Volt egy... Az utolsó téma az első blogban az volt, hogy bizonyos tantárgyak vonatkozásában extra jó képességek, és egyébként meg kevésbé, és csak a saját életemből, vagy a gyerekkoromból egy példa volt, volt egy osztálytársunk a gimnáziumban, aki elképesztően jó volt matematikából, meg fizikából, utána cson nélkül elvégezte a műegyetemet, és nagyon komoly karriert futott be nemzetközi vonalon, IT vonalon, Egyesült Államokban hosszú ideje, és ő például a gimnáziumban az összes többi tantárgyal gyakorlatilag irgalmatlan küzdelmet folytatott, mert bármilyen tantárgyból felszólították felelni, egész egyszerűen nem tudott egy kerek értelmes mondatot mondani, és akkor még erről a betegségről, vagy erről az állapotról vajmi keveset tudtunk, ez a 80-as évek közepe volt,
6: amiről
7: beszélünk,
6: ugye?
7: És gyakorlatilag szegénynek így utólag is nézve borzasztó nehéz volt a gimnáziumi időszak, mert a többi tantárgyból sem az volt a probléma, hogy ő nem tudott volna a kérdésre válaszolni, hanem egész egyszerűen mire, bocsánat a kifejezésre, de mire összenyökökte a választ, addigra a tanár sokszor megunta, és elintézte azzal, hogy na már megint hülye vagy, fiam. Szóval a hosszú sztori után egy kérdés, hogy ma már ezt jobban kezeljük általános iskolában, vagy közép? Látom, hogy
8: ingatja
7: a fejét,
8: igen,
7: ezt a hallgatók nem hallják.
8: Igen, egyébként ez egy nagyon jellegzetes kép, amit mesélt, hogy azt sokszor látjuk, hogy van egy olyan tantárgy, ami egyszerűen az érdeklődés középpontjában van, és lehet, hogy a többi is meg tudná tanulni a képességei alapján, csak kevésbé motivált rá, vagy egyszerűen tényleg az, ami nem érdekli, az, amiért foglalkozzon.
7: Meg annyi negatív élményért az összes többi órán, hogy nyilván ebből egy blokk is természetesen kialakult.
8: Meg valahogy, tehát ez is egy ilyen komplex, hogy mi az ok annak, hogy egy valamiben valaki ilyen jó, a többit meg nem érdekli, vagy a szociális elvárások kevésbé motiválják, hogy megfeleljen mondjuk egy tanárnak, vagy az osztályközösségnek, és nagyon inkább a saját belső iránytűje irányába megy valaki. Hát igen, tehát nagyon fontos az, hogy amikor fejlesztésről beszélünk, vagy arról, hogy sikeresen integráljunk egy közösségbe egy eltérő fejlődésű gyereket, hogy az erősségére építsünk, és azzal motiváljunk. Tehát ez mindig nagyon klassz, hogyha van egy olyan terület, amiben egyébként nagyon ügyes, vagy nagyon érdekli az illetőt, és hát nagyon fontos, hogy ami meg nehezebben megy, abban meg specifikus támogatást kapjon, és legyen erről egy tudása a pedagógusoknak, és akár a kortársaknak is, és a kortársak szüleinek is, hogy miben működik másképp egy ilyen gyerek, aki a közösség része, és miben kell őt segíteni ahhoz, hogy ő mentálisan jól maradjon, vagy ne legyen frusztráció, önbizalomhiány, később kiégés, mert nagyon sokszor felnőtteknél társulhat szorongás, depresszió a meg nem értettség miatt, vagy amiatt, hogy nem volt jó az a környezet, és nagyon sokféle specifikus támogatási eszköz van. Ennek van van az autizmus pedagógiája szakirány, a gyógypedagógia karon az ELTÉ-n, ahol kifejezetten olyan gyógypedagógusokat képeznek, akik tudják ennek a pedagógiáját, és ezt bármely iskolában lehet alkalmazni.
6: Nem, itt bocsánat, köszönjük, hogy bármely iskolában lehet alkalmazni, és itt a beiskolázási nehézségekre, illetve az iskolában való részvételre, jelenlétre fókuszálnék, mert hogy sok érintett szülővel vagy nagyszülővel beszélve azt a visszajelzést kaptam, hogy ez egy borzasztó nehéz út.
8: Igen.
6: És sokszor sikertelen út.
8: Igen, tehát nagyon-nagyon sok gyereket érint, tehát hogyha egy 200-300 fős iskoláról beszélünk, akkor ha nincs is diagnózis, és nem is tudunk róla, akkor is biztos, hogy van 2-3 minimum érintett gyermek, és lehet, hogy csak később kap diagnózist a következő évek során, de hogy nagyon nehéz jelenleg olyan iskolát találni, ahol megfelelő szemben vannak szakemberek, a pedagógusok munkáját segítik gyógypedagógusok, illetve pedagógiai asszisztensek, ha szükséges, akkor akár árnyékpedagógus, aki kifejezetten az érintett gyermeket segíti, nem csak a tanórákon, hanem a szünetekben is.
6: Mert hogy mondjuk, hogy egy ilyen gyerek sokszor kettőnek számít.
8: Igen,
6: az osztályközösségben.
8: Igen, és jogilag is így jogilag van, hogyha SNI státuszt kap, akkor 2 vagy 3 főnek lesznek beszámítható, nem minden iskola vesz fel papíron esenis gyerekeket.
6: Pontosan ilyen okokból kifolyólag.
8: Igen, vagy meg nincs meg az a személyi feltétel, amivel lehet őt befogadni a közösségbe.
6: Hát, amit említett, hogy árnyék pedagógus, azért ez azt gondolom, hogy biztosan nagyon ritkán.
8: Igen, és általában, ha van, akkor azt a szülő fizeti, és még az iskola nem is biztos, hogy jó szemmel néz arra, hogy egy külső szakembert be kell engedni az osztályterembe, tehát ezek nem szoktak könnyen működni.
6: Önök az autizmus alapítványnál találkoznak ilyen jellegű kérdésekkel, vagy útkereséssel?
8: Igen, nagyon, nagyon alapvető probléma az, hogy nincsen megfelelő oktatás ezeknek a gyerekeknek. Vannak speciális gyógypedagógiai intézmények, ahol sokszor nem is autizmus specifikus az osztály, tehát sokféle gyermek, Down-szindrómás, intellektuális képességzavarral élő és autizmussal élő van együtt nevelve, és nincs meg az a specifikus segítség, ami az autizmusra van szabva. Van olyan iskola, ahol papíron felvesznek autizmussal élő gyereket, de nincsen megfelelő ellátás, mondjuk utazó gyógypedagógus heti egy órát tud vele foglalkozni, ami nagyon kevés. És vannak autizmus specifikus osztályok is, nagyon kevés, de ami talán a leginkább hiány, az a jó intellektusú, tehát integrálható autizmussal élő gyerekeknek a fogadókészsége, illetve akár a szegregált osztályok, tehát nincsenek olyan osztályok, ahol csak autizmussal élő gyerekek járnak, de jó intellektusúak, mert nem minden gyereknek jó az integráció, illetve ami szerintem a legjobb megoldás lenne, de nem is tudom, hogy egyáltalán van erre ilyen példa, ha van talán egy-kettő az országban, hogy szatellit osztályként tud működni egy autizmussal élő gyerekek csoportja, egy osztály, és részleges integráció van, tehát van egy normál iskola, és bizonyos órákon együtt vannak, más órákon meg külön, vagy lehet, hogy éppen szünetben együtt vannak, vagy tudom én, készségtárgyakon együtt vannak, de mondjuk vagy pont matek órán vannak együtt, tehát hogy nagyon személyre szabottan lehessen együtt is lenni, meg külön is, amikor arra van szüksége gyereknek, mert azért az idegrendszer fáradékonyabb, arról nem beszéltünk, hogy lehetnek szenzoros tünetek.
6: Én akartam, de egy nagyon kicsi csoportba illesztődő.
8: Igen, tehát hogy sokkal jobban, van, hogy sokkal jobban érzik magukat kislétszámú csoportban, mint egy 20-30 fős osztályban. Tehát nem
6: lehet feltétlen őket egy padba ültetni más gyerekkel.
8: Hát igen, vagy nem jó neki. Tehát hogy az a lényeg, hogy jól legyen, és hogy mondjuk lenne egy nyugi szoba, ahova elvonulhat, hogyha túl telítődött az ingerekkel az idegrendszer, akkor oda tudjon elvonulni, lehessen akár egy saját padja, ami távolabb van, de ha éppen tud, akkor hagyd legyen együtt. Szóval, hogy valahogy ilyen rugalmasabban kéne kezelni ezeket a helyzeteket. Ez lenne szerintem a jó megoldás.
7: Hogyan függ össze, ha egyáltalán összefügg az autizmus az ADHD-val? Következik-e egymásból? Mi a kapcsolódási pont, ha van egyáltalán, vagy két teljesen különböző jelenségről beszélünk?
8: Két külön jelenségről beszélünk, de mind a kettő a neurodiverzitás fogalmába tartozik, tehát mind a kettő az egy eltérő idegrendszeri fejlődés, de két külön mintázatról beszélünk, mind a kettő tartós és minőségi eltérés az élet során, de nagyon sokszor, azt hiszem, körülbelül 30%-os az együttjárás a mostani adatok szerint. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy sokszor mind a két diagnózis fönnáll, ami egy nehezítettség, mert valamikor az egyik rész van fókuszban a működésnek, valamikor az autizmus az, ami éppen működik jobban, van, amikor az ADHD-ból adódó tünetek, és akkor ugye még komplexebb akár a fejlesztés, akár a adaptáció egy ilyen gyerek számára.
7: Az ADHD-re, ha egy picit áttérhetünk erre, aztán majd visszakanyarodhatunk nyilván, az autizmusra, ott ma már vannak jó megoldások, terápiák, gyógyszereset nyilván hallok sokszor, vagy ez mindig része a terápiának, valamilyen gyógyszer is?
8: Nem mindig része, ugye elsősorban ott is az ADHD-nál is a fejlesztés és a terápia, tehát az ilyen intervenció az elsődleges, és hogyha az nem elég, vagy nem hozta meg a várt javulást minden téren, akkor lehet megpróbálni a gyógyszert. Többféle gyógyszer is van, 6 éves kortól lehet adni gyerekeknek, és ez legtöbb esetben szokott hatni, ezek nagyon objektíven mérhetőek, hogy jobban teljesít mondjuk egy feladathelyzetben egy gyermek, hogyha benne van a gyógyszer, mint anélkül, és hogyha ez pszichiátriai vizsgálás során megnézik, és hogyha működik, akkor adható, autizmusra így nincs gyógyszer.
6: Hogyha visszatérünk akkor az autizmushoz, kapnék ezen a mondaton, hogy nézzük már azért meg a tévhiteket is, hogy rengeteg tévhit él az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarral kapcsolatban az emberekben.
8: Igen. Tehát ugye a kialakulásával kapcsolatban szerintem a leggyakoribb tévhit az oltások összefüggésbe hozása, tehát nincs összefüggés az oltások és az autizmus között. Ez már többszörösen bizonyítva lehet mindenféle tudományos vizsgálattal. Annak idején volt egy Wakefield nevű ember, aki hogy saját oltását fejleszte ezért meghamisított adatokat, de jobb is nem beszélni róla, hogy ne terjedjen a köztudatba ez a történet, mert ez nagyon, nagyon sok szülőt bizonytalanságba tud vinni. Milyen tévhitek vannak még? Ugye az, hogy ugye az autizmus szó, az az autósz önmagába fordulás szóból ered, ezt így a 20. század elején lett ez az elnevezés, aztán később így az 1940-es évek során születtek meg az első fogalmak, az autizmus, vagy az autizmus leírása, és akkor azért még egy nagyon másfajta működésmódot hívtunk autizmusnak. Azokat a gyerekeket diagnosztizálták így, akik nem kommunikálnak a környezetükkel, egyáltalán nem vesznek fel mondjuk szemkontaktust, nem tudnak beszélni, ilyen repetitív mozgásokat végeznek, pörögnek, forognak, repkednek, és ez a kép élt sokáig bennünk, aztán később a Rémennek a figurája.
6: Igen, az Esember figurájával azonosítottuk.
8: Igen, az Esember figurájával. És
6: ami
8: az...
6: egy remek film, de ugye igen, minden igen, autizmussal igen. Élőre nem alkalmazható.
8: Igen, tehát pont ezek az úgynevezett savon, ezek a szigetszerű képességek is ugye a Rémennél megvannak, hogy ránéz a gyufára, és látja, meg tudja számolni így ránézés, hogy ott hány darab van. Tehát, hogy ez azért nem így van jelen, hanem mondom, egy sokkal színesebb kép, és még régen, főleg az értelmileg akadályozott intellektuális képességzavarral szenvedő autizmussal élőket diagnosztizáltuk, ma már azt látjuk, hogy az épp intellektusúból van több, csak őket inkább az elmúlt 5-10 évben kezdtük felismerni. Ami még egy tévhit, hogy fiúkat érint. Igazából ugyanannyi fiú és lány érintett, fiúk gyakrabban kerülnek, vagy gyakrabban kapnak diagnózist, mert egyrészt abból indulunk ki, hogy a fiú vagy egy lány nem lehet érintett, és ezért ők sokszor más diagnózist vagy téves diagnózist kapnak, és sokszor sokkal később kapnak diagnózist, akár fiatal felnőtt korban, illetve eleve a lányok azért egy picit szociálisabbak eleve, és jobban kompenzálnak, maszkolnak, tehát jobban tudnak úgy csinálni, mintha neurotipikusok lennének, de attól még belül ugyanolyan nehéz nekik, meg fárasztó úgy csinálni, mintha nem lennének autizmussal élők, és ez aztán később nagyon sok egyéb nehézséget tud okozni, meg egyéb pszichés nehézségeket, ez a maszkolás. Tehát lányok is ugyanúgy érintettek, és jó, hogyha tudjuk, hogy ez létezik.
6: Az nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így napvilágra kerültek, vagy kimondta. Én arra lennék kíváncsi, hogy a magyar társadalom hol tart az elfogadás tekintetében?
8: Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés, hogy általában így a másság, vagy a nem tipikussággal kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk késve, ha csak abból indulunk ki, hogy hány kerekesszékes embert látunk az utcán, hogy amikor én külföldön jártam, akkor meglepődtem, hogy Angliában ennyivel több a sérült. Nem, csak ki tudnak menni az utcára, mert akadálymentesített a környezet, szóval itt is nyilván él egy csomó látássérült, hallássérült, csak mondjuk nincsenek ott az iskolákban, meg nincsenek ott a munkahelyeken, mert nem akadálymentes a környezet, és ugyanígy mondjuk vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy azt a gyereket, akit ki lehet mozdítani, akár ágyban fekve is, de kimozdítható lakásból, az menjen iskolába, és integrálva menjen iskolába, és Magyarországon meg sokszor intézetbe, vagy olyan szegregált helyre kerülnek, ahol nem találkozunk velük. Tehát nincs már a kezdettől fogva egy kapcsolatunk az eltérő fejlődésű emberekkel, tehát úgy vagyunk szocializálva óvodáskortól, hogy nincsenek velünk együtt.
6: És a gyerekeink se találkoznak akkor nagy számban.
8: Így van, és ezért persze kialakul egy ilyen idegenkedés, vagy hogy nem tudom, hogyan kéne segíteni átkelni az úton egy fehérbotos embernek, hogyan szólítsam meg, mit mondjak. Szóval, hogy ez egy ilyen szocializációs nehézség, és azért azt gondolom, hogy egy picit már jobb az autizmus tekintetében. Van nagyon sok olyan szervezet, akik alulról építkező saját civil szervezetet építenek érintett személyek, akik próbálják az ilyen edukatív feladatokat ellátni, beszélni róla, van most már autizmus világnapja, megünnepelve van autizmus himnusz, vannak különböző rendezvények, ahol ez szóba kerül, és van már néhány

0: Még hogy önök például, mint alapítvány, mi mindenben tudnak segíteni? Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy a diagnózis felállításában mindenképpen, de hogyha itt a szülőkről, a pedagógusokról, vagy egyáltalán a társadalom olyan rétegeiről beszélünk, akik közvetlenül nincsenek egyből kapcsolatban egy autizmus spektrum zavarban érintettel, akkor ő hozzájuk is szólnak?
1: Igen, tehát nagyon sok kiadványunk, anyagunk van, amik elérhetőek, van egy könyvkiadója is az alapítványnak, vannak képzéseink pedagógusoknak, vannak szülőtréningek, illetve akit mi diagnosztizálunk, őt gondozásba vesszük, ez azt jelenti, hogy élethosszantartó, bármeddig kontrollvizsgálatra, konzultációra lehet hozzánk jönni. Sokszor tanácsoljuk azt, hogy akár pedagógus, akár vele foglalkozó pszichológus, szakember, vagy családtag eljöhet konzultálni, tanácsadást kérni tőlünk. Egy-egy élethelyzetben, amikor egy új életszakasz van, akkor tudunk javaslatokat tenni, megoldást keresni.
0: Amiért kérdezem, mert is itt a műsor végén egy záró kérdés jelent, hogy hogyan csapódik le egy-egy diagnózis, mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet, és erről nem beszéltünk, amikor szembesül például a szülő, vagy igen, egy nagyszülő azzal, hogy a családban érintett van.
1: Igen. Tehát ez mindenképpen az egész családot megbolygatja, nem csak az adott gyerekről szól ez, hanem az egész családról, és az egész társadalomról egy diagnózis, tehát a tágabb környezetet is ugyanúgy érinti. Nagyon jó lenne, hogyha automatikusan minden családnak államilag finanszírozottan járhatna egy családterápiás, rövid, akár pár alkalmas konzultációs lehetőség, vagy terápiás lehetőség.
0: Mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet.
1: Megsegítés, de
2: és nem is rövid.
1: Igen. Igen, akár testvércsoportok legyenek, mert azért nagyon nehéz mondjuk egy tipikusan fejlődőnek egy autizmussal élő testvér mellett felnőni, ez is kihívásokat rejthet magában. Szóval jó lenne, hogyha az egész család kaphatna ellátást nálunk, sincs erre kapacitás, ahogy máshol sem, igen, csak nagyon szűk
0: keretek között.
1: Van egy terápiás centrumunk, ahol néhány szakember nagyon szűkösen tud fogadni terápiára családokat, vagy érintett személyeket.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma, és azt gondolom, hogy tényleg jó, hogy erről beszéltünk, mert egy picit talán közelebb hoztuk a témát a társadalomhoz. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Fináli Magyar Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt, és megköszönöm az önök figyelmét. Egészségkot legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Oye, oye, así oye. Nomás hay cambios.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Pár nap maradt a bevallások leadására. Sok magyar választja idén is a horvát tengerpartot. Országszerte élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágbora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk majd. A Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Témánk tehát továbbra is Lengyelország, és már a múltkor is erről beszélgettünk, de rengeteg elvaratlan szál, illetve érdekesség van, amit még továbbra is érdemes megvizsgálni. Kezdjük ezzel a Balcerovics sokkterápiával. Mi volt ez és miért érdekes?
2: Szerintem menjünk oda végére, mert még itt szerintem nagyon sok minden beszélni valunk van az elmúlt 5-6 évvel kapcsolatban, és jó. Én azt javasolnám, hogy a Balcerovicsot meg az eurót vegyük a legvégére, mint ilyen mítosz.
1: Ezek a mítoszok. Oké, tehát az euró volt az egyik, az euró és a Balcerovics a mítoszok.
2: De itt meg nagyon sok mindent szeretnék mondani igazából itt a 2000, tehát a Covid és a mostani időszak közötti időszakról szerintem még van bőven, amíg tanulságos, mondhatom?
1: Persze, hogy mondhatod, sőt, mi több, ugye itt említetted a befektetéseket, tőkebővítést, foglalkoztatást, termelékenységet, de itt még volt egy jó pár dolog, amire nem tértél ki. Az EU transferek, az benne volt szerintem, és az nagyon fontos. A másik pedig, ami a számomra nagyon érdekes volt, az a bevándorlóknak a hatása a lengyel gazdaságra, az oktatási reformok, itt lehetett látni azt, hogy milyen felső fokú végzettség növekedés, illetve PISA-tesztekben elért növekedést lehetett látni, tehát oktatási reform és a minimálbéremelés. Tehát, hogy ezek azért, hogy is mondjam, olyasmik, amikről sokat beszéltünk, csak ebben az adásban veled, magyar vonatkozásban is, hogy hol vannak ezek, amikre szükség lenne, hogy rá lehessen építeni egy sikeres gazdaságot.
2: Jó, vegyük akkor először az Európai Uniós transzfereket, mert ezek egyébként elég jelentősek voltak. A helyzet az, hogy ugye Magyarország, tehát hogyha a 2004 és a 2022 közötti időszakot nézzük, ugye 2004-ből azért kezdünk, mert akkor léptek be ezek az országok az Európai Unióba, akkor ebben a hosszú-hosszú időszakban Magyarország éves átlagban 3,2%-át kapta meg az EU-tól a GDP arányosan, és a lengyelek pedig csak a 2,2%-át. Tehát, hogy jelentősen több pénzt kapott GDP arányosan az Uniótól Magyarország, és mégis a lengyelek tudtak gyorsabban fejlődni. Ez egyébként mind a két országban elég jelentős részét tette ki a befektetéseknek. Magyarországon volt olyan az Orbán kormány alatt, hogy ez a boom időszaka az Orbán kormánynak 2012 és a Covid között, amikor 60-70% a magyar állami beruházásoknak uniós pénzből jött, és mégis a lengyelek tudtak gyorsabban fejlődni. Akkor erről beszélgettem a lengyel közgazdász barátaimmal, akkor azt mondták, hogy hát nekik nincsenek oligarcháik. Tehát, hogy ez egy óriási különbség, ők ugye figyelik a magyar fejlődést, nem voltak nagy oligarchák, akik eltérítették volna ezeket az uniós pénzeket, tehát hogyha nagyon summásan akarunk fogalmazni, akkor egész egyszerűen arra használták az uniós pénzeket, amire kell, befektették rendesen a gazdaság működésébe, Magyarországon meg eltérítették ezeket. Természetesen továbbra is az igazán nagy pénzek, azok a lengyel kormányzati pénzek, tehát amik igazán hajtották a fejlődést, azok a kormányzatnak a beruházásai, de nagyon komoly szerepet játszottak az uniós pénzek is. Na most, ami a...
1: De akkor külföldi tőkebefektetések nem voltak olyan mértékben?
2: Voltak, és ez egyébként... 3,4%-át tette ki átlagban ugyanebben az időszakban a lengyel GDP-nek, tehát hogy az is egy jelentős volt, de ugye azt említettem korábban, hogy ennek ellenére a külföldi működő tőke aránya a lengyel gazdaságban az sokkal alacsonyabb, mint a magyarban, tehát ez 2010-ben 41% volt, és 2024-re csökkent is még 38%-ra, tehát olyan gyors volt a GDP növekedése, hogy ezzel együtt nem nőtt az állomány, hanem csökkent. Magyarországon is csökkent, csak nem ezért. 70%-ról 51%-ra csökkent az FDI aránya, tehát látszik, hogy Magyarországon sokkal inkább működő tőke, külföldi működő tőke intenzív a gazdaság, mint Lengyelországban. Mind a kettő fontos szerepet játszott, az EU pénzek is és a külföldi működő tőke is, de ami igazán hajtotta a lengyel gazdaságot, azok a hazai beruházások voltak. Ami a lengyel szociális államot illeti, egy olyan összehasonlítást tesz itt Pintér Gábor, hogy megnézi, hogy a felső 20%-nak a jövedelmei az alsó 20%-hoz képest hogyan alakultak, és ugye még Magyarországon 2010-ben 3,41-szerese volt a felső 20% az alsónak, és ez megnőtt 4,39-re, tehát egy jelentős romlás volt az egyenlőtlenségekben. Addig Lengyelországban, ugyanebben az időszakban egy jelentős javulás volt, 4,98-ról 3,85-re, az egész térségben javulás volt egyébként, tehát a szlovákoknál és a cseheknél is, csak Magyarországon volt egy masszív romlás az egyenlőtlenségekben, Lengyelországban pedig egy masszív javulás, és ennek nem kis részben az is az oka, hogyha ugye jövedelmi egyenlőtlenségekről beszélünk, hogy a lengyel minimálbér az sokkal-sokkal magasabb, mint a magyar vagy a térség összes többi minimálbére. 2024-ben euróban a lengyel minimálbér 978 volt, a cseh 764, a szlovák 750, a magyar pedig 700. Tehát egyszerűen egy magas minimálbér politikával, és ugye ez megint szembe megy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannal, mi azt tanítja, hogy alacsonyan kell tartani a minimálbért, mert egyébként nem jönnek oda befektetők. Hát ez nem így van a lengyeleknél, nagyon magas minimálbér mellett is masszívan befektettek. És hogyha a felső 1%-ot nézzük, akkor ugyanez a történet rajzolódik ki. Ez itt ugye vagyon, tehát most nem jövedelmek, hanem vagyon. Magyarországon 2010-ben a felső 1%-nál volt a 25%-a a teljes vagyonnak, ez fölemelkedett 33,4-re, a lengyeleknél pedig 25-ről itt is fölment, de csak 21-re, ha jól látom. Tehát alapvetően mindenhol emelkedés volt egyébként a felső 1% vagyonában, de Magyarországon sokkal nagyobb arányt birtokol a 24-ről fölment 29-re. Tehát mindenhol a térségben emelkedés volt a felső 1% vagyonában, de Magyarországon a legmagasabb a felső 1% vagyona. Még egy dolgot érdemes elmondani, hogy egyébként a magánnyugdíjpénztárakat a lengyel kormány is beszántotta. Tehát ami megtörtént Magyarországon, hogy magához húzta a magánnyugdíjpénztárakat a magyar állam, ez ugyanúgy megtörtént Lengyelországban is, egy jelentős különbséggel, hogy a magyar állam ezeket elköltötte. Tehát azt a pénzt, amit magához húzott, azt el is költötte, a lengyel állam pedig ezeket ráeresztette a tőzsdére. Tehát a nyugdíj megtakarításokból létrehozott egy hatalmas nagy tőzsdét. A lengyel a varsói tőzsdének a piaci kapitalizációja manapság 453 milliárd eurós. Senki más nincsen a környéken sem. Tehát Athén 108, Románia 75, Prága 70, Budapest 49, a többiekről ne is beszéljünk itt a térségben, mert szabad szemmel sem láthatók. A tőzsdei szakemberek azt szokták mondani, hogy az amerikai nagy alapok egyetlen egy tőzsdét látnak a térségben, és egyetlen egy tőzsdét figyelnek, és fektetnek be, az a varsói tőzsde. Nem kis részben azért, mert a nyugdíj megtakarításokat oda ráengedte a lengyel kormány, és nem pedig felélte. Úgyhogy ez is egy óriási különbség, és akkor a harmadik pedig az oktatási reform. Tehát, hogy
1: hát oktatási reform az nálunk is volt, ugye elvileg. Mi történt vele?
2: Hát ugye Magyarországon, amíg összeesett, az összeomlott az oktatás, addig Lengyelországban előre tört az oktatás. Ugye az output indikátoroknál a PISA pontszámokat szokták figyelni. Ugye a lengyel, tehát ugye nagyon érdekes, hogy 2000 környékén még tök ugyanott van Magyarország is, és Lengyelország is, mind a ketten az OECD átlag alatt. Nos, Magyarország ehhez képest lefelé visszazuhant, tehát ma már rosszabb, mint az OECD átlag, a lengyelek pedig előre törnek, és jelentősen följebb kerülnek, mint az OECD átlag. Tehát, ha csak az output indikátorokat nézzük, akkor is azt látjuk, hogy a lengyelek felfelé, a magyarok lefelé. Ha a matematika, vagy a tudományos skilleket nézzük az PISA-n belül, akkor is azt látjuk, hogy messze-messze, tehát az EU-nál is, az EU átlagnál is sokkal jobbak a lengyelek, akár matekból, akár tudományból, tehát igen jelentős javulás volt. És hát ugye azt se felejtsük el, hogyha azt nézzük, hogy hányan vesznek részt a felsőoktatásban. Ott Lengyelországban egy elképesztő bővülés volt, tehát mondjuk még a rendszerváltás környékén is csak 17-18%, ma 74%-a a lengyeleknek 2010-ben már 74%-a lengyeleknek felsőoktatásban ment, és ma már a lengyelek, tehát a teljes felnőtt népességnek 46%-ának van felsőfokú végzettsége, míg Magyarországon csak 32%-nak. Ez egy óriási különbség. A lengyelek 46%-ának van a felsőfokú végzettsége, Magyarországon 32%-nak. És persze tisztában vagyok azzal, hogy nem minden egyetemi meg főiskolai diploma ér ugyanannyit, de azért azt se feltételezzük, hogy Magyarországon többet érnek a felsőfokú végzettségek, mint Lengyelországon.
1: Nem, hát nyilvánvalóan nem, és ez talán inkább az abban érdekes, hogy függetlenül attól, hogy mennyit ér, mégiscsak egy évekig elhúzódó oktatási folyamatról van szó, egy edukációs folyamatról, amiben teljesen más értelmi szintű és képességű emberek jönnek ki. Találkoznak olyan kutatásfejlesztési projektekkel, olyan munkahely felszívó hatás van ezen a munkaerőpiacon, ami teljesen más, tehát nem lehet összehasonlítani. Tehát ebből, amit elmondasz, teljesen egyértelműen látszik, hogy bár mintha olyasmi csapdába lenne Lengyelország, hogy igazán kitörni nagy nemzetközi céggel jelen pillanatban nem tud, vagy nincs olyan iparág, amiben éllovas lehetne, akár európai, akár nemzetközi szinten. Ennek ellenére nem egy összeszerelő üzemet építenek Lengyelországban. És mégis működik. És azt, ami mondjuk az FDI, tehát ugye a külföldi működőtőke helyett jön, az pedig mind kormányzati és Európai Uniós pénzekből elköltött beruházás.
2: És ugye ez egy magas hozzáadott értékű gazdaságá válhat, ma még nem az szerintem, tehát ma még azért Lengyelország innovációs potenciálja nem magas, ezt azért hangsúlyoznám, hogy nem, szerintem nincs még Lengyelország a magas fejlettségű országok között, de nagyon gyorsan tart e felé, tehát ugye mondjuk a kormányzati kutatásfejlesztési pénzek a legalacsonyabbak között voltak 2010-ben, és ezzel utolérték a térséget, az üzleti szektor kutatásfejlesztési beruházásai a legalacsonyabb volt 2010-ben, utolérték a térséget, és ami nagyon-nagyon kiemelkedő, hogy a felsőoktatásnak, a lengyel felsőoktatásnak a kutatásfejlesztési pénzei, költései a GDP arányában 2010-ben még teljesen átlagosak voltak az a visegrádi térségben, és ma gyakorlatilag a duplája. Tehát kiemelkedően magasan költ a lengyel felsőoktatás ma már a kutatásfejlesztésre mindenki máshoz képest is, még a csehekhez képest is nem is szól. A legalacsonyabb a magyar mutató természetesen, de mindenkihez képest magasan költenek a lengyelek.
1: Ezt, hogy amikor azt mondtad, hogy természetesen, azért vontam fel a szemöldökömet, mert ez kommunikáció szempontjából folyamatosan azt mondják, hogy a K plusz F az mennyire fontos, és borzasztó. Az innováció, ugye, a startup ökoszisztéma, a tudástranszfer, ehhez képest ugye a számok tényleg azt mutatják, hogy ebben nem állunk olyan jól?
2: Gyakorlatilag azt mutatják, hogy a magyar felsőoktatás GDP arányosan még csökkent is egyébként, 0,23-ról 0,22-re esett vissza, még ugyanebben az időszakban Lengyelország 0,27-ről 0,52-re duplázódott meg gyakorlatilag. Senki a térségben nincs ott, ahol a magyarok. Tehát, hogy a magyarok 0,22, a szlovákok 0,27, a csehek 0,34, a lengyelek 0,52. Tehát messze a legalacsonyabb a magyarok a felsőoktatás kutatásfejlesztési költéseiben.
1: Jó, hát ezt most egy nagy csenddel nyugtázom, ezt a dolgot, majd erről egyszer külön beszélgethetünk, hogy a teljes felépített hálózat és az a, az infrastruktúra, ami elvileg erre szolgál, az miért nem működik rendesen Magyarországon. Oké, szó volt még a vagy legalábbis én ezt még idevenném, hogy a bevándorlók, itt a ukrán bevándorlókról van kimondottan szó. Hogyan és milyen módon járultak hozzá ahhoz, hogy ez pozitív irányba löki a lengyel gazdaságot?
2: Az Európai Unióba menekült, 2021-es adataink vannak, az Európai Unióba menekült körülbelül 1.569.388 ukrán állampolgár, ők azok, akiknek állandó tartózkodási engedélye van az Európai Unióban. Ebből 651.221 ember az Lengyelországban van. Tehát messze-messze a többsége, a legnagyobb, messze összehasonlíthatatlanul, senki más közelébe sem jön. Ugye második helyen vannak a csehek, de ott is csak 193.547 ember van, ukrán, és aztán az összes többi uniós országban ennél sokkal kevesebb. Na most az teljesen konszenzusos Lengyelországban, hogy ezek az ukránok elképesztő sokat hozzáadtak a lengyel gazdasághoz. Egyrészt nagyon jól képzettek, másrészt, azt se felejtsük el, hogy hát közel is van Ukrajna, történelmileg nagyon szoros a kapcsolat, kulturálisan nagyon hasonló, és ezek jól képzett emberek, akik nagyon gyorsan megtalálták a munka lehetőséget, és hozzájárultak a lengyel gazdasági csodához. Nyelvileg sincs olyan messze a lengyel és az ukrán nyelv. Magyarország pont az ellentétes utat választotta, ugye Orbán Viktor miniszterelnök egy ukrán ellenes retorikával elijesztette az ukrán polgárokat, jó, tegyük hozzá, a magyar nyelv nincs annyira közel az ukránhoz, tehát itt nem lett volna annyira könnyű, de mondjuk a magyar anyanyelvű ukrán állampolgároknak azért igen, és hát ugye az orosz barát és ukrán ellenes retorika, amit Orbán Viktor folytat, az gyakorlatilag azzal jár, hogy mi nem tudunk akkora számban ukrán állampolgárokat alkalmazni, ezért van az, hogy Magyarország ugye hát iráni, pakisztáni, Fülöp-szigeteki és más bevándorlókat alkalmaz 100 000-es nagyságrendben, mert az ukránok inkább mennek Lengyelországba, Litvániába, Csehországba, olyan országokba, ahol nyitottabban fogadják őket.
1: Jó, tartsunk itt egy kis szünetet, és akkor utána jön a Mythbusters szekció, amit már nagyon várok. Az euróhatást és a Balcerovics sok terápiát szokták emlegetni, mint a lengyel gazdaságnak a motorjának a beindítói, úgyhogy akkor beszélünk majd erről is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Yesterday, 10 years ago.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
8: Lengyelország a témánk továbbra is, és mint mondtam, akkor vannak itt ezek a mítoszok, gazdasági mítoszok, amiket emlegetni szoktak. Ezek közül az egyik ez a Balcerovics sokkterápia. Ez micsoda?
9: Ugye Leszek Balcerovics egy lengyel pénzügyminiszter volt a rendszerváltás környékén, aki egy masszív sokkterápiát vitt végre. Az időtájt óriási viták voltak ezzel kapcsolatban, hogy ez jó dolog vagy rossz dolog. Ugye a piaci liberálisok nagyon azt mondták, hogy ez egy szuper dolog, mindenki más gyakorlatilag azt mondta, hogy ez nem jó, és visszaveti Lengyelországot. És nem tisztem ezt most eldönteni, nekem határozottan az a véleményem persze, hogy nem volt ez jó annak idején, de most nem ez a lényeg, ez egy másik beszélgetés témája lenne, hanem hogy így 30-40 évre Balcerovics eltűnt, és az egész vita elaludt, majd egyszer csak, amikor ugye kiderül, hogy lengyel gazdasági csoda van, akkor a piaci liberálisok megint előveszik Leszek Balcerovicsot, és ugye az az állítás, hogy ő alapozta meg ezt a csodát. Tehát, hogy az a sokkterápia, amit ő akkor csinált, ugye ez a 90-es évek legeleje, hogy valahogy azt a gazdasági csodát, és ezért hangsúlyoztam, hogy meg kell nézni, hogy mikor volt a lengyel gazdasági csoda, mert hogy gyakorlatilag valójában ez az utolsó 5-6 évnek a története. Ez a Covid utáni időszak, amikor elhúz Lengyelország a visegrádi többségtől. Addig igazából
8: igen, de lehet, hogy ugye, ahogy az infrastruktúránál is mondtuk, egy alapot adott annak, hogy a Covid után jól tudjon menni tovább. Tehát, hogy lehet, hogy akik emellett érvelnek, hogy a lengyel bokros csomag az, hogy működött, hogy ez tette lehetővé azt, hogy Lengyelország
9: nem emellett érvelnek, mert ugye amit a Tuskék csináltak 2008 után, az kifejezetten az ellentéte annak, amit ugye Leszek Balcerovics képviselő, egy piaci fundamentalista libertariánus közgazdász, aki semmiképpen nem csinálna keynesiánus kontraciklikus gazdaságpolitikát, ő a piac híve. Ő nekik az a mondásuk, neki és a támogatóinak, hogy az történt, és akkor néhány ilyen mítosz. Tehát, hogy ő valahogy nagyon vállalkozóvá tette a lengyeleket. Tehát valami ilyesmi mítikus mondás, hogy a sok terápiával belesokkolta a lengyel társadalmat abba, hogy ők kapitalistábbak legyenek, vagy vállalkozóbbak, vagy kreatívabbak, mint mindenki más.
8: Hát megnyitotta a külkereskedelmi folyamatokat, ugye csökkentette a vámokat, ugye konvertibilis valutát akart, szanálta az állami bankokat, tehát olyan lépéseket tett, amik elvileg a piacgazdaságnak és a vállalkozó kedvnek kedveznek, nem?
9: Hát igen, de hogy leginkább alapvetően egy nagyon gyors és nagyon, nagyon kíméletlen átmenet az, ami az ő története. Most ugye ez már eleve furcsán hangzik, hogy ugye azt sem tudom nagyon elképzelni, hogy valaki csinál valamit a 90-es évek elején, majd az 30 éven keresztül semmilyen hatással nincsen, tehát ez a híres lengyel vállalkozó készsége semmilyen adatban nem látszik 30 éven keresztül, tehát mondom, még a Covid idején sem volt semmi nyoma annak, hogy Lengyelországból gazdasági sikertörténet lesz, majd a Covid után egyszer csak föl kell a helyéről ez a híres balcerovicsi vállalkozókészség, és elkezd dolgozni. Szóval ezt én nem tudom elképzelni, hogy valami 30 évvel később. Ez egy tök más gazdasági társadalmi korszak. De hát, hogy ezek olyan állítások egyébként, amiket meg lehet nézni adatokkal, hogy bármi igazolja ezt az állítást. Ugye, hogyha a lengyelek vállalkozók képesebbek lennének, akkor például ugye a lengyeleknek több kis és középvállalkozása kellene, hogy legyen, mint a térség többi országának, de ennek nyoma sincsen, tehát hogy szó sincs arról, hogy mondjuk egyfőre jutóan több kisvállalkozás lenne Lengyelországban, mint máshol. 2024-ben még az volt a helyzet, hogy az EU20 átlag az 58 volt, a magyaroknál 73 volt, és a lengyel adat, mindjárt nézem, az pedig 58. Tehát, hogy a magyaroknál 73, a lengyeleknél 58. Tehát, hogy egyszerűen sokkal több kisvállalkozás van, de az sem mutatja, hogy hány kisvállalkozás van, nem adja vissza ezt az elképzelést. Akkor lehetne azt mondani, hogy jó, nincs olyan nagyon sok lengyel kisvállalkozás, de legalább ezek valahogy termelékenyebbek, tehát, hogy a hozzáadott érték per fő ezeknél a lengyel kisvállalkozásoknál ez valahogy magasabb. De ez sincs így. A lengyel kisvállalkozásoknál az egyfőre jutó hozzáadott érték 2024-ben az 32,9 ezer euróval szorozva, a magyaroknál az EU átlag az 54, A magyaroknál pedig 27,4. Tehát, hogy semmi kiemelkedő nincsen, teljesen összehasonlítható az a hozzáadott érték Lengyelországban és Magyarországon. Tehát az sem igaz, hogy magasabb hozzáadott értéket termelne. Ha ezt hozzáadjuk azt, hogy az Európai Unió nem klasszifikálja innovatív gazdaságnak Lengyelországot. Ha hozzáadjuk azt, hogy a lengyel csodát alapvetően nem a magánszektornak a beruházásai, hanem az államnak a beruházásai húzták, akkor egész egyszerűen semmilyen olyan adatunk nincsen, ami bármilyen formában is alátámasztaná azt az egyébként is nagyon meredek feltételezést, hogy a 90-es években csinált valaki valamit, és az 35 évvel később valamilyen hatással volt a lengyel gazdaságra. Nem, ez egy sokkal rövidebb történet, Balcarovicsnak ez semmi köze nincsen.
8: És ráadásul ugye rengeteg olyan hatása volt, ahogy olvastam, ami azért eléggé rémisztő, tehát az, hogy például több ezer vállalat csődbe ment, tehát itt volt egy komplett átalakulás vállalati szektorban Lengyelországban, a munkanélküliség az körülbelül 400 ezer főről 3 millióra emelkedett meg, az öngyilkossági ráta 24%-os növekedése 89 és 92 között. Tehát ez valami egészen elképesztő. És hát ugye drasztikus emelkedés következett be, bocsánat, ugye de ott benne van, egyébként ez volt az a korszak, amikor a külső adósságot elengedték a felét.
9: Igen, ezért nem akartam belemenni, mert ugye ez egy külön vita lenne, hogy a Balcarovics annak idején jót tett, vagy rosszat tett, de egyébként Schering Gábor a könyvében, meg több tanulmányában is kitűnően bemutatta már azt, hogy azok az országok, ahol egy puhább átmenet volt, Csehország, Szlovákia, azok sokkal jobban jártak abban a korszakban, mint azok, ahol keményebb átmenet volt, ez ugye Lengyelország és Magyarország, de tényleg nem érdemes megnyitni a vitát arról a korszakról.
8: Jó, ez egy másik téma, csak egy pár dolgot ide be kellett emelni ahhoz, hogy a kontextusba tudjuk helyezni, de akkor van a másik mítosz. Oké, ott van az euró.
9: A másik mítosz az a euró kell a gazdagsághoz. Ugye Magyarországon tavaly megtörtént az, ami szerintem még soha sehol semmilyen országban, tehát ez valami Guinness rekorder, hogy politikai tüntetésen magyarok tömegei azt skandálták, hogy eurót, eurót, eurót. Tehát, hogy monetáris politikát skandálni politikai tüntetésen, az szerintem egy hungarikum. Én értem, hogy a magyarok nem szeretik a forintjukat, de ugye az is egy mítosz, hogy euró kell ahhoz, hogy egy ország fejlődjön. Én ugye mindig azt szoktam mondani, hogy tudunk olyan országot mondani, amelyiknek nincs eurója, de nagyon jól fejlődött. Ez ugye Lengyelország, vagy Bulgária, ugye nekik most már van, de amikor fejlődtek nem volt, Románia, tehát hogy három olyan ország is van, amelyik euró nélkül fejlődött nagyot. Tudunk olyan országot mondani, aminek van eurója és fejlődött, ugye erre a legszebb példa Észtország. Tudunk olyan országot mondani, aminek van eurója, de nagyon visszacsúszott, ez ugye Szlovákia. És van olyan ország, aminek nincs eurója, és nem fejlődött, ez meg ugye Magyarország. Tehát, hogy mindenfajta kombinációt tudunk ebben a mátrixban mondani, amiből nekem egyértelműen az jön ki, amit egyébként tudunk is alapvetően, hogy egy ország gazdaságát, fejlődését, azt nem az határozza meg, hogy milyen pénze van, ez egy teljesen másodlagos kérdés. Alapvetően elsősorban azt határozza meg, hogy milyen humán tőkéje van, milyen technológiát képes vinni, milyen termékei vannak, tehát egy reál gazdasági tényezők határozzák meg a fejlődést, az, hogy milyen pénze van az országnak, az másodlagos, de az egész euró kell a fejlődéshez, ez egy mítosz.
8: Jó, tehát lehet, hogy akkor fogalmazhatunk úgy, hogy ha ezek az alapok megvannak, és az az infrastruktúrális fejlődés, amit Lengyelországban láttunk, mit tudom én, 400, 300 valami 400 kilométerről 5000 fölé emelkedett autópálya és gyorsforgalmi út például, vagy a vasút, ahogy említetted, akkor amit elhangzott egész végig. Ha mindez megvan, és látszik egy jó szerkezetű gazdaság, akkor az euró az segíthet, de nem az euróra épül rá az egész.
9: Én még abban is, azt is kétségbe vonnám, hogy az euró feltétlenül segíthet. Tehát, hogyha egy ország tud egy jó reálgazdaságot csinálni, akkor nagy valószínűséggel egyébként jó monetáris politikát is tud csinálni. Tehát, hogy az ilyen sikeres országok egyébként sokszor úgy döntenek, hogy nekik nincs szükségük euróra, láss például Svédország, Dánia, amelyek azt mondják, hogy vannak előnyei is a saját pénznek. Az egy más kérdés, hogy Magyarországon sem a reálgazdaságnál, sem a monetáris oldalon nem tudtunk igazán sikeresen élni. Azzal például, hogy saját valutánk van, tehát én készséggel elismerem, hogy Magyarországnak nem vált előnyére igazából ebben a periódusban, hogy forintja volt, sőt, bizonyos értelemben még azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a nagyon-nagyon szerény eredményt, hogy gyakorlatilag stagnáltunk és lecsúsztunk a visegrádi csoport aljára, még ezt is csak úgy tudtuk egyébként elérni, hogy a magyar forint volt az egyetlen a térségben, ami hosszabb távon leértékelődött. Tehát az összes többi az reál felértékelődést élt át itt a térségben, csak a forint volt, ami leértékelődött, és ezzel együtt is csak stagnálni tudtunk. Tehát én értem, hogy miért elégedetlenek a magyarok a forinttal. Csak azt mondom, hogy egy jó reál gazdasági politika és egy jó monetáris politika adott esetén akár előny is lehetne a saját külön valuta.
8: Igen, értem. Tehát, de ez egy pszichológiai dolog. Te is tudod, Pogi, hogy olyan, mint az aptóner, mindig az aptóner jut eszembe, amikor a tévében meglátod a reklámot, hogy olyan kockás hasad lesz egy ilyen fura műanyag szerkezetnek a pumpálásától, hogy ihaj, akkor azt rögtön megvásárolod, mert azt gondolod, hogy le van tudva az összes többi dolog, tehát nem kell étrendváltozás, diéta, folyamatos sportolás, éveken keresztül tartó, kicsit jobban odafigyelünk magunkra, filozófiai átformálása az életnek, hanem elég egy aptóner. Tehát így gondolnak az euróra, hogy ha az meg lesz, akkor minden megoldódik, de persze ugyanúgy skandálják szerintem az egészségügyi reformot, az oktatási reformot és minden mást is, csak egy ilyen varázsszernek tartják az eurót.
9: Abszolút, és hát ugye mondjuk saját testalkatomat tekintve én leszek az utolsó, aki az aptonert fogja javasolni a tekintetben, hogy ilyen megoldások, külső megoldásokra lenne szükség, tehát nyilvánvalóan alapvetően elsősorban a belső megoldásokra van szükség. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni egyébként, hogy ez egy ilyen neni magyaroknak, tehát hogy van mindig egy ilyen külső dadusra van szükségük. Az első dadus az a rendszerváltás volt, utána az uniós csatlakozás, NATO csatlakozás, uniós csatlakozás, schengeni csatlakozás, mindig valami külső hatástól várjuk, hogy azok majd rendbe raknak minket, de nem, tehát hogy semmilyen formában nem érdeke külső országoknak rendbe rakni, és hát ugye mindig elmondom ilyenkor, hogy az összes lényegi mutatónk továbbra is saját. Tehát, hogy azt is hiszik a magyarok, hogyha belépsz az euróba, akkor ott saját, tehát ugye akkor ott közös lesz a adósságállományod, a költségvetési hiányod, a reálinflációd, ezek mind-mind-mind nemzetiek. Tehát, hogy attól még bőven lehetne óriási költségvetést csinálni, mert az nemzeti. Óriási inflációt, mert az nemzeti. A reál kamatod is nemzeti, abból adódóan, hogy ugye az inflációd nemzeti. Gyakorlatilag nincs olyan mutatód, amelyet ne tudnál elszúrni. Egy dolog van, persze az árfolyam, amit kötni tudsz, de hogy azt is csak akkor engedik fixálni, hogyha egyébként be tudod bizonyítani, hogy jó gazdaságot tudsz csinálni. Tehát az egy mítosz, hogy belépünk az unióba, és az a stabilitást, itt az a logika, hogy előbb kell a stabilitás, és utána lehet belépni. Tehát egy Lengyelország esetében is úgy merül fel a kérdés, hogy a lengyelek, mivel jól csinálták a saját gazdaságpolitikájukat, felmerülhet, hogy Lengyelország be akar-e lépni az euróba, vagy nem. De nem az volt itt sem a történet, hogy egy euró adott Lengyelországnak stabilitást, hiszen nem is euróval fejlődtek.
8: Hát jó, kicsit ilyenkor el szoktam szomorodni, amikor ilyen beszélgetések vannak, mert ugye ahonnan indultunk az elején, a Lengyelországról szóló adások elején, hogy Magyarország volt a bezzeg ország. És ilyenkor olyan érzésem van, hogy 40 évet kidobtunk az ablakon, vagy hát majdnem, és újra kéne kezdeni az egészet felépíteni olyan reformokkal és beruházásokkal, ahogy ezt mondjuk Lengyelországba tették.
9: Igen, de azért sokat tanultunk a térségből, tehát engem az tart optimistán, hogy azért itt láttuk azért kirajzolódott az elmúlt évtizedek során, hogy kik azok, akik sikeresek voltak, mit csináltak ők, és hogy tényleg egy ilyen 1989-szerű helyzetben van most Magyarország, nagyon sok szempontból, újra egy nagy vízválasztó előtt, és hát az a nagy kérdés, hogy folytatja ezt a lecsúszását, amit eddig folytatott, vagy tanul abból, hogy más országok mit csináltak, és ezért fontos olyan országokat elemezni, hogy mi volt a siker Lengyelországban, és Romániából is csináltunk már adást, hogy ott mi volt sikeres, és talán a saját sikertelenségünket is érdemes kielemezni, és hát változtatni és tanulni azokból az országokból, amelyek sikeresek voltak. A Lengyelország meg tudta csinálni sokkal rosszabb helyzetből, sokkal mögöttünk indulva, akkor ez nekem inkább optimizmusra ad okot, hogy semmi oka nincs annak, hogy Magyarország ne tudná megcsinálni szintén egy hasonló sikertörténetet, mint Lengyelország.
8: Jó, ez szerintem végszónak tökéletes. Lengyelországgal foglalkoztunk, és elég részletesen néztük meg, hogy a lengyel gazdasági csoda az minek köszönhető. Úgyhogy én sokat tanultam belőle, nem

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Sokfelé várható ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
3: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége a partmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, észak-nyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Csapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okostelefon, okosóra, okosutas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okosutas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
1: Szervusztok, az Okosutas magazint halljátok ismét itt a Rádió Cafén, a stúdióban. Ez Szabó Emese.
2: És Ács Gábor.
1: És a mai műsor fő témája az Okosutas nyár 2026 top 10, ami saját különbejáratú top listánk. Természetesen nemzetközi módszertan alapján készült a Big Five 5 cég
2: már
1: által jóváhagyott és auditált.
2: Már csak 4 van, tudod, 15 éve.
1: Tudom. Szóval a lényeg az, hogy szóval akkor mondjuk, hogy akkor a Big Four 6 cég által hitelesített, auditált, jóváhagyott,
2: ellátott,
1: kiváló, de titkos, hogy misztikus legyen, módszertan alapján összeállított toplista arról, hogy hova érdemes. Nyilván az okosutas módszertan alapvető...
2: Az okosutas boszorkány konyhájában készült recept alapján, hogy legyünk még modorosabbak.
1: Igen. Az, hogy ebben a boszorkány konyhában, tehát, illetve ebben a, hát ebben a kocsvadékban, amit mi ott előállítunk, mi a legfontosabb alapanyag, az szerintem kitalálható a műsornak a tematikájából. Tehát a olcsón oda lehet utazni. Persze, hogy abból indultunk ki elsősorban, hogy hova vannak kedvező áru eljutási lehetőségek, de azért persze a szebb helyeket, a sokat nyújtó helyeket, és kimondottan a tengerparti
2: pihenés. Ezt akartam mondani, hogy ennyi közös van a helyszínekben még, hogy mindegyik víz mellett van. Sós víz mellett van.
1: Igen, mindegyik sós víz mellett van. Hát 10 plusz 1 lesz akkor, mert egy nagyon északit azért nem mertünk a fürödjünk, és lubickoljunk, és napozzunk. Viszont annyira fantasztikus, hogy annyi mindent lehet csinálni, hogy még ide biggyeztettük, úgyhogy még a kicsit északit még belemertük venni a top 10-be, de aztán inkább 10 plusz 1-ként. Meg őszintén szóval nem tudtunk már mit kihagyni, annyira jók vannak. Ebből talán az is már látható, hallható, hogy hát vannak olcsó jegyek. Szóval elsőnek lépjünk túl azon a sajtóban, nagy terjedelemben, tökre minden nap és minden fórumon felbukkanó híren, hogy Hormozi lezárás, elszálló olajárak, elszálló üzemanyagárak,
2: kerozinpótdíjak,
1: emelkedő repjegyárak, a klikvadászoknál brutálisan emelkedő repülőjegyárak, egy túrót. Olcsóbb, mint tavaly. Legalábbis az én összevetésem szerint most éppen ott tartunk, hogy nyilván a légitársaságok aggódnak, de a fapadosok, tehát a legolcsóbb jegyeket kínálók, azok nem úgy működnek, hogy jaj, hát fölment ez a magyar, akkor én is fölemelem a repülőjegyárat. Megcsinálhatnák, csak akkor 20-an lennének a gépen. A modell úgy működik, hogy bármilyen áron telerakják a gépet, amilyen áron tele tudják rakni a gépet, olyan áron rakják. Nyilván megpróbálják a legtöbbet kihajtani az utasból, de per pillanat a parába egyelőre van egy kis az utazók részéről egy kis visszafogottság, totál, teljesen érthető módon.
2: De szerinted emiatt van egyébként?
1: Hát persze. Vizernek van egy trading update-ja, ott most elég régen volt az előző gyors jelentés, és itt egy nagyobb
2: rész van.
1: Mármint,
2: hogy az utaspara az ezért van, mert hát ha drága lesz, vagy miért van utaspara?
1: Hát meg a várható kerozén hiány miatt, mert ugye az is folyamatosan megy a sajtóba, hogy egy hétnyi üzemanyag van, 6 hétnyi, törlések lesznek, és senki nem akarja kockáztatni, hogy esetleg ott maradjon. De erről beszéltünk az elmúlt hetekben részletesen, olyan túl sok újdonság ezzel kapcsolatban nincsen, valószínűleg lesznek ritkítások, csak hogy azt az érdekes hatást azért érdemes szem előtt tartani. Azon túl, hogy fogalmunk nincs, hogy mekkora és kit fog érinteni, esélyek vannak, hogy jobban érinti Londont, mint Párizst, mert London Amerikából kapja a kerozint, a Nagy-Britannia viszont keletről, ami jobban érintett belőle.
2: Már most London és Nagy-Britanniát mondtál csak.
1: Igen, tehát Párizs kapja Amerikából, illetve a francia repterek. Tehát mások a beszerzési útvonalak, a szigeteknél nagyobb gond lehet, úgyhogy nem tudjuk, esélylatolgatások vannak, viszont az biztos, hogy lesz, csak valamennyivel kevesebb, tehát innentől kezdve a kérdés az, hogy mit törölnek. A legfontosabb, a mit törölnek, hogyha hozzá kell nyúlni, vagy hol fogják vissza a repülést, akkor ebben nyilván a legrosszabbul muzsikáló útvonalak járnak majd az élen, illetve a hosszúak. Na most nálunk az a helyzet, hogy pont a nyaraló útvonalak azok viszonylag rövidek, és elég nagy bevételt hoznak rajtuk. Tehát noha érintettek lehetnek, mert az ottani repterek, tehát mondjuk például a Görög-szigeteknek a repterei lehetnek érintettek benne, és ez úgymond sérülékenyé teszi őket. Ellenben a másik kritérium alapján itt termelik a legnagyobb pénzt a fapadosok. Elég komoly charter blokk foglalások is vannak ezeken. Szerintem ezeket fogják utoljára kockáztatni.
2: Meg most, ha azt veszük, hogy a csomagdíjból be tudnak szedni kétszer annyit, mint a repülőjegyből, ez is ugye följebb hozza
1: igen. profitot. Szóval ennyit tudunk most, és az érdekes hatás, amire még utaltam, ami tényleg olyan, tehát a magas üzemanyag árak már eleve szűkítés, tehát eddig, ami törlés meg szűkítések voltak, azok nem a fapadosokat érintették Európában, pont jellemzően nem, és a veszteséges útvonalakat már elkezdték leépíteni azzal, hogy a magas üzemanyagárak miatt, tehát el kell választani a hiányt, meg a magas üzemanyagárak. A magas üzemanyagárak jó nagy bukót okoznak, és ezért a legkevésbé jól menő útvonalakat már elkezdték bezárni. Ezzel viszont csökken a kereslet. Tehát ez kitolja az idejét annak, amikor elfogy. Tehát a hiány annál később jelentkezik, minél inkább elkezdenek hiány nélkül is csak a magas árak és pénzügyi okok miatt útvonalakat bezárogatni. Tehát most május közepén vagyunk, tehát a két hónappal ezelőtti előrejelzések szerint most már problémának kell lennie, de még nincsen, és a következő hetekben sincsen, mert addig előre lehet látni, hogy van. Úgyhogy mi most kimondottan rövidlátó módon gyakorlatilag most már belelógunk az iskolai időszakba, és most úgy látszik, hogy talán június végéig, július elejéig elég kicsi az esély, hogy főleg ezekben a nyaralójáratokba bele nyúljanak. Van, tehát ezt ne tagadjuk el, így ajánljuk ezeket az útvonalakat, ezt mindenkinek érdemes figyelembe venni, hogy például, hogy biztos, hogy amikor aznap esti járatnál, vagy aznap délelőtti járattal, akkor ne szervezzünk esküvőre menetelt, vagy fontos családi eseményt, vagy bármi ilyesmit, mert lehetnek módosítások. És ha valamit variálni kell, akkor az összes járat időpontja módosulhat még, ami megy és marad is, de miután a gépfordulókat át kell tervezni, akkor a légitársaság azt mondja, hogy jó, hát akkor a 10 gépből egyet leállítok, akkor a többinek is át kell szervezni a menetrendjét. Tehát erre érdemes készülni. A kicsit hosszúra nyúlt bevezető, de ez fontos elmondani.
2: Igen, akartam jönni, hogy utazzunk már.
1: Utazzunk. Na jó, akkor viszont még annyit a kitűnő akkreditált módszertanról, hogy ezek nem sorrendben ajánlatjuk a top 10-nek a célállomásait, hanem igazi random generátor által gyártottan bármelyik. Csak kiemeltük a 10-et, de nincs köztük sorrend, hogy melyik a leginkább ajánlott, úgyhogy teljesen véletlenszerű sorrendben fogunk rajtuk végigmenni. Az elsőt szerintem mondd te. Tehát csak bármelyiket azok közül, amelyiket megbeszéltünk.
2: Jó, akkor mondom, hogy Várna.
1: Miért pont Várna?
2: Gondban ABC végén van, szegény ja, mindig.
1: Szegény mindig is egy elhanyagolt útvonal volt a magyar piacon, a Vizet többször is megpróbált, azt mindig bezárta, és a mostani idején...
2: Bár az Európa kiadó dalt írt róla.
1: Igen. És pont az elmúlt években többször elő is került, igen, koncerteken. Nagyon szeretjük. A lényeg az, hogy most ismét van. Burgasz egy stabil, sok-sok éve működő útvonal, a Bolgár-tengerpart legfontosabb megközelítési helye. Emellett Várna, jóval odébb, hát ugye északabbra van, de ott is vannak, és egyébként még egy kicsivel talán nehéz átlagárat nézni, én, ahogy a foglalások folyamán végigfutottam, talán nagyobb, de jó minőségű üdülőtelepek, szállodákkal azért mindig lehet emberjáron szállást kihozni. Tehát, hogyha te most, ha te visszadobtad volna a labdát, hogy akkor mondj te, és mondjuk a legjobb árérték arány alapján, és mondjuk kimondottan pihenés, tenger, úszkálás, ilyen programok, akkor én első helyre tettem volna Várat már csak azért is, mert hogy a járat hamarosan indul, június elején, és gyakorlatilag úgy szokott lenni, hogy a nyaraló időszakok elején a kifele menő járatok azok elég hamar megdrágulnak, a visszaút az még olcsó, mert akkor még kevesebben jönnek. Hát itt az elsőtől egészen július közepéig szinte alapáron van az összes kimenő ára, tehát 7-8 ezer forinttól, tehát gyakorlatilag a legalja filléres árakon el lehet repülni Várnába, tehát a minimális költsége van az eljutásnak, hogyha a Bolgár-tengerpartnak erre a részre még Burgasz, ismerik az emberek, oda keresnek, oda vannak inkább eladva a charterhelyek is, úgyhogy az drágább. Tehát hogy hiába van ott verseny, Burgasznál, tehát a Ryanair és a Wizz Air is repül, mégis Várna jóval olcsóbb. Plusz Várna kap még járatot a második számú magyar reptérről is, bejelentették, repül Debrecenből is Várnába a Wizz Air, hát az meg ott meg gyakorlatilag egész nyárra alapáron vannak a járatok, tehát ez egy kiváló lehetőség. És hát nekem mindig a régi gyerekkori eszpresszóságnak a prospektusai jutnak eszembe, aranyhobonkkal és a többi nyaralóhelyel ott a környéken, azokat szépen felújították, nagyon jó minőségű szállások is vannak, tényleg kiváló árérték arányban, úgyhogy a Bolgár-tengerpartot mindig szoktuk ajánlani, és a Várnajárat, az tényleg, tényleg jól működik. Ráadásul igazából, ha csak pihengetni akarunk, meg a környéken utazgatni, nem kell autó sem, tömegközlekedés működik, Várnai reptérről a busz, az nem is áll meg Várna, bemegy Várna belvárosába, aztán megy tovább egyenesen a üdülőtelepek felé, át se kell szállni, tehát egy vonaljeggyel már ott lehetünk kint, onnan persze lehet, hogy gyaloglunk a szállásig, de a logisztika is tök jó működik, úgyhogy hát akkor erről ennyit.
2: Jó, na mivel nem másfél órás a műsorunk, szerintem egy kicsit rövidebbre kell fognia.
1: Nem, jó, hát 9. Nem fogok mindegyikről
2: hát jó,
1: ennyit
2: csak
1: beszélni.
2: Mondom.
1: 9 plusz 1.
2: Jó.
1: Akkor még az első, akkor még mondj te megint.
2: Jaj, de várjál, Kefalónia. Mert azt akartam mondani, hogy nincs előttem a lista, úgyhogy itt most séróból kell mondani.
1: Hát ez a legjobb, persze, hát direkt ezért dobtam vissza.
2: Jaj,
1: most
2: de jó. Tehát Kefalónia.
1: Igen, mert ami így megragadt, és neked a legjobban tetszik, ez alapján nagyon haladhatunk. Kefalóniáról már ebben a műsorban néhányszor elmondtunk, hogy egyik kedvenc görög szigetünk, amikor csináltunk egy görög szigetek top tent, annak is a része volt, és noha ide azért nem annyira alacsonyak az árak, azért szerintem a 11 ezerről indul, ahogy kitör a nyári szünet, azért már inkább a 15-20 környékén van, ez sem vészes egyébként, de nem a legalja. De azért ezek a 5-10 ezer különbségek talán nem ezen dől el a nyaralásnak a költségvetése. Én magasabbra gondoltam, és magasabbról is jött le az ár, hogy gondolom, hogy sem tudták azért olyan gyorsan tölteni a gépeket. Szóval Zakintoft ismeri mindenki, oda régóta sokan járnak, szerintem sokkal szebb, nem annyira turistás.
2: Mármint Kefalónia sokkal szebb, mint Zakintos.
1: Igen. Nem annyira, nincs az a nagy turista gettó, ami Zakintoszon az északi rész gyakorlatilag elfoglal, jobban eloszlanak a turisták által felkeresett helyek, egy csomó eldugott halászfalu van, eldugott gyönyörű strandok. Hát van, amelyik nagy szerpentinen lemész az aljába, és semmi infrastruktúra nincsen, és oda mondjuk fontos, hogy valahonnan szerezzünk egy valami árnyékolót, vagy ilyesmik vannak, de pont ezt teszi egyébként vonzóvá. Gyönyörű sziget, és mondom, most először, hosszú évek után mondogattuk, amikor kívánságlistát csináltunk, hogy hova lenne jó járat, akkor rajta volt, és végre megkaptuk, úgyhogy akkor szerintem ez egy kézenfekvő ajánlat.
2: Mondhatom a plusz egyet? Mert azért jutott eszembe, azért gondoltam, azért akartam a plusz egyet, mert hogy eszembe jutott az utolsó mondatodról, hogy a kívánságlistánkon rajta volt, hogy legyen oda járat, és ez az a város, ami néha kikerül a menetrendből, de hogy ez mindig ott van az első helyen, hogy oda legyen már.
1: Akkor mond.
2: Akkor ez Bergen.
1: Ahol nem biztos, hogy fürödni fogunk, Norvégiában. Kett csinálok elég azt a tényt elmondani, hogy a legcsapadékosabb városa Európának, de hogyha éppen nem esik, olyan elképesztően hangulatos, mert talán éppen ezért az állandó, hát vagy nem állandó, de azért gyakori
2: rossz. Hát gyakorlatilag a fél város az utcára özönlik, és kiülnek a kerthelyiségekbe, pokrócokba bújva.
1: Igen, akár pokrócokba bújva, de ha éppen még kicsit süt a nap a nyáron, akkor anélkül is, de hogy látszik az elképesztő öröm, jókedv, egy vidám város, amellett, hogy gyönyörű a hegyek, ha csak fölmész a fogassal a hegyoldalba és lenézel, de hát 5 műsort meg lehetne tölteni, csak igen. A látnivalókkal, meg a fjordjárásokkal, ahol Bergenbe el lehet indulni, és volt már róla szó, de egy újdonság, nem idei év, de mondjuk az elmúlt 3 évnek az újdonság az, hogy a partmenti postahajójáraton akár 1-2 napot ki lehet próbálni bergeni indulásra, ugye ez a postahajónak, a norvég partmenti postahajónak a déli végállomása, innen indul fölfelé, és az új szolgáltató, ki beállt, a Havila nevű cég, náluk viszonylag olcsón lehet menni, akár úgy is, hogy a hajón éjszakázunk kabin nélkül, és egy külön ilyen hátrahajthatós, repülősüléses lehetőség van, ha valaki nem akar, már nagyon drágák a kabinok, így a hajón időt eltölteni. Ha elmegyünk például Olezundon túl az első állomásig, akkor gyakorlatilag benne van egy olyan nap, ami kirándulásra Geiranger fjordba, mert hogy a hajó tesz egy, és az mondjuk, ha ott valaki befizet egy ilyenre, hát akkor az mondjuk szerintem egy ilyen ilyen...
2: Hát mint minden, 100, ami Norvégiában
1: minimum.
2: Ilyen befizetős.
1: Igen, és itt gyakorlatilag ajándékban megkapod, mert a hajónak ez csak egy kitérő. Télen, Olezontban megáll reggel, este megy tovább, folytatja az útját, nyáron meg bemegy. Tehát ezt is meg lehet kapni, tényleg akár kamin foglalás nélkül, úgyhogy ilyen, de ez csak egy ötlet volt, hogyha Bergenből tovább utazunk, akkor hova mehetünk még. Amúgy a félmaratonját ajánlhatjuk, az de az mindenképpen májusban van, az
2: május,
1: majd jövőre.
2: Május elején ez szokott lenni, és hát ami miatt csodálatos, hogy egy ilyen teljesen nem emberléptékű természeti környezet az egész ország, és ez a város, ez pedig ilyen nagyon-nagyon emberléptékű, tehát a luxusszállodák is úgy vannak kialakítva, mint egy ilyen sima épület. Tehát, hogy varázslatosan szép az egész, tehát, hogy a merész tudatosság, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát annyira természetesnek tűnik, de mögött biztos, hogy nagyon komoly munka és nagyon sok gondolkodás és szervezés van, hogy ez, hogy ez pont ilyen kis tökéletesnek tűnjön.
1: Igen. Az árakról meg annyit, hogy itt nagyon benézte az árazó munkatárs a dolgot, mert brutálisan drágán vitték fel a rendszerbe. Ugye új útvonal, illetve visszatérő útvonal, mert néhány évvel ezelőtt szerintem olyan 2 évig volt, régóta nem, és most újra bejött idén indult, már mennek a járatok. Hát de ilyen 20-30-40 ezeres árak voltak jó sokáig, most gyakorlatilag néhány hét alatt esett le 8000-ig. Tehát mostanáig kellett várni, és most június végéig 10000 alatti, tehát ez már a teljesen vállalható, sőt a kifejezetten olcsó jegyek időszaka jött el, úgyhogy érdemes. A júliusban elkezd meredeken emelkedni, szerintem az is le fog menni, gondolom abban bíznak, hogy majd rendeződik a helyzet, és akkor hirtelen megugranak a foglalások.
2: Hát meg abban bíznak, hogy megint jön a forró nyár, amikor az emberek elkezdenek éjszakra menekülni.
1: Igen. Ahova akkor ne kössünk át innen a másik északira, amit még a top 10-ben.
2: De, kössünk.
1: Gdańsk is szóba került már, oda is új járat van, és a lengyelek kimondottan nagy fejlesztéseket hajtottak végre, és ugye talán furcsán hangzik, de egyik magyarok is egyre többen mennek oda, ahogy hallottuk az ottaniaktól. Gyakorlatilag Gdańsk és Gdynia és Sopot, három város, egy üdülő terület a tengerparton, tök jó infrastruktúrával, új fejlesztésekkel. Ide most azt mondtuk, hogy az idény elejére ajánlunk, és tényleg az olcsó jegyek azok nagyjából itt is július közepéig megvannak, ezt időszakot fésültük át leginkább. Rapszodikus az árazás, tehát tegyük hozzá, hogy vannak 20 000-es, 25-30 éves napok, meg vannak 10 000 alattiak, tehát ilyen nagyon nagy ugrálás van a jegyárakban. Itt azért ez inkább azért a nyár második felére ajánlanak, amikor már a tenger fürödhetőre melegszik, tehát itt igazából az augusztus a jó. Hát sajnos ezt tudják a helyiek is, akkor a szállások is drágábbak, de attól függ, hogyha valaki tengerben épp, hogy csak, vagy bírja a kicsit pár fokkal hidegebb vizet is, vagy éppen a medencézik és a környéken kirándulgatni akar, meg sok helyre elmenni, akkor jó a korábbi időszak is, de ennyire könnyen soha nem lehetett eljutni Gdańskban. Zárójel, Gdańsk a legjobb átszállóhely a vidéki norvégi, egy csomó norvég kis reptérre a Wizz Air csak és kizárólag Gdańskból repül. Tehát ezekre olcsón eljutni úgy lehet, hogy Gdańskon keresztül, ez már évek óta így van, csak Gdańskba volt nehéz eddig Budapestről, most már ez a probléma is megoldódott, hogyha valaki akár északra Tromsőbe akarna menni bőven a sarkörön túl más jellegű programra, de ez most nem ennek a műsornak a témája.
2: Na menjünk most akkor délre.
1: Menjünk délre.
2: Legdélre.
1: Akkor neked van egy ötleted ezek szerint.
2: Hát nekem Szicília az
1: Szicília.
2: Ötletem.
1: Catania és Palermo mindkét reptérre mennek régóta, a fapadosok nincs, nem új útvonal, semmi se változik, de itt a leglátványosabb az, ahogy az én feljegyzéseim mutatják, hogy olcsóbbak egyek, mint tavaly, tehát nem, hogy fölmentek volna. Az, hogy Catániában már az iskolai szünetre 10 000 forint alatt vannak jegyek, például ahogy kitör a suli, 25-én 8700-as Ryanair, egy, de 10 000 alatt vannak vízerek is, nem kifelé és visszafele és egyhetes utakat tök jól össze lehet kombinálni. Ez Catániára érvényes. Na itt viszont látványos, mivel nincs új, nem új útvonalként lépett be a másik, hogy ahol verseny van és sok járat, ott azért alacsonyabbak az árak. Palermo jóval drágább. Palermóban is vannak azért néha 20 alatt, de az inkább az a 20-30 közötti mozgás érzékelhető, tehát Catániába olcsóbb eljutni. Na most Sicíliába nem tudom, érdemes bármi belemenni, mert az egy egy ország szinte annyi mindent lehet csinálni.
2: Amit nézzünk meg Szicíliában, biztos, hogy millió üzenetet fogunk kapni, hogy alapvető dolgokat hagytunk ki, nyilvánvaló, tehát, hogy nem
1: lehet. Én legutóbb Cseh-faluban voltam, és ez volt az, ami valahogy mindig pont kimaradt, tehát akármelyik oldalán voltunk a szigetnek, egyik legszebb városka. Nagyon egyszerűen megközelíthető vonattal egyébként mindkét irányból, tehát Palermo, illetve Messina felől is, hogyha valaki a messinai öbölből jön, hát akkor nem bírom kihagyni a vonatos, előbb bújt a vonatos énem. Szóval, hogyha a vonatot részesítjük előnyben, Európa egyik leghosszabb éjszakai vonata, illetve összeköttetése az a Szicília, azért mondom ezt, mert összerakják a vonatot, egyik fele jön Szirakúzából, a másik fele pedig jön Palermóból, és utána együtt mennek rá a kompra. Ez a legutolsó olyan vonat összekötet, és amikor a vonat rámegy a kompra, de gyakorlatilag a sín van a kompon. Volt néhány ilyen Németország és Dánia meg Svédország között is, de azok már mind megszűntek, ez az utolsó. Tehát gyakorlatilag Milánóig el lehet vonatozni, aminek nagy része már világosban van, és a menetrend alapján több vonat is van lehetőt választani, hogy a dél-olasz szép tájakat már nappallást, úgyhogy ha valaki szeret vonatozni, akkor egyik irányba ez a megoldás is lehet, hogy Milánóba, hát onnantól meg már akár, hogy haza lehet jönni akár vonattal, tovább nem is drágán egyébként, de ez csak egy apró mellékszál volt ismét Szicíliához. Szóval Szicília volt sajnálatos.
2: Igen, és ez a vonat, ez megállott a Csizma Orránál?
1: Persze.
2: Ami a következő helyszínünk lenne.
1: Sejtettem, igen. Mert hogy Lamecia új útvonal, és ezért olcsó is, illetve visszatérő út van, legyünk egészen pontosak, és arra is érdemes. Oda is érdemes elmenni, tök olcsók a jegyek, de azt hiszem ez az a pont, ahol már jó néhány perc levőlt, annyira beelkesedtem, hogy nem vettem észre, hogy már szünetet kellett volna tartanunk, akkor innen folytassuk néhány perc múlva.
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos Utas magazin, Okos Utas nyár 2026,
2: top 10,
1: igen, a saját különbejáratú
2: Ocsó tengerpart
1: módszertanunk alapja, olcsó és kiváló nyaralóhelyek, ahol tengerpart is van, de azért még sok mást is lehet csinálni. Nem mindegyiknél, hát utaltunk is arra, ahol mondjuk annyira nem, de ez mondjuk Lamecianál, mondjuk ahol abba hagytuk, és ha most fölveszük ismét a fonalat, lent Dél-Olaszországban ez működik. Melyik volt ott a kedvenc városkád?
2: Aha, amit nem tudunk kimondani.
1: A Csilla, vagy nem
2: Csilla? Vagy Csilla? Nem tudjuk, ott egy valami helyi öreg úr kérdezte, hogy ott voltunk-e, és nem tudom már visszaidézni ezt a kiejtést, de az biztos valami speckó dél-olasz dialektus volt.
1: Szóval ott majd arra érdemes figyelni, hogy ha vasárnap beleesik, akkor vasárnap a fű nem nő, nem csak a boltok, de gyakorlatilag a vasúti közlekedés is leáll, úgyhogy ha akarunk körülnézni, és nem autózunk, akkor a vasárnap legyen a tengerparti pihenőnap.
2: Hát amikor mi ott voltunk, akkor egész nap szitált az eső.
1: És alig lehetett mozogni, tehát ott...
2: És 20 méterre lehetett látni
1: körülbelül. De a végén már nem, amikor mennünk kellett szerintem már a végén.
2: Természetesen, amikor mész haza, akkor mindig kiderül.
1: Igen, de emiatt belekényszerültünk a taxiba, pedig az aztán már nálunk a totál a végső megoldás, sehogy máshogy nem lehetett megoldani. Ugye ez tipikusan, ezt nem tudtuk, illetve nem gondoltuk, hogy egy reptérre is csak így lehet eljutni, de hát Dél-Olaszországban ez is így van, de tényleg csodálatos környék. Na, akkor mehetünk sorban mostantól? Maradjunk Olaszországban, vagy akkor
2: maradjunk? Maradjunk.
1: Van még olaszunk?
2: Van.
1: Rimini. Riminibe...
2: Az már, vagy nem, tehát annak nem jósoltál, amikor megnyílt a járat, akkor nem jósoltál ilyen nagy időt neki.
1: Mármint az újnak, vagy a... Előzőnek.
2: Az előzőnek. Mert,
1: igen, amikor Ryanair elkezdte repülni, csak nyárra, elég sok olasz járat van, tehát úgy gondoltam, hogy elfér, mert hogy legfeljebb máshol megszűkítenek, tehát hogyha lehet ugyan járat van, csak több reptérre repülnek, mert sokra mennek a környéken, akkor ez működhet. Ott elég nagy, és hát annyira nem különösebben szép, átlagos, hosszú tengerparti részek is vannak, teljesen vállalható árakon, nem a legismertebb tengerparti részek között vannak, plusz San Marino egy vagy két napot önmagában megér kirándulni föl a hegyekbe, egy tök érdekes dolog. Úgyhogy a Ryanair csak nyári járatként repülte, egy kicsit meglepődtem, hogy ezek után a Wizz Airbe állt mellé, még nyáribb járattal, tehát még szűkebb szezonnal. A Ryanair a teljes nyári menetrendben repüli március végétől október végéig, ezt képest a Wizz Air csak szeptember közepéig a klasszikus főidénybe. Mert gondolom nem csinálták volna, hanem úgy látták volna, hogy azért van erre igény. Hát így viszont ráküldték a brutál kapacitást. A Ryanair egyébként egészen jó áron, mármint az ő szempontjukból jó áron.
2: Magasan, hát akkor van valami töltöttség.
1: Igen, és így viszont, hogy még a Wizz Air is ott van, itt most azért hát ez is a gyakorlatilag. A szinte ingyen az most ugye a 10 000 alatti jegyeket, tehát az a most már ilyen 5-4-3-2 nincsen, de nem minden megyek túlzott jelentősége lenne, tehát a 7-8-9-10 000-es jegyek azok ott vannak hegyekben, tehát...
2: Praktikusan az azt jelenti, hogy az utazásra nem kell külön költségvetést számolni.
1: Igen, hát most ha úgy vagyunk vele, hogyha az oda-vissza út mondjuk egy családnak megvan egy 100-as alatt, akkor az szerintem olyan, hogy tehát ennél sokkal többel tervez az ember nyáron. És ebbe akár még benne lehet valamennyi csomag is, azt szerintem már nagyon-nagyon jó. És várna mellett, ugye Rimini is most ilyennek tűnik. Nem minden dátumra, és ez egyébként majdnem minden útvonalra vonatkozik, amiről beszélünk. Egyértelműen is látványosan a hétvégi turnusváltós napok, ami kézenfekvő, kényelmes a szabadságolások ügyében is. Egy hetet kapsz, vagy kettőt, de az mondjuk hétvégén kezdődik, tehát kevesen tudnak úgy elmenni, hogy szerdától szerdáig. Árszempontjából ezek a jobbak, tehát a legolcsóbb gyerek azért látványosan a hétközbeni járatokon vannak, és a hétvégiek drágák, tehát ha valaki rugalmas ennyire, és tud választani, akkor a hétközepieket keresse. Na, hát akkor ennyit Riminiről, és úgy látom, hogy nincs több olasz. úti célunkra. Nézzük a spanyolokat?
2: Nézzük.
1: Görög van még?
2: Nem, van, nem. Van még egy, nem? Egy sziget van még. Vagy rosszul emlékszem?
1: Én most nem lát. De hogy nem Szkiatosz, tényleg, Szkiatosz. Szkiatosz nyilván sokaknak, akik nem voltak, de néznek videókat, meg földobva az internet valamit, azokat a repülő leszállásokat, amikor majdnem elviszi a fejedet a futómű, azt látják. Tényleg tömegek mennek oda ki és nézik, tehát nem csak repülő fanatikusok, tehát tényleg turista látványosság az a leszállás. De ők azért tényleg, ők fotóznak is, meg nagy közlekedésmániások, tehát, de hogy teljesen átlagos, még ez nem igazából érdeklődőknek is egy nagyon látványos rész. Van ott egyébként egy kis étterem is mellette, úgyhogy full telt házal általában.
2: Amikor a pincér nem hallja, amikor fölveszi a rendelést, hogy mit mondasz.
1: Szóval tényleg nagyon jó pofa, nyáron sok járat is van, de amúgy itt az a lényeg, hogy gyakorlatilag beszámozott strandok vannak, nem strandoknak, nem, de beszámozott buszmegállók, gyakorlatilag negyed óránként végigmennek a buszok, szabadon választhatsz a kevésbé árnyas, az árnyas, ilyen jellegű, olyan jellegű, nagyon jó strandok közül, tehát ha valaki tényleg csak pihengetni akar, autóbérlés nélkül, csak egy jó szállással, nem olcsó egyébként, tehát görög szigetek viszonylatban, hát szerintem egy olyan 10-15-20%-kal drágább, mint mondjuk nézzünk egy Rodosz például, de nagyon-nagyon kellemes és kényelmes. A hegyek bejárhatók, szerintem egy nap helyi autóbérlés elég, hogy mindent megnézzünk a környéken, a hegyeken, úgyhogy Szkiatosz továbbra is szerintem jó. Kicsit drágább, itt nem igaz az, hogy a tavalyinál, illetve a tavalyhoz hasonló ár, de azért van, mert kevesebb a járat. Emlékeim szerint tavaly heti 3 volt, és most csak 2 van, de azért már a nyári szünetben is, miután 20-án a gyerekek szabadulnak, utána is azért még ilyen 15 ezer környékén vannak hegyek, tehát nem is annyira vészes. Sajnos a visszaút az drágább, de csak a Ryanair repül, de nagyon-nagyon kellemes bulis sziget, úgyhogy ezt is merjük ajánlani. Na, görögök, pipa.
2: Ne, akkor menjünk a bulis szigetről jutott eszembe. A bulis sziget melletti, nem annyira bulis sziget. Neki találod?
1: A bulis sziget, igen. A nem annyira bulis nagy sziget melletti, ismert bulis sziget melletti még kisebb szigetre gondolsz?
2: Igen, pontosan.
1: Jó, akkor a Baleárokon vagyunk, a nagy sziget ugye Majorka, azt mindenki ismeri, a bulis sziget Ibiza.
2: Így van.
1: Ahova egyébként eddig volt járat tavalyig, és, vagy tavaly előttig, és most már nincs, a Wizzair úgy gondolta, hogy Ibiza az nem jött be neki, ehelyett Menorkára indít járatokat. Emlékszem, nekem volt foglalásom 2-szer is, mind a 2-t elvitte a Covid. Most újra megpróbálják, most nincs foglalás.
2: Már most a hantavírus viszi.
1: Nem, az nem visz semmit, attól nem kell, ezt már megbeszéltük. Illetve jelen állás szerint a hajón túl nem ment a vírus, tehát a hajón kívül még nem adták át egymásnak, maradjon is így. A lényeg az, hogy a Majorkához képest a jegyárak sokkal olcsóbbak, a szállásárak nem feltétlen, mert Majorkán azért a kínálat is jóval nagyobb, egy jóval kisebb, könnyen bejárható, kellemes sziget, egy szép, kellemes fővárossal Menorka, úgyhogy ő is fölkerült. Egy jót egyébként is a 10 000 forint alatti jegyárak egészen július elejéig ott is sorakoznak, ha valaki tud korán menni, akkor nagyon-nagyon kedvező árakat talál, de 15 000 alatt még júliusban később is vannak. Új útvonal nem annyira ismerik, majorkamániás, illetve Majorkát ismerik a legtöbben, úgyhogy Majorka árnyékában, a szomszédban Menorkát is ajánljuk. Van még spanyolunk, Castellón. Itt meg Valenciában ennek sokan, oda drágák a repjegyek, ez pedig egy kis reptér nem messze Valenciától, és ott van Benicassim, aminek hát nyilván nekem mindig a fesztiválja jut eszembe, egyik legnagyobb élmény volt, amikor ott voltunk fesztiválozni, de egyébként ott az egy nagy, üdülő rész, sok-sok szállással, nem csak tengerpartiakkal, mindenféle Airbnb-kkel is, úgyhogy a kis, de azért folyamatosan fejlődő reptér ott van a környéken, és Castellónnál is nem annyira olcsó, mint tavaly, úgy tűnik az újak a legolcsóbbak.
2: A kicsit azért,
1: igen. De hát azért szerintem valószínűleg azért, mert itt is csak heti 2 lesz, tavaly még 3 volt, ha jól emlékszem, viszont csütörtök vasárnap. Itt látványos a csütörtöki ára sokkal olcsóbb, mint a vasárnapi, tehát itt, ha valaki csütörtöktől csütörtökig tud menni, akkor jön ki jobban, a legjobban a matek, de itt ilyen 15 ezeres árakon oda is el lehet menni. Hú, na akkor most kell végigfutnunk, hogy mi maradt még ki, ugye?
2: Uh-huh.
1: Azt mondja akkor, de akkor legalább elismételgetjük, hogy a Castellón Sciatos, Catania megvolt. Catániához még annyit, hogy ja nem az elhangzott, hogy Palermo drágább, de oda is le van járat. Lamezia Várna, átugrom, amit még nem mondtunk. Kefalónia, Gdansk, Menorca, Rimini. Meg. Akkor,
2: na,
1: meg
2: volt, akkor az utolsó.
1: Akkor már csak a legutolsó, és azért nem került szóba, mert országokon belül maradtunk. Ez pedig nincs meg neked, gondolom. Hát, pedig te szereted a csigát.
2: Nizza.
1: Jó, igen. Viszonylag keveset beszélünk a francia Rivieráról, és Nizza egy jól menő, jól bejáratott útvonal, és most itt is érződik. Oda be is rakta a kapacitást a Wieser, nincs mellette konkurencia, nincs mellette Ryanair, de itt látszik leginkább az, hogy milyen meglepő, hogy olcsó lett. Oké, heti 10 már, tehát azért a heti 3-ról, aztán heti 4-re, idényben heti 5, tehát itt volt látható az, hogy folyamatosan, de szép
2: heti
1: lassan.
2: Heti 10, tehát olyan, mintha nem is tudom én, ott valami pénzügyi központ lenne, hogy hát, tudod, hogy napon belül meg kell járni, vagy nem tudom, kormányüléseket terveznének oda, hogy...
1: Vagy hogy üzletembereknek kedvezünk,
2: igen,
1: hogy
2: igen.
1: Reggel
2: hát,
1: mennek,
2: hogy
1: lehet,
2: hát,
1: talán nem annyira üzlet találkozókra járnak az emberek, de na, szóval a francia Rivierára és Nizzába is már el lehet repülni, és mondom, van 3 nap, amikor két gép is van. Úgyhogy...
2: Annyit érdemes elmondani, hogy azokba a városokba, hát el lehet menni, amiket mind ismerünk, mint Cannes vagy Saint-Tropez, de nem, de borzasztó tömeg van, nem kellemes.
1: De el lehet bújni, és a hegyekbe is föl lehet menni.
2: És érdemesebb ezért a kisebb városokat fölkeresni, és ott kóvályogni, mert tehát elmenni autóval Saint-Tropezba, az körülbelül a dugóban ülsz egy órán keresztül.
1: És mi nem is a nyári csúcsban voltunk.
2: Így van, így van. És hogy persze szép-szép, de ott igazából, amint úgy látunk a filmeken, az a pénztárca sajnos nem áll rendelkezésünkre, hogy ugyanazt az élményt átéljük. Tehát, és Cannes pedig a fesztiválja nélkül olyan, mert ilyen kicsit ilyen álmos, nem?
1: Igen, de kellemes az a félsziget, Antibé, vagy hogy hívták?
2: Igen, igen.
1: Plusz, hát Monte Carlo, hogyha valakinek ez a Monaco, tehát rengeteg
2: szóval látnivalóval. Szóval nem kell a nem híres kell városoknál leragadni, hanem érdemes csak úgy kovályogni, igen, a kisebb.
1: Az mi magyarul, mármint ami franciául ezének?
2: Nem tudom, én azt ezének hívom, jó, majd hát valami francia szakos felvilágos.
1: Gyönyörű kis falu, és mindenütt működik a tömegközlekedés, belőle több felé van vonat, a parti vonat, hát nem mondom, hogy túlságosan megbízható, meg talán olyan tisztának sem nevezhető, de járt. Valamikor biztos, hogy jön, és miután a követés nagyon sűrű, hát ha nem is menetrend szerint, de hogyha állunk ott egy 20 perc fél alatt, akkor valószínűleg valami jönni fog. Tehát tömegközlekedéssel bejárható, és kimondottan azt ajánljuk, tehát elég sok része bárhol a parton. Az, hogy tetszőleges, hát nem tetszőleges, de előre eltervezzük egy csomó megállónál, gyakorlatilag hosszú szabad strandok vannak, bárhol le tudunk menni a partra, jó infrastruktúra, ilyen azért kevés
2: ja, és
1: van.
2: Itt jellemző és azért.
1: Tehát vonatról leszállva egyből ott vagyunk
2: a parton. És jellemző azért, hogy a strand ingyenes, a zuhany ingyenes. Uh-huh. Tehát, hogy ott nem csinálnak ebből bizniszt, hogy mindenért pénzt kérjenek. Ez egy nagyon szimpatikus tulajdonsága egyébként a francia Rivierának. Tehát, hogy azt az életérzést meg lehet kapni ingyen.
1: Igen, és ha kicsit beljebb lakunk, nem annyira

0: ott a helyi konyhát se szerintem.
1: Igen, ezzel együtt azért
0: egészen.
1: Adjuk
0: én
1: meg
0: nagyon szeretem a francia konyhát, igen. Nem csak a csigát, hanem ami nem csiga, aminek van lába, azt is. Az egész hangulat, ahogyan ott szervírozzák, ahogyan megmutatják, hogy érdemes élni, szerintem az varázslatos abban a vidékben.
1: Ha kezdünk, Nizzában már elkészült a villamos, tehát most már a villamos is bevisz a városba tök gyakran, tehát a közlekedési helyzet is javult, úgyhogy a Rivierát egyszer meg kell nézni szerintem. Lehet, hogy nem a csúcsidőben, de ott egyébként még a június vége nem annyira csúcsidő, ha valaki tud egyből a sulidő után menni, vagy akár előtte. 10 000 alatt, 10 000 alatt itt azért nincs jegy, de szerintem a 10-15 Nizzába azért nagyon kedvező ár. Úgyhogy idén a szezon elején még a Rivierára eljutás is. Teljesen jó áras.
0: Ez volt a mi kis top 10-ünk. Mennyit dumáltunk, jó sokat mi.
1: Csak egy perccel többet.
0: Akkor búcsúzkodjunk. Bízz magadban, utaz okosan, olvasd az okosutas.hu-t, hallgass a Rádiókafét. Sziasztok!
2: Rádiókafé. Van barátod.

0: Szekeres Adrien vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
4: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15

0: perctől a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hungexpo-n, az Ipar Napjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Felmérés indult az Agráriumban, június közepén rendezik a Duna Karnevált, élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Figyeljünk bőrünk egészségére. A Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrtaganat felvilágosító és megelőzési kampánya a hiteles egészségügyi információkat és a tudatos UV-védelem fontosságát állítja középpontba. Kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszálnak. Emellett igyekeznek segíteni abban, hogy a fiatalok eligazodjanak a hiteles és nem hiteles információk között. Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 000 egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fogok dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
2: Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Külföldi és hazai néptánc, népzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Dunai Karneválon. Az eseményt, amelyen a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét mutatják be, június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gálaműsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptáncversennyel és táncházzal is készülnek a szervezők mások mellett. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, észak-nyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van,

0: borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Én Kántor Endre vagyok. Keressétek fel a borravaló.hu-t, és nézzétek meg a Facebook oldalunkat és az Instagramot, vagy iratkozzatok fel RSS csatornán, vagy a Spotify-on. Az összes podcastünk visszahallgatható. Ma a vendéglátásról fogunk beszélgetni, azon belül is arról, hogy milyen helyzetben vannak az üzemeltetők, a vendéglátó tulajdonosok, akik viszik ezt az iparágat, és majd kíváncsi leszek egy pár ilyen tényleg ilyen gyakorlati dologra, amit talán a hétköznapi emberek akár vendégként, akár csak egyszer járóként nem vesznek észre. Úgyhogy éppen ezért itt van a stúdióban Elek Imola és Gulyás Gábor, ők a kőleves vendéglő üzemeltetői, illetve hát lényegében mondjuk azt, hogy a kőleves tulajdonosai. Sziasztok!
2: Szia, Endre! Sziasztok. Köszönjük a meghívást!
3: Köszönjük a hallgatókat is!
1: Azért gondoltam, hogy beszélgessünk egy picit, mert Imolától korábban hallottam azt, hogy azért nem fenékig tejfel ez az egész, és hát ezt lehet látni nyilván, hogy több gazdasági ágazat küzd azzal, hogy jó számokat produkáljon, túléljen, vagy jövőképe legyen, de azt lehet látni, hogy az a fajta inflációs helyzet, nyersanyag drágulás, humán erőforrás helyzet azért a vendéglátást azt erősen megtizedelte. Hogy élitek meg ezt ti?
2: Nem én vagyok a fő gazdasági szakember, de ilyen bevezetőnek azért azt elmondanám, hogy a 2025-ös év az egy elég meredek, illetve hát inkább nagyon mély pont volt. Én nem hiszem, hogy ez csak minket érint a kőlevesben, hanem ez szerintem országos szinten hasonlóan lehet, sőt zárogatnak is be éttermek, miközben nyílnak is újak, ami persze egy nagy meglepetés, de hát az igen nagy merészség, de hát tudjuk, ez az egész egy nagyon nagy merészség, tehát annak idején 2005-ben, tehát ugye most 20 éves születésnapot ünnepeltünk tavaly, most már a 21. évében van a kőleves, akkor is nagy merészség volt, de akkor nem ezért, akkor mondjuk például azért volt nagy merészség, mert úgy nyitottuk, hogy nem voltunk vendéglátósok, tehát Kápolnai Gábor egyik legjobb barátommal találtuk ki, és fejest ugrottunk valamibe, amiről aránylag keveset tudtunk, és akkor így a 20 év során azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, de nagyon-nagyon sok minden akadályozott minket, és én itt átadom a szót Gábornak, mert ő nagyon-nagyon jól el tudja ezt mondani, hogy mi honnan indulnak az igazi nehézségek egyébként a vendéglátásban en blokk.
3: Igazából az Endre elmondta nagyjából. Tehát.
2: De időben.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Igen, de hogy
3: infláció,
2: időben.
3: Infláció, alapanyag drágulás, munkaerőhiány probléma.
2: Oké, de hogy időben, hogy ez hol kezdett el igazán nehéz lenni?
3: Hát az igazság, hogy a 2019-es év, vagy mondjuk egyszerűsebb kedvéért mondhatjuk azt, hogy a Covid az egy vízválasztó minden értelemben. Tehát nyilván ott nagyon sok minden hirtelen más irányt vett. És főleg, hogyha az azt megelőző évekhez hasonlítjuk, akkor egy folyamatos, töretlen emelkedés szakadt meg, és nem lassult, majd nem megállt, hanem egy gyakorlatilag egy a számok tekintetében további növekedés, majd a valóság tekintetében egy zuhanás történt, és hát nyilván ha csak a 19-es évhez hasonlítjuk a mostani helyzetet, akkor a nem tudom, a kumulatív infláció az 67% vagy 70%, nem is tudom, így lefordítva nagyjából azt jelenti, hogy ami most 100 000 forint, az 2019-ben 167 000 forint volt, és azért ez nagyon-nagyon nem mindegy, mert ez ugye megjelenik egyrészt az alapanyag költségeken is, de hát a munkabérek tekintetében van az igazi fájdalmas rész, mert indokoltan nyilván minden munkavállaló szeretné, hogyha az ő bérei alkalmazkodnának, vagy idomulnának a gazdasági körülményekhez, de ezt egyszerűen lehetetlenség úgy csinálni, hogy közben egy vállalkozásnak ne a fennmaradása legyen a tét.
1: Hát igen, mert ugye végülis úgy tűnne, mintha egyszerű lenne a helyzet. Hát kérem szépen, akkor a másik oldalon is kell ekkorát növelni, és akkor szépen megvan, megoldódik. Csak kérdés az, hogy ez kifizeti ki?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ha ebből indulunk ki, akkor mondjuk egy menüleves, ami nekünk ugye van egy ebédmenünk, ami dél és 3 óra között elérhető nálunk. Ez egy minden nap változó levesből és 3 főételből áll, amiből mindig lehet választani, illetve egy desszert is van. Ezek opcionálisak, tehát nem egybe kell ezeket a fogásokat elfogyasztani, hanem lehet variálni őket. De mondjuk a levest nézzük, akkor egy 2019-es évben mondjuk 850 forint volt nálunk egy ilyen menüleves. Ez most 1200, de hogyha ha 70%-os inflációval számolunk, akkor ezt 1400-ért kéne adnunk. De nyilván nem annyira adjuk, és egyébként meg 3 hónap ezelőtt még csak 1001 volt, úgyhogy bocsánat, hogy ilyen konkrét számokat
1: nem, mondod, ez de... teljesen jó, hogy így de, mondod, de... mert ugye ehhez tudunk viszonyítani, tehát a 850 forint az olyan jól hangzott. Az a baj, hogy kapkodja az ember a fejét fogyasztóként mindenhol, nyilvánvaló, és tényleg nem tudsz már mihez viszonyítani, csak ahhoz, hogy ha körülnézel és azt látod, hogy nagyjából mindenhol ugyanennyi, akkor nyugtázod, hogy akkor ennek van valami értelme, hogy körülbelül ugyanennyiért adja mindenki. Viszont a pénztárcámhoz meg nem lett annyival több, hogy én ezt így jó érzéssel tudjam kiadni. Tehát ezzel találkozik a fogyasztó sokszor, és gondolom, ti is ezzel találkoztok, amikor azt látjátok, hogy kéne körülbelül az a klientúra, aki korábban volt.
3: Hát inkább azzal találkozunk, hogy ez egy ilyen iszonyatosan idegörlő, fárasztó kötéltánc, hogy egyensúlyozzunk azon, hogy egyrészt ne legyen megfizethetetlen, amit próbálunk kínálni, másrészt meg ne kerüljünk olyan mínuszba, amiből nincs visszaút. Szóval, ahogy az előbbi példán is megbeszéltük, ezt nem lehet annyival mindig emelni, amennyivel a mondjuk a gazdasági mutatók ezt indokolnák.
2: Az is nagyon fontos kérdés, hogy például a vendéglátóhely a saját tulajdonod, vagy bérled? Mert hogy egyszerűen azt a bérleti díjat is valahogy ebbe a leves, vagy bárminek az árába bele kell építeni, de mi köze van ehhez annak a vendégnek, aki oda beül, és leül az asztalhoz. Ha te bérleti díjat fizetsz, akkor valószínűleg az nem csökkent az elmúlt években. A mi részünkről ez egy elég jelentős növekedést jelentett. 10 éven át, 2012 és 22 között volt egy bizonyos összeg, és ennek a háromszorosát fizetjük. Azért egy hirtelen háromszoros növekedés az kemény. A tavalyi évben meg hát nyilván nem csak úgy önmagában volt kevés a vendég, azért is, mert szemben velünk egy hotel épül, most már 2 éve, és egy építési területre, ahol toj-toj-vécék vannak, meg malterszak folyamatosan, meg krampácsolás folyamatos valaminek a csiszatolása, ütlegelése, az nem egy olyan kellemes dolog, meg az utca is egy olyan képet mutatott, ahol nem kellemes bemenni. Tehát nyilván itt most ez a legutóbbi év, ez ezért is volt nehéz, de azt halljuk a többi vendéglátóhelytől is, hogy mindenféle hotel, szemben lévő hotelépítés és nélkül is írtóra lecsökkent a vendégek száma.
1: Ez minek köszönhető szerintetek? Csak is kizárólag annak, hogy kevésbé lett fizetőképes a vendég?
2: A magyar vendég az úgy látjuk, mert ugye nekünk van egy vendéglőnk, ami ugye egész évben üzemel, és van egy kerthelységünk, ami csak mondjuk áprilistól októberig. Az a meglátás, vagy az a tapasztalat, hogy kocsmába előbb megy a magyar ember, és költi a pénzét, mint az, hogy beüljön és rendesen megvacsorázzon, akár egyedül, az mondjuk ritka, de kettesben valakivel, vagy egy család, az pláne, ez már horror költség. Abból a pénzből egy lakomát lehet otthon előállítani, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nehéz választani. Mulatni viszont kell, vagy sírni, vagy nem tudom, szóval ugye attól függ, hogy éppen mi van, inni, azt kell, úgy tűnik.
3: Hát meg nyilván ez a szocializációs interakcióknak is egy nagyon fontos platformja, hogy az ember elmegy egy kocsmába, és ugye egy baráti társaságon belül többféle státuszú ember lehet, tehát hogy egy vacsorára nem biztos, hogy minden barátod el fog menni, mert nem fér bele, de mondjuk egy kombucsa fröccsöt, vagy egy sört, ezt megisznak, mert az még belefér, és akkor tudnak az emberek itt találkozni, szóval azért az, hogy a most az alkoholmentes irányt kellett, most az a trend.
2: Nem, nekem van egy borászatom is, úgyhogy az ne hagyjuk ki, hogy a bort is igen, kell igyanak.
3: Bort is kell inni, főleg irányít. Igen.
1: Én értem ezt, tehát, hogy nyilván más költséggel számolnak ilyenkor a vendégek, de azért, ahogy te is mondtad, volt egy szép felívelés, és azt lehetett látni, hogy valahogy Budapest, és nem csak Budapest, az ország nagyvárosai, meg akár kisebb vidéki helyeken is, hogy így elindult valami, amiről azt lehetett mondani, hogy oké, volt egy gasztroforradalom, egyre több ilyen bibgurmandal ajánlás volt, egyre több Michelin csillag ajánlás volt, már fölkerültünk egy olyan térképre, ahol tényleg a turisták keresik ezeket a fine dining helyeket is, ami nyilván magával húzza az összes többit. Street food forradalom is volt. És azt lehet látni, hogy ahogy nagyon-nagyon jó vertikuma volt ennek Budapesten, főleg a hagyományos ízek mellett megtaláltunk egy csomó mindent, és nagyon sok hagyományos típusú íz van. Most meg azt lehet látni, mintha beszűkült volna ez egy picit, és a közönség, hát én tényleg nem tudok másra gondolni, mint hogy egyszerűen nem fizetőképes.
3: Ez mindig az. Én azért ennyire nem látom borúsan ezt a dolgot, mert ez a változatosság, vagy ez a fajta ilyen vertikum, amiről beszélsz, ez most is megvan, inkább a különbség az, hogy mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt sokkal több volt a vállalkozó szellemű ember, aki belevágott még akkor is, hogyha tudta, hogy ez nem biztos, hogy bejön, de úgy 2-3 évet nagyjából úgy meg tudott tervezni üzletileg. Ma ez már sokkal-sokkal nehezebb, szerintem ez szűkíti a kört, mert itt is most is nyílnak új helyek, meg nagyon változatos, meg jó helyek, de egyrészt nagyon sok esetben sokszor van átfedés mondjuk a tulajdonosi kör között, tehát nagyjából ugyanazok nem nagyjából, de vannak átfedések, és akkor nyilván akinek már van egy jól bejáratott üzleti modellje, az kicsit bátrabban vág bele valami újba, de az a fajta extra kísérletezés, amiről te beszélsz, 10-es évek vége, második fele, az nyilván hiányzik. És az is igaz, hogy az embereknek nincs pénze erre, hogy vendéglőbe járjanak, vagy kísérletezni járjanak, vagy kipróbáljanak új dolgokat, mert egy vacsora az mondjuk 18-ban megoldható volt két főnek mondjuk. Most mondok egy példát, az is a saját példám, erre konkrétan emlékszem, hogy egy Michelin csillagos helyen 2017-ben egy komplett frankó vacsora mindennel együtt az akkori barátnőmmel 30 ezer forintba került, úgyhogy jattoltunk is. Szóval ez most szerintem, én sajnos nem járok Michelin csillagos helyekre, de szerintem ez most inkább a duplája, hanem a triplája.
1: Inkább, igen.
2: 100 000
1: szerintem is magasabb lesz sajnos. Szóval,
2: főleg az ital, tehát hogyha az ital.
3: Igen, szóval, hogy azért ez óriási szakadék, tehát hogy ez indokolja. És egyébként, ami nagyon meglepő volt, de most már sajnos az sem az, hogy ez nem csak a magyar vendégekre igaz, amit az Imola mondott rájuk, különösen. De a külföldi vendégek esetében is megfigyeltük azt, hogy például mi korábban bejött egy asztaltársaság, gondolkodás nélkül csak rápillantottak a borlapra, látták, hogy hú, ez tök izgi, ez finom, vagy még esetleg a felszolgáló, nehogy Isten ajánlott is nekik valamit, és hát kikértek egy üveggel. És onnan indult a beszélgetés, vagy onnan indult a válogatás az étlapról. Most ez nagyon nincs így, tehát mi az, ami van, lehet, amilyen szolgáltatói szinten van, esetleg csapvíz, vagy egy kancsó valami, amit ott elkortyolgatunk, amíg átnézzük az italapot, meg az étlapot, és akkor a vége az, hogy mindenki iszik egy pohár valamit. És azért ez tényleg, most javíts ki, hogyha tévedek, de szerintem ez nagyon-nagyon általános lett az utóbbi 1-2 évben.
2: És ahogy az előbb elkezdted mondani ezt az alkoholmentest, ugye egyre kevésbé bor lesz az, amit választ az az illető a vacsorájához, hanem megnézi, hogy akkor milyen szörpünk van, milyen limonádénk van, igen, van kombucsa teánk, van vízikefirünk, mert ugye haladni kell a korral, meg egyébként szeretjük is ezeket, de hogy ez azért nem ugyanaz, nagyon nem ugyanaz, tehát hogy így jó, a sör az azért könnyebben csúszik szerintem, de persze nyilván egy vacsorához nem biztos, hogy a sör fog csúszni. És egyébként meg a Michelin csillagra, ugye azért is jár a Gábor Michelin csillagos étteremben, mert főleg a mi saját étteremünkbe jár a Kőlevesben, és hát talán az lehet a kulcsa a túlélésünknek, amennyiben ez megtörténik, hogy mi mindig is úgy definiáltuk magunkat, hogy vannak ezek a házias ételek, amik ugye közelítenek nyilván a magyaroshoz, de nem csak magyaros van, hanem zsidós is, de olyan háziasabb dolgok, és kevésbé a fine dining felé megyünk. Tehát valahol a kettő között definiáltuk magunkat mindig, és azt gondolom, hogy a környékbeli csárda kultúra, ami ott itt nem nagyon kultúra, inkább csak csárda jelenség, tengernyi ilyen gulyásozó, pörköltöző, lángosozó hely nyílik, a Dob utcán, ha végigmész, elájulsz, hogy mit látsz ebből. De ez véletlen. Olyan helyek, amiktől így kihulik a hajad. És muszáj, hogy nekünk is az étlapunkon egészen elől gulyásleves, meg csirkepaprikás, meg durós csúsza, meg ilyen dolgok legyenek, amik persze, hogy finomak, és jól el lehet őket készíteni, és nyilván magasabb színvonalon, meg finomabbra szeretnénk, mint ők, de ezt a turista honnan tudja?
1: Hát igen, ezzel kapcsolatban van egy másik gondolatom, a szünet után majd ezt elmondom, legyen ez a cliffhanger, úgyhogy a vendéglátásról beszélgetünk belső szemmel, a Kőleves tulajdonosai, Eleki Mola és Gulyás Gábor a vendégeim, maradjatok velünk, mindjárt folytatjuk.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való! Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
7: Ez továbbra is a Borra Való Gasztrokultúra magazin, a kőleves tulajdonosai vannak itt a stúdióban, Elek Kimola és Gulyás Gábor. Amit mondtál, az nagyon érdekes, hogy pont volt most egy ilyen rédzselésem az elmúlt napokban, amikor találkoztam két olyan szóval, amit életemben nem hallottam még. Majd elkezdtem, én nagyon szeretem az etimológiát, és főleg a gasztróval kapcsolatos dolgokat vizsgálni. Elkezdtem utána nézni, sehol nem találtam semmit. Aztán felhívtam a Katona Csabát, akivel sokat dolgozom ebben a műsorban, és mondta neki, Csaba, én borzasztó műveletlen vagyok, vagy valami baj van, mert nem találom ezeket a szavakat. Mi a jó Isten, az a bribacsa, meg a bribóka. És kiderült, hogy ő se tudja, senki nem tudja, ezek a szavak nem léteznek, csak egy vagy két, vagy egy üzleti körhöz csatolható étteremben, és a külföldi turistáknak úgy adják el őket, mintha ezek ősi, magyar, 200 éves receptekből készülő ételek lennének. És egyszerűen többenet, hogy az hagyján, amit te elmondtál, hogy mondjuk volt egy ilyen egyébként a 90-es években, amikor a Liszt tér környéke, a Rádai környéke hasonlóan nézett ki, tele volt ezekkel a, kicsit a Kecskeméti utca vége is, ugye, hogy tele volt ezekkel az ilyen jó kis magyaros éttermekkel. Hát ugye akkor ezt tudtuk nyújtani gasztronómiával, de valahol ezt úgy érzem, hogy meghaladtuk, már nem azért, mert ezek nem jók, tehát ez nagyon fontos, hanem van bőven, amit lehet nyújtani hagyományokra építve, akár, de egyébként újat is, és akkor miért ne legyen színesebb ez a dolog? Na most ez egy része, hogy ez van egy ilyen jelenség, az egy, hogy egy ilyen nem is tudom, ilyen gasztrotörténet vagy gasztrohamisítás történik, azért fogalmazok így, mert én megnéztem, ezeket konkrétan szabadalmaztatták, illetve védjegyoltalom alá helyezték ezt a két kifejezést európai szinten. Tehát itt, de itt tart a dolog, és azt viszont, hogy most egy, lehet, hogy valakinek a családjában ezt annak idején így hívták. De hogy erre semmilyen írásos nyoma nincsen, semmi nincsen erre. Erre mondhatunk bármit. Tehát mondjuk kvázi nevezzük új márkanévnek ezt.
8: És na, mi az a bribacsa?
7: Hát figyelj, ez a gulyásleves, a bribacsa, különböző, igen, van, ami különböző húsos, van, amelyik nem. A bribóka pedig a pörkölt lényegében. Aha. Csak hogyha mit tudom én, zöldborsót teszünk bele, akkor azért Magyarország 99,9%-ában agyonvernek. A maradék 1%-ában a kunságon pedig egy kicsit szégyenkeznek, de mindegy, szóval, hogy a helyzet az, hogy lehet ilyet csinálni, miért ne lehetne, bármit lehet csinálni. A kérdés az, hogy egy turistának, ha azt mondjuk, hogy ez egy 200 éves hagyományos magyar étel, akkor ő mivel megy haza? Ez egy másik probléma.
9: Szerintem most mondtad ki a kulcs mondatot a végén, hogy a turistának, és igazából ez nagyon szorosan kapcsolódik hozzánk is, mert az, hogy mi még életben vagyunk, nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk egyrészt azért, mert olyan a telek ingatlan tulajdonosi kör, akitől béreljük a kőlevest, akik mindenben partnerek, és ugyanúgy szeretik ezt a helyet, mint ahogy mi is, és nagyon jó velük az együttműködés. Másrészt pedig az, hogy a kőleves az ott van a történelmi zsidó negyed kellős közepén. Ha nem ott lenne, akkor már nem lenne. Uh-huh. Egyszerűen mi tényleg abból maradtunk fent, vagy annak segítségével maradtunk fent, hogy a turisták jönnek. Még akkor is, hogyha éppen szembe két éven keresztül megy egy 400 szobás, vagy nem tudom, 300-200 szobás szállodaépítés. És az összes ilyen hely, amiről most beszélünk, amiről az Imola is beszélt, ezek csak erre az egy szegmensre fókuszálnak, a turistákra. És az, ami most így bennünk is, meg én már benned is egy ilyen kiütközést vált ki, hát ez az AI. Azért nem menjünk el mellette szó nélkül, mert hogyha beütött, hogy mi az a bribacsa, akkor az első dolog az egy AI
7: megpróbálja megmagyarázni,
9: mondás lesz, igen. És azokat az infókat viszont egy olyan weboldalról szedi le, ahol meg van definiálva, hogy ez micsoda, és az nyilván ahhoz a körhöz kapcsolódik, vagy tartozik az a weboldal, ahol árulnak ilyen nevű ételt, és innentől kezdve egy turista az már benn is van a málnásba, mert ő meglátta az interneten, hát most az AI a mindent megmondó atya úristen.
6: Hát igen, nagyon jó ötletem támadni.
9: Az AI azt mondja, hogy az egy 200 éves étel, akkor nekem azt kell lennem.
8: Nagyon jó. Én Lázár Ervin szép szavaira gondoltam, hogy lehetne, árulhatnánk mikkamakkát, meg aromót esetleg, szerafint, ezek tök finom régi ételek.
7: Hát lehet, igen. Ősi hagyományos.
9: Igen, a szavallal.
7: Igen. Jó, egyébként, ha, tehát lehet azt mondani, hogy ez egy ügyes üzleti fogás, és ezt nem lehet elvitatni. Inkább a kérdés az, hogy nem tartunk-e ott Magyarországon, hogy, hát nyilván nem, ez így költői, hogy olyan módon kanonizáljuk ezeket az ételeket, meg ezeket a dolgokat, hogy ezt ne lehessen így. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy mi csináltunk egy valamit, ami a saját kajánk, nyugodtan bármilyen módon értékesítsék, csak ne lehessen rá összemosni a kettőt. Tehát, hogy nem tudsz Bécsben bécsi szeletet enni, ahova az van kiírva, hogy bécsi szelet, ha nem követed a megfelelő leírásokat. Az nem lett egy csirkemell, az nem lett egy sertéskaraj, tehát annak borjú szeletnek kell lenni. Egyébként írják, mindenféle módon kikerülik, tehát van olyan nem Wiener Schnitzel van írva, csak Schnitzel, vagy Wiener Art, vagy valami ilyesmi, de már ezt is figyelik egyébként, és ugyanúgy a gulyásleves, bármi mást, a sóletet, bármi mást nyugodtan le lehetne fektetni, mert ugye az sem egy babkonzerv libakolbásszal. Tehát, hogy így annak van egy módszere.
8: Amúgy ez, hogy így kitaláljuk, hogy akkor a bribacsa micsoda, meg ilyesmi, ez azért is mond ellent mindennek, amit mi a vendéglátásról gondolunk, mert hogy úgy mondjam, mi az őszinte vendéglátásnak vagyunk a híve, tehát, vagy hívei. Tehát tényleg, ha bejössz hozzánk, ott nem azt fogod érezni, hogy jaj, most mindenki haptákba vágta magát, figyelnek rám, de nyugi van, kicsit ilyen olyan, mintha hazamennél, stb. Ott nem hazudhatnak neked, hogy most főztem neked bribacsát, drágám, emlékszel, kicsi korod óta főzzük ezt, nem. Főztem neked babgulyást, főztem neked nagyon finom sóletet, főztem neked vadasmarhát, szóval nem lehet ezt, ez
7: hát legalábbis jó lenne,
8: én nagyon örülnék, ha ezt nem lehetne büntetlenül csinálni, de hát nyilván lehet büntetlenül csinálni, sőt, nyilván nem, hogy büntetést kap érte, aki ezt csinálja, hanem ez az üzleti modellje, hát, de nem épül le.
7: Legyen éppen, szerintem a káros az, tehát a saját magával tesz gondot, az egy dolog. Tehát nyilván, hogyha megnézed a TripAdvisor-on, most már 2 csillag alatt van az értékelése ezeknek a helyeknek, nem segített a bolonyai slángos sem.
9: Ezen... Nem jó helyen keres, nem jó helyen nézed az értékelést.
7: Tényleg?
9: A TripAdvisor-nak nagyon-nagyon alacsony a...
7: Akkor rossz helyen néztem, más olyan magas az értékelés.
9: Nem népszerű, de nem annyira, és eléggé visszaesett az alapján tájékozódó, vagy az alapján választó vendégeknek a létszáma. A Google az egyetlen, ahova ameddig mindenki eljut agyilag, és ez egy nagyon érdekes újabb nyúlüreg, amit most mondtál, mert itt mindennel összefügg, és ezeknek a helyeknek, most tényleg én nem akarok itt név szerint említeni egyiket se, lényeg, hogy ezeknek a helyeknek nagyon-nagyon közös sajátossága az, hogy a megnyitás napján már 705 csillagos értékelésük van, és gyakorlatilag egy 2-3 hónap nyitva tartás után 3000 fölött van az 5 csillagos értékelések száma. Nekünk csak összehasonlításként nem, sajnos mi nem nagyon fordítunk marketingre.
7: Tehát organikusan növekedtek.
9: Ez az organikus, az O betű tényleg, tehát ahogy mi csináljuk.
8: Igen,
9: de hogy nekünk van 3000 20 év alatt. Jó, mondjuk abból nem tudom mennyi volt az, ami Google dominancia időbe telt, de szóval azért ez egy elég, hát egy ilyen, nevezhetjük exakt összehasonlításnak, hogy azért itt valami olyan is van, ami pusolja ezt a...
7: Ezt hát üzleti körök, üzleti érdekek vannak.
9: És igazából, hogyha bekanyarodik valaki a Kiskörútról a Dob utcába turistaként, akkor egymást érik az 5 csillagos helyek, ahol Traditional Hungarian Gulash Selection, és akkor úgy kezdődik, hogy Chicken, Pork, És akkor talán van beef.
8: Beef meg és vegetarian.
9: Meg vegetarian. És akkor azt fogja gondolni, hogy ez itt a hagyomány. Ő most itt belecsöppent a hagyomány kellős közepébe, a szívcsakrájába, itt minden úgy lesz, és ráadásul erre ráerősítenek olyan apróságok, hogy...
8: Benne van a nevükben a gulyás szó minden esetre. Mondja Gulyás Gábor.
9: Hát jó. Egy turistának utána nem nagyon fogod tudni megmagyarázni azt, hogy de figyelj, azért van különbség a között, hogy mondjuk milyen fűszerpaprikából készül az a húsról, ne beszéljünk, mert... De hogy mondjuk a fűszerpaprika, ami tényleg a szíve lelke mindennek, hogy arra mondjuk mennyit áldoz egy hely, hogy honnan szerzik be, hogy ez tényleg milyen minőségű. És mondjuk nálunk azt mondhatjuk, hogy hát nálunk drágább a gulyásleves, mint mondjuk ezeken a helyeken, amik ott most nagyon népszerűek a turisták körében, de hát én nem tudom, hogy mindenkinek megvan ugye a saját alapanyag kalkulációja, de mi csak így tudjuk rentábilisan adni a gulyáslevest, mert egyszerűen drága alapanyagokkal dolgozunk.
7: Hát, hogy drágább, ez nagyon jó, hogy ezt behoztad, különben az jutott eszembe, hogy az tényleg érdekes, hogy Gulyás Gábor beszélt erről a gulyásról, de az is érdekes, ha már itt tartunk, hogy a kőleves az, amit képviseltek itt, hogy készül a kőleves, ugye, ez benne volt a kezdeti filozófiába, a fejesugrásba?
8: Nem, mert amikor ezt a nevet adtuk a BT-nknek, Kápolnai Gáborval 2001-ben, akkor még csak tervben volt, hogy majd egyszer nyitunk egy helyet, és csak az volt a szempont, hogy egy magyar név legyen, ami kapcsolódik a gasztronómiához.
7: Hát
8: ugye kicsit viccesen kapcsolódik a gasztronómiához, ismerjük vagy hát sokan ismerik a mesét, de aztán amikor a vendéglőt elneveztük, akkor azért volt benne egy ilyen, hogy hát nekünk van ötletünk, lelkesedésünk, pénzünk annyira nem volt akkor, de aztán lett egy befektetőnk a volt férjem személyében, tehát ő hozta az alapanyagokat, ugye, mi meg csak a követ, de hát azért fontos volt az a kő is, mert...
7: Na, az alapanyagok, ide akartam kiukadni, hogy mennyire nehéz a beszerzés, az, hogy amit mondtál, őszinte vendéglátás képviseltek, az azt jelenti, hogy ennek az egész folyamatnak olyan kell, hogy legyen, hogy olyan alapanyaggal dolgozzál, olyan fűszerpaprikával, olyan hússal, olyan zöldséggel, amit te megfelelőnek találsz. Erre két dolog kell forrás, meg kell egy olyan ember, aki ért hozzá. Ez megvan?
8: Hát van egy főszakácsunk, aki most már 15 éve dolgozik a kőlevesben, azt hiszem, igen, és ő nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető leggazdaságosabban a legjobb minőségű húsokat találja meg. Gábornak volt abszolút a veszőparipája például, hogy nagyon jó minőségű piros paprikát használjunk. Ő felkutatta, hogy mi az, amit a leges legjobbnak és a legízletesebbnek találunk. Nem tudom, hogy ennek ki lehet-e mondani a nevét. Ez a rubin paprika egyébként. Tényleg csodálatos. Egyszerűen olyan az illata.
7: És hogy lementél a termelőhöz?
9: Meg úgy nem, mert nekem van egy gyerekkori barátom, aki Salzburgban él már sok éve, tizen sok éve, és neki volt egy étterme, és ő ajánlotta, mert ő is innen rendelte oda Ausztriába a fűszerpaprikát, meg a fűszerpaprika olajat is egyébként, ami szintén nagyon jó minőségű, úgyhogy én tőle kaptam ezt a tippet, úgyhogy ő hozott is nekem belőle, úgyhogy nem kellett lemenni.
8: Persze lehetne, próbáljuk egyébként, hogy termelőtől vásárlás, ilyesmi, de azért ez elég nehéz egy budapesti vendéglőnek. Nyilván, ha valahol vidékkel lennénk, akkor kicsit könnyebb lenne, hogy akkor elmegyünk a paprika termelőhöz, és akkor onnan. De nyilván lehetne ezt, de annyira sok mindenre kell figyelni, annyira sok mindent kell csinálni, hogy ez csak úgy részben valósul meg, ez a termelőtől vásárlás. Inkább az van, hogy megfelelő beszállítók, és akkor ha helyszínre hoznak nekünk mindent igazából. Tehát ritkán van az, hogy el kell menni, de van például a sólethez, a füstölt marhaszegyet, egy bizonyos hentes csinálja nekünk füstöli, meg hát nyilván más kuncsaftjainak is, de azért ugye elmegyünk, és akkor azt a legtöbb esetben én hozom el, egy nagy hátizsákba berakom, és akkor elmegyek vele a kőlevesbe. Szóval van ilyen is, de az se vidékre menés, hanem a félutcai piac. De sok helyről jön össze ez a dolog.
9: Igen, egyébként ez szerintem azoknál a fogásoknál, vagy azoknak az ételeknek a mentén szokott általában mindig új lendületet kapni, ahol van valami új dolog, amit hozzá kell szerezni ahhoz az adott ételhez, és ezt a spárgás emberünket is így találtuk meg annó, akivel most már nem tudom, nagyon sok éve együtt dolgozunk, és az olívaolaj is így került hozzánk, egy nagyon, nagyon jó minőségű, finom olívaolajunk van. Szóval nagyon sok ilyen dolog van, hogy az étlapunkon rengeteg az ilyen pillér, kacsacomb, libacomb, porjúpörkölt, sólet, maceszleves, ilyesmik, de azért egy csomószor változnak dolgok, és akkor azok a fogások, amik ilyen pillérek, azokhoz igazából tényleg mindent hoznak hozzánk. Amik meg adhok jelleggel változnak, azok meg mindig adnak egy kis kihívást, hogy akkor honnan szerezzük be hozzá az alap.
7: Hát azt ne hiszem. Azt mondtad, hogy egy ilyen kicsit fárasztó kötéltánc ez az egész. Mi az, ami reményt ad mégis, hogy ezt tovább csináljátok? Tehát, hogy az, hogy vannak olyan alkalmazottak, akik ott dolgoznak 10 pár éve például, szerintem az egy jó dolog. Mondjuk, hogyha még ki kéne pörgetni egy jó pár szakácsot, újra betanítani, újra szerezni minden, az még nagyobb nehézség. De ahogy Imola említetted az elején, elég sok hely zárt be, és ahogy én néztem, olyan helyek is, például arra, amire én lakom ott a Velencei tó környékén, ahol 18-20 éve, 22 éve működő családi helyek, tehát ahol mondjuk a saját épületben volt például, tehát még az sem volt probléma, hogy mondjuk ki kelljen fizetni egy belvárosi budapesti bérleti díjat, szóval, hogy egyszerűen volt, aki ezt a fajta kötéltáncot ezt nem bírta tovább.
8: Bennünk is azért hullámzik ez, hol a remény az erősebb, hol a kétségbeesés. A 26-os évvel nagyon bizakodóak vagyunk, nem csak azért, mert talán tényleg az egész magyar közeg megváltozik, hanem mert valahogy van egy ilyen érzésünk, hogy itt most talán valami elindul. És egyébként, amit én nagyon szeretek a Kőlevesben, az az, hogy ez egy ilyen igazi találkozási hely. Tehát hát egyrészt nagyon sok ismerősöm van, és nyilván a social médiában is követik, hogy én mit csinálok, meg én is követem sok mindenkinek a sorsát, de az például egyszerűen hihetetlen, hogyha bárki bárkiről valamit szeretne megtudni régi ismerősről, akkor nagyon sokszor fordul hozzám, hogy te nem tudsz valamit erről és arról, már olyan régen hallottam róla, te biztosan találkozol vele, és akkor nagyon sokszor van az, hogy de igen, pont 2 hónapja volt itt, és sikerült találkozunk és beszélgetünk, és ez nem csak egy vendéglő, és nem csak egy kocsma, hanem ez egy intézmény. És egyébként az ott dolgozóknak is intézmény, mert eléggé szociálisak vagyunk, vagy úgy mondjam, ilyen segítjük is a dolgozóinkat, ezt pontosan tudják, hogy nem az, hogy hülyék vagyunk, és palira lehet minket venni, hanem egyszerűen úgy állunk hozzá az összes dolgozónkhoz, hogyha segítségre van szüksége, segítünk. Szóval, hogy ez is egy olyan dolog, hogy fontos. Tehát, hogyha mi el akarnánk egyszer csak dönteni, hogy mi bezárunk, és ez a mi döntésünk, akkor az egyik legfontosabb kérdés az lenne, hogy hány ember veszíteni el ezzel a munkáját, azon kívül, hogy mi is nyilván az egészet, de hogy ez egy ilyen, nem tudom jobban mondani, hogy egy ilyen csodálatos intézmény, és csodálatosan szerethető, amellett, hogy full nehézségekbe tudunk torkolni.
7: Gábor, benned mi tartja a kötélt, mitől vagy kötéltáncos?
9: Egyetértek azzal, amit az Imola mondott, teljes mértékben. Ugyanez igazából a közösség, az ott dolgozó emberek, meg az, hogy iszonyú nehéz elképzelni, hogy ez nincs. Uh-huh. Nincs Kőleves, hogy nem ott találkozunk, hogy nem az van, hogy nekem is szegről, végről, vagy akár közelebbről ismerőseim spontán maguktól oda mennek, és csak rám írnak, hogy nem vagyok-e itt, mert éppen itt találkoznak. Hát azért az, hogy ott van egy kerthelyiség, az...
7: Hát ezt akartam kérdezni, hogy a kerthelyiség az mekkorát dob, az valószínűleg sokat, igen.
9: Hát az, ami gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy ez még létezik, ez a vendéglő is, nem csak a kerthelyiség.
8: Meg hát, hogy van egy kert, tehát, hogy eleve az is. Uh-huh. Szóval ez egy nagyon szép helyszín, tehát, hogy ez azért is szerethető, mert oda belépsz ilyenkor, most, amikor majd bemegyünk, éppen hétfőn zárva van a vendéglő, a kert is még zárva lesz, és akkor ott az a nagy csend, és hogy a belváros közepén, ahol minden zúg, búg, és oda belépsz, és fák vannak, és az egész egy olyan, mint egy oázis, szóval ez egy csoda.
9: Igen, igazából az, ami szerintem ebben majd egyszer segít nekünk is, hogy döntsünk, hogy merre tovább, az, hogy hogyan alakulnak hogyan alakul a gazdasági légkör, meg a szabályozások, meg a különböző előírások, meg minden, aminek meg kell felelni, és hogyan alakul emellett a forgalom és az embereknek a fizetőképessége, vagy fizetőhajlandósága, vagy felszabadult anyagi forrása arra, hogy megengedje magának, hogy vendéglőbe járjon. Mert igazából ezt egy darabig lehet csinálni, amit mi is csinálunk, hogy megy ez az egyensúlyozás, de amikor már a saját terveink se tudnak megvalósulni, és még nem tudunk fejleszteni, és mondjuk nem tudunk lecserélni

0: csettintésre megy bizonyos helyeken, de lehet, hogy most egy nagyon sok gőztárolósító felszabadul azokon a helyeken, amik majd bezárnak, nem tudom. És akkor megszerezhetjük őket olcsóbban. Mindegy, szóval, hogy most viccet vélet, ez azért komoly vízválasztó tud lenni, amikor így tervezgetünk a kis kockás papíron, és akkor minden évben azt mondjuk, hogy ja, jó, hát akkor majd jövőre. De ezért ez demoralizáló egy idő után, és így nem nagyon van sok értelme csinálni.
1: De mégis csináljátok, úgyhogy úgy látom, hogy azért van egy ilyen erős kapaszkodás ebbe, amit elmondtatok.
2: Hát ezt szeretjük, szóval itt szerintem az egyes számú motiváció az a szeretet. A kettes számú az ugye az őszintesség, a hármas számú nyilván anyagi okai is vannak, hogy csináljuk, hát ebből élünk, tehát az kétségtelen, és hát nem tudom, tehát tényleg ez valóban olyan, mint egy ilyen, amikor nem tudod elképzelni, hogy majd egyszer egy másik hazában fogsz felébredni. Ezt se lehet elképzelni igazán jól, hogy majd ez nem lesz, és akkor majd ide nem jövünk úgy, mintha hazamennénk. Szóval ez... De hát itt visszakanyarodok megint ahhoz, hogy hát a szeretet.
1: Hát ne forduljon elő ez, szerintem. Úgyhogy...
2: Hát mindent megteszünk ezért.
1: Hát köszi szépen, hogy kicsit így, hát tényleg egy kicsit kitárulkoztatok, be tudtunk tekinteni egy ilyen hátterébe ennek az egésznek, a vendéglátásnak, ami nincs könnyű helyzetben, de egyébként, ahogy te mondtad, van az egész országban egy ilyen pozitív várakozás, úgyhogy ha ez legalább ennek egy része, egy tizede bejön, akkor reméljük, hogy ez még 20 évet jelent a kőleves számára is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: És köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Ele Kimola és Gulyás Gábor a kőleves üzemeltetői tulajdonosai voltak itt, és arról beszélgettünk, hogy mi a háttere egy vendéglátóipari vállalkozásnak, meg hogy milyen nehézségek vannak. Kövessetek minket a borravaló.hu-n, a Facebookon és az Instagramon. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
3: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod. Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Pár nap maradt a bevallások leadására. Sok magyar választja idén is a horvát tengerpartot. Országszerte élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
8: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézz át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
7: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
9: Nagyon szép kora délutánt kívánok a Rádió Café teljes rajongó és hallgató táborának. Winkler Nórával közösen elindítjuk, aki velem szemben ül, a mai műsorunkat.
10: Én pedig azt tudom mondani erről a stúdióhelyzetről, hogy velem szemben Mahán Csetvei Frigyes ül, ő divat brandileg nagyon összehangoltan, mert amikor megérkezett, akkor rajta volt egy keki színű isteni sport jacky, melynek
9: az egy
10: márkája.
9: Tenisz. Jackie.
10: Okay,
9: 60-as évekbeli design, vagyis 50-es évek végi design, és annak egy vintage reprodukciós kiadványa a koszorús költőktől, a koszorút ábrázoló.
10: De miért hadd mondjam már, hogy Fred Perry?
9: Jó, de csak a tenisz miatt Fred Perry.
10: Jó, Fred Perry, és akkor mikor belépett, és itt melegebb van, mint kint, levette a sportjackyjét, és alatta pedig van egy piképóló, egy ugyanott elhelyezkedő Fred Perry hímzéssel, és ugyan nem veszed le a pólódat, de az is lehet, hogy van egy tetoválás a mellkasodon, ugyanott egy Fred Perry tetoválás, és ezért...
9: Mondjuk el, hogy miért beszélünk, vagy miért hordok én ilyen típusú ruhákat, mert hogy nagyon sokan mindenfelől, tehát a szélső jobboldali emberektől kezdve a skinheadeken át a 80-as években azért nagyon sok hulláma volt ennek a ruhamárkának.
10: De mi köze a szélső jobbhoz?
9: Hát, mert olyanok is hordták, meg az Egyesült Államokban volt ez a Trumpnak az első regnálásakor volt neki egy ilyen verőbandája, és ott is volt egy-két arc, aki, de ők csak feketét hordtak, és hozzá a fehér koszorús inget. Szóval nekem, csak hogy tudjátok, egyrészt érzelmi kötődésem van, hiszen Fred Perry maga is az 50-es évek végének egyik óriási nagy teniszjátékosa volt, valamennyi kötődésem van ehhez a sportághoz. Keresztapám képzelem még találkozott is vele kétszer. Egyszer Los Angelesbe, egyszer pedig azt hiszem Angliába, van közös képe Fred Perryvel.
10: Ne.
9: De De nem akarja, nem hajlandó, Robi, ad nekem azt a képet, nem hajlandó megválni tőle, nem értem miért. Másrészt pedig édesapámnak volt egy teniszinge, amit a 63-ban, 64-ben, még az én születésem előtt jutott hozzá, szerintem a keresztvaterom csempészte Magyarországra valahogyan, és azt őrizgette, mosogatta, és hordt, az egy fehér 60-as évekbeli piképóló volt, vagyis hát a piképólók eredője az ugye a teniszdivat volt, a 60-as években így néznek ki a teniszingek, és nagyon sokáig nem is engedték azt, hogy galér nélküli ingekben játszanak nagyon helyesen, és azt is tiltották, hogy feltűrjék. De most már megvan különben az eredője a feltűrt piképólónak, meg is fogok róla emlékezni a mai napon egy zenész sportoló kapcsán, majd az első dal ez lesz.
10: De mi az, hogy feltűrni? Melyik részét feltűrni? Az ujját?
9: Megmutatom, nem.
10: Felállítani?
9: Hát felállítani, én feltűrni, tudod, kőbányán feltűrni, ezt úgy mondjuk.
10: Jó, de most akkor hadd mondjam el, 2012-ben ezt úgy hívjuk, hogy felállítani, de egyébként praktikus is, hogy mondod, mert én emlékszem a piképóló világának megismerésekor volt egy pillanat, és ez nem is volt annyira régen az időben, amikor rájöttem, hogy az, hogy ilyen erős anyagból van varva a galéria, annak az a primér funkciója, hogy amikor nagyon erősen süt a nap, felpattintod, és megvédi a nyakszirtedet, ami nagyon hamar le tud égni. Szóval ez csodálatos.
9: Igen, de ez a lovaspóló miatt van így. Szóval, ha már ennyit beszéltünk erről a volt teniszezőről, mert tényleg én erre szeretek. Szóval nekem gyerekkorom óta ez egy érzelmi kötődés, és amikor tehetem, akkor egy-egy darabot vásárolok.
10: De nagyon jól állnak neked. Tök passzol hozzád ez
9: szeretem,
10: a Fred Perry világ.
9: Benne van az a letűnt világ, amit én, ami után vágyódom, benne van sok minden, a szüleim, a családom, ugye beszéltem a keresztapámról, meg édesapámról, benne van az a sportág, amit nagyon szeretek a mai napig, úgyhogy sok minden köt hozzá, minden más, az csak sallang, és azzal én nem tudok mit kezdeni.
10: Jó, akkor elmondom, hogy mi lesz ma az adásban. Pénteken a Bátortábor árverés most, hát érthető okokból sokkal több volt, mint egy sima bátortábor árverés, úgyhogy erről mindenképpen mesélek. Május 16-án, azaz ennek a hétnek a szombatján lesz a Nemzetközi Ezer Jó Nap, amihez Frici ezer szállal kötődik. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy persze vannak nagy örömök a közéletben, nagy társadalmi változások, végre egyébként esik az eső is, ami jó, és hogyha ezekből a nagy és globális ügyekből kicsit kitekintünk, akkor megérkezhetünk oda, hogy kettő növénynek, gyümölcsnek is szezonja van, és az ebből kivehető örömöket senki ne felejtse el kivenni. Aztán nyilván lesz sport. Én hétfőn a Moholy Nagy Művészeti Egyetem díjátadóján és doktori cím átadóján vezettem az eseményeket, és ez is kicsit több volt önmagánál. A Matchmakerbe pedig szerintem szuper, szuper meccs ez a mai. A Fritz, mondjad.
9: Nem, hogy ez már pop art, vagy mi az?
10: Ez abszolút pop art.
9: Jó.
10: Ez hardcore pop art. Egy amerikai festő Tom Wessel-on egy képe, amit én egyébként is nagyon szeretek, és kapcsolódok hozzá személyesen is. Az tudott most csodás párja lenni a Frici által küldött lemezborítók egyikének. Amikor oda gördülünk az adásban, akkor kifejtjük ezt részletesebben.
9: És én még két percet szállnék egy múzeum látogatás, hát remélem egyszer az lesz belőle okán, hiszen tegnap reggel én is megnézhettem, hogy hogyan néz ki a várnak a két emblematikus épülete, amelyben most bementek az újjáalakuló kormány tagjai, és ők is megnézhették a Karmelitát, és amit újjáépítettek, és benne a főminiszterek lakja volt, hát csodálatos, fantasztikus, több ezer milliárdért a
10: nem
9: saját pénzükből.
10: Elmentetek bejárni?
9: Nem. Hagyj mondjam végig, tehát, hogy az van, ha figyeltél.
10: Figyeltem.
9: Hogy az újjáalakuló kormány egy-egy tagja a miniszterelnökkel egyetemben elment, és megmutatta a népnek, hogy hogyan néznek belülről ki ezek az épületek. Hogy milyen urizálás, milyen ízlés, és még mi dominálta az építkezéseket, akkor, amikor abszolút nem volt a gazdasági növekedés, akkor ami semmi nem indokolta, hogy ezeket a beruházásokat folytassák. És egy párhuzam jutott eszembe, mert én a Borgesnek a Kolostor regényének az íróját, szintén portugál és Nobel-díjas, José Saramago-nak a könyvét, amikor olvastam a mafrai Kolostorról a Kolostor regényét, akkor én elmentem Portugáliába és megnéztem a mafrai Kolostort.
10: Fantasztikus ami, vagy, imádom ami, ezeket benned.
9: Ami a jelképe annak, hogy a portugál gyarmatbirodalom hogyan nullázta le magát csak azért, hogy márványból elkészülhessen egy gigantikus nagy palota, ami tényleg csupa márvány, és mai napig a herdálásnak és a pénzeknek és az egónak egy olyan kicsúcsosodása. Én mindenkinek ajánlom különben, ha már Portugáliába megy, akkor Lisszabontól nincs messze Mafra, úgy emlékszem egy óra út. És azt a létesítményt nézze meg, mert pont ugyanez jutott eszembe. Miközben néztem ezt a videót a magyar mafrai kolostorról, hogy hova jutott mind a két ország. Én nagyon remélem, hogy mi azért észbe kaptunk időben, és egy jobb vágányra tudunk állni, mint annak idején a 15.-16. században Portugália ezzel az elképesztő márvány kolosszus, ami ugye nyilván Brazíliából hozott aranyból, meg minden másból finanszírozódott rossz magyarsággal. Na mindegy, ez már csak így a történelem lecke volt, de különben a Saramagónak ez a csodálatos világot bemutató és elképesztő fantáziával megért könyve, az nagyon-nagyon nagy olvasmány. Legalábbis nekem tetszett. Like Lee következik, aki hát svéd létére világsztár tudott lenni, és most egy új lemezt ad ki, az utolsót. Úgy határozott, hogy ő visszalép a popzenei karriertől, hát most már 40 pluszos ő is, család van. Valamiért azt gondolja, hogy vannak fontosabb dolgok is, de ezzel a lemezzel még azért így utoljára megmutatja, hogy az a típusú popzen, amit ő gondol, az hogyan néz ki, és a Lucky Again című dalát választottam erről az első lemezről, vagy az utolsó lemezről, az Aftermath címűről, úgyhogy szórakozzunk együtt egy svéd popstár már megint.

0: ha már az ott kötűr, remélem ezt így kell mondani, nem tudom, így mit akarok ezek itt, tehát valami divatosat akartam mondani, hogyha már a fellépő ruháinkról beszélünk itt a rádióban, amely egy nagyon értelmes dolog, és el is hiszem, hogy a kedves hallgató szorítja a fülhallgatóját, vagy a rádiókészüléket, vagy a telefonját, amin hallgat minket, hogy a következő azt is meghallgassa, hogy a Nóra miben lépett föl a mai délutánon. Hát egy, ha én büszke voltam a vintage tenisz Jackimre, akkor a Nóra is büszke lehet arra a Jackire, mert remélem, hogy ez a stílusa, vagy ez a formája, vagy kategóriája,
1: igen,
0: amely absztrakt mintákat tartalmaz, és végre nem feketében, pusztán feketében, hanem ez egy pasztel színű, nagyon szép mintás, tényleg mint egy kortárs művészeti alkotás.
1: Azért tűnik annak, mert egy nagyon jó illusztrátor, Hajdú Anett tervei alapján készült el ez a Jackie, a Plié nevű általam nagyon szeretett magyar ruhamárka, és az Anett kollaborációja volt egy kicsi kis kollekció, amiben ez a kabát, amit én megláttam, és úgy éreztem, yes, ezt nekem csinálták. Vannak benne ilyen absztrakt minták, és vannak ilyen kicsit ilyen popártos, színes szájak. Imádom. Én is imádom, és egyébként azért nem baj, hogy beszélünk róla, mert amikor elkészítjük majd a fotót az adás végén, amit mindig kiteszel a hellojárat.hu-n az aktuális epizódhoz, akkor mindenki fogja látni a te Fred Perry Jackie-det és az én csodálatos Hajdú Anett Plié Collab Jackie-met. Na, pénteken, és itt is egyébként szívesen indulok a ruhától. Pénteken tartottuk a talán 22. éve csináljuk már ezeket a jótékonysági árveréseket a Bátortábor javára, amiket én vezetek, és az elmúlt években már a katalógus összeállítása és az én feladatom, ezt a múlt héten meséltem neked, hogy ez milyen fajta munka, meg mennyire jó, és azt látom is, hogy mennyire sokat számít, hogyha ez jól van összerakva. És gondolkoztam azon, hogy hát mibe kéne lennem, és a Tóth Bori nevű, szintén nagyon jó divattervező szalonjába elrongyoltam, azt hiszem csütörtökön, mert néztem a honlapját, és egy fotó alapján azt képzeltem, hogy ez egy olyan ruha lesz, ami nekem nagyon jó. Egy plisszírozott, tehát hogy hajtogatva, tehát van az anyag, amit utána meghajtanak, és utána egy hőkezelési eljárással fixálják ezeket a kis hajtásokat az anyagon. Egy világos, ciklámen színű, hosszú ujjú, és szabásában tulajdonképpen ilyen diszkrét, de mivel ez a színe van, ezért ilyen nagyon-nagyon látványos ruha. Elmentem a Borihoz, felpróbáltam, nagy volt. Ott ült a varrónő kolléganője, aki...
0: Még az XS-es méret is nagy volt.
1: Még az XS-es is nagy volt. És tudod, hol volt nagy? Elmondom, a derekamon. És a Bori azt mondta, hogy ezt bevesszük a deréknál, Nóra, mert látszódjon ez a derék.
0: Figyelj, néha egyél. Az segít.
1: Szoktam menni, és figyelj, léptennyomon találkozom emberekkel, akik hallották azt az adást, amikor arról beszélek, hogy a kocsimba a műszerfalon töröm föl a kemény tojást, és ők is elmondják, hogy velük is előfordult már. Szóval szoktam menni.
0: Tehát ezzel feloldozást nyertél magad számára?
1: Fit, feltétlenül. Eleve se éreztem, hogy büntibe vagyok, és most meg aztán egyszerűen megdicsőültem, hiszen ebben az országban egy csomó szövetségesen van. Az autóban nevésben feltétlenül.
0: Azt tudod, hogy jogszabály ellenes az autóban enni? Most itt országvilág előtt kitárad, hát ha hallgat minket a belügyminisztériumnak a vonatkozó akciócsoportja, lehet, hogy kirángatnak minket így az adás vége előtt.
1: Jó,
0: már
1: nem fogok többet enni.
0: Bár autóban. Teszem hozzá, én akkor is és most is szeretném megjegyezni, hogy én ilyet nem teszek, és tudom, hogy törvény van rá, hogy nem eszünk az autóba, parancsolj.
1: Na, szóval, hogy a Borinál a varrónő két perc alatt a derekamra igazította a ruhát, és azt éreztem az árverés végén, hogy ez egy jó választás volt. Na és akkor az árverés. 77 tétel volt ebben az évben, ami a korábbi évekhez képest nem olyan sok. Tehát ez egy másfél órás intenzív, jó tempóban végigvitt aukció. 100 körüli tételünk volt a korábbi években.
0: Minek tudod be a változást?
1: Hogy szétkettészettük ezt az anyagot, és a fiatalokat, az ilyen ismeretlenebb kezdő, de nagyon jó művészeket egy külön eseményre tettük át, és ebben a jobb ismertségű, nagyobb nevekből raktuk össze ezt az ívet. Az emberek megérkeznek egy ilyen eseményre olyan fél héttől folyamatosan jönnek, 6-tól folyamatosan jönnek. Én fél hét és hét között tartottam egy tárlatvezetést a kiállításban, mert ilyenkor oda visszük a műveket, és nagyon szépen installáljuk, hogy még egyszer meg lehessen nézni őket élőben is, nem csak a katalógusban vagy a telefonod izéljen, mert egy csomó műnél tényleg egészen más élőbe látni, mint egy nagyon jó fotón is akár. Tehát fél héttől hétig egy tárlatvezetést tartok benne, és utána leülnek az emberek a gyönyörűen megterített körasztalokhoz, és elkezdődik a program, amit minden évben Erős Antónia vezet, Gundel Takács Gáborral párban. Ezek is olyan szuper, ez szuper volt egyébként velük találkozni, különösen annak a fényében, amit az RTL híradó ilyen pici és elegáns fricskát tett arra, hogy a Tények című mocskos szennyet az országban terítő pseudo műsor megszűnt, és ezt nagyon elegánsan és nagyon viccesen reagálták az Antóniáik. Na, szóval nagyon jó volt találkozni vele meg a Gundellal. És akkor megjött a terem, és ez nagyjából ugyanaz a közönség. Nyilván egy 22 év alatt azért van benne mozgás, meg cserélődés, de vannak benne alap emberek, akik mindig jönnek, és mindig ott vannak velünk. És nem lehetett nem észlelni, hogy mennyire más aurája van az egésznek, hogy mennyire más állapotba és arckifejezéssel érkeznek meg ezek az emberek, és hogy mennyire egyszerűen más volt a levegő a teremben. És amikor felmentem a színpadra, effektíve az volt az érzésem, és ezt nem készültem erre, nem kerestem, hogy megfogalmazzak egy érzést, hanem egyszer csak így megjött nekem az az érzés, hogy nagyon régóta ismerem ezeket az embereket, és ők is egymást. Ezek nagyrészt baráti társaságok, együtt nyaralások, együtt dolgozások. Tehát, hogy ez egy ilyen sok ponton egymást ismerő hálózat. És úgy újra ott lenni velük most április 12-e után olyan érzésem volt, mint amiket csak így olvastam, hogy milyen volt az óvóhelyekről feljönni, amikor tényleg vége volt a háborúnak. Tehát így kibotorkálni, és azt érezni, hogy itt vagyunk újra együtt, egy másban, egy más dologban, és ennyire radikálisan elválik az, amit magad mögött hagytál, meg az, amiben éppen mész bele. Ez elképesztő volt. És az a kép, amitől te is annyira oda vagy, úgy hívják őket nagyon ironikusan nyilván, hogy cigánybűnözők művészcsoport. Ez a munka a 2025-ös Off Biennálén, ami egy olyan biennálé, tehát két évente megrendezett művészeti nagy esemény, ami az hívott életre, hogy hogyan lehet az állami támogatásoktól teljesen függetlenül piacról, illetve külföldi művészettámogató alapítványoktól összeszedett pénzből megszervezni valamit, ami teljességgel független attól, ami ebben az országban, kultúrpolitikában történik. Tehát ott debütált ez a festmény, ami egy tökéletes sűrítése annak a propaganda hülyeségnek, amiben itt hosszú időn keresztül ezt az országot tartották, és elmeséltem azt ott az árverésen, hogy amikor márciusban ültem, és raktam össze a katalógust, ami meséltem neked, úgy néz ki, hogy egy hosszú asztal fölött ülök otthon, minden műnek ott van a kicsi fotója kirakva elém, és én rakosgatom őket, hogy működnek jól oldalpárban, egymás után nem tudom, tök hosszú folyamat, sokat így korrigálsz közbe, és ezt a konkrét képet, e fölött nagyon sokat ültem, hogy hova tegyem. De nem is azért, hogy hova tegyem, hanem azért, hogy mi ez a kép, és hogy ennél szókimondóbban egyik mű sem foglalkozik azzal, hogy mi az a közélet, amiből éppen most szerencsére kifele jövünk, szerencsére egyenlő rengeteg munkánkkal, meg azon gondolkoztam, hogy fog kinézni majd május 8-a, gondolkoztam ezen március közepén, késő este a csendben és nyugalomban otthon, hogy fog kinézni, hol fogunk tartani május 8-án, mi van akkor, hogyha úgy marad minden, és lemegy ez a választás, és ugyanabba tocsogunk, és ott állok majd május 8-án, akkor mit fog mondani erről a képről? Akkor megint azt fogjuk érezni, hogy mi itt tök régóta értjük ennek az iróniáját, értjük ennek az abszurditását, és maradt ez, hogy értjük. Nem tudjuk élni, csak érteni. Vagy elképzelhető, hogy minden megváltozik, és egy teljesen másik állapotban állok majd ott a színpadon, és konferálom fel ezt a képet, és úgy tudjuk nézni, mint amit magunk mögött hagytunk diadalmasan, és akkor ezt el is meséltem nekik ott, és volt egy olyan szuperszónikus közös megélésünk, ahogy így feltolult az emberekből ez az öröm. És akkor egy kicsit így tapsoltunk, és kiabáltak, így bekiabáltak, nem tudom, ez fantasztikus volt, és aztán pedig elindult ennek a képnek az árverezése, nagyon-nagyon-nagyon sokat ment föl. Ezt is mindig mondom, hogy egy jótékonysági árverésen azért másképp vagyok motivált abban, hogy magas leütési árak legyenek, mert most nem az van, hogy itt a piac beár az egy művet, hanem az van, hogy értjük, hogy mire adjuk a pénzt, értjük, hogy milyen fontos cél az, hogy gyerekek jól érezzék magukat, mert erről szól a bátortábor. Szóval, hogy máshova mennek fel az árak, mint mennének egy sima kereskedelmi árverésen, de hogy ez is nagyon szépen fölment, szóval egy fantasztikus este volt, és nagyon-nagyon érzékelhetően másban voltunk.
0: Mázl Lista, aki hozzájutott, mert egy kordokumentum lett az övé, bármikor ránéz majd erre a képre, azt tudni fogja, hogy milyen életszakaszban vagy történelmi időszakban lett az övé, szóval ezért egy picit másodpercekig irigylem az új tulajdonost. Mi annyit tudunk tenni, hogy a hellojárat.hu-ra ki fogom tenni majd, amikor felkerül ennek az adásnak a podcast verziója, és akkor nézzétek meg, és velem együtt gondoljatok róla szépeket. Most pedig, ha nem is új rovatunk indul el, de mégis valami hasonló, hogy zene élethez, csak itt simán, a Nu Genea zenekar két olasz arc, akik egy 5-6 éve kezdték el azt a fajta mediterrán életérzés zenébe folytani, amiért én nagyon tudok lelkesedni, és most a második albumuk jelent meg, Carré a dal címe, Nu Genea, különben Európának ott a déli részén turnézni fog ebben az évben, főleg Itáliában, az olasz Csizma, olyan szépen imádom ezeket a megfogalmazásokat, na mindegy. Szerintem egy-két szökött magyar politikust is arra felé majd megtaláltok. Nu Genea, Carré, zene élethez.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Hát itt az ideje, hogy tömjük magunkat Eperrel. Mert azt veszük észre.
8: Ez nagyon jó.
7: Ez éles felütés. Immédiás lesz.
8: Igen, pont ezt akartam mondani.
7: Hát így tanítják irodalomórán, nem?
8: Igen.
7: Csapjunk bele. Na. Oda, ahol az eredője van ennek a dolognak, és ennek semmi más, ennek a következő pár percnek, mint az ünneplése az Epernek, mert hogy vannak fontos és még fontosabb dolgok az életben. Így májusban most úgy tűnik, hogy az időjárás kedvezett ennek a gyümölcsnek, és van. Tehát erre akarok rákenyelni, de van, és most már ízletes, és mellette pedig én úgy érzékelem, kicsit már kifutunk a spárga szezonból, de még azért kapaszkodjunk bele, mert egyrészt nagyon egészséges, másrészt stimmol az eperhez is, lehet úgy enni, ráadásul számtalan, végtelen egyszerű elkészítési módja miatt ebédre, vacsorához, vagy egyszerűen csak, hogyha valami snacket akarunk, én úgy szoktam, hogy megfőzöm vízbe is kész, amíg meg nem puhul, de ennyi letördelem a fás részeket, de például hétvégén magunkhoz vettünk olyan formába, hogy még békönbe is bel volt csalgolva, és egy tepsin megsütöttük az egészet, nagyon rövid ideig sóval, hibátlan, és nagyon rövid ideig van. Tehát méltatlan az, igen, hogy a spárga így gyorsan, és ez szerintem emlékeztet minket arra, két, egy zöldség és egy gyümölcs, remélem nem mondtam óriási baromságot azzal, hogy lezöldségeztem a spárgát, de hogy egyik sincs, egy hónap talán a szezonja, úgyhogy rohanjunk, ha még nem kaptunk kézbe, mert elvitt minket egy csomó minden, teljesen botorság, így fontos az, hogy élvezzük ezt.
8: Pár napot most külföldön volt a Peti egy munkaügyben, és elvitte magával a Simit, és tegnap készülöttem arra, hogy most már jönnek haza este, és én akkor minket vegyek vacsorára, és néztem, a boltba volt eper, de az volt az érzésem, hogy ez tulajdonképpen nevetségesen túl van árazva ez az eper, ami itt van előttem, és akkor eszembe jutott, hogy 2 órával ezelőtt olvasgattam, hogy mit küldtél, hogy mikről szeretnél beszélni, és ott álltam a nevetségesen túlárazott eper felett, és arra gondoltam, hogy teljesen igazad van, tehát ezen nincs értelme itt ennyit szötyörögnöm, tehát olyan kicsi ideig van meg ez az élvezet, hogy igazi, ízes, friss epret lehet enni, hogy én ezen már nem gondolkozom többet, és besuttyantottam, és megvásároltam. Egy 5 dekát, 4,5. 4,5 volt, kérdezték, lehet-e 5, mondtam, hogy nem. Azért tényleg legyen már eleje, vége a dolgoknak. Na, és akkor hazamentem, megmostam, kitettem egy az egyik gyönyörű tárra, és nagyon örült neki a kisfiam, mikor landolt a lakásban, és aztán azon is gondolkoztam, hogy tulajdonképpen megállhattam volna kocsival, hiszen számos pontján a városnak vannak ilyen Lajos Mizsei termelői, aminél minden évben rengeteget nevetek, hiszen nem tudom, mekkora Lajos Mizse, de biztos, hogy nem akkora, mint mondjuk Patagónia, mert ekkora településen akkor sem tud ennyi eper teremni, hogyha ott nincsenek emberek, sem házak, sem iskolák, sem utak, sem óvodák, sem semmik, hanem egész Lajos Mizse egy nagy eperföld, akkor sem tud ennyi Lajos Mizsei eper teremni.
7: Én nekem meggyőződésem, bár most még nem tekintettem rá a Google Maps-re, hogy Lajos Mizse pont Cece mellett van, és Lajos Mizse ugye májusi település, majd elkövetkezik a görög dinnye szezon, és minden dinnye cecei lesz.
8: Tényleg.
7: Úgyhogy amikor azon sajnálkozunk, hogy a magyar mezőgazdaság nem termeli ki az ikonikus dolgait, hát tegyük a szívünkre a kezünket. Mely két település lehetne igazi Hungarikum? Egyrészt a világ összes eprét előállító Lajos Mizse, másrészt a földkerekség végtelenségében is egy pont a világ közepén Cece, akik majd a görög dinnyét fogják nekünk szolgáltatni. Bárhol járjunk az országban, Nyírségtől egészen Sopronig le, ott cecei dinnyét fogunk venni. Ha valaki ebben büfé és összeadná a mennyiségeket egyszer, vagy végigjárna az országot, ezért, hogy kiderüljön, hogy ezen a két településen mi az, ami történik ilyenkor. Az jól lenne, én egyszer cecén keresztül hajtottam, nem dinnye szezonban, az télen volt, és egy pici településre emlékszem, de nyilvánvalóan a körülötte levő földek, termőföldek, azok viszont nagyobbak lehetnek, mint 93.000-valahány száz négyzetkilométer, ami így teljes Magyarország. Nem tudom, mennyi kell egy dinnyének, egy darab dinnyének mennyi termőterület kell. Ezt meg fogjuk ünnepelni azért egy zenével, a Nuevos Rios-szal, már csak azért is, mert egy francia, hát ilyen trendsben utaz egy tánczenei kategória stílus, egy layer a trance. Szóval a franciák Marseille mellől keresték meg az én kedvenc kolumbiai énekesnőmet, hogy hozzanak már össze egy olyan albumot, amelyen így stimmel ez a Kolumbiának a tengerparti részére jellemző, főleg a az afrikai bevándorlók által magukkal cipelt zenei stílusok hagyománya, és ez nem a kumbia, amely egy nagyon városi, egy nagyon tánzene, hanem igazából ez a folk Kolumbiának egy részére értelmezhető folk. Amit hallotok a háttérben, az nem más, mint egy 82 éves Harley Davidson tulajdonos, aki nem bír leszállni a motorról, mert reggel feltették, és egyszerűen most azt kell kockáztass, hogy eldől, leállítsa, nem, már nem találja meg, hogy hol kell leállítani ennek a motornak a motorját. Miért van ez? Ez is egy hosszú beszélgetés lehetne, hogy 70 éves, minimum 70 éves az összes Harley Davidson tulajdonos, hogy ez miért van, hogy így rákapnak, úgy tűnik eldőlt, vagy elfogyott az üzemanyag a motorból, tehát megyek tovább akadás nélkül. Nuevos Rios, ennek a zenekarnak a neve, láthatóak lesznek majd Európában is, és a Mi Bombo, ebben annyi élet van, annyi, de nagyon sok. Ennyi kell nekünk is.

0: mamám. Agráriumból agráriumba tartja a mondás. Ne szakadjunk el a vidék város tengelytől, amit ígértünk nektek. Egy nagyszerű magyar szőlőfajtát ünnepel az egész világ. Eufémizmus, tudjátok, nem kell komolyan venni. Az ezer jó a 70-es években nemesedett Kecskeméten, abban a nagyszerű laboratóriumban, ahol számos szőlőfajtát állítottak elő, a Generózának és a Tramininek a gyermeke. Az ezer jó, és nekünk ott a Móron, ahol élünk, az egyik kiemelt szőlőfajtánk, de különben az az érdekesség, hogy csak Magyarországon létezik. Nem jutott ki. Ausztriában kísérleteznek egy-két gazdáról, tudok, akik Burgenland környékén telepítettek ezer jót, de hogy 10 éve próbálkozunk azon, és most már eljutottunk odáig, hogy nemzetközi ezer jó nap május 16-a, amikor is aki az Alföldön jár, vagy akár Somlón, de még arról is tudunk, hogy a Mátrában is vannak telepítések, ezer jó telepítések, az kóstoljon ilyen típusú szőlőfajtából készült erjesztéssel alkoholtartalmú üdítőitalt. Nem tudok róla különben, hogy 0%-os ezer jó létezne, de ebben tudásom azért csekély. Szóval mi arra szövetkeztünk ott Móron is, hogy megpróbáljuk egy kicsit ennek a szőlőfajtának a reputációját visszaemelni, ugyanis a kombinátos időkben, amikor a KGST piacán a magyar boriparnak az volt a tisztessége, hogy a lengyel és szovjet félédes édes borokkal kellett ellátnunk azokat a piacokat, akkor az ezer jó, mint szőlőfajta, az egy bőtermő, magyarul nagyon sokat lehet szüretelni róla, abszolút alkalmas arra, hogy nagy tömegben bort lehessen készíteni belőle, de arra is tökéletesen jó, ez most már empirikusan, ugye a tapasztalatom azt mutatja, hogy minőségi dolgok is kijöjjenek ebből a szőlőből, úgyhogy én nekem sok-sok borkóstoló után, amelyet külföldiekkel költöttem el, legutoljára például 3 nappal ezelőtt egy osztrák brigád volt nálunk, és provokatív módon megkínáltam őket a mi zöld veltelininkkel. Hát láttam a feszültséget, ugye az arcpofájuk, amikor megfeszül az embereknek, az azt jelenti, hogy ott van valami feszülés. Tehát nem bírták kiejteni a szájukon sem, szűrték ki azt, hogy ez tényleg iható és jó, mert hát az osztrák nacionalizmusta is tart már ott, hogy azt magukének gondolják, de az ezer jónál boldogan dicsérték föl, hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom. De hogy Lengyelországban is legutoljára, tehát azt tapasztaljuk, hogy egyrészt mivel nem hasonlítható semmilyen nemzetközi szőlőfajtához az ízvilág, amit ez a szőlőfajta képvisel, így aztán jól kóstoltatható, és úgy tapasztaljuk, hogy még eladható, mert az Egyesült Államokban is tudtunk exportálni ilyet, vagy Angliába, és nem jött vissza a hajó, ami elvitte. Visszáruként, szóval valószínűleg megitták, mert újra és újra rendelnek belőle.
1: De Amerikában nem az van, hogy már nem olyan könnyű?
0: Sőt, a nem olyan könnyű, az egy nagyon leegyszerűsítése. Valljuk be, nagyon nehéz. Kár nehéz, hogy egy kicsit még sűrítsem is.
1: De lehetetlen? Tehát, hogy tulajdonképpen olyan?
0: Nem lehetetlen, azért ahhoz kell egy nagyon jó, a piacot rettenetesen jól ismerő nagykereskedő, aki azt tudja vállalni, hogy azokat a védővámokat, amelyeket rá zúdítanak az európai importárukra az Egyesült Államokban, nekünk export, nekik import, azt még tudja menedzselni, és nagyon számítanak arra, hogyha majd ez a narancsember végre az örök vadászmezőkön fogja tovább tolni a bizniszt, akkor meg tud változni ez a jogi környezet is, hogy a tengeren túlon ismét könnyebben tudjunk dolgozni, de hát ez ugye bilaterális megállapodások, meg egy csomó minden hozománya lesz. Nem ezt akartam kidomborítani, hanem azt, hogyha ezt a műsort most szerda este, vagy vasárnap halljátok, már egy nappal később, de mindegy, minden időben, jövőre is lesz, május 16-án nemzetközi ezer jó nap, és az tényleg a miénk, ez nincs máshol ez a szőlőfajta, ha tehetitek, akkor kóstoljatok egyet. Ennyit lett volna csak a szöveg. Nórát várhatom, hogy értő módon segítkezzen levezetni ezt a kört, de nem lesz ez.
1: Azért, akkor... mert ez nem tudok hozzászólni, nagyon tetszik, és
0: hiszen... Hát hiszen ébről... semmi közöd a borhoz. Nem lényegében azért, tényleg.
1: Tényleg hadd fejezem be úgy, hogy én magam szeretném befejezni, hogy évről évre hallgatom, amikor beszélsz az ezer jóról, meg egyáltalán amikor beszélsz a borokról, hogy nagyon bírom, amikor kiemeled egyrészt azt, hogy lehet, hogy ez egy limitált idő, amíg úgy egyáltalán Magyarországon készült borokat ihatunk, de imádom azt, amikor beleállsz abba, hogy vannak olyan fajták, amik tényleg sehol máshol nincsenek, és csak a miénk. És igazából ezt én olyan szeretettel hallgatom, hogy nincs ilyen közléskényszerem, és nem akartalak, hogy mi cserben hagyni ennél a megszólalásnál, hanem nem éreztem úgy, hogy annyira gazdagítom. De lehet, hogy a hallgatók most úgy érzik, hogy ú, de mekkorát gazdagítottam ezen, hogy ezt elmondtam.
0: Lehet, hogy inkább

0: várjál arra a hajzuhatagra.
1: De én ugye elmondtam neked már azt, hogy nekem azért volt Thomas Anders a kedvencem, mert neki egy Nóra feliratú lánc lógott a nyakába.
0: Ez olyan végtelen leegyszerűsítése a popiparnak, hogy és magának a popipar termékének, a dalnak, mint művészeti formának, hogy nem is vagyok hajlandó ezzel megindítani egy új fájt.
1: Az irítség beszél belőled, mert nem tudsz olyan nemzetközi sztárt, akinek frigyes feliratú aranylánc fityeget volna a nyakába, én pedig pattintottam neked 0-15 alatt egy Nórásat.
0: Brother Wallace, Egyesült Államok, egy nagyon tehetséges énekes, és a Let's Get Together című dal, amely így a hétvégére is vonatkoztathatandó.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám,

0: Van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Változásra számíthatunk a szép kártyáknál. Szegeden megnyílt a Noé bárkája, többfelé lehet kiadós eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudósnők ösvénye is, amely a Szegedi Tudományegyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök ségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozatok felkutatására. Jó részt borult lesz az ég, majd északkeleten és keleten szakadozhat fel időnként a felhőzet, miközben délutántól egyre több felé kiderül az ég. Sok felé várható eső, északkeleten néhol zivatar is. A legmagasabb hőmérséklet általában 13 és 20 fok között várható, ugyanakkor a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol csak 11-12 fok, Szabolcsban viszont akár 21-22 fok is lehet. Estére főként az északkeleti tájakon maradhat esőzápor, keleten helyenként zivatar.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
3: A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, melytől, mint szinte minden intézménytől, ami létezik most az országban, azért úgy hangos a sajtó az ott lévő turbulens belpolitikai alakulásoktól, de ettől tulajdonképpen teljesen függetlenül az egyetemnek van egy diátadó ceremóniája, amit most már másodszorra kértek meg, hogy moderáljak. És azt is elmondták, amikor még ez teljesen titkos volt, hogy ki lesz az a 2 alkotó, aki idén a Moholy Nagy Művészeti Díjat megkapja az egyetemtől, és mind a 2 eleve nagyon közel állt hozzám, és egy ilyen alkalommal nem csak ezeket a nagy és ilyen globálisan is látható teljesítményeket elismerő díjakat adják át, hanem ez a tavaszi címátadó ünnepsége is az egyetemnek, tehát a doktori képzésen végzők, illetve a habilitálók, amit sose értettem pontosan, hogy mit jelent ez a kifejezés, de most már egyre jobban értem. Tehát ezeket a belső címeket is átadják, és az egész tényleg egy ilyen szép ünnepség. Na, és akkor mondták, hogy ketten fogják kapni a Moholy Nagy díjat. Az egyik a Suu Fujimoto nevű japán építész, aki a Magyar Zeneháza tervezőjeként ismerhető itthon.
4: Itt volt az ember?
3: Itt. Találkoztam
4: vele. Hány éves?
3: Szerintem egy kettőnk között van.
4: Komolyan, ilyen fiatal?
3: Igen. Szemtelenül fiatal. Nem is érted, hogy tud egyetlen összeadni két számot egy ennyire kis fiatal ember? Ezt hívják csodagyereknek. Ezt hívják csodagyereknek. Na, és...
4: De gratuláltál neki a nevembe is? A nem. Szép épületért?
3: Nem, csak azt mondtam, hogy én mennyire szeretem, és hogy micsoda élményeim voltak már ott benne.
4: Kösz.
3: Na, szóval, hogy a Fujimoto eljött személyesen átvenni a díját, a másik pedig az Ágnes Dénes, aki 95 éves, és New Yorkban élő képzőművész, akiről tavaly hosszan meséltem, mert a Szépművészeti Múzeumban volt egy kiállítása, amiben Topor Tündével vezettünk is párban, és akkor sokat meséltem arról, hogy milyen fontos, amit ez a nő csinál. Ő nem vállalta már azt 95 évesen, hogy átrepül a félvilágon, viszont küldött egy videóüzenetet. Az első diátadó az a Fujimotónak ment, aki jött egy ilyen szuper fekete...
4: Milyen szemüvege volt, azt mondta?
3: Fekete. Mindene fekete. Mindene fekete. Tehát de ilyen hibátlanra kisuvickolt fekete tornacipője volt, fekete nadrág, fekete garbó, fekete laptop, fekete táska, fekete minden. Tehát...
4: Nem oké.
3: Neked nem oké, de mondjuk így, hogy mondjam, én nem lepődtem meg.
4: Ja, az alkalomhoz mondjuk illett.
3: Én úgy képzelem, hogy ő, ha elmegy a gyerekének a kosáredzésére, akkor is feketébe van. Na most, volt egy laudáció, ami gyönyörű volt.
4: Japánul?
3: Nem, angolul. Angolul tartotta a Somogyi Kriszta, akit még amikor az oktogont csináltam, azóta nagyon jól ismerem, egy építészet kritikus.
4: Nem rossz neked az, hogy te mindenkit ismersz?
3: Nem ismerek mindenkit, de inkább jó azokat, akiket igen? ismerek. Azt szeretem, igen. És a Kriszta tartott egy gyönyörű angolul megszólaló, hiszen a Fujimotohoz beszélt végig, és közben a kivetítőn illusztrálta az életmű különböző kisebb és nagyobb darabjaival, és nagyon-nagyon-nagyon jól mondta el, hogy mi az érdekesebb ebben a férfiban, aki utána megkapta ezt nagyon szép maga a díjtárgy is, és utána kijött a színpadra, és ő is tartott egy 20 perces prezentációt arról, hogy ő miért úgy gondolkozik épületekről, számára mi az építészet, mire lehetőség, mit szeret benne, mit élvez. Nagyon jó előadás volt, és közben úgy eszembe jutott, hogy amikor a Magyar Zeneháza még csak épült, de már úgy nagyjából látszott a konstrukció, akkor megkerestek engem, akkor még nagyon-nagyon-nagyon picike baba volt a Simi, és én otthon voltam vele, megkerestek, hogy nagyon szeretnék megmutatni nekem, és nagyon örülnének, hogyha tudnánk ilyen együttműködni abba, hogy kommunikáljuk, és nekem már akkor nagyon tetszett, és utána vezettem ott árverést, voltak ilyen szakmai fórumok, ahol kedvenc műfajodban a kerekasztal vezetésben ismerhettem meg ezt a termet, voltam ott gyerekkoncerten a Simivel, voltam felnőtt koncerten önmagammal, nyílt meg ott kiállítás, amit megnyitottam, tehát nagyon sok, és elmentem megnézni benne kiállításokat a családommal. Vagy ha kedvem volt, és a Ligetbe voltam, bementem inni egy kávét, és csak néztem a fényeket. Én nagyon szeretem ezt az épületet, és tök jó volt hallgatni, amit mondott a Fujimoto, hogy ő Japánnak egy olyan részén született, és töltötte a gyerekkorát, ami nagyon-nagyon természet, rengeteg fa. És neki ez egy tök meghatározó alapélménye, hogy az igazi cél, mármint az ő életművébe, ezt a kettőt összehozni, tehát úgy csinálni épített nagyvárosi épületeket, hogy azokat minél inkább egybefolyatni a természettel, hogy szinte amikor bent vagy az épületben, ne is érzékeld, hogy hol van az egyiknek a határa, és hol kezdődik a másik, és a Magyar Zeneháza ebbe pöpec. Tehát olyan üvegfelületeken átnézed állandóan a kinti fényeket, meg a levelek játékát. Tehát ez nagyon-nagyon jó érzés volt, egyrészt megismerkedni vele, meg beszélgetni vele, meg egyáltalán. És aztán a második rész, az Ágnes Dénes, akiről egy szintén nagyon szép laudáció hangzott el, Germán Kingának hívják azt a művészettörténészt, kurátort, aki tartotta, és az is tele volt ilyen személyes odaadó lelkesedéssel, és a végén úgy mondtam is, hogy mármint amikor befejezte ő, és akkor újra kijöttem én a kis pódiumomba, és mondtam tovább az eseményeket, hogy pont azért, mert a Tündével készültünk arra az Ágnes Dénes tárlatvezetésre, én végigmentem azon a folyamaton a fejembe, hogy lehet úgy elmondani ezt az életművet, azt, amit ez a nő csinált, hogy ezeket a matematikai és absztrakt dolgokat valahogy közel tud vinni az emberekhez, és vissza tud terelni ezt a témát oda, ami az Ágnes Dénest is nagyon érdekli, ami nevezetesen a természet, a fák, az organikusan létrejövő fejlődés. És figyeltem, ahogy a Kinga beszéddel íródott, hogy neki ki kell térnie mindenre, ami szakmailag releváns ebbe az életműbe, de emberekhez beszél, tehát olyan nyelvezettek, tehát ez egy nagyon nehéz meló, és nagyon szépen oldotta meg ő is. A Fujimotót egy olyan zenei blokk ünnepelte, amiben egy hárfás lány játszott kortárs japán átiratokat, amik japán népzenei alapokról indultak el. Egy gyönyörű volt, tényleg ilyen éteri, elképesztően gyönyörű volt. Az Ágnes Dénes után pedig egy gitár játék volt, ami ilyen meseszerűen, úgy ilyen tájba vívősen, és az is csodálatos volt. És utána volt egy kocintás, kis fogadás, és elkezdődött a doktori címeknek az átadása, ahol az volt a feladatom, hogy minden egyes doktori disszertációnak a rövid kivonatát elmondjam az ott ülőknek, hogy mivel foglalkozott ez az ember 5 évig, mire megkapta ezt a doktori címet, és az is egyébként tök felemelő volt. És emlékszem arra, amikor 2 éve vagy 3 éve ezt csináltam, hogy akkor egy nagyon más közhangulat és nagyon más társadalmi állapotból oda bejövök, és hogy milyen üdítő volt arra rájönni, hogy miközben kint megy ez az elfogadhatatlan hülyeség fesztivál non-stop, vannak ezek a kutatói pozíciók, vannak ezek az emberek, akik úgy dedikáltan haladnak, hogy egyre pontosabban, egyre jobban értsenek valamit, és valamire jussanak belőle, ami aztán így a társadalom számára hasznos lesz. És ugyanez volt most is, és oké, hogy egy teljesen másik külvilágból jövünk be, sokkal kikönnyítettebb érzésekben állunk ott ezen a diátodon, de akkor is nagyon felemelő volt az, hogy itt mindenki gondolkozik, hogy lehet a klímaválságot a városi építészettel paritásba hozni, egy csomó olyan dolgon gondolkoznak, ami nagyon elmélyült, és rengeteg kutatás van benne, de a végén majd, ami ebből megvalósul, attól majd egy kicsit úgy jobban fognak működni a dolgok úgy a mindennapi életünkben. Szóval nagyon felemelő, jó munka volt, szerettem.
4: Amikor erről beszéltek, két dolog jutott eszembe. Egyrészt tudom, hogy káderhiánnyal küzd a kulturális tárca, és itt lenne egy Szabad Gyök Winkler Nóra személyében, akit én javasolnék, hát legalábbis államtitkárnak. Még nem tudom azt a pozícióját, de ne hagyjátok parlagon. Bárki is hallgat minket, adja át az illetékesnek, már nem elvtársnak kell szólítani, de hát hallottátok ezt a 7 percet, ez önmagában egy ilyen székfoglaló, majd amikor a bizottsági meghallgatásod lesz neked is, akkor majd emlékezzél ezekre, hogy mit mondtam. Másrészt pedig, hogy visszahozzam a földre ezt a dolgot, hogy az építészet és a természet, én először talán hosszú-hosszú évekkel, lehet, hogy egy évtizeddel ezelőtt szembesültem Bécsben a Hundertwasser háznál, hogy ez ott már megvalósítás közelébe került, hiszen növények voltak az épületben elrejtve, sőt, hát élő növényzettel kombinálták magát a háznak az ilyen-olyan formáit. Nekem elképesztően tetszett az, hogy nem négyszögletű meg kerek, hanem mindenféle forma, teljesen ahogy az életünk is, és aztán pedig most jutott eszembe, hogy amikor kint voltunk Párizsban pár héttel ezelőtt, akkor akkor sétáltunk az Eiffel torony felé a családdal, és egy olyan lakó ingatlan mellett mentünk el, ahol arra lettem figyelmes, hogy növényzet a fal, és igazából egy csepegtöltő rendszer, tehát föld humusz réteg volt a fal, nyilván volt tégla vagy bármi más azért, és mindenhol különböző típusú növényzet élt, mint egy őserdőben, csak felülről lefelé lógtak, és meg lehetett, moha is volt bennük, és ilyen puha, és ott a pannával fogdostuk, és mutattam, nem látod, így is lehet, tehát hogy ez is egy módja az építkezésnek, hogy ott növények vannak, fogd meg, és nedves volt, persze biztos csepegtetővel oldották meg, de nem csak a szemnek volt csoda, hanem egy teljesen más érzést kaptunk tőle, és egész biztos vagyok abban, hogy a klímaváltozásnál is, ugye egy hűtésként használjuk az árnyékolást, a fák, a növényzet, ezért kell sok-sok fát ültetni, mindenfelé legyen többek között árnyékunk, hogy itt is biztos, hogy Celsius fokokkal lehet hűvösebb nyáron, csak azért, mert a növények hűtik ezt a...
3: Nem szuper egyébként az a kezdeményezés, amiről én nem is tudtam, hogy már tavaly is volt, hogy megkérik az embereket, hogy kvázi ne ilyen ceremoniálisan, de hogy így fogadjanak örökbe, gondoskodjanak fákról, amik a köztéren vannak közel ahhoz, ahol ők laknak, és esténként menjenek ki, és egy kancsóvízzel locsolják meg, hogy próbáljuk életbe tartani ezeket a fákat, amiknek a jelenlétén a életünk múlik konkrétan, különösen majd a nagyon meleg
4: és napokon. Még egy nagyon fontos gondolatom van ehhez, hogy az első kudarc, vagy a második kudarc, ha kiszárad valami, vagy nem ered meg, ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy tovább folytatjuk, vagy folytassuk ezt a tevékenységet, ugyanis a tapasztalatunk elveszett az elmúlt évtizedekben, tehát újra kell építenünk azt a tudásunkat, hogy hogyan működhet, és ez csak kudarcokon keresztül megy, tehát egyből nem fog sikerülni semmi. Ez egészen biztos, hiszen magunkat kell tanítani egy teljesen új gondolkodásban, hogy hogyan lehet az épített környezettel bánni.
3: Képzeld, tegnap hazajött a Simi, észlelte, hogy ilyen szuper eper van, köszönhetően neked. Első útja a teraszra vezetett, kiment és megnézte a kis ültetvényeit, és így fogta, elképesztő ilyen szakértő kézzel nézi át így a termését, és akkor azt mondta, mama, meg kell dicsérjelek. Nagyon szépen locsoltad a paradicsom magjaimat, amíg nem voltunk itt.
4: Na hát erre csak egy 1978-as kubai zenekar jöhet. Mi más? Orchestra Riverside. A tapasztalatom szerint elég sok fa van ott a Szigetországban, tehát ott valahogy még ezt sikerült megoldani. En Casa del Trompo.

0: szombaton a terv volt a fejembe, hogy menjünk el és nézzük meg a beiktatási ceremóniát a Kossuth térről, de előtte levő este volt a bátortábor, és ott azért nagyon, nagyon későig, későben nyúl mindig az éjszaka, plusz annyira fel vagyok pörögve, hogy nagyon későn szoktam elaludni, tehát hogy nem szoktam nagyon
1: acél. Ment a small talk órákon keresztül?
0: De most nem small talk volt, érted? Hanem az emberek oda mentek egymáshoz, és arról beszéltek, hogy változik, hogy változott meg minden, és hogyan érzik magukat, és hogyan...
1: Volt mélysége?
0: Volt mélysége.
1: Örömmel hallom.
0: Kicsit meg is szédültem, mert amúgy tényleg én ilyen small talk csaj vagyok, és szerintem is értem, amikor így nekem esnek ilyen valódi tartalmakkal, hogy ezt hogy kell kezelni, hogy kell viselkedni egy ilyen beszélgetésbe.
1: Mondd meg te, tanítsd meg!
0: Na, szóval eleve a fejembe vettem, hogy szombaton legyen egy családi találkozónk, ebédeljünk együtt, unokatesómékkal, 100 éve nem tudtunk így időt együtt tölteni, mindenki szanaszét van, de aztán arra jutottam, hogy én sokkal jobban szeretnék valahol, valamelyikünknél ülni, hosszan fetrengeni kanapén, beszélgetni, tehát abban a fajta együttlétben, amit egy étteremben nem lehet megcsinálni, és akkor gyorsan összeraktuk a tervet, én elképesztően kialvatlanul felkeltem, elrohantam bevásárolni, és mondtam, hogy rendelünk valahonnan rántott húsokat, mert azt a gyerekek is imádják, meg a felnőttek is, és én csinálok egy nagyon nagy adag koszlót, tudod, ezt a répa, káposzta, majonézes salátát, fogok csinálni egy nagy adagot, és csinálok egy nagy adag grizibizit. A nagy adag grizibizire szeretnék egy kicsit kitérni, mert így mennyiségek tekintetében, hogy úgy mondjam, néha túllövök a realitáson, de én azt gondoltam, hogy 9-en leszünk, ehhez kell 1 kiló rizs és 1 kiló zöldborsó. És amikor végeztem, akkor én is úgy láttam, hogy hát ez egy olyan emberesebb adag, mint elképzeltem, de fittyet hánytam erre, és gyorsan szépen megterítettem az asztalt, hogyha megérkeznek a vendégek, akkor minden meglegyen. De unokatesom felesége, amikor belépett, akkor csak annyit mondott: Noruskám, ti az egész jövő héten terveztetek rizibizit enni? Mondtam, hogy én nem, hanem ti, mert én nektek fogom az összeset kiadagolni elvívős edényekben.
1: Tupperekkel fel vagy szerelkedve?
0: Fel vagyok szerelkedve tupperekkel, de annyira nem, mint a hugom. A hugomnál
1: mindig van egy szett?
0: Nem, hogy egy szett, hanem neki az nagyon jól felszerelt konyhájában, ott kihúzol egy ilyen hatalmas kaliberű fiókot, amiben rendezetten ott van 957 darab olyan tupper, aminek teteje is van, mert tudod, ez a kulcs. Tehát az, hogy meglegyen neked az alja, az kit érdekel, olyan minden háztartásban van alja. De a teteje, az a teteje, ami nem az a fajta teteje, ami pont egy fél centivel kisebb, mint amivel lefednéd, és egy darabig úgy ilyen visz egy ilyen belső meggyőződés, hogyha egy kicsit ügyesebben összeszorítod az alját, akkor rá fogod tudni patintani, de miért tudnád, hiszen ez nem arra való. Na, a hugomnál minden van.
1: Miért ment csődbe a cég? Úgy tudom, pár évvel ezelőtt feladták, pedig itt Magyarországon szerintem minden családban, nálunk vidéken is tuppertal van teli. Tuppervál, vagy mi volt ez a rendes neve neki?
0: Tupperváren, nem?
1: Én örülök bármelyik megoldásnak, hogy a zacskóknál, meg minden egyéb típusú tárolónál sokkal, de sokkal pontosabb, ha egy ilyen szettünk van, mert lényegében, ha kevés marad, vagy sok marad, vagy ide kell vinnünk, vagy oda kell vinnünk, ez a tökéletes megoldás, és fájó szívvel vettem tudomásul, bárha tudom, hogy az ára nem csekély egy eredetinek, főleg most már gondolom másodlagos piacon lehet csak kapni.
0: Most már vintage-nek számít.
1: Igen, alig használt.
0: Másodlagos piacon. Mondjuk még ilyen műanyag ételhordó árverés ötletével nem kerestek meg, de ha előjön, akkor te leszel az első, akinek szólok, hogy úgy látom, van tupper forrás. Na szóval, mindannyian csodájára jártak annak a...
1: Mennyiségnek.
0: Mennyiségnek, amit én rizibiziből teszem hozzá, nagyon jó ízű lett szerencsére, mert a másik erősségem az az, amikor ezekkel az elnagyolt méretekkel dolgozom, hogy fűszerezés tekintetében emberléptékben vagyok, ám de a lefőzött étel összessége az bőven túlmutat az emberléptéken, tehát nagyon sok és gyakran ízetlen, és emiatt elfogyaszthatatlan élelmiszer jön ki a kezeim alól, de hát ez ritka, nagyon finom volt minden, és az volt, hogy ott ültünk az asztalnál, és igazából senkinek nem volt kedve elindulni tőlünk, ezért kihoztam a laptopomat, rátettem a nagy étkező asztalra, és mindannyian körülültünk, közben ettünk, tulajdonképpen szüntelenül csak ettünk, hiszen volt mit, ugye, mert készültem a részibizivel, és végignéztük sírva, és aztán nevetve, és boldogan, aztán megint kicsit így megkönnyezve az egészet. Végignéztük, ugye, fantasztikus volt. Én azóta minden nap vagy ötször megnézem a gyerekeket, hogy a zöld, a mező zöld, a hegy is, vagy ha nem tudom nézni, akkor éneklem a kocsiba, jártamba, keltembe.
1: Nekem az volt a meglepetés, hogy a tamburó ilyen népszerű. Én azt gondoltam, hogy ez a délszáv hangszer, és emiatt egy bizonyos, nekem ugye a Vujicsics meg a Söndörgő van meg, mint nagy tamburások, és igazán tényleg felemelő volt, hogy ennyi gyerek tamburát ragad, és ezt hogyan játsza el. Szóval az egészről csak azt gondolom, hogy ez egy ilyen ország alapvetően. Tehát, hogy nincs alapvető probléma, csak helyre kell rázni minket egy kicsit, mert hogy számosságában is megvagyunk a lehetőséghez, hogy ez akár jól is sikerüljön. Egy rövid adalék, mert most elég sok ilyen tapasztalásom van, hogy külföldi vendégeinkkel, vagy ha mi megyünk, beszélgetünk ugye aktuál politikáról, mert most már ugye nem Puskás van, hanem amerikaiakkal sikerült szót váltani, két én középkorú hölgy jött el Somlóra, és akkor mondták,
0: mármint
1: hogy...
0: Mármint hozzátok?
1: Igen, kóstolni, hogy hát világhírűek vagyunk, mi csak itt Magyarországon
0: de
1: nem vagyunk
0: Somlón
1: azok.
0: Mi a bázis? Mi,
1: Somlón
0: tudtok?
1: Is van egy kis épület. Van egy hektár szőlőnk.
0: Azt tudtam.
1: És ott a Szent Ilona kápolna mögött, ha bárki arra jár, az a kápolna, aminek aranyszínű a kupolája, vagy a csúcsa, gyönyörű szép fönt a legjobb dülőkben, és ott van nekünk egy pici, nem ott dolgozzuk föl, de egy pici pince, ami 70 évvel ezelőtt is az volt, csak felújítottuk. És az olasz rizlingünk, a jufarkunk az egészen, tehát ez egy más kategória, hogy felbeszéljem egy kicsit a Kriszti Borai, de a sztorit akartam elmesélni, hogy a két hölgy nyilván, amikor az 5. percet már elértük, és túl voltunk az első tételen, akkor jött elő, hát hogy eddig a férjeiktől azt tudták, hogy Magyarországon a nők a legszebbek, de hogy nem tudták, hogy nálunk Brad Pitt a miniszterelnök, és hogy sajnos nekik csak jobban jutott. Úgyhogy minden szinten ez jön szembe, hogy mi vagyunk a legcoolabbak jelen pillanatban. Azt is mondhatnám, hogy az egész világon, ezt ne toljuk el. Szerintem ez most megint van egy olyan konjunktúránk, hogyha lehetne országmárkázást, akkor rögtön erre lehetne is egy kis pityenkát fordítani, hogy hozzuk ide a külföldieket, nézzék meg, hogy nálunk valóban Brad Pitt-e a miniszterelnök, és hogy az utolsó kormánytag is legalább olyan jól táncol, mint a párizsi olimpia Electric Boogie győztese, vagy legalábbis a harmadik helyezett. Most egy olyan muzsika következik, amire lehet ropni rendesen, egy manchesteri zenekar, négy fiatal srác, nem is értem, hogy tudnak ennyire elős lemezt összerakni, de Kovacets ez a nevük, ha már egy ez indiből szintén egy független lemez kiadó termékei ők, de Kovacets, Such a Dream, ez a fajta gitárpop, amire nagyon lehet ugrálni, jó kedvünk lesz tőle, és nem kell semmit enni, nem kell túl gondolkodni, egyszerűen ezt a 3,5 percet, ahogy a The Beatles annak idején kitalálta, csak élvezni kell.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Ha-ha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Három borítóból Szeu Zsorzs ott választottam.
7: Nagyon helyesen.
6: Igen, mert tudtam, hogy akkor te is boldog leszel. De nyilván egyébként, amit nem választok a matchmakerbe, az egyébként bekerül az adásba, szóval nem az van, hogy őket kiszorítom, hanem csak nem kapják meg a borítóra vonatkozó figyelmet. De a Hello járat live actünkön annyira szépen beszéltél róla, meg tudom, hogy szereted, imádod. És ami megfogott a képen, az egyébként a hátterében parkoló régi módi...
7: Rossz az szerintem, rossz, rossz.
6: Az egy rossz?
7: Szerintem. Nem néztem olyan sokat
6: ilyen
7: a borítót.
6: Ilyen cápás...
7: Cápás az eleje?
6: Vagy a háta, szóval hogy egy ilyen masszív, régi módi, nagy...
7: Nagyon ru, hosszú.
6: Autó. És akkor rögtön eszembe jutott, hogy a Ludwig Múzeum gyűjteményében van egy... kép, amit nagyon szeretek, egy amerikai pop art festőnek a képe, Tom Vesselmané, az a címe, hogy tájkép, 4-es számú tájképe, a sorozatból, egy ilyen nagy autóban ül egy férfi és egy nő, a férfi vezet, a nő ül felénk, tehát mi innen látjuk, és mögöttük van egy esti táj és egy hegy a háttérben, és azért is emlékszem erre a képre, mert még sok-sok évvel ezelőtt a Műpának volt egy kezdeményezése, egy irodalmi est sorozat, amit vezettem, és amikor megkerestek vele, akkor mondtam, hogy nagyon szívesen, de az lenne a kérésem, hogy szeretnék úgy beszélni ezekkel az írókkal és költőkkel róluk, hogy ezeket a beszélgetéseket olyan művekkel illusztrálom, amik a szomszédos Ludwig Múzeumból jönnek át. És az volt ebben az ambícióm, hogy amit nagyon sokszor tapasztalok, hogy valakinek van egy műfaj a kultúrában, amit szeret, ami érdekli, amiben képben van, aminek a rendezvényeire, eseményeire eljár, és a többiről, ami ezzel egy időben létrejön más kulturális ágakba, nem sokat tud, vagy úgy érzi, hogy az nem az övé. És én úgy éreztem, hogyha itt lesz egy minden este 300 ember, aki eljön, és jegyet vesz egy irodalmi estre, azoknak szeretném elkezdeni bevinni a fejébe, hogy egy darab lépcsősorral arrébb van egy őrületesen jó gyűjteménnyel rendelkező múzeum, és lám-lám megfeleltethetőek bizonyos gondolatok egy versben egy műtárgy gondolataival. És a Tóth Krisztina egyik versét hallgathattuk meg azon a Tóth Krisztináról szóló esten, ami arról szólt, hogy ők egy házas pár egy autóba, este mennek, és hogy beszélgetnek, és hogy ebben van egy csomó feszültség, ami ugye az életük feszültsége, és akkor eszembe jutott, hogy úristen, hát itt ez a Tom Vesselman kép, oké, hogy egy sokkal derűsebb, popártosabb, nem tudom, de benne van az estének ez a fura fenyegetése. Én nagyon szerettem egyébként azt csinálni, és nagyon hasznosnak is éreztem ezeket a párosításokat. Szóval, amikor mutattad, akkor eszembe jutott ez a Tom Vesselman kép, amihez még az is nagyon fontos, hogy ezt a Ludwig Múzeumot azért hívják Ludwig Múzeumnak, mert ezt a gyűjteményt egy német gyűjtő páros, a Ludwig házas pár rakta össze, és ők egy olyan formátumú, léptékű gyűjtőpár voltak, hogy nekik Németországban is vannak Ludwig Múzeumaik, hiszen amit ők a saját életük során összeraktak, az több múzeumnak a hibátlan kollekciós alapját tudja képezni, és egyébként abban, hogy az európaiak észleljék a popártot, és elkezdjék szeretni az amerikai popártot, abban nekik is úttörő jelentőségük volt, mert nagyon sokat jártak üzleti utakra Amerikába, és ott láttak egy szuper fontosnak számító Leo Castelli által vezetett kortárs művészeti galériában, láttak egy Vesselman kiállítást, de lehet, hogy egy pop art kiállítás volt egy-egy Vesselman művel, whatever, beleszerettek ebbe, vásároltak sokat, és utána ezeket áthozva Európába, és megmutatva ott először a német közönségnek, aztán pedig ahogy terjeszkedett ez a birodalom, ami a Ludwig gyűjtemények birodalma, úgy nyilván vitték más pontjaira is Európának, és itt akkor csak egy pillanatra kötök vissza a bátortáborhoz, meg amit mindig mondok, hogy ezt az egész művészeti életet sokféle szereplő tartja életbe, és mozgatja, és építi, és alakítja benne a dolgokat, és a magángyűjtők, akik egy adott pillanatban jó ízléssel, jó szemmel, és saját bátorsággal, meg azzal a pénzügyi lehetőséggel, amit ők összeraktak, gyors reagálással tudnak a piacról elhozni, és elkezdeni egy ilyen művészeti kánonba belerakni, az egy nagyon fontos aktus ebben az egész dologban, amit aztán te később múzeumokban látsz, és jó művészetnek ismersz meg, és megkerülhetetlen művészetnek ismersz meg. Szóval hogy a Ludwig házaspár az ebbe nyilvánvalóan egy top kategóriát képvisel, és csak ajánlani tudom mindenkinek, aki régen volt a Ludwigba, vagy még sose volt a Ludwigba, hogy menjen, és nézze meg élőben ezt a Tom Wessel-man képen.
7: Most már bezárt már a múzeum, úgyhogy kénytelenek vagytok a hellojárat.hu-n megnézni először, aztán kedvet kaptok, és aztán elmentek múzeumot látogatni. Nem akartam ezzel előhozakodni, de mégis ide jön, hogy a versek és a képzőművészet, hogy képzeld el, most hétvégén lesz a 25. Kortárs Művészeti Fesztivál Székesfehérváron. És pénteken lesz egy kiállítás, melynek megnyitója pont erről szól, hogy képzőművészek, kortársak versekre asszociáló darabjait fogják összegerebjézni, versek és képek, és előtte, megnyitó előtt fogok én magam lemezeket pakolni. Úgy van hirdetve, hogy DJ-set, de ez senkit ne tévesszen meg, itt semmilyen DJ-set nem lesz. Az éppen adott lemeztáskámat fogom egymás után kiüríteni és egymás után rakosgatni.
6: Hadd csillagozzam itt meg. Én végignézhettem ezen a saját Hello Járat live actünkön, hogy hogyan veszed ki ezeket a lemezeket, és hogyan teszed be a lemez bemutató kis fa állványodra, abba, ha semmit nem tudnék rólad, abba, amilyen szeretettel és műgonddal veszed ezeket ki, és teszed le, abból már nagyon sokat el tudnék képzelni, hogy milyen fajta ember vagy. Nagyon-nagyon jó volt ezt nézni.
7: Hogy, na ez lesz, ki fogom tenni mindig az aktuálisan szóló darabot, és aztán meg lehet nézni majd a kiállítást. Ha valakinek van kedve, vagy elakadt Balaton felé, hiszen az M7-es elesett most megint sokáig, hiszen mind a két sávot elkezdték túrni.
6: Andiék helikopterét
7: ez
6: lehet
7: csodálatos, nem?
6: Hogy szerintem.
7: Elindul a jó idő, az emberek megindulnának. Viszonylag nehéz eljutni vonaton jelen pillanatban a Balatonra.
6: Miért?
7: Hát mert vagy váltóállítási hiba, vagy a szerelvény robban le, vagy egyszerűen
6: én
7: csak
6: úgy érzem,
7: túl kevés.
6: Hogy ez nagyon hamar rendben lesz, ami ott a Vitézi Dávid vette kezébe.
7: Az a baj, hogy ezt ne gondoljuk így, mert hogy nagyon pénzkérdés is, meg
6: jó, tudom,
7: sok
6: akkor
7: minden más is.
6: Bizakodó vagyok.
7: Mindenki az, de hogy sikerül ellehetetleníteni a tóhoz való lejutást, ez talán Székesfehérvárnak egyfajta előny lesz, ott egy csomó ember összegyűlik majd, mert nem tud tovább menni. Vagy nincs alternatívája a haladásnak. A kortárs képzőművészet is tudja azt, amit a Balaton bizonyos fokig. Na, hogy a Szeu Zsors képről pedig, hogy új lemeze lesz az embernek, 16 évig készült ez az album, és már csak a hangját meghallom, bennem egy nagyon jó érzés van, ráadásul portugálul énekel, az meg még szebb. Ezen a lemezen vegyesen vannak feldolgozások, és The Other Side ez a lemez címe különben, és eredetiek. Szeu Zsors, hát mindig elmondom, hogy először őt az Isten Országa című brazil filmbe lehetett Cidade Deus, vagy mi volt a címe, az egy nagyon erős film. Nagyon erős film. Azután ő sok-sok alakítással amerikai sorozatokban elköltözött Los Angelesbe, mert hogy amikor a Bolsonaro volt hatalmon, akkor őt megrángatták rettenetesen. Nem csak őt, hanem nagyon sok brazil művésznek kellett szintén elhagynia, csak úgy, mint a 70-es évek elején az országot, és máshol keresni a boldogulást, ott aztán családot is alapított, és mostanában kezd visszaszivárogni, és koncertezni is Brazíliában. Hát most a Szeuzsi az olyan 60 körül lehet. Ez az új lemeze is nagyon-nagyon, és szeretem. És ami külön érdekesség, és amit most fogtok hallani, az egy feldolgozás lesz, de értő. Nagyon nehéz ügy feldolgozni Nick Drake bármely dalát. Nick Drake volt az az angol gitáros dalszerző, aki igazából teljesen ismeretlen volt egészen haláláig. Korán pályafutását derékbe is tört az ő halála, és kezded el a...
6: Ez ne haragudj, ez egy, hogy mondjam, önmagába visszatekeredő állítás. Általában egy pályafutásnak sem kedvez egy... Egy halál.
7: Azt értékeltem volna, hogy átsikli. Én is, mikor kimondtam a mondatot, rájöttem, hogy hülyeséget beszélek.
6: De nem hülyeség.
7: De te csak, még de rá nem is világítasz, hogy a presztízsemet erodáld.
6: Nem, semennyire. Mindent meg fog tenni azért, hogy a presztízsed, ha bármit is erodálódod, de nem tud erodálódni.
7: De most össze is esett az egyén.
6: Nem, mert azon annyira közelről figyeltem, hogy mit mondasz a Nick Drake-ről, hogy csak ezért voltam ilyen scrutiny alapon. Bocsánat.
7: Jó, beszéltem a Nick Drake felfedező producerrel párszor, a Joe Boyd-dal, és kérdezgettem, hogy ez hogy volt, mint volt, hogy miért nem futott ő be sokkal nagyobb karriert azokkal azzal a pár lemezzel, amit kiadott, és senki nem érti igazából. Valószínűleg a kor hangulata más volt, mert ezek nagyon intim dalok, ilyen nagyon visszafogottak meg, hogy nem volt ő egy ilyen koncertképes, tudod, nem tépte le magáról a szőnyeget, mint mit tudom én, a Harry Styles, tehát nem ilyen típusú zenész, hanem ő zenész. Fogta a gitárját, írta a dalait, és azt gondolta, hogy az elég. Hát nem, sajnos. És az ő Riverman című dalát dolgozta föl Seu Jorge Beck-kel közösen. Nagyon szép lett. Ezt most meghallgatjuk, és különben meg a hellojárat.hu-n össze lehet vetni a két alkotást.

0: if he tells me all he knows about the way his river flows.
1: Most, hogy vége az adásnak, ne csinálja magának programot estére, hanem Gyöngyökért fizessen elő a Euroligának, Euroleague.com a streamingjére, és nézze meg 21 órás kezdéssel azt a mérkőzést, amely hát legendás lesz egész biztosan, hiszen most arról van szó, ahogy az Euroliga rájátszásában az utolsó mérkőzésen eldől majd, hogy a legjobb négybe, a Final Four-ba ki fog játszani. A két mérkőző fél a Valencia és a Panathinaikos. Hogyha lehet ellentéteket hozni sportban, akkor ők azok, akiket nagyon jól lehet összevetni és demonstrálni. A Panathinaikos az egy összevásárolt, a legnagyobb büdzsével rendelkező teri amerikai kosárlabda gigászokkal, meg európaiakkal az a keret, amivel ők játszanak. Az aténi közönség a teljesen elszállt elmebeteg, úgy kell szurkolni, ahogy ők teszik, tehát a Panathinaikos drukkerei azok tényleg. Nyilván nem hasonlítható a Grobarikhoz, de már majdnem ott vannak. A másik oldalon pedig a Valencia, szívem csücske csapat, megmondom őszintén, fiatalok, egy ilyen tanáros edző vezeti őket, gardírozza, tavaly megnyerték az Eurókupát, most másodikok lettek az alapszakaszban, és ugye a Panathinaikos, mivel a legerősebb és a legutálatosabb csapat, ezért mindenki a görögökön kívül a Valenciának, a fiataloknak drukkol, és ez úgy van, hogy 3 nyert meccsig tart a párharc, 2 játszanak a magasabb pozícióban, az alapszakaszban magasabb helyen végzett játékos otthonában, aztán átmennek az ellenfél otthonába 2 meccsre, és aztán következik a mindent eldöntő, hogyha 2-2 az állás. Na most az ritkán történik meg, hogy mind a két csapat idegenben nyert 2 meccset. Tehát Valenciában nagyon véleményesen utolsó másodpercben eldobott kosarakkal 2 meccset nyert a Panathinaikos, majd átmentek Görögországba, amikor már mindenki azt hitte, hogy sima 3-0, lehet hazamenni, és a Valencia egy olyan karakterről tett tanult bizonyságot, hogy félretéve minden occot, 2 megverte otthon a Panathinaikost, ami figyelj, 20 000 teljesen vérzőszemű Panathinaikos drukker előtt megverni egy ilyen csapatot, amely tényleg óriás játékosokkal áll ki, a kezdő ötöstől kezdve a második ötösig mindenki az, hogy így nem hitte el senki, és most visszamennek Valenciába, ma este 9-kor játsszák a döntő, a mindent eldöntő meccset. A Valencia csarnokában is egészen elszánt szurkolók vannak, és ott például van egy fúvós zenekar. Képzeld, egy fúvós zenekar végig játsza a meccset, úgyhogy már csak ezért is érdemes megnézni, ami mond, de, klarinétos, trombit, tehát egy teljes fúvós zenekar adja a hangulatot a meccs közben Valenciában. Azt hiszem 14 vagy 15 ezeres a csarnok, mert nyilván mindenki narancssárgában van, és olyan szimpatikus, Fideszesen? Olyan szimpatikus, meg se hallottam, szimpatikus szerintem csapat, hogy náluk keresve sem lehet találni. Ja, és finom kosárlabdát játszanak, fineszest, míg a másik ez a, tudod, amikor kijövünk, mi amerikai kosárlabdázók is mindenkit leverünk típusú, úgyhogy a karaktere a két csapatnak is teljesen más.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire más csapat dinamika lehet egy olyan csoportban, ahol a tagok alapvetően azért az őrületes paycheckért játszanak és érzik magukat odavalónak, miközben véletlenül egyáltalán nem érzik magukat odavalónak, versus egy olyan csapatba, ami tényleg az ország tagjaiból áll, vagy nagy részt az ő tagjaiból áll, hogy milyen más ambíciók, meg energiák mehetnek egy ilyen meccsen, hogyha azt érzed, hogy önmagadért küzdesz, meg azért, hogy egy csomó másik hasonlóan jól megfizetett, de számodra hát azért tök érdektelen és idegen, tehetséges sportársal tolod.
1: Szóval akinek semmi köze a kosárlabdához, annak is szerintem egy életre szóló izgalmas felfedezés lehet az, hogy milyen az európai kosárlabda, az amerikai gyökeresen más. Majd

0: legvalóbb lesz, egy bizonyos Eric Cantona lép föl nálunk, aki a felhajtott piqué pólóról híres, hiszen amikor a Manchester Unitedben focizott, meg a francia válogatottban, akkor ő felhajtott gallérral tolta, és karatézott is, hiszen lekaratézott egy nézőt az egyik meccsen, amelyet hosszú időre el is tiltották. Szóval ő maga a filozófus és a gyilkos között valahol filmekben is szerepel, és a pandémia alatt elkezdett gitározni autodidakta módon, mert nagyon ráért, és az egészből kikerekedett egy popzenészi indulás. Képzeld el, hogy az első nagy lemeze egy hónapja jelent talán meg, koncertezik is, nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly. Eric Cantonával, ha más sportról beszélünk, szeretném akkor lezárni a mai elójáratot, remélem, hogy találtatok benne tartalmat, amivel tudtok menni a jövő hétig, vagy vasárnapig, vagy aztán podcastig.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok ma.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Ipari innovációk testközelből.

0: az iparnapjai, Magtech és Automotív Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
4: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu per 1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Még van olyan pontja az országnak, ahol tűzgyújtási tilalom van érvényben. A magas vérnyomás népbetegség Magyarországon. Dabas nyerte a futókörök napját. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskunban. Ez azután következett be, miután a csapadékos időjárás jelentősen csökkentette az erdőtüzek kialakulásának veszélyét. Az átnedvesedett talaj miatt a szakemberek szerint biztonságosabbá vált a helyzet. Csongrád Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben ugyanakkor továbbra is érvényben marad a korlátozás. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszttartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek, az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újra aszfaltozzák. Ma van a magas vérnyomás világnapja, ehhez országszerte 600 orvos csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja kampányban. A Magyar Hipertónia Társaság kezdeményezésének célja, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres ellenőrzés fontosságára és segítse a betegség korai felismerését. A magas vérnyomás Magyarország egyik leggyakoribb krónikus népbetegsége. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Az elmúlt egy nap alatt szinte az egész országban jelentős mennyiségű eső esett. A Hungaromet szerint főként nagyobb csapadékzónák áztatták a talajt, helyenként zivatarokkal. A legtöbb eső Baja térségében hullott, ahol több mint 64 millilitert mértek. Az elmúlt három nap legcsapadékosabb területei a Dunántúl középső és déli részei voltak, miközben északkeleten és keleten többfelé alig esett. A szakemberek szerint most főként a keleti országrész várja a kiadós utánpótlást. Több mint 10 000-en mozdultak meg országszerte a futókörök napján. A 25 helyszínen rendezett országos szabadidősport eseményen közel 90 000 kilométert teljesítettek a futók. A változékony, sokszor esős idő sem szegte kedvét a résztvevőknek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte csaknem 10 900 kilométerrel. Budapest 18. kerülete lett a második, Gyömrő pedig a harmadik. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti országrész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor, a csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket, ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző, késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Opera.
1: Arnold Schönberg Gurre dalok című oratóriumát először viszi színpadra a Magyar Állami Operaház május 24-én. A több mint 300 közreműködőt igénylő, ritkán hallható remekművet az intézmény már 2025-ben az Erkel Színházban is műsorra tűzte egy teltházas előadás alkalmával. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát az operaházi előadás alkalmával Dubocki Gergely karmester vezényli. A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője korábban többek között Kocsis Zoltán, Fischer Iván, Fischer Ádám és Ötvös Péter mellett is tevékenykedett, opera karmesterként Mozart, Bartók, Britten, Purcell, ifjabb Johann Strauss és kortárs szerzők színpadi műveit is vezényelte. A Magyar Állami Operaház kötelékében az Artaban című produkcióban debütált. A Gurre dalok különös helyet foglal el a Schönberg életműben. A zeneszerző művét sokan a 20. századi modernizmus és atonalitással azonosítják, ez a grandiózus mű azonban még a késő romantika összegzéseként egyszerre mutatja Wagner, Strauss és Mahler zenei hatásait. A történet Jens-Peter Jakobsen dániró Gurre Zange című versciklusán alapul, középpontjában Valdemar király és Tove szerelme áll. Tiltott szenvedély, féltékenység, gyilkosság, gyász és átok sűrűsödik benne középkori legendává.
0: Fesztivál.
1: Az Őrség het és varázslatos tájain, Őri Szent Péteren, Fényes Feldén és Szent György völgyön újjáéled a virágzás napjai hagyománya május 22-e és 25-e között a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest második alkalommal rendezi meg tavaszi fesztiválját, amely a méltán híres találkozó örökségét viszi tovább. A minden korosztályt megszólító programok és a csodálatos helyszínek egy valódi szellemi találkozót varázsolnak a közönségnek, amelynek során a Fab Spring Fest saját produkcióit is megismerhetik a résztvevők. A négynapos fesztivált 5 őrségi településen Őri Szent Péter, Lendvajakapfa, Szent György völgy és Velemér rendezik meg. A közönség istállókban, réten vagy szalmabálákon is élvezheti a programokat, ahogy a Szent György völgyi katolikus templomban vagy református templomban, valamint az Őri Szent Péteri malomba is várják az érdeklődőket. A fesztivál program kínálata, ahogy azt már megszokhattuk, rendkívül szerteágazó, igazi kulturális kaland minden korosztály számára. A FAB saját produkcióit is láthatják a Spring Festen, amelyben a zene, irodalom és színház talál egymásra. A fesztivál helyszínei az Őrség legszebb településeit ölelik fel, így a kulturális programok mellett a táj természeti szépségei is felfedezésre várnak. A FAB Spring Fest virágzás napjai egy valódi szellemi találkozó, amely a művészetek, a hagyományok, a gasztronómia és a természet harmóniáját kínálja az Őrség hetés Zala-Vas határának festői környezetében.
0: Film.
2: Kínai-magyar misztikus és fantasy elemekkel átszőtt testvérdráma érkezik a mozikba május 21-én Nem én vagyok címen, ami a kínai származású író-rendező-producer Chang Kő első nagyjátékfilmje. A Nem én vagyok című film egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A két testvér, a 23 éves tehetséges női zongorista és a pár évvel fiatalabb hedonista öccse sorsa egy baleset és egy természetfeletti esemény következtében végleg összekapcsolódik. A fiú halála után a lelke nővére testébe kényszerül, ahol intenzív harc indul a kontrollért. A rendező elmondta, hogy a film, ami a legnagyobb hatással volt rá is, inspirálta a filmkészítő pálya irányába, Stanley Kubrick Mechanikus narancs című alkotása volt, fotósként végzett, egy ideje Shanghai-ban dolgozik, ahol reklámokat rendez, és a film forgatókönyv írójával, Magai Miklóssal már dolgoznak a következő produkciójukon, amit Budapesten forgatnak majd szintén kínai-magyar közegben. A forgatókönyvíróval való közös munka kapcsán elhangzott, hogy Csánk Kő volt az ég, Magai Miklós pedig a föld, aki egy mederbe, valamint a műfajiság irányába terelte a történet bőséges energiáit, ötleteit és lehetőségeit. Elhangzott az is, hogy a két testvért alakító főszereplőkkel, Cui Sisi és Lee Chade-del egyéves próbafolyamat előzte meg a forgatást, a film díszletét pedig a rendező saját kezüleg építette fél éven keresztül. A film független produkció állami támogatás nélkül készült, 45 főstábbal 33 nap alatt. A filmben szerepel még Fuchs Benjamin és Polgár Csaba színész, vezető operatőr Bántó Csaba, operatőre Táborosi András, vágója Kővári Szabolcs, a zenéjét pedig Barta Márk szerezte. A film ősbemutatója a 45. Magyar Filmszemlén volt februárban, a magyar mozikba pedig május 21-én érkezik.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: 300 ezer lépés a léleknek. Indulj zarándokútra a Balaton körül. A Balaton Camino, vagyis a magyar tenger körüli zarándokút olyan, amit mindenkinek érdemes volna legalább egyszer az életben végigjárnia. Tapasztalatból mondjuk, az ezerarcú Balaton körbesétálva páratlan élményeket tartogat. Persze mindez szezonon kívül még inkább izgalmas. A spanyol Szent Jakab út, vagyis az El Camino mintáján emlegetett balatoni zarándoklat igazi életközeli élmény, amely során elmerülhetünk a térség szezonon kívüli, varázslatos gasztronómiai, szellemi és kulturális élményeiben. Bárhonnan is indulunk, az alapító három barátnő itinere álljon példaként előttünk, hiszen oly mértékben osztja meg a városok közötti távokat, hogy az éppen kényelmes és ideális a fáradt lábainknak. Ezek alapján a 10 nap és 200 kilométer alatt, amely végig a bicikliúton fut végig, a következő állomások javasoltak. Balatonboglártól Balatonszárszóig 16 kilométer. Balatonszárszótól Siófokig 21 kilométer. Siófoktól Balatonakaratjáig 17 kilométer. Balatonakaratjától Alsóőrsig 24 kilométer. Alsóőrstől Tihanyig 15 kilométer. Tihanytól Balatonszepezdig 22 kilométer. Balatonszepezdtől Szigligetig 23 kilométer. Szigligettől Keszthelyig 20 kilométer. Keszthelytől Balatonfenyvesig 26 kilométer. Balatonfenyvestől Balatonboglárig 18 kilométer. Évszaknak megfelelően érdemes naptejjel, fejfedővel, szúnyogirtóval és sportkrémekkel készülni, a fájdalomcsillapításról pedig semmiképpen ne feledkezzünk meg. Összességében körbesétálni a Balatont felettébb különleges élmény. Akár egyben, akár szakaszonként teljesítjük a távot.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Richard Ashcroft vezette brit popzenekar, a Verve legnagyobb slágere kétséget kizáróan az 1997-ben íródott Bitter Sweet Symphony. A zenekar tragédiája, hogy épp ebből a szerzeményből nem kerestek egy fontot sem, hiába kelt el több millió példányban. Az ok nagyon egyszerű, a dal egy Rolling Stones vonós mintát használt, méghozzá a 65-ös The Last Time című szerzeményből. A szöveg és a hangszerelés azonban Richard Ashcroft nevéhez fűződik. A zenekar 50-50%-ban szeretett volna megegyezni Jagger és Richards jogászaival. A pénzéhes zenészek azonban 100%-ot akartak, és meg is kapták. Richard Ashcroft egyszer némi malíciával azt mondta, hogy a Bittersweet Symphony a Rolling Stones elmúlt 20 évének legjobb dala.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1967-ben Ligeti György különös levelet kapott. Egyik barátja gratulált neki Stanley Kubrick 2001 űrodüsszeja című filmjében felhangzó zenéjéhez. A meglepett Ligeti megnézte a filmet, és valóban felismerte benne a Lux Eterna, az Atmosphere és a Requiem egyes részleteit. A filmet számos kritikus korszakalkotó műnek nevezte. Tony Palmer filmrendező pedig úgy vélekedett, hogy Kubrick előtt a zene, mint hangulatfestő elem vett részt a filmekben, most pedig a narráció a film szellemi hajtóerejének alapjává vált. Viszont sem Ligetitől, sem pedig kiadójától nem kértek engedélyt a zene felhasználására.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretet. Tell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy legenda szerint egyszer még az elnöksége előtti években Richard Nixon együtt repült a szintén Európából hazatartó Louis Armstronggal. Rajongója volt, ezért nagyon örült a találkozásnak. A gép New York-i landolása előtt Louis a képviselőre bízta a trombitáját, aki szívesen ajánlotta fel segítségét, így Armstrong könnyedén csempészett az államokba egy kis marihuánát, amiért viszont ő rajongott egész életében.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Anita Bell Colton, azaz Anita O'Day, amerikai jazz énekesnő beceneve, de Jezabel of Jazz, vagyis a jazz ledér nőcskéje volt, csaknem egész életén át húzódó heroin és alkohol függősége miatt. 2006. november 23-án, 87 éves korában álmában hunyt el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Játszma című magyar filmben a 60-as évek Magyarországának mindennapjaiba nyerhetünk betekintést az állambiztonság sajátos nézőpontján keresztül. A főhőst alakító Kulka János az egész film alatt az Atlanti-óceán partjára, a dél-franciaországi Biarritzba akar eljutni. A várost egyedülálló adottságai miatt egyébként főként a hullámlovasok kedvelik. Itt gondolt egy nagyot néhány fiatal 2010-ben, és a La Femme, azaz a nő elnevezéssel alakítottak egy psi-punk rock zenekart. De zenéjük azért ennél sokkal összetettebb. Nagy hatást tett rájuk például a Cold Wave és a Jeje is. A Sparks, a Velvet Underground és a Kraftwerk zenekart említik inspirációként. A La Femme zenéjét a kritikusok szintetikusnak, egyben hipnotikusnak minősítették. Neves franciaországi szakmai díjakkal is jutalmazták már munkásságukat.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken.

0: Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Átalakíthatják az oktatás teljes rendszerét. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. Továbbra is marad a csapadékos időjárás. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetés sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása a kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra adott ideiglenes szankciós mentességet. A döntés több ország számára nehezíti meg az orosz nyersolaj további vásárlását és szállítását. Az elmúlt hetek egyik legnagyobb nyertese India volt, amely a kedvezményeknek köszönhetően rekord közeli mennyiségben növelte beszerzéseit. A szigorítás most új helyzetet teremthet a globális olajpiacon. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai utasnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról mentettek ki. A beteg enyhe tüneteket mutat, állapota stabil. Vele együtt további 4 kanadai állampolgárt evakuáltak a hajóról, mindannyian karanténba kerültek. A WHO szerint egyelőre nincs ok szélesebb járványtól tartani, ugyanakkor a vírus akár 6-8 hetes lappangási ideje miatt a következő hetekben újabb fertőzések is megjelenhetnek. Ma tartjuk a távközlés és információs társadalom világnapját. A dátum arra emlékeztet, hogy 1865. május 15-én 20 ország képviselői Párizsban aláírták a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okmányát. A szervezet a modern globális kommunikáció egyik első mérföldköve lett, és 1947 óta az ENSZ égisze alatt működik. Magyarország is tagja a nemzetközi együttműködésnek. Guzi Blanka ezüstérmet szerzett a Pazardzsiki Öttus a világkupán. A magyar klasszis remek vívással, erős akadálypályával és kiváló úszással harcban volt az aranyért is, végül a kombinált szám után a második helyen zárt. Bauer Blanka a 15. helyen fejezte be a döntőt. Egyelőre folytatódik a borús, esős idő, a részleteket azonnal mondom. A csapadék súlypontja a középső, majd este felé a keleti ország rész fölé helyeződik át. Ezeken a tájakon még sok helyen lesz eső, zápor, a csúcshőmérséklet általában 11 és 20 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket, ugyanakkor a Tiszántúlon 20-24 fok lesz a jellemző. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Holnap a Dunától keletre felhősen indul a nap, de lassan-lassan ott is csökken a felhőzet kiterjedése. Máshol gomoly felhős időre készülhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Daydream a Rádió Cafén. A mixet Tipsa készítette.

0: Daydream. Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a

0: Kuponmagazint még ma.
1: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. koncertobudapest.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Rengeteg szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Az ebola miatt hirdetett vészhelyzetet a WHO, kiadós csapadékot kaptunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakemberhiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a SZIP kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Ez szerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket, tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-éig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Álmokfutó okozott tragédiát Olaszországban. Egy 30 éves marokkói származású olasz férfi a járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött Modenában. 8-an megsérültek a balesetben, 4-en súlyosan. A sofőr a gázolás után késsel támadt rá több emberre, majd menekülőre fogta, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint drog vagy alkohol hatása alatt lehetett az elkövető. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közel egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. A folytatásban is marad a nagyrészt borongós idő, a középső tájakon továbbra is számíthatunk esőre, záporra. A nyugati és keleti ország részben eközben több órás napsütés is lehet. A keleti tájakon továbbra is gyakran beborul és még felhőszakadás is előfordulhat. A szél erős, néhol viharos marad, a felhős vidékeken 11-16, a derültebb tájakon 17 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős, keleten még borultabb idő lesz.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akit köszöntök. Szia!
2: Szia!
1: És azt kell mondanom, hogy a április 12-e óta én nem nagyon találkoztam, nem volt olyan helyzet, hogy találkoztam volna a kulturális területről bárkivel, aki vezető pozícióban van. Úgyhogy te vagy az első, és ezért szerintem fontos, hogy beszélgessünk arról, hogy mit gondolsz, mit látsz, milyen lehetőségeket hoz ez a változás, ami ebben az országban van, hiszen ennek a szakmának, ennek a területnek a helyzete az elmúlt években igazán nyomorúságos volt, hogy így fejezzem ki magam.
2: Igen, hát azt gondolom, hogy most ezzel a reméljük valódi rendszerváltással, ami már nem is remény, hanem tulajdonképpen, ahogy látja az ember a minisztériumokba kerülő embereket, vagy ahogy Magyar Péter következetesen teszi azokat a lépéseket, amik ehhez szükségesek, azt hiszem, hogy ez már talán egyfajta garancia is lesz arra, hogy valódi változás történjen. És nagyon pozitív, hogy minden tekintetben azt érzi, látja az ember, hogy egy szakpolitikai kormányzás lesz, és ez ugyanúgy, ahogy más területeken a kivéreztetett helyzetekben, ez ugyanúgy a mi szakmánknak is lehet egy valódi előrelépés, és tulajdonképpen már tudom is, vagy hát tudjuk is, hogy a mi területünkön a különböző szekciók, műfajok és egyesületek és a különböző területek képviselői milyen előkészítő munkákban vannak, és abban bízunk, hogy ez meghallgattatása talál, vagy hát ezek az előkészítési dolgok ott célbe fognak érni, és hogy olyan grémiumok fognak fölállni, ami a teljes szakma lefedettségét biztosítja, és ezek mentén az információk és szakmai állásfoglalások mentén újra struktúrálódik, mert tény és való, hogy teljes egészében újra struktúrálni kell az egész rendszert.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy a legfontosabb remény az mindenkiben az, hogy valódi párbeszédek kezdődnek, hogy a szakma képviselői, a civilek képviselői és a hatalom leül egymással beszélgetni, legyen szó bármilyen területről, és egymást meghallgatva hoznak olyan döntéseket, ami mindenkinek jó. Én azt hiszem, igen, hogy ez a legégetőbb, hát, és erre van a legnagyobb vágy is.
2: Igen, ugye a részvételiség fogalma az egy nagyon átfogó fogalom, és ha ebben ez is megnyilvánul, egyébként pont most pénteken lesz egy szakmai egyeztetés, amit a Magyar Színházi Társaság, amit tavaly óta Bodor Johanna jegyez az elnökletével, nagyon hatékonyan is kezdtek bele nagy elánnal, tulajdonképpen minden lényeges dologban meg is nyilvánultak az utóbbi egy évben, illetve a Szidolsz, a Maszk és a FESZ szervezésében, összehívásával lesz egy nagy szakmai egyeztető fórum most pénteken.
1: Mit érzékelsz a saját közegetekben, akár a saját színházadban, a színészeid, a közönség oldaláról, hogy azzal, hogy megtörtént ez, április 12, ez a döntés, hogy milyen a hangulat?
2: Hát a hangulat az euforikus, és azt hiszem, hogy nagyon sok kapu fog kinyílni. Nyilvánvalóan, hogy itt az évek folyamán, erre még természetesen nincsen rálátásunk, hogy milyen időintervallumon belül, de biztos, hogy átalakulások lesznek, nyilván nem lehet tudni, hogy majd ki hogy tölti ki a mandátumát, de azt hiszem, hogy, hogy az egész színházi térkép valamilyen szinten biztosan úgy át fog rajzolódni. Meggyőződésem, hogy azokban a vidéki színházakban is, ahol most akármi miatt elvárások, vagy akár a öncenzúra miatt nem dolgoztak olyan emberek, akik oda nem kaphattak felkérést, mert hát mindent áthatóan ugye egyfajta politikai rátelepedés és diktátum volt ez ügyben, és akár a kinevezésekkel kapcsolatban, akár a foglalkoztatottsággal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy most ez a mobilitás, ez meg fog történni, illetve hát nyilvánvalóan, hogy bizonyos színházak élére majd más emberek fognak kerülni, és meggyőződésem, hogy újra szerveződő, friss csapatok fogják ezeket a színházakat megtölteni, tehát ez biztos. Itt ugye nagyon erős kérdés majd, hogy ez hogyan történik, és mennyire tud ez egy, mennyire radikalizálódik ez a helyzet, vagy mennyire nem. Nagyon érdekes kérdés az is, hogy most mit vár el tőlünk a közönség, most a közönség hangulata.
1: Nagyon sok érdekes
2: kérdés. És nagyon sokat gondolkodom ezen, és beszélgetünk erről, hogy például azok a színházak, akiknek az identitását alapvetően az ellenzékiség határozta meg, hogy most ez az új identitást kell találni, vagy hát nem is találni, hanem nyilván eddig is arról csináltunk színházat, ami releváns volt, ami aktuális volt, ami feszítette az embereket fontos társadalmi kérdésekről. Ez természetesen most is ott marad, mert nem más a küldetésünk, ezután sem egy művészszínháznak nem lehet más a küldetése, de alapvetően ugye kell építeni arra, és monitorozni azt, hogy az emberek hangulata milyen, hogy az embereket hogy tudjuk segíteni a munkánkkal, hiszen ez a legfontosabb küldetésünk.
1: Igen, én azt gondolom, hogy egy csomó téma marad, sőt, talán még felszínre is jut, és a közbeszéd része lesz, ugye ez is egy ilyen vágyott dolog, hogy kerüljenek ki azok a problémák, helyzetek, amelyekkel valamit akár közösségi szinten tenni kell, vagy társadalmi szinten tenni kell. Tehát azt képzelem, hogy nagyon sok téma lesz, amivel lehet foglalkozni, de az, amit mondtál, hogy átrajzolódik a színházi térkép, ezt én is hiszem, és én remélem is, azt is remélem, hogy sokan fölkerülhetnek a térképre, akik eddig adott esetben valahogy a saját erejükből radar alatt próbáltak érvényesülni, és vagy sikerült még valamilyen módon fennmaradni, vagy már nem, de tudnak újra szerveződni. Tehát, hogy ez a virágozzék minden virág, én ebben nagyon tudok hinni, aztán erről úgyis a közönség dönt.
2: Persze,
1: hogy mi az, amire szüksége van.
2: Igen, de azért ez a 16 év,
1: igen.
2: Illetve hát ugye az azért már elindult előbb, de itt az egész kultúrharcban kiteljesedett ez a végletes megosztottság, és a lehetőségek iszonyatosan bezáródtak, és ez mindenre kiterjedt. Ez biztos, hogy most megszűnik, és ez nagyon-nagyon jó. És hát természetesen nagyon sokat kell foglalkozni azzal, hogy mit tagadás itt az egész országban, és természetesen a mi területünkön is azért nagyon, hát több is, mint megsebződtek emberek.
1: Így,
2: szóval
1: így.
2: Itt rengeteg tragikus dolog történt, és nagyon sok felszínen lévő, vagy akár elhallgatott trauma van, és ezekkel kezdeni kell valamit, és nem tudunk máshogy kezdeni, csak együtt tudunk kezdeni, de én azt gondolom, hogy valóban kell szembenézni és elszámolni ezekkel, és akik ennek az okozói, őnekik is szembe kell nézni saját magukkal is, meg adott esetben a felelősségre vonással is. Hát azért itt nagyon súlyos dolgok derülnek ki, ugye az utóbbi időben minden nap kiesett egy csontváza szekrényből, és ezek azért nagyon megrázó dolgok. Tehát azt kell mondjam, hogy tényleg biztos vagyok benne, hogy itt az öröm után lesz egy olyan gyászfolyamat, amiben el kell gyászolnunk azokat a veszteségeket, azokat az elveszett lehetőségeket, amik emberektől ellettek véve. Most, ha csak arra is kitérhetünk itt, hogy akár a díjazások esetében milyen méltánytalanságok történtek, és ez emberek élete. Tehát ne felejtsük el, hogy ezek mögött emberi életek vannak. Ez nem csak úgy történik, és ez nem egy papír alapú döntés. Ezek mind hiányoznak emberek életéből.
1: Mélyen egyetértek ezzel, és ezen már én gondolkodom egy ideje. Foglalkoztam itt nemrég egy szociálpolitikussal azzal, hogy milyen hangulatjavító intézkedéseket lehet most ugye elsősorban megcsinálni, és aztán természetesen milyen a társadalomra ható gazdaságra, jogi mindenféle területen szükséges változtatásokat, de ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy ugye van ez az eufórikus, ez a nagyon-nagyon magas hangulatú állapot, aztán ebből nagy bezuhanások vannak, szerintem közösség és egyén szintjén is, és én is azt gondolom, főleg az NKA támogatásokkal kapcsolatos történetek kiderülésekor, hogy így mint a hidegveríték így érkezik meg az embernek percről percre, óráról órára, hogy akkor ezért történt, hiszen ebben van benne az én életem, és akkor ezt nézhetjük csak így egyén szintjén, a megélhetésem, a nyaralásom, a gyerekeim jóléte, nem tudom én mi ezek. És közben meg ott van ugye persze a szakmai része is, úgyhogy én is azt gondolom, hogy akárhogy is nézzük, szóval 16 év az sokunknak az aktív kora, sokaknak, ugye én fiatalokat is hallottam hosszan sírni és azon keseregni, hogy ő nekik a legszebb éveik, a fiatalságuk ment el erre. Szóval, hogy ez biztosan nagyon-nagyon nehéz lesz. És érdekes, mert hogy azt gondolom, hogy ezzel együtt a gyász mellett is kell önmérsékletet tanúsítani, főként azért, hogy ne csúszunk el megint valamerre.
2: Hát ezért nagyon-nagyon sok a szomjas alkotó, nagyon sok az éhes száj, és valahogy biztos, hogy a szakmának igenis meg kell tisztulni, illetve hogy nagyon méltányosan, tehát nem szabad tovább besöpörni a szőnyeg alá a dolgokat, illetve hogy meg kell egyeznünk szerintem minden területen, de nyilván társadalmi szinten is azokban a minimumokban, ami én így fogalmaztam meg magamnak, hogy a szakmai alapon való döntés, itt persze egymásra kell néznünk, tehát hogy ki azok, nagyon nagy lesz a felelőssége, és nagyon nagy nyomás lesz azokon az embereken, akik most döntő pozícióba lesznek. Türelemre van szükség, nagyon fenntarthatóan kell gondolkodni, igazságosan. Igen. Tisztességgel, tehát az egy alapvető dolog, mert ugye az, hogy az egész társadalmat áthatotta azt, hogy a tisztességtelenségen szemet hunytunk, ki ezért, ki azért, ki nem hunyt szemet, de aztán ugye egy teljes kiégés felé ment, mert az utóbbi időben már...
1: Hát vagy ellehetetlenülés felé.
2: Igen, hogy egy elfáradás. Most ez mind új lendületet kap, és szerintem ebben nagyon fontos, hogy összekapaszkodás történjen.
1: Többször említetted ezt, hogy meg kell tisztulni, szembe kell nézni. Én azt gondolom, hogy amúgy minden területen, és hogyha ez bárhol is elmarad, az már ugye hitelteleníti ennek az egész váltásnak az erejét. De te gondolod azt, hogy van olyan ember a ti szakmátokban, akinek most tulajdonképpen a szembenézés után gyakorlatilag nincs helye ebben a szakmában?
2: Ez szerintem ki fog alakulni.
1: De te gondolod azt, hogy van, akire azt mondanád? Én a saját szakmámban van, akire azt mondanám, hogy én arra kérem, hogy többé ezt nem művelje.
2: Igen, szerintem van ilyen ember. Nem szeretnék most neveket.
1: Nem kell, csak erre vagyok kíváncsi, hát, hogy...
2: Igen, szerintem van ilyen ember.
1: Tehát a megtisztulás alatt te is azt érted, hogy akkor...
2: Hát, de valahogy az természetes, nem, hogy... Nem lehetnek emberek ugyanabban, nem mehet minden. Hát ez a lényege a dolognak, hogy a helyzetek változnak, és változniuk is kell.
1: Igen, igen, igen, csak most itt arra gondolok, hogy ugye van az a helyzet, ami az elmúlt 16 évben nagyon sokan kényszerpályán mozogtak, és azt próbálták megtölteni a saját szakmaiságukkal, és adott esetben úgy csinálni, hogy mégiscsak felszínen maradjanak, de nem tettek más kárára. És vannak azok, akik pedig, ezt most mondjuk leginkább a saját szakmámra mondom, vannak azok, akik a felelősségük teljes tudatába állítottak, mondtak, csináltak olyat, amivel ártottak embereknek, családoknak, életeket tettek tönkre. Tehát máshol látom azt, mert azt, hogy arról is beszélhetünk, hogy a társadalomnak mekkora a felelőssége abba, hogy eljutottunk idáig, hiszen erről is sokszor volt szó, színdarab is született erről, hogy miért hagytuk, hogy így legyen, tehát hogy ez is egy kérdés, de most tulajdonképpen vannak olyanok, akikkel egyivásúak vagyunk adott esetben, és mégis az elmúlt 16 évben a döntéseik által, az ő befekvéseik által, azzal, hogy nem képviseltek valamit, azzal romba döntöttek már. Sokat.
2: Hát itt ugye van az, amikor nem képvisel valamit valaki, vagy pedig pont ő az egésznek a vezére. Itt nem kérdés, hogy például az hogy Vidnyánszky Attila mekkorát ártott a szakmának, és, de gyakorlatilag ez az egész centralizáció, ami elindult módszeresen, és az aztán teljességgel kiteljesedett, és egy nagyon-nagyon szűk privilegizált csoport kezébe került minden hatalom, akik mindenfelett döntöttek, tehát ez így biztos, hogy nem maradhat, és nem az a kérdés, hogy ezek között akár az Attila esetében nincsenek tehetséges emberek, ez másról szól, ez a politikáról szól, és a hatalomnak való megfelelésről szól, tehát ez soha többet ne történjen.
1: Igen, ez még egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg úgy csinálni, úgy kritikus gondolkodást megtartani, és önmérsékletet tanúsítani, hogy ez többé ne történhessen meg. Tehát, hogy magunkat is rajta kell kapni abban az esetben, hogyha olyat csinálunk, ami mást mondjuk kiszorít, és most ezzel tényleg nem azt gondolom, hogy direkt, hanem egész egyszerűen a szakmának az egységét meg kell teremteni. Az is egy fontos...
2: Igen, a Tompa Andreának volt egy nagyon csodálatos összefoglaló, ugye egyébként, szóval sokan a Magyar Színházi Társaság az ő Tompa Andrea tollából is, meg nyilván minden szervezet dolgozik ezen, és ő azt mondta, hogy van egy ilyen tűzgomb, vagy most pontosan nem jut, véscsengő, tehát hogy amikor azt föl kell emelni, és ezt szerintem meg kell tanulni. Tehát egyszerűen meg kell tanulni a demokráciát, ami az európai minimumoknak megfelel, és ha mentén megyünk, akkor talán az elkerülhető.
1: Mit gondolsz, hogy mennyi időbe telik? Nyilván nem abszolút értékben, csak hogy ezzel is foglalkozni kell, hogy a szakmán belüli ember az emberrel, aki valamiért úgy alakult, hogy elfordultak egymástól, bántó volt a helyzet, tehát hogy visszakerüljön a színész szakmában a kollegialitás is oda, ahol a helye van. Mert sajnos ugye ez is megtörtént, hogy emberek, akik előtte teljesen jóba voltak, és jól tudtak együtt játszani, különböző helyzetek elválasztották őket egymástól, de ez megtörtént családokban is, és más szakmákban is, tehát társadalmilag.
2: Hát ez szerintem nem fog egyik napról a másikra menni, és tulajdonképpen ez is egy érdekes dolog, hogy most lehet azt mondani, ja, én nem is úgy gondoltam, ja. Szóval, hogy nagyon sokfélék a motivációk, és azért a gyávaságot nehéz megbocsájtani, a szándékos ártást még nehezebb. Nem tudom, szóval ez gyógyulni kell, ennek biztos, hogy különböző útjai lesznek, de akkor is együtt fogunk élni, ha nem nézünk egymás irányába, és akkor is, hogyha kezet nyújtunk, de nem tudom, hogy lehet-e mindenkinek, vagy kell-e, vagy tud-e mindenki kezet nyújtani, nem tudom, hát újra kell installálni ezt az egész helyzetet.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Zene után jövünk vissza, és folytatjuk, maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. És most rátérünk a színházadra, a Radnótira, illetve előtte egy együttműködésre. Ugye Orbán Otto, az egyik legnagyszerűbb magyar költőnk, május 20-án lenne 90 éves, és mi erről az alkalomról meg fogunk emlékezni. Többek között úgy, hogy a napunk, az napunk tele lesz tűzdelve Orbán Otto versekkel, illetve itt lesznek a lányai, Orbán Eszter és Orbán Katalinnal fogok én beszélgetni azon a napon, egy interjút készítek velük saját magukról, az életükről, a visszaemlékezésükről, és nyilván az édesapjukról. És ahhoz, hogy ez a nap tele legyen tűzdelve Orbán Otto versekkel, ahhoz nekünk a segítséget ti és nagyon jó színészek még adják, hiszen a Radnótisok vállalták, igen, hogy ők is mondanak Orbán Otto verset, egyébként veled együtt.
2: Igen, bár én még nem mondtam fel a versemet, még ízlelgetem, ez egy nagyon nehéz vers, amit én mondok, ez a melyben Balassi módján fohászkodik. Egy istenes vers egyébként, és engem nagyon-nagyon szíven ütött. Két éve volt egy idő, ami nagyon nehéz volt nekem, és beteg lettem, és két hetet töltöttem kórházba, és valahogy pontosan ezeken az állapotokon mentem keresztül, amikor úgy megpróbáltam mindig egyet csinálni, tüdőmletbeteg, és néztem ki a Korányi kórház ablakán, és pontosan ezek az érzések kavarodtak bennem, hogy egyrészt, hogy fölfogni a természetet, hogy az mit ad vissza, hogy hova vagyunk bekötve, és hogy az ember, amikor benne van az élesűrűjében, akkor mennyire nem veszi észre, hogy tulajdonképpen Isten minden egyes levélben mindenhol ott van, és hát meg ahogy megérinti az embert az elmúlás. Én nagyon örülök, hogy ennek a megkeresésnek az együttműködések mindig jók, és hogy így a Radnóti, nekünk ugye nagyon fontosak az irodalmi gyökerek, névadunk Radnóti Miklós miatt is, hogy így rákapcsolódhatunk erre a születésnapra, és megünnepelhetjük együtt.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez egy különleges nap lesz. Eleve azt gondolom, hogy akkor, amikor ebben az életnek a forgatagában az ember megy, halad, és egyszer csak kap egy csipetnyi szépséget, kultúra, művészet, bármi, egy vers, részlet, vagy akár egy egész vers, az olyan nagyon-nagyon más, mint ami a mostani tempó.
2: És igen, ez a nap, és a vers ugye a legszemélyesebb műfaj. Tehát, igen. Hogyha egy vers megtalálja az embert, akkor az egy csodálatos felemelő érzés. Igen, a vers az mindig alanyi. Ha mondja az ember, akkor is csak úgy szólal meg, hogyha nagyon alanyi az interpretáció.
1: És a mi hallgatóink május 20-án ezt kapják tőlünk, Orbán Otto 90.
2: Bálint András, Bata Éva, Katona Péter Dániel, és még többen fogunk verset mondani.
1: Hogyha akarod, akkor mondok én, igen, még köszönöm. Egy-két nevet. Ugye Bálint Andrást mondtad, Berényi Nóra.
2: Berényi Nóra, igen.
1: Blanka, Martin Márta, Pál András, Schneider Zoltán, Sodró Eliza, Tóth Ildikó.
2: Hát gyakorlatilag az egész társulat, igen.
1: Kihagytam Porogi Ádámot, tehát 12-en, hogyha jól gondolom.
2: Igen, körülbelül ennyien vagyunk.
1: Szóval magyarán mindenki megörvendeztet minket egy verssel, és ezt a mi hallgatóink szépen így csöpögtetve megkapják a nap folyamán. nem ez az első és egyetlen együttműködésünk. Ugye volt már olyan, hogy a Parasztoperának a bemutatója előtt volt egy nagy közösségi hímzés, amiben ott volt a Rádió Café logója, szóval, hogy jó sok mindenben igyekszünk együttműködni, és felhívni a figyelmet nektek a karitatív dolgaitokra, illetve a társadalmi szerepvállalásotokra. Most is van ilyen?
2: Igen, hát mindig van, illetve van egy folyamatosan jelenlévő dolog, ez a 14 ügy elég kiállításunknak az utazó kiállítása, ami most már negyedik helyen van, azt hiszem, és most éppen Marcaliban nyitottuk meg, ami egyébként Csoszó Gabriella a szülővárosa, aki ugye ezeket a fotókat elkészítette a társulattal, aki még nem hallott róla, ez 2022-ben a társulat tagjai fölvállaltak egy-egy számukra fontos társadalmi ügyet, ebben van a állami gondozásban felnővés, az oktatás ügye, a tanárok helyzete, a romák helyzete, akadálymentesítés, családon belüli erőszak, gyűlölet kampány elleni fellépés, az internet hatása, szóval idősek helyzete, erdők helyzete, és hát mindenhol nagyon megérintő, ahogy reagálnak az emberek erre a kiállításra, és hogy mennyire felfedezik, hogy mennyi ponton vannak ők maguk érintve, és ugye ezen keresztül tulajdonképpen kapcsolódunk civil egyesületekkel is. Hát reméljük, hogy még nagyon sok helyre tudjuk elvinni, most majd Sopronba visszük, a Berzsenyi gimnáziumban lesz egy kiállítás, ott 30-ától 12-ig lesz látható, és aztán pedig majd lesz egy evangélikus fesztivál júliusban, és ott is bemutatjuk Sopronban.
1: Radnóti ifjúsági műhely, ennek is szánjunk egy kis időt. 10 éves.
2: Igen.
1: Tehát 10 éve számos korosztályt szólít meg részvételi és színházpedagógiai programmal, és nagyon fontos a célja, hogy a résztvevők ne csak a nézői legyenek, hanem aktív formálói is a körülöttük lévő világnak. Ez valami olyan, amire szintén azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nektek egyfajta irányultság vagy tevékenység arra nézvést, hogy hogyan lehet mégiscsak valamilyen módon meglepődni és a saját gondolatok mentén menni, akkor is, hogyha a világ egy kicsit abszurd.
2: Igen, az ifjúsági műhelynek több programja van. Ugye van a több lépcsős program, ami gyakorlatilag egy ilyen gimnazista réteget szólít meg, és az előadásaink kapcsán egy beavató, illetve előadásnézés, és aztán ennek egy levezető foglalkozása mindig egy olyan fókuszpontra irányulva, ami ennek a generációnak fontos lehet ebből az előadásból. Tehát értő és érző nézőket szeretnénk nevelni, és ez egy fő tevékenység az ifjúsági műhelynek, illetve vannak a hosszú távú programok, gimnazista csoport, van egy együttműködésünk évek óta a Magvető kiadóval, ahol tulajdonképpen olvasás élményen keresztül alkotnak, beszélgetnek a fiatalok, és a drámainstruktorunk, illetve most már több éve van részvételis programunk, ami egy nagyon különleges vállalás, hiszen itt civil embereket szólítunk meg, és tavaly például egy olyan csoport volt, akik egy generációs ilyen áthidaló, illetve generációkat kötöttünk össze, volt egy szenior csoport, ami 55-60 pluszosokból tevődött össze, és aztán később az ő munkájuk és a gimnazista csoport összekapcsolódott, és nagyon, nagyon szép volt azt látni, ahogy így a világok kinyíltak egymás számára, illetve idén egy nagyon izgalmas téma, ez a fészekrakók és vándormadarak, ez pedig az elvándorlás kérdésével foglalkozik, ami egyébként az elég kiállításunknak is az egyik témája, a fiatalok elvándorlása. Ez egyébként az én egyik szíven ütő témám, mert azt gondolom, hogy például ebben is irgalmatlan veszteségek értek minket, és nagyon örömmel hallom most már ismeretségi körből is, hogy sokan szándékoznak visszaköltözni.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy valóban, hogy ez mit okozott családoknál, igen, akár, és igen, hogy...
2: Hát ugye ez a migrációs gyász, ami mint megszületett, mint egy új fogalom, ami én úgy gondolom azért azokat is érinti, akik elmentek, mert azért ez egyáltalán nem egyszerű. Én azt hiszem, hogy hazára szüksége van az embernek, vagy igen, hát én ebben meglehetősen konzervatívan gondolkodom egyébként, és hát az itthon maradottaknak, vagy az időseknek pedig furcsa módon a jövőjükről van szó, hogy kibe lehet majd belekapaszkodni, hol lesz az a háló, ami kifeszül. Adott esetben a családokban az idős itthon maradt emberek alatt.
1: Hát hogyne.
2: Ha elveszítik a fiataljaikat.
1: Hogyne, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és annak, akik elmentek, én nekem nagyon sok barátom költözött el, és hát ők megszenvednek a honvágyuktól, szenvednek, igen, az elszakítottságtól, szenvednek attól, hogy nem lehetnek ott, és nem ott élhetik a tudásukat, ahol azt egyébként megszerezték, mert nincs rá igény. Szóval, hogy ez minden szögből, és mindenkinek nagyon nehéz és igazságtalan.
2: Szóval, ha én belegondolok abba, hogy én a nagyanyámtól mit kaptam, amikor együtt nyújtottuk a tésztát, és szóval, hogy és tőle tanultam sok mindent. Szóval a fizikai együttlét az azért rettenetesen fontos akkor is, hogyha már a globális világ jobban kinyílt számunkra, úgyhogy bízom benne, hogy ez változni fog, és lesz egy olyan élhető országunk, ahol érdemes itt maradni.
1: Ebben én is bízom, és szerintem most remény is van rá. Még egy viszonylag rövid téma, de muszáj megérinteni, a színházi közönség fiatalitása, hogy vajon mennyire nyitott a színházra a Z-generáció, bár lehet, hogy én látom rosszul, csak én ebből a székből nagyon sokszor beszélek fiatal színészekkel, akiknek rengeteg ötletük van, nagyon kreatívak, összeállnak már nagyon fiatal korba, próbálkoznak, és én azt gondolom, hogy nekik megvan a maguk közössége, akiket hoznak is, nem tudom, hogy te onnan hogy látod.
2: Hát nagyon nagy szükség van a közönség fiatalítására, ha így belegondolok, a mi közönségünknek is legalább három rétege van, illetve generációk széles spektrummal jár hozzánk, mert hál' Istennek velünk vannak még azok a idősebb generációból jövő közönségünk, akik még Bálint András vezetése alatt lettek a Radnóti Színház törzs közönsége, illetve a 40-50 évesek stabil magja, és hát egyre többen jönnek fiatalok is, és tulajdonképpen ez ennek a februárban induló mandátumomnak a fő célja, hogy minél több fiatalt elérjünk, és akár a legfiatalabb rétegből. Ebben nyilván az ifjúsági műhely is nagyon nagy segítséget nyújthat, de hát alapvetően az is, hogy fiatal alkotókat megszólítunk. Most erre megszereztünk, vagy hát szintén egy együttműködés kapcsán lehetőséget kaptunk, hogy legyen több helyszínünk, az Ötvös Tízművelődési Házzal kötöttünk egyességet. Ott az idei két bemutatót a színházi generációk legfiatalabb alkotóiból Bagosi Júli jegyzi, az egyiket ez a Hűtlenek című produkciós stúdiótérben, illetve Regő Simon a nagy színházi térben a keleti blokkot rendezte, és pénteken volt a bemutatója Tony Kushner Angyalok Amerikában című darabjának a második részének. Ugye van az első rész, amit tavaly mutattunk be, és most pedig a második rész, nagyon nagy siker, ez is hál' Istennek. Nagy Péter István rendezte, aki a színház fiatal rendezője, és a korosztályának az egyik legfigyelemre méltóbb alkotója, és azt hiszem, hogy egy nagyon modern kortárs Z-generációs előadást rendezett, nagyon látványos és koherens, és egy nagyszerű, és hát a színészek csodálatosak benne, és tulajdonképpen ez egy nagyon monumentális vállalkozás a Radnóti Színháznak, nincs is ilyen a városban, hogy egy minisorozatot láthatnak a nézők, úgyhogy jöjjenek, nézzék meg először az első részt, aki még nem látta, és aztán természetesen a másodikat. És hát a jövőre is igyekszünk így tovább menni, hogy az E-generációs alkotók jöjjenek dolgozni a Radnóti Színházba.
1: Szóval csupa remény és várakozás, ami előttünk van. Igen. Én ennek nagyon örülök, és bízom benne, hogy minden is nagyon-nagyon jól sikerül. Majd köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Örülök, hogy
2: mindenkinek találkoztunk. Szép napot kívánok.
1: Kovács Adél, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt a vendégem itt a Pont Jókorban. És ezzel megköszönöm a figyelmet. Szép napot kívánok mindenkinek. Holnap jövök 11-kor friss adással, de maradjatok addig is itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.
1: Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
1: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a

0: Magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. Mi is tehetünk a szúnyog invázió ellen? Marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében. A Nébih közölte, az elmúlt 24 órában elég csapadék hullott a területen az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. Csongrácsanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyelőre még érvényben marad a tilalom. Mi is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiborítanunk a vízzel teli kaspókat és vödröket, ezzel ugyanis elkerülhetjük a vérszívók megjelenését, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzés vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
2: A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztettek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Súlyos tűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Az éveleje óta 20%-kal több tűzesetet jegyeztek fel, és 70%-kal nőtt a leégett terület nagysága a tavalyi év azonos időszakához képest. A nyári tűzvédelmi szezonra való felkészülés során több gyakorlatot is tartottak. Folyik a légjegységek felkészítése és a tűzoltók átcsoportosításának tervezése is. Horvátországban június 1-től általános tilalom lép életbe a szabadtéri tűzgyújtásra, de ha a körülmények úgy indokolják, a korlátozásokat korábban is bevezethetik. A Dunántúlon tovább csökken a felhőzet, keleten ugyanakkor marad a jobbára erősen felhős borult idő, többfelé valószínű további időszakos eső, zápor, délkeleten akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati-nyugati szél jelentősen veszít az erejéből, de élénk széllökések még néhol előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 13 fok között alakul, de a derült szélcsendes nyugati tájakon ennél hűvösebb is lehet majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és mint mindig most is könyvben utazom, bár amiről ma beszélünk, az korhatáros, kizárólag nagykorú olvasóknak ajánlja a kiadója. Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Törteli Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszínen ül megrázó történetei és a Dopamin kiadó True Crime sorozatában jelent meg. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal, olvasuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Vendégem tehát a stúdióban Törteli Eszter, aki 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszínelő, és így az interjú elején be kell vallanom neki, én ennél megdöbbentőbb emlékkönyvet még sosem olvastam.
2: Én sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább, a tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő. És el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és el kellett telni időnek, mire én is ezt úgy fel tudtam dolgozni, hogy erre már úgy tudjak visszagondolni, hogy érzelemmentesen, tehát kizárva minden olyan esetleges negatív érzelmet, amihez köthető, és amikor letelt ez a nagyjából egy év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, bárhova mentem, mindenhol azért erről beszélgettünk, tehát hiába, hogy úgymond az új munkám, az már ugye másról szól, de mégis visszanyúltam ide. És jött így ez a külső sugallat is, hogy új, de hát ez mennyi embert érdekelne, stb. Aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani, egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek, nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, hogy meg se történtek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig nekik is ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle. Így voltam vele, hogy nagyon sok ember megismeri a történetüket, talán egy kicsit tényleg sikerül ezt a fajta emlékezést és ezt a kultúrát behozni a köztudatba is, mert azért valljuk be Magyarországon, ugye a haláltémától rengetegen óckodnak, nagyon sokan ugye nem beszélünk róla, akkor nincs. Tabusítva van, holott ez az életünknek a része, és szerintem, hogyha valakire emlékszünk, megemlékezünk, lásd, nekem nagyon szimpatikus a mexikói kultúra, ahol akár oltárt állítanak ugye a rokonoknak, idézőben meg ünneplik őket, tehát hogy tényleg emlékeznek rájuk, és ott él az emlékeikben minden egyes családtag több száz évre visszamenőleg. Szerintem ez egy nagyon szép dolog, és valahol ezzel tovább viszik a családjuknak a történelmét is. Tehát ez is benne van.
3: Uh-huh. Te emlékszel arra a hatásra, ami miatt számodra a gyerekkorodtól ennyire fontos a halál témája? Mert azt gondolná az ember, hogy ez morbid is lehet, de nem, tehát nálad ez olyan természetesen történt, hogy egyszerűen ebbe az irányba kezdtél indulni, és ezzel kezdtél foglalkozni.
2: Hát igen, ugye ott a könyvben azért írtam érdekes részeket, amiket megint így nagyon sokszor volt az ujjam a gombon, hogy töröljük, ne töröljük, töröljük, ne töröljük, meg sokat idézőjelben vitatkoztam, tehát ilyen pozitív értelemben így megvitattuk a kiadóval is, hogy ez maradjon, ne maradjon benne, hogy gyermekkoromban értek olyan hatások igazából, amikor úgy éreztem, hogy látom, érzem, tehát, hogy valami kapcsolódásom van egyébként ehhez az egész témához, tehát azért spirituális szinten is ez megjelent sokszor az életemben. És ugye lehet, hogy ez volt egyébként ebben ez a húzó energia, hogy ahogy szoktam mondani, hogy sokszor éreztem azt, hogy ezt nem én választom, hanem ő vagy ez választott engem erre a dologra, hiszen olyan emberek kellenek egy ilyen szakmába, akik ezt bírják, és pont ez, amit mondasz, hogy akik természetesen tudnak ezzel kapcsolódni, és bennem ez az érzés, ez mindig is megvolt, tehát én 6 évesen magamra rajzoltam egy koponyát, és onnantól kezdve nekem a biciklimen is koponya volt, meg a táskámon is, meg a cuccaimon is, és én mondtam, hogy egyszer lesz egy koponyás tetoválásom, azóta van egy pár. Tehát, hogy nehéz ezt így meghatározni, de ez kicsit olyan, mint másoknál, aki nem tudom, megszületik, és mondjuk a vonatokhoz rettenetesen vonzódik, és azt mondja, hogy ő már pedig vasutas lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy másoknál is van ez, amikor már egészen gyerekként belehelyezkednek egy energiába. Tudom, hogy ez nem egy szokásos téma, tehát nem olyan, mint mondjuk akár így egy vasutas, vagy egy katona, vagy bármi, de mégis én nekem valahogy ez jött. Tehát valahogy én ebben hiszek, hogy az emberek azért folyamatosan oda kerülnek, és azt csinálják, ahol nekik a helyük van. Tehát az élet, vagy a halál, ugye azért oda vezeti az embert, szerintem mindig, ahol lennie kell.
3: Itt a spoilerről nem tudunk beszélni, mert nem egy krimiről van szó. Minden esetnél ott van a megoldás is, sőt a nyomozás végig, ahogyan te dolgozol, és majd ezeknek a részleteiről is beszéljünk. Tehát, hogy nem egy spiri könyv ez, de ez egy nagyon érdekes momentum, hogy valaki mennyire ráhangulódik arra, ami az ő hivatása.
2: Igen, ugye egy-két helyen ugye azért írok ezekről, amikor olyan tényleg többször volt, hogy így elindultam a helyszínen, és mentem, és nem tudtam, hogy hol megyek, csak éreztem, hogy nekem oda kell mennem. Elindultam, és mondjuk gondolok, hogy erre volt egy ügy, amikor eltűntként kerestünk valakit, de félő volt, hogy bűncselekmény áldozata lehet, mert egy ilyen véres fürdőkád volt a helyszínen, és nem tudtuk, hogy hova lett, és én így megálltam, egyszer csak elindultam, mentem, és az udvaron megszámoltuk 14 kuka volt, oda mentem a hetedikhez, kivettem a legfelső szemetes zsákot, és az alatt a lévőből elővettem a véres ruházatát. És mindenki nézett rám, én így néztem mindenkire, hogy ezt honnan tudtad, és nem tudtam egyébként megmagyarázni, hogy honnan. Sokan mondják, hogy mert biztos az a bizonyos női megérzés, mások szerint csak átlagon felüli megfigyelőképességem van, és lehet, hogy tudatalatt eljöttem valami mellett, amit egyébként nem tudatosan észleltem. Én úgy vagyok vele, hogy én nem keresem ezekre különösebben a megfejtést, tehát, hogy nekem ez nem volt soha szándékom vagy célom, hogy én tudjam a miértekre a választ, hanem én inkább az adott pillanatban azt az energiát úgymond így megélt, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor megoldódott az ügy. Tehát nagy miért keresés egyébként nem volt bennem ezzel kapcsolatban. De mondom, több ilyen eset volt, tehát máskor is volt, ugye, amiről írok, hogy két háztömbbel odébb a kukából szedtünk elő ugye gyógyszeres leveleket, tehát hogy ez egy ilyen visszatérő dolog volt nálam, hogy sok-sok megérzésem volt, vagy mint mondtam, elfogadom azt is, hogy lehet, hogy tényleg csak jó megfigyelő képességem, és valamit láttam, amit nem tudatosan láttam, hanem a tudatalatti mészlete.
3: Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
2: A könyvben ugye, hogy milyen ügyek kerüljenek be, igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő, emlékezetes ügyeket összeszedni, és azért is mondom ezt, mert még a szerkesztés során azért kaptam ilyen kérdést, hogy de hát miért csak ilyen ügyekről írok, és hát mondtam, hogy nyilván az embereket a különleges és extrém ügyek érdeklik, tehát hiába írtam volna olyan esetekről, amik idézőjelben egyszerűek, hétköznapiak, hiszen rengeteg olyan volt, ami egy, ezt tudom, hogy furcsa hangzik, de egy sima önakasztás, gyógyszermérgezés, stb., tehát egy ilyen egyszerűbb haláleset, azokból szerintem olyan nagyon sok tanulságot ugye nem lehet levonni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk, és ugye egy elég nagy etapot szenteltem ugye a fiataloknak, a fiatalkorúaknak, hogy az ő szempontjukból mik azok a dolgok, amik veszélyesek lehetnek, és szülőként ugye ezekre hogyan tudunk odafigyelni. Tehát volt benne egy ilyen tudatos tematika, hogy leginkább tanulságos ügyek szerepelnek azért ugye benne.
3: De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
2: Igen, ugye gyakorlatilag úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban. Tehát, mint mondtam, az ügyek kapcsán ugye a célom tényleg ez volt, hogy a lehető legtanulságosabb esetek kerüljenek bele, de az is célom volt, hogy az emberek megismerjék azt, hogy a valóságban hogy néz ki egy helyszínelés vagy egy nyomozás. Mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotíp, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult, mennyire nem könnyű összerakni egy-egy ügyet, tehát hogy egy picit ezzel remélem érzékenyítve és közelítve a civil világot a rendőrség világához, hogy egy picit megértsék azt, hogy ez nem olyan egyszerű, mint a filmekben, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak, tehát 45 perc alatt kész van a helyszíneléstől, a nyomozáson át minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI VS valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan ugye minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
3: technikailag
2: is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról, plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99%-ban luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeken, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb. Tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papírruhába ez egy ilyen plusz alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van, tehát hogy nyilván a hajunk fejünkre ragadva, leizzadva, stb., de tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Nem azért, mert bármi bajom van egyébként ezekkel a filmekkel, hanem megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket a felé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
3: És egyébként ezekről a veszélyekről még másrészt nem csak az, hogy egyszerűen hőgutát kap munka közben, hanem írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínelőre is veszélyes.
2: Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadságkídnak a tetején, ott Turul Madáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott valami érdemi cselekményt lefolytatni, tehát ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet. Nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókaszikláskoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk az egészet, védőfelszerelésben és felszerelésekkel az embernek a kezébe, hátán, táskákkal, stb., hogy még kapaszkodni se tud. Tehát ez fizikailag is egy veszélyes dolog. Sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlástól elkezdve, tehát hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni, tehát ez a fertőzés veszély az brutális, illetve nyilván a fizikai kockázat is, tehát a panelház tetején azért 40 fokba beöltözve 33 méter magasan ott kihajolgatni és lefotózni ugye az érkezés helyét. Számtalan eset volt olyan eset, amikor a vihar ért minket a tetőn, és akkor ott csapkodott a villám a panelház tetején, miközben vértűzoltó darunak a tetején álltunk. Éppen, mert próbáltunk bejutni egy lakásba az ablakon keresztül, tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen, és hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, hát ugye mivel, hogy én olyan helyen voltam, ahol azért nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, aki már ölt, és ő lebukik, ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak. Ez volt szerintem az egyik legnehezebb ebben, hogy a folyamatos fókuszáltság, ami azért valljuk be, hogy az nagyon kemény dolog, hogy mondjuk egy 24 órás helyszínen, 24-ből 24 órán át egy pillanatra se enged ki a fókusz, mert bármelyik pillanatban történhet valami baj.
3: Döbbenetes, az ember megy egyik esetről a másikra, és ha már a filmekkel hasonlítjuk, vagy akár egy krimivel, tényleg nagyon izgalmas, ahogyan arról írsz, hogy mikor kell blöffölni, vagy hogyan lehet megfogni azt, aki tagad, vagy aki úgy csinál, mintha nem tudna semmit, vagy effektíve nem tud semmit, mint a gyerekgyilkosság, hogy egy fogalma sincs róla, hogy ő mit követett el, tehát az borzasztó, de hogy ezeket is belecsempészted.
2: Igen, ugye szerettem volna bemutatni, hiszen én hosszabb ideig voltam egyébként nyomozó, mint helyszínelő. Helyszínelőként nyilván ismertebbé váltam, de egyébként nyomozóként dolgoztam én sokkal tovább, és én ezt imádtam, tehát én nekem szerintem le is jön a könyvből, hogy én mennyire szerettem ezt a nyomozást és ezt a részt, mert nagyon élveztem azt, hogy amikor így megteremtesz egy csatornát a másik emberrel, és abból úgy nem engedett ki. Így ott van ez a kettőtök közötti dolog, fókuszálsz, figyelsz, a mimika, egy arcmozdulat, egy szempilla mozdulat, és amikor ebben úgy megtartod az embert, én ezt a részét tényleg nagyon-nagyon élveztem, mert én ezt nagyon szeretem, és nagyon jó érzés az, hogy az emberekkel egyébként így tudok kapcsolódni, és itt is ugyanaz lépett be, hogy sokszor én se tudtam, hogy miért tudom, hogy hazudik, de tudtam. Tehát ugye erről is írok sokszor, hogy azért ezekre a megérzésekre, aki hallgat ebben a szakmában, ők mindannyian sikeres emberek szerintem. Az ilyen blöffölések kapcsán ugye fel kell mérni, és fel kellett mérni azt, hogy kivel ülök, állok szemben. Szinte az első perctől azért lehet látni, érezni valakin azt, hogy van ennek kitöréspontja. Mert nem mindenkinek van, tehát vannak olyan pszichopaták mondjuk, vagy ilyen effektív, intelligens pszichopaták, akik nem fognak megtörni. Tehát akire ránézel is tudod, hogy nem fog mondani semmit, mert látod rajta, hogy teljesen tudatában van annak, hogy mit mond, mit kell mondani, stb. Viszont nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akiknél ez nem volt meg, tehát ez az intelligencia, ez érződött, hogy ez nem áll azon a fokon, és az ilyen embereket ugye viszonylag egyébként sokszor könnyű volt úgymond csapdába csalni, tehát elég volt annyi, hogy én beszéltem, és utána így belecsempésztem azt, amit én egyébként hallani akarok, és gyakorlatilag véletlenül leokézta ezt a dolgot, és akkor ugye utána már akkor elkezdtünk arról beszélgetni, tehát ezek az elszólások, ezek nagyon sokat számítanak, hogyha beszélteted.
3: Vagy kiavít, rossz infót mondtál.
2: Igen, hogy rossz dolgot mondtál, tehát én azt mondom, hogy hát de ott volt a fehér pólóban, ő meg kiavít, hogy de hát fekete, és akkor már ugye meg is van, mert tele kiavítjuk egyébként a másikat egy részlet kapcsán, ha rosszul emlékszik. De sokszor az volt, hogy ez a blöff, ugye ezért is ez a neve, mert sokszor volt az, hogy semmi alapja nem volt, de meg kell próbálni, be kell vele próbálkozni, mert amit mondtam, hogy ha ott van az a megérzés, hogy valami nem stimmel, akkor sokszor ez egy nagyon jó eszköz, hiszen beblöffelem, és mindig azt kell figyelni, hogy a másik félnek az arcán milyen változás van a korábbi vagy nyugalmi állapotához mérten, és hogyha ennek látjuk a testi változásokat, vagy megváltozik a hangszín, vagy pupillamozgás, tehát vannak ilyen exakt dolgok, akkor nem kell neki, hogy szavakkal beismerje, mert tudjuk, hogy megfogtuk. És sokszor ugye ez pont elég volt, mert az emberek nagyon bele vannak sokszor még a mai napig ragadva abba, hogy csak szavakkal lehet kimondani dolgokat, de hát ugye 85-6%-kal testbeszéddel kommunikálunk. Tehát egy tapasztalt kihallgató, tiszt vagy nyomozó ezt pontosan ismeri, és tudja, hogy mikor van meg, vagy mikor mond igazat, vagy mikor nem a másik.
3: Igen, most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. Mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
2: Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Tehát erre mondtam, hogy egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért. Fillérekről beszélünk, tehát volt olyan helyszín, ahol 60 forint volt. A 60 forintért meghalt valaki, de nem számít, mert akkor ő tudott inni belőle egy kis fröccsöt, és kész. Tehát, hogy vannak, ezek léteznek, ezek az emberek, és erre is egy kicsit rá akartam világítani, hogy bizony köztünk élnek, köztünk járnak, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán megint csak elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutásom során, hogy az ilyen idős emberekre ráakaszkodnak, behízelgik magukat, és ha nem is begyógyszerezik, de addig, édesgetik úgymond magukhoz az idős embert, hogy gyakorlatilag vagy akár felismerik, hogy demens, vagy ugyanígy leítatják, begyógyszerezik, és magukra íratják az ingatlan. Tehát ez a fajta csalás, ez a mai napig, ez nagyon gyakori, hogy jaj, ápolom az idős bácsikát, és akkor utána idős bácsika meghal, és jönnek a rokonok, és ja, hát eltartási szerződés. Uh-huh. Tehát erre is fel akartam hívni a figyelmet, hogyha valakinek ilyen rokona van, akkor vagy beszélgessen vele erről, hogyha valaki így hirtelen megjelenik, és édesgeti magát, meg jaj, oda költözök, meg stb., akkor azért ezt érdemes megelőzni, és lépéseket tenni.
1: Törteli Eszter a vendégem, aki 16 évig volt rendőr, most pszichológiai konzulens és coach, könyvének címe pedig Szemtől szemben a halállal, egy bűnügyi helyszín elő megrázó történetei. Most egy kis szünetre megyünk, azután rövidesen folytatjuk itt a legkiszolgáltatottabbakkal. Az idősekről már beszéltünk, de a gyerekekről még nem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze, adja magát Finnország és England.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió Live. Világpremier. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Ha-ha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádiókafén.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és meglehetősen szokatlan témával foglalkozom a mai adásban. Rémisztő krimikről olykor szó esik itt ebben a műsorban, a fordítókkal vagy a szerzőkkel meg tudjuk beszélni itt a karakterépítést és a cselekményszálak szövését, viszont azt a könyvet, amit ma bemutatok, az élet írta. A Szemtől szemben a halállal című kötet szerzője a rendkívüli halálesetek hátborzongató világába enged betekintést. Törteli Eszter 16 évig volt rendőr, kezdetben nyomozó, aztán bűnügyi helyszín elő, és szinte test közelbe hozza a leírt esetek áldozatait, elkövetőit, láttatja a tett helyet, ugyanakkor az akkori munkájának valódi részleteibe is beavat minket. A könyvet nagykorú olvasóknak ajánlja a kiadója. Törteli Eszter ma már pszichológiai konzulens és coach, folytatom vele most a beszélgetést. Ugye az idősekkel szembeni visszaélésekről volt szó, és hát kik a legkiszolgáltatottabbak még? A gyerekek.
0: Könyvben utazom.
3: Családanyaként írott, hogy döbbenetes helyzetekben kellett helytállnod úgy, hogy közben te is anya vagy, és abban nagyon nehéz belegondolni, hogy ezt hogy lehet úgy elviselni.
2: Igen, ugye erről írjuk is a könyvben, hogy sok minden megváltozott bennem, amikor megszülettek a gyerekeim. Tehát, hogy előtte szerintem mindenkiben van egyfajta halhatatlanság érzése, ugye? Tehát, hogy ez a kit érdekel, ha lesz velem valami, mert hát jó, hát akkor megtörtént. De ahogy ugye az embernek gyerekei lesznek, akkor már az, ami korábban kimondottan élvezetet okozott, hogy mondjuk padlógázzal kékfénnyel száguldozni a város közepén a sineken keresztül, hát én úgy kapaszkodtam, mint a macska a dobozba, hogy minden végtagommal és lassabban, tehát én voltam az, aki a legparásabb lett sokszor az ilyen helyeken, vagy ha fel kellett menni egy magas helyre, például korábban azzal semmi bajom nem volt, de ahogy a gyerekeim megszülettek, utána már borzasztóan éreztem magam, tehát persze felmentem, megcsináltam, de már nem volt bennem az a kit érdekel, mi lesz, meg kimászok a ház legszélére, hanem ilyen sokkal biztonságosabban kezdtem el egyébként viselkedni magammal szemben. Tehát ez abszolút végig bennem volt, illetve sokat írok erről, hogy ez mennyire nehéz volt magam is anyaként, hogy elvonatkoztatni, pláne amikor ugye többször volt olyan, amikor a helyszínen maradt gyerekek úgymond tőlem kértek segítséget, vagy az én ölembe ültek, vagy ilyen dolgok történtek, és olyankor meg aztán főleg ugye nagyon nehéz ez függetleníteni. Én minden ilyen gyereknek, akivel így találkoztam, hogy kvázi hátra maradt egy tragédia helyszínén, az összes ilyen gyereknek én mindig ugye ugyanazt súgtam a fülébe, hogy remélem, hogy nem fogsz rám emlékezni. Mert tényleg így van, hogy ez azért borzasztó. Az is nehéz egyébként, tehát például ezek a gyerekek sokszor eszembe jutnak, amikor elmegyek mondjuk egy gyermekvédelmi intézmény mellett, és tudom, hogy az illető oda került.
3: Mert hogy meghaltak a szülei, vagy valaki, aki vele volt.
2: Így van, és sokszor így eszembe jut, hogy na vajon mi lehet vele, tehát hogy mi történt vele. Nyilván ezekre azért nem férek hozzá, ezekhez az információkhoz, de az ember szerintem ez ösztönös, ugye, hogy szülőként úgy, meg hát nőként főleg ugye kis lyukanyók vagyunk, és az összes gyerekről akarunk úgymond gondoskodni. Én amúgy is nagyon szeretem a gyerekeket, ugye gyerekekkel is foglalkozom, és szerintem ez ösztönösen is ott van, hogy meg kell őket védeni. Én tényleg csak remélni tudom, hogy akikkel én így találkoztam, egyrészt, hogy tényleg nem emlékeznek rám, és ez az egész kitörlődik az emlékeikből, másrészt pedig, hogy azért biztonságban vannak.
3: Hát és az a jó, hogyha nem az ő kárukra történt az a bűncselekmény, és jó lenne kikerülni, de azért fontos róla beszélni, amikor csecsemők, kisgyerekek, elhagyatott gyerekek, vagy abuzált gyerekek jelennek meg a könyvedben, tehát hogy ezt pokoli nehéz olvasni, de közben, amit mondtál, a tanulság, az szóval az, hogy figyeljünk arra a párra, aki annyira buta, hogy nem lehet tudni, hogyha ott születik egy gyerek, akkor azzal mi történik, vagy figyeljünk arra a gyerekre, aki nagyon jól teljesít, de mégis valahogy magányos, lehet, hogy ott a családban nincs valami rendben.
2: Nálom, hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem el, ugye ezeket is vele írtam a könyvbe, mert ezt egyszerűen az agyam kitörölte, letiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy amit mondtam is, hogy valahol azért azok az energiák jönnek, ahol nekünk helyünk van, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, tehát hogy eszembe se jutott, hogy én nekem ilyen helyzetem volt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó olyan felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol, és tényleg nagyon sok időnek kellett eltelni, hogy én erről tudjak beszélni, tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz, és hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem, és ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben, tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána vonat elejé lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, meg jaj, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és jobban avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek. De írok ugye a fiatalokat érintő kihívásokról, ugye az ilyen internetes kihívásokról, amikbe szintén nagyon sokan belehalnak, főleg ez a selfie kihívás, hogy fölmegyek a Halászbástyán, nagyon sokan ugye leestek, hogy felmegyek ilyen veszélyes helyekre, és akkor egy jó szelfiér, vagy jó képér, akkor ugye akár meg is halnak. Én úgy gondolom, hogy ezekről nagyon fontos beszélni, mert ugye a fiataloknál hiába gondoljuk azt, hogy ő már 16-7-8 éves, és akkor megvan a magához való esze, meg stb. Lehet, hogy megvan, lehet, hogy okos, ügyes, értelmes, de ebben a korszakban nem tudjuk kivenni a képből a közösséghez tartozást, mint elsődleges ugye szempontot a gyereknél, és sokszor a gyerek nem azért csinál valamit, mert ő magától ezt megtenni, hanem mások ráhatására. És mondom, ezt nagyon fontosnak érzem, hogy a szülők egy kicsit jobban figyeljenek tényleg a gyerekekre, kamaszokra, fiatalokra, mert ezek nagyon szomorú statisztikák, hogy egy gyerekre ma Magyarországon 5-10 perc figyelem jut egy nap. Kamaszoknál ez 3 perc. És hogy ez nagyon kevés. Tehát tényleg kell beszélgetni, kell figyelni, és értő figyelem, tehát amikor nincs a kezünkbe a telefon, amikor nem tévét nézünk közben, nem mosunk, nem főzünk, stb., hanem leülünk, és csak beszélgetünk. És hát igen, az ilyen gyerekeket érintő bűncselekményeknél pedig, vagy akár baleseteknél, pedig pont erre akartam felhívni a figyelmet. Egyrészt egy kicsit pellengére állítani ezt a társadalmi dilemmát, ami sokszor visszatér, hogy ha valakit valami baleset ér, nemrégiben volt ugye egy kislány, akit a fürdőkádban ugye megrázott a telefontöltő, és meghalt, és az a társadalmi népharag, ami a szülőre irányul. Hol van a szülő? Hol? Mi? Tehát olyan szinten bántják egyébként ezeket a szülőket, akiknek a gyermekük az életét veszíti, hogy én ezt döbbenettel szörnyűködve nézem a TikTok csatornámon, én mindig fel is szólalok az ilyen ügyekben, hogy nézzünk már egy kicsit magunkba, hogy ne bántsuk őket, hát élete legnagyobb tragédiáját éli át, és akkor még ráteszünk egy lapáttal. Szóval, hogy rá akartam arra világítani, hogy balesetek ugye történnek, történhetnek, és hogy az ilyen helyzetekben is mennyire fontos az, hogy tényleg ez a mennyiben a szülő felelőssége ugye egy ilyen dolog, hiszen akinek van gyereke, az pontosan tudja, hogy a legtöbb baleset, vagy legalábbis az én gyerekeimnél így volt, hogy akkor történt meg, amikor én ott álltam kb. Mellette. Igen. Tehát nem kellett hozzá, hogy én ne legyek ott, mert fél méterre tőlem játszik, és lefejeli mondjuk a nem tudom, az asztal sarkát. Ilyen dolgok előfordulhatnak, megtörténhetnek, de egy picit talán érzékenyíteni akartam az embereket azzal, hogy leírtam, hogy egy szülő ott hogyan viselkedik, mit él át, tehát az első pillanatokban az a sok, hogy legyünk már azért emberségesek, hogy ne bántsuk ezeket az embereket, akkor se, ha idézőjelben bármi felelőssége van benne, hanem hagyjuk őket gyászolni, feldolgozni ezt az egészet, mert nekem ez is egy nagy szívfájdalom egyébként, hogy borzasztóak az emberek egymással. Tehát, hogy megtörténik a baj, és akkor belerúgunk még kettőt, meg megalázzuk, meg a saját nagyságunkat hangsúlyozzuk, elképesztően bántalmazó egyébként a magyar társadalom.
3: Hát és akkor mitől lenne másmilyen a gyerektársadalom?
2: Így igaz, tehát hogy ezt is sokan elfelejtik, hogy nyilván mi adjuk a mintát, és amíg akár gyerekekkel történik valami, vagy gyerekek követnek el valamit, és a felnőttek ilyen módon rájuk támadnak, meg halálukat kívánják, meg stb. Az interneten, addig tényleg mit várunk a gyerekektől? Magyarországon azért nagyon sok szerintem társadalmi probléma van ebből a szempontból, hogy ez most ugye az elmúlt időszakban nagyon ki is éreződött, hogy brutálisan bántalmazzuk amúgy egymást, és ez nagyon nincs így jól.
3: Hú, nagyon sok minden eszembe jutott. A családon belüli erőszakról muszáj beszélni, meg mondtad, hogy nincs figyelem, de hát van, amikor pont az egyik családtag bántja a gyereket, és azt sem veszi észre a másik, vagy nem akarja észrevenni, vagy ismerős neki ez a helyzet, és nem szól. Ez is megrendítő, és hát az is, amikor ugye nyilvánvaló, hogy össze-vissza törve hozzák kórházba a feleséget, vagy a barátnőt, és semmilyen jogi lehetőség nincsen, hogy ez ne történjen meg még egyszer. És nyilván ez adta a te következő munkádat.
2: Igen, ugye a családon belüli erőszak az azért hazánkban elég erőteljes, és nem feltétlenül a fizikai erőszak, de ugye azért a verbális agresszió, tehát ez, amit mondtam, hogy ez mondhatni akár generációs dolognak is, hogy brutálisan tényleg nagyon sok bántalmazó ember van. És ugye a gyerekek kapcsán a gyerekvédelemmel rengeteg probléma van, ezzel kapcsolatban én számtalanszor szinte minden ügyben, amikor ez így napvilágra kerül, akkor fel is szoktam szólalni. Azért nincs rendben az, ami történik, csak hogy röviden elmondjam, mert ma Magyarországon az a gyakorlat, hogyha a gyermekkel történik valami, bántják, bántalmazzák, vagy verbálisan bántják, megvizsgálja egy pszichológus szakértő, és azt mondja, hogy hát a gyermeket nem érte tartós trauma, mert hát jó van, most bekevertek neki egy pofont, vagy leordították, de hát az anyja, apja ilyen, tehát ugye így tudja, és a gyerek a szülőkkel akar maradni, akkor azt mondják, hogy jó, hát nem valósult meg az eredmény, vagyis nem szenvedett el akkora traumát, amit ő most összeomolva sírógörcsöt kapna, akkor azt mondják, hogy nincsen semmi baj. Tehát rosszul kezelik, mert ugye csak a jelenre fókuszálunk. De ezek a traumák, amiket gyerekkorban elszenvedünk, ezek nem a gyerekkorunkban okoznak problémát. Ezek a felnőtt kapcsolatunkban. De Magyarországon itt megakad a fogaskerék, hogy nem nézik azt, hogy ez, amit most a jelenben elszenved, ilyen idézőres mini traumák, tehát mondjuk egy folyamatos agresszív magatartás, az később hogyan fog ráhatni. Hanem azt mondják, hogy hát jó, de attól még a szülei, meg szereti a szüleit, meg ugye a gyereknek joga van a családban élni, a saját családjában nevelkedni, ugye ez benne van a gyerekvédelmi törvényben, és itt kezdődnek ugye a problémák, hogy gyakorlatilag a gyermekvédelem az ilyen esetekben nem nyújt megoldást. Tehát, hogy nincsenek olyan szakemberek, vagy nagyon kevés, inkább így mondom, tehát nincs akkor a kapacitás. A gyermekvédelemnek nagyon kevés a jogköre. Tehát, hogy ez a kopog, és nem engedik be, akkor megyünk haza. Tehát, hogy nem nagyon van meg az a légkör teremtve jogszabályilag, hogy határozottan fel tudjanak lépni. Tehát nincsenek komoly következmények nyilván, tehát egy kapcsolati erőszak is max. 3 év, tehát ez miről beszélünk. Nem bizonyítható elemekkel van feltöltve, tehát most én hogy bizonyítom be, hogy engem gazdaságilag bántalmaztak. Tehát mondjuk, hogy az én fizetésemből vettünk mindent, és a férjem meg mondjuk a saját számlájáról így költött. Azt mondják, hogy vagyonközösség van, fegyvert tartott a fejedhez, nem. Hát akkor köszönjük szépen, akkor ez nem gazdasági bántalmazás. Tehát ilyenekre gondolok, hogy nem bizonyítható dolgok vannak sokszor a bántalmazások mögött, vagy egy érzelmi bántalmazás, csúnyán beszélt velem. Oké. Én nem hagytad ott, ugye ez a következő kérdés. Tehát, hogy a pszichológiai részét ennek, hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatban élő ember ugye traumakötésbe kerül. Ez egy komoly pszichés érzelmi függőség. És ez, mintha Magyarországon így nem létezne. Tehát a bíró is azt mondja, hogy hát jó, de 10 évig vele maradt, akkor mit akar most? Miről beszélünk? Holott? Ez a 10 év ez úgy telt el, hogy egy olyan szintű pszichés érzelmi függőségben volt a bántalmazótól, ami egyébként képtelenné teszi az embert arra, hogy felismerje, hogy mit csinál. Tehát nem tudom máshoz hasonlítani, olyan, mint egy drogfüggőség, hogy nem tudod, hogy mit csinálsz, nem tudod, hogy miért csinálod, és úgy érzed, hogy nem tudod elhagyni. És ez sehol nincs. Nem beszélhetünk erről. Tehát, hogyha erről beszélünk, akkor kész, elhagyják a bírók bárki az ilyen embert, hogy jaj, hát ilyen nincsen. Tehát, hogy itt vannak ugye a legnagyobb elakadások ezen a szinten, és mint mondtam, a gyerekvédelem az eléggé sok sebből vérzik. Én ugye a munkám során nagyon sokszor találkoztam családon belüli erőszakkal, rengetegszer, amikor akár ennek az áldozatait kellett helyszínelni, tehát akár emberölés vagy egy életveszélyt okozó testi sértés az elég gyakori volt, hogy az lett a vége. És ott is ugye az volt, hogy nyilván az ilyen nők, férfiak, mert ugye itt mind a kettőről beszélünk, a nők és férfiak egyaránt ugye mind jöttek hozzám, hogy de én most mit csináljak, vagy hova menjek, ugye ez volt az első kérdés, hogy értem, de én most hova menjek. És azt tudtam neki mondani, hogy nem tudom. Rokonok, ha nincsenek, vagy nem olyanok, anyaotthonok még csak-csak vannak, de azt azért szerintem tudjuk, hogy már bocsánat, nem akarok megbántani senkit, de sokszor egy hajléktalan szálló minőségével érnek fel, tehát nyilván az állam ezekre nem nagyon költött az elmúlt időszakban. Egy apa meg egy férfi, az meg főleg hova menjen, ugye? Mert az apákról nem is beszélünk sokszor, hogy még egy anya egy anyaotthonba meghúzza magát, de egy férfi az tényleg kb. Hajléktalan szállóra tud menni maximum. Nincs ez jól, és nincs ez kiépítve. És ugye sok ilyet láttam, és én akkor mondtam, hogy te jó lenne amúgy ebben valahogy segíteni az embereknek, vagy iránymutatni, vagy kicsit segíteni tisztán látni nekik, és ugye később már a leszerelés előtt elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy ugye az ilyen bántalmazó kapcsolatban lévő embereknek segítek, egyrészt mentálisan felkészülni a kilépésre, megértetni, hogy miben vannak, hogyan lehet kilépni, majd utána nyilván a rendőri múltam miatt elmagyarázom nekik a hatósági eljárásokat, felkészítem őket az összes hatósági eljárásra, a tárgyalásokra, hogyan kell tárgyaláson viselkedni, hogyan kell jól kommunikálni, hogyan tudunk egy bántalmazóval szemben úgy kommunikálni, hogy megtartsuk a saját határainkat, hogy tudjuk ezt a gyerekek felé kommunikálni, hogy a gyerekek ne sérüljenek. Tehát egy ilyen nagyon komoly köztes pozíciót foglalok el nagyjából így a párkapcsolatok és a vállóperek között, tehát én úgy szoktam mondani, ugye, hogy tárgyalás felkészítés, előkészítés az most, amivel én leginkább foglalkozok, de általánosságban is, amit mondtam, hogy ha valaki csak mentálisan szeretne megerősödni, akkor velük is dolgozom, ahogy én szoktam mondani, hogy nekem gyakorlatilag az a munkám, hogy megtanítom az embereket nem félni a gonosztól.
3: Most eszembe jutott az eset, ahol leírott, hogy 5 fiatal is öngyilkos lett, mire sikerült megtalálni azt, aki erre buzdítja őket online, tehát social felületen. Írtad ebben a részben, hogy talán 500 nevet is megvizsgáltál, szóval egy iszonyú kutató munka a nulláról, hogy ki lehet az, aki ezt irányítja a háttérből. Azt hinni az ember, hogy ilyen csak filmben van. Egyébként nagyon sokszor hiszi azt az ember, hogy ez a valóságban nem történhet meg annyira szörnyű, vagy annyira elképzelhetetlen.
2: Igen, ugye, hogy szoktam mondani, hogy a legbrutálisabb, legsötétebb történeteket azt ugye az élet írja, mert tényleg elképesztő amúgy, szerintem ez átjött az ügyekből, amikről leírok, hogy szerintem senki nem gondolná, hogy ilyen lehetséges. Igen. Valahol, ahogy szoktuk mondani, hogy boldog tudatlanság, ugye? Én biztos vagyok benne, hogy könnyebb annak, aki nem tud ezekről, vagy könnyebb annak, aki nem beszél ezekről, de attól, hogy letagadjuk, attól még nem szűnik meg maga a jelenség. És itt is ugye ez volt, hogy beszéljünk róla, írok róla, és igen, nézzük meg azt, hogy milyen emberek vannak, mert ezekből egyrészt szerintem tanulni is lehet, másrészt pedig remélem, hogy tényleg egy kicsit sikerül elfogadóbbnak lenni.
3: Most eszembe jutott az az eset, ahol leírott, hogy 5 fiatal is öngyilkos lett, mire sikerült megtalálni azt, aki erre buzdítja őket online, tehát social felületen. Írtad ebben a részben, hogy talán 500 nevet is megvizsgáltál, szóval egy iszonyú kutató munka a nulláról, hogy ki lehet az, aki ezt irányítja a háttérből. Azt hinni az ember, hogy ilyen csak filmben van. Egyébként nagyon sokszor hiszi azt az ember, hogy ez a valóságban nem történhet meg annyira szörnyű, vagy annyira elképzelhetetlen.
2: Igen, ugye szoktam mondani, hogy a legbrutálisabb, legsötétebb történeteket azt ugye az élet írja, mert tényleg elképesztő amúgy, szerintem ez átjött az ügyekből, amikről leírok, hogy szerintem senki nem gondolná, hogy ilyen lehetséges. Igen. Valahol, ahogy szoktuk mondani, hogy boldog tudatlanság, ugye? Én biztos vagyok benne, hogy könnyebb annak, aki nem tud ezekről, vagy könnyebb annak, aki nem beszél ezekről, de attól, hogy letagadjuk, attól még nem szűnik meg maga a jelenség. És itt is ugye ez volt, hogy beszéljünk róla, írok róla, és igen, nézzük meg azt, hogy milyen emberek vannak, mert ezekből egyrészt szerintem tanulni is lehet, másrészt pedig remélem, hogy tényleg egy kicsit sikerül elfogadóbbnak lenni, amit mondtam, hogy akár a rendőrség hatóság munkájával kapcsolatban is, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a rendőrök bent ülnek a rendőrösön vagy a kapitányságon, és kávéznak, meg körmöt reszelnek, mert ugye az emberek hajlamosak azt hinni, hogy azért, mert nem látják, hogy mit csinál a rendőrség, akkor az nem csinál semmit. De könyörgöm, hát a rendőrség az egy kvázi titkos nyomozás folytat le minden esetben, tehát minden nyomozásnak ugye meg kell védeni az érdekeit, tehát amikor úgymond nyilvánosságot kapott ügyekben is követelőznek az állampolgárok a tájékoztatásért, ezt azért meg kell érteniük, hogy egy ideje korán nyilvánosságra hozott információ az egész eljárás megakadályozza. És erre is fel akartam hívni itt a figyelmet, hogy sokszor embertelen munka van egy-egy ilyen ügyben, tehát nem egyszer ugye nyomozócsoportok, 20-30 fős nyomozócsoportok, 0-24-ben mondjuk kamerafelvételeket elemeznek, vagy iratokat olvasnak, vagy ahogy én, hogy akkor Facebook profilokat nézegetnek egyesével. Elképesztő sokszor ez, amikor mondjuk ott van több száz órányi kameraanyag, és ezt meg kell nézni. És az nem azt jelenti, hogy akkor a rendőr nem dolgozik, hanem nem minden folyamatnak van látszata. Meg ugye számtalan szóval van zsákutca.
3: Yeah.
2: Ezekről is írok, hogy ugye elindulunk erre, aztán kiderül, hogy hát ez egy teljesen tévút. Akkor ez most nem jött be, akkor menjünk a következő irányba.
1: Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal. Egy bűnügyi helyszín elő megrázó történetei. Érdemes a Spotify-ra, a Könyvben utazom csatornájára átkattintani, mert ott beszélgetünk még a megelőzés fontosságáról és több konkrét esetről. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk itt a műsorban egy hét múlva. Olá Andrát hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
10: Sziasztok, Gyarmati Fanni vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Rengeteg szakdolgozó hiányzik az egészségügyből a tárca vezető szerint. Ne féljünk a tőrös darazsaktól, még holnap is lehetnek záporok. Demeter Bia vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Sokan félnek a tőrös darazsaktól, pedig nem veszélyesek az emberre, ráadásul nagyon hasznosak. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője azt kéri tőlünk, hogy ne bántsuk a rovarokat, amelyek ezekben a napokban egyre több helyen tűnnek fel.
2: A nagy parkokban, zöld felületeken fogunk velük találkozni május-júniusban. Cikcakos, hullámos vonalban repülnek a nőstények, a farontó nagybogaraink lárváira vadásznak. A tőrös darazsak révén biológiai védekezési potenciálunk van, például gyökérkárosító fajok ellen. Nagyon fontos, hogy nem szabad őket lekemotoxozni, mert ők teljesen ártalmatlanok, hihetetlenül látványosak, és tekintsük nagy szerencsének, hogyha belefuthatunk egy ilyen csapatba.
1: Majdnem 90 ezer kilométert futott több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. 25 helyszínen zajlott a sportesemény. Minden helyszínen legalább 200-an húztak futócipőt. A települések közötti versenyt Budapest 13. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte, majdnem 10.900 kilométerrel. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik, és külföldön is lesznek programok. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerületi Neszmélyi úton hétfőtől, egészen július végéig dolgoznak majd a területen, közölte a BKK. A munkálatok két ütemben zajlanak, ezek idejére egyirányosítják majd a Neszmélyi út egy-egy szakaszát. A korlátozás egyes helyi járatok útvonalát is érinti, a részletek a BKK honlapján érhetők el. A Dunántúlon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, holnap is az itt élők számíthatnak majd több napsütésre. Keleten kezdetben még marad a borongós idő, itt kisebb esők, záporok, néhol akár zivatarok is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban már nem fog kialakulni. Többször lesz élénk az észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 16-21 fokra számíthatunk, hajnalban 7-13 fok között alakulnak a minimumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
3: Szervusztok, kedves hallgatók! Megvárjuk itt az utolsó dobveréseket. Ez itt a kettes számrendszer.
0: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
3: Dúl, ahogy Sanyi is mondta.
4: Szépen szólt a hangotok együtt, és egy szimultán Dórikán.
3: Behumi Dórival és Veres Dórával, sziasztok! Erdül Péter a vendégünk a ma délutáni műsorban, aki a Nemzeti Táncszínház igazgatója, táncművész, pedagógus. Szia, Péter!
4: Szia!
5: Sziasztok!
4: Azt feltetjük, megbeszéltünk a Dórival egy ilyen kis fricskát így az elejére, hogy ugye a Nemzeti Táncszínháznak nagyon sokáig a Karmelita volt a helyszíne, hogy neked most milyen érzéseid vannak, amikor látod az átépített Karmelitát, hogy egyáltalán láttad-e? Hány évig is volt a Karmelitában a táncszínház?
3: Hát előtte ugye Várszínház volt.
4: Várszínház volt, aztán lett Nemzeti Táncszínház, te már ott voltál akkor.
5: Igen, hát 2001-ben nyitotta meg a kapuit a kicsit átalakított táncszínház. A korábban ugye több színháznak is volt játszóhelye, és a tánc feladataira átalakították egy kicsit, és aztán 14 nyarán költöztünk ki, tehát egy egész hosszú időt, és én 2001-ben mint táncművész ott voltam a nyitáson, és aztán 2006-tól csatlakoztam, mint menedzser, aztán meg igazgató helyettes.
4: Uh-huh. És most milyen meglátásod, vagy megélésed van ezzel kapcsolatosan, hogy látod a régi otthonodat felújítva?
5: Hát maga az épület, az nagyjából 5 vagy 6 évig jártuk be nap, mint nap, és emiatt jól beégett a folyosók, a sarokfordulók, tehát amikor láttam most a közvetítést, akkor pontosan tudtam, hogy mikor, hol járnak, melyik része.
4: Felismerted?
5: Abszolút, nem magát az átalakított falakat és a beépített extrákat, azokat persze nem, de a terek azok, ugye ez a karmelita kolostor és templom. A templom épületben volt a színházterem, a kolostor az pedig a nagy kerengős folyosó, amin a szerzetesek zsolozsmázva járnak körbe. Na, ott jártunk mi is körbe, és hát nyilván ezeket felismertük. Igen, és volt a refektórium, az a kis kamara játszóhely volt, ami most ugye hát egy nagyobb funkciót kapott az elmúlt években.
4: De szerinted egyébként ez alkalmas volt színháznak? Ami eredetileg kolostor volt és refektórium.
5: Ugye ez egy kolostor és templom, amit II. József tervei alapján alakítottak át színházzá és kaszinóvá.
4: Aha.
5: Akkor már
4: akkor
5: a Bécsi...
4: Meg volt a szándék már akkor.
5: A Bécsi udvar miatt elég nagy kancelláriai német nyelvű polgárság, vagy hát ilyen a színházba járó, a kaszinóba járó csapat volt, és akkor nekik az ő szórakoztatásukra alakított, tehát Kemperen Farkas, akit ugye a sakgépről ismerünk, aki kancellárminisztere volt az udvarnak. Szóval ez egy 1200 fős színház volt, és az akkori időknek, egy időszaknak egy nagyon modern színháza. Pici barokk színpaddal, és több emelettel erkéllyel.
3: Igen, pontosan szóval... meg emelkedő nézőtér volt, én úgy emlékszem, legalábbis a Várszínház idejében, a Táncszínház idejében is, nem?
5: Akkor már talán nem, de még az egy érdekesség, hogy a Sándor palotából átjött egy ilyen felső átjáró folyosó, ahol egyből a királypáholyba lehetett beülni.
4: Amikor én még regnáltam a Várszínházban, mert dolgoztunk.
3: Akkor emelkedő volt.
4: Dóri is, meg én is, gyermekkorunkban, gyermekszínészként. Nem, de akkor emelkedő volt. Akkor egy ilyen kifejezetten...
5: Már a nézőtér?
4: Igen,
5: az végig úgy is maradt. Ez ugye ez is egy belső építészeti érdekesség volt, mert azt mondták, amikor a 70-es években felújították, ugye valamikor az első világháborúnál szakadt le az egyik erkély, és utána bezárták, és csak raktárnak használták, de amikor felújították, azt hiszem Mózer Pál volt a belső építész, és talán most nem jut eszembe, hogy ki az, aki tervezte, de lehet, hogy Fekete György, és egy tálcát épített be úgy, hogy a falakhoz, a középkori falakhoz, templomfalakhoz nem is ért hozzá, tehát le lehetett látni a nézőtérről egészen a galériába alulra, azért, hogy ez a betontálca 6 oszlopon állva, ha egyszer majd ki kell vinni, onnan ki lehessen vinni.
4: Arra
5: szóval
4: is.
5: Egy ilyen koncepció volt akkor a 70-es években az építéskor, és aztán meg is történt a tálca kivitele, de ezért volt olyan meredek.
3: Hát mondjuk táncelőadásra ez kiváló, mert hogy akkor a nézőtér ugye rálát a koreográfiára, vagy a tánc
5: 2001-ben, amikor megnyílott, akkor ugye ez egy kicsit olyan, mint amikor az ember az első trabantját, vagy az első autóját megkapja, akármilyen minőségű az autó, boldog vagy vele, mert megkapod a szabadságot. Önállóan utazol, mész. Hát mindenkinek volt, vagy aki meg már volt első autója, az emlékszik erre. Szóval mi is a szakma, amikor megkaptuk a Várszínházat, akkor ez a felszabadulás, hogy nem kell bérelni, nem kell alkalmazkodni, hanem saját ütemünkben a szakma, a periodikák szerint lehet a legjobban műsort tervezni, és ez nagyon jó volt a táncosoknak, a közönségnek, és hát persze magának a Táncszínház menedzsmentjének is.
3: Na minden, ez egy gyönyörű épület volt mindig is, bár azért látszik rajta, hogy mennyi pénzt beletoltak, hogy még gyönyörűbb legyen. Én, ha választhatnék, és most kérdezlek is benneteket, ti mit csinálnátok vele? Biztos, hogy meghagynám a köznek, és bejárható, használható teret nyitnék ott. Valószínűleg valami politikatörténeti kiállítást csinálnék, ha már egy ilyen emblematikus helyé vált. Mondjuk az elmúlt 36 évnek a történetét szívesen végignézném ott.
4: Én színházzal
3: már
4: csinál.
3: Nem alakítanám.
4: Én meghagynám
3: az színházat. A baj, hogy a színházterem már nem színházterem ott.
5: Hát valójában ez egy jó kérdés, mert Magyarország első közszínházáról beszélünk, tehát ez a rész, ez a szempont fontos. Habár tudom, hogy most már lesznek házjárások, éppen ma beszéltem az egyik.
3: De ez azt hiszem ideiglenes.
5: Igen, tehát, de annak tehát be lehet járni egy nagyon komoly, a török kor, ugye amikor visszafoglalják a töröktől a várat, uh-huh. akkor ez a terület üres, és akkor kapják meg a karmeliták. És a karmeliták egy viszonylag hosszú építkezés után ráépítenek a török emlékekre, karmelita emlékek. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú történetiség jellemzi ezt az épületet, szóval ezt bemutatni, erről megemlékezni szerintem szép dolog. Ami viszont fontos, hogy a templomtérben, a volt színháztérben koncerteket lehet, és ilyen palotakoncerteket szerintem azt érdemes csinálni.
3: Izgalmas, szóval te erre használnád?
5: Mondjuk.
3: De meg visszaépíteni színház?
4: Nem, én mindenképpen, hát a színház csak azért jutott eszem, de én a koncerttel is kibékülök egyébként, csak hogy igen, hogy tegyük
3: közösségi
4: helyé, igen, de szerintem az nagyon fontos, hogyha az ember elmegy élvezni mondjuk egy kiállítást, egy koncertet, vagy egy táncelőadást, hogy közben mondjuk maradjon ott utána, vagy menjen oda kicsit előbb, élvezze a teret, nézzen a kilátást. Igen, tehát én például egyébként a Műpába is azt szeretem, bár az egy teljesen más stílusú.
3: Hogy nézheted a Lágymányosit?
4: Nem, hogy hát pont a környezetével, de mondjuk a Duna azért, nem baj, hogy ott van, de a környék nem. Nem, hogy szeretem azt a teret, tehát hogy én szeretek oda belépni, én szeretek ott lenni, tehát hogy már csak az is egy élmény, hogy mondjuk milyen környezet vesz körül, és ez meg egy egész más szempontból, akár még történelmileg is az embert egy kicsit hogy más kontextusba helyezi, nem csak maga a művészeti dolog, amit látod benn. Tehát odaadnám, igen, mindenképpen valami kulturális dologra.
3: Hát meg végre felszabadul az a sétány szakasz, ahonnan tényleg lenézhetsz a városra, mert hogy ugye ez most, ezek szerint mind a hármunk életében volt olyan időszak, amikor ott mi kiállhattunk és lenézhettünk, de hogy egy ideje ugye nem lehetett azt ott meglátogatni, úgyhogy ez kifejezetten jó lenne, hogyha visszakerül a köznek. Na jó, ez tényleg csak egy ilyen első bemelegítő kérdésünk volt.
4: Betekintés.
3: Mert hogy hát a napokban zajlanak meg, vagy halljuk ezeket a híreket, és hát neked is gondolom intenzív élményeid vannak a karmelita és környékével kapcsolatban, de hát azért mi arra gondoltunk, hogy az életednek azon szakaszát is egy kicsit így gorcső alá vennénk, ami azelőtt volt, meg hát pláne ami utána. Szóval, hogy ha lehet ilyen nagyon banális kérdésre fordulni, hogy neked milyen emléked van azzal kapcsolatban először, hogy úgy jól jár a lábad. Tehát, hogy valahogy így érted a zenét és a táncot együtt. Szóval, hogy gondolom ez egészen korán kiderül, te nyilatkoztad ezt valahol, mindenki tud táncolni, hogyha nagyon sokat gyakorol, de hogy vannak gyerekek, akik erre születtek. Szóval te mikor jöttél erre rá, hogy erre születtél?
5: Hát én egy Balaton felvidéki kisfaluba nőttem föl. Hát 14 éves koromig ugye, amikor már a Táncművészeti Egyetem, a Balettintézet indult, és az anyukám, édesanyám vezetett egy néptánccsoportot az 50-es évektől, és az olyan alapértelmezett volt. Ez ugye még vastagon a államszocializmus, ekkor még ebben a egyébként Balaton felvidéki, tehát ott Balatonfüszfő és Veszprém között Litér, de mégis a falusi gyerekeknek szórakozás, még nem volt angol, nem jártak teniszezni, nem volt. Tehát viszonylag persze volt úttörő foglalkozás, de hogy alapjában az egyik legfontosabb az a tánc együttes volt, vagy a néptánc csoport.
4: Ami külön óra megtalálható volt tulajdonképpen mindenhol.
5: Ez volt a leginkább külön óra, és ezért aztán ami 40 valahányan voltunk az általános iskolába, az első osztályból mindannyian, azt hiszem, hogy ketten vagy hárman nem, mindenki jött táncra. Mert ugye ez volt az alap leginkább, és mivel az anyukám csinálta, így aztán én már korábban is ott voltam, még óvodásként, de nem táncolni, hanem csak ott a padok alatt
3: téblábolni.
5: És aztán ez így nagyon érződött, hogy ezt én nagyon szeretem, nagyon szívesen, de hogy ez ilyen alap volt. Tehát az egész, a barátainkkal, a barátnőinkkel mindenki ment, és mentünk. És például az egy izgalmas dolog volt, hogy talán még ha 7 évesek se voltunk, és mentünk Belgrádba egy nemzetközi fesztiválra, és Györgyfalvai Katalin Mondóka című kis gyerek kompozícióját táncoltuk, és mentünk egy nagy sportcsarnokba, és a sportcsarnok közepén, 6000 ember előtt, élő tévé közvetítésben mi előadtuk. És csak utána, amikor már profi táncművész lettem, kezdtem el gondolkodni, hogy mi nekünk ez olyan természetes volt, és olyan magától értetődő, hogy ilyen lámpaláz, vagy bármi, amitől úgy, mint előadó művész az ember, aztán amikor már komolyan csinál. Mi nekünk gyerekként ez egy természetes dolog volt. Nyilván ez dicséri az édesanyám pedagógiáját, meg az egész hangulatot, de hogy ebben mi belenőttünk. És teljesen természetes volt az, hogy színpadon vagyunk, hogy viselet, lehet, hogy öltözünk, hogy előadás van, hogy próbák vannak. Tehát egy nyilván picibe, de ez már egy ilyen előprofi életszerű működés volt.
4: És ez egyébként még biztos, hogy annak a folyamánya, hogy az azt hiszem talán az 50-es éveben kezdődött Magyarországon, ez egy nagyon komoly ilyen táncház mozgalom és az amatőr néptánc mozgalom. Tehát ugye szerintem Magyarországon így a szocializmus alatt ez egy nagyon támogatott terület volt. Vagy rosszul gondolom? Tehát én azt látom, hát ugye én otthonról ezt hozom, tehát ugye én ebben nőttem föl, láttam, hogy ugye a szüleim jönnek, mennek, táncolnak, de hogy azt tudom, hogy az amatőr csoportok is, amit te is említettél, hogy rengeteget mentek külföldre, tehát hogy ez egy nagyon központi, tehát hogy az államvezetés ezt egy nagyon központi helyre rakta, ezt a táncház és az amatőr néptánc mozgalmat.
5: Hát, mert mindig is nagyon aktív volt a tánccsoport, tánc élet, de az a táncház mozgalom, amit említesz, és az autentikus néptánc stílus, az a 70-es évek. Ugye 72-ben van az első táncház, amit ugye emlegetünk, hogy a Foltinioli Lelkes Lajos Stollerhuba megrendezi ott a oktogon mellett, és tehát az igazi autentikus fordulat onnantól kezdődik, és amikor én 75-be elkezdem ezt a néptánc világot, akkor valóban így van, rengeteg csoport van Veszprém megyében, országszerte, fesztiválok vannak, antológiák, összejövetelek, és ez egy nagyon-nagyon komoly mozgalom volt, és nagyon szerettük. És visszatérve az előző kérdésedre, volt egy pillanat, amit most pont azért, mert Kőpál szobrász, művész, családi barátunk volt Kenesén, ahol a református nagypapám való nagyon komoly barátságban voltak, és egy ilyen nyári tábortűzes estén történt, hogy a Lujos citerázott, a lánya szerint 2-3 darabot tudott citerázni, túl nagy repertoárja nem volt, de valamiket citerázta, és én táncoltam rá. És amikor az véget ért, akkor így a befutott, akkor már országosan ismert szobrászművész azt mondta, hogy Péter, ez jó volt. És akkor ez az az egyik olyan pillanat, ami megmaradt nekem, és utána megint felnőttként gondolkodtam csak ezen, hogy az ő szeme akkor azért már mi mindent láthatott, az én egyébként úgy éltem meg, hogy hát táncoltunk egyet.
3: Aha. De hát biztos fontos volt akkor ez a vélemény is ahhoz, hogy kialakuljon magadról egy olyan kép, hogy talán ez megy neked. De mielőtt a levegőt veszed és válaszolsz rá, mi sajnos megszakítjuk ezt a gondolatmenetet, de csak röviden. Erdül Péterrel nem sokára érkezünk vissza itt a kettes számrendszerben, ne menjetek sehova.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes szemrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival. Ertl Péter a vendégünk továbbra is, aki a Nemzeti Táncszínház igazgatója, táncművész, és hát ott tartottunk, hogy is lettél te ugye táncművész, a kis litéri kisfiúból, aki szabad aki idejében...
6: Aki az óvodában is táncol.
5: Az iskola után, vagy az óvoda után, hát jobb szórakozást nem találva.
6: Ott litéren.
5: Litéren. De ott nincs messze Balaton egyébként.
7: Tehát igen, hát azért lejárhattatok. Az a Füstfői öböl fölött van, igen, pár kilométerre, igen, tehát közel.
6: De akkor te balatoni gyereknek,
5: igen,
6: számítod magad?
5: Igen,
6: Balatonnak Balatoninak számítod magad?
7: Én olyan szempontból még inkább, hogyha egy pár órát az májusban napon vagyok, rögtön lebarnulok.
5: És ez csak a balatoni gyerekek tudják?
6: Ja, ne haragudj,
5: és neked mi a Balaton illata?
7: Hát Balatonnak van nyári illata, van téli illata, van ugye korcsolyázás, és édesapa horgászott, és akkor nagyon sokat horgáztam vele, csak úgy mentem vele. keveset horgáztam én, hanem csak úgy kísértem, és akkor a keszegezés a nádasba, vagy a süllőzés bevezve jó pár kilométerre, ennek mindegyiknek másik hangulata van.
5: Igen.
6: De ha te nem horgáztál, akkor te unatkoztál gyerekként, közben ott apukát horgászol? Mit csináltál?
7: Ez egy jó kérdés, de a Balatonban, ott, a Balatonnal ott, tehát hogy nem, tehát keveset horgáztam, és mégsem unatkoztam. De akkor... Jó volt együtt lenni az édesapával.
5: Igen. És most is szerelem még neked ez a víz? Ez a balatoni víz?
7: Hát most már nem ladikon, meg kis ilyen egy pár evezős csónakkal, hanem inkább akkor valami nagyobb hajóval kiszoktunk menni, és akkor az, hogy az érdekes, igen.
5: Jaj, én nagyon, nagyon szeretem, annyira jó nekünk, hogy van Balatonunk. Szóval, hogy Litérről Budapestre 14 évesen kerültél, mert ugye ezek a művészeti középképzések, ezek olyanok, hogy hát nem sok helyen vannak az országban, tehát elég sokszor előfordul, hogy kollégiumban vagy, szóval, hogy így önálló életre kell nagyon gyorsan nevelni a kisgyereket, és gondolom nálad is ez lehetett.
6: A kis kamaszt hogy inkább, ez egy 14 éves gyerek.
5: Hát, igen, 14 évesen.
7: Nagyon, nagyon izgalmas volt, mert ugye az 50-es években indulnak a profi nagy együttesek, és így a 70-es évek környékére az az első generáció kezdett ki öregedni, vagy látszódott, hogy Rábai Miklós és Novák Ferenc javaslatára a Táncművészeti Egyetem az akkori Balettintézetben 71-ben elindul Létenc. Pont ezeknek a profi néptánc együtteseknek a hivatásos profi képzés a néptánc tagozat, és akkor indul Zsurászki Zoltán, Farkas Batyú, és ez a 4 évente ismétlődő tagozatban én a 4. kapcsolódtam be.
5: Tehát és pont jó életkorban.
7: Nekem nem kellett se ki, se belépni, később, amikor a kisebbik fiam belépett, ő is a, őneki egy évet kellett ugrazni, de ez most lényegtelen, ha Ertl Balázs, aki a táncos fiam, de hogy tehát akkor föl Budapestre felvételiztünk, 3 napos felvételi, fölvettek, és akkor elindult a képzés. Még szombaton is volt táncoktatás, és ami különleges, hogy akkor a nem a Karmelita Kolostor, hanem a Pálosrendi Kolostorba laktunk, a Gellérted oldalába, a sziklakápolna mögött, ott van az a csodálatos kis eldugott kis kolostor, ami az államszocializmus alatt a Balettintézet kollégiuma volt, és 50-en lakhat benne, és onnan jártunk be az Andrássy útra az operával
6: szemben. Óriás, ez micsoda helyszín.
7: És ott oda lehetett beköltözni, és hát ott indult el a képzés, és gyakorlatilag az első 3 hónapban meghaltunk, mert olyan intenzív, olyan fizikai terhelést diktált az iskola, hogy egyszerűen kellett 3 hónap, mire ezt fel tudtuk venni. De hát ez a 14 éves fiatal, friss, erős test, ez mindent bírt, és utána aztán tényleg ez egy nagyon nagy élmény, hogy olyan fizikai terhelést kaptunk, hogy az még a mai napig most is boldogan szaladgálunk, meg futkosok. Tehát...
5: De én pont erre vagyok kíváncsi, hogy nekem is fiaim vannak, és olyan nehéz elképzelni, hogy 14 évesen teljesen önállóan egy másik városban valahogy hogy találja föl magát. Simán. Valaki. Persze nyilván ők is a jéghetem megélnek, de hogy a te megélésed mi volt, ráadásul vidéki gyerekként?
7: Hát mondjuk nem tudom, nem mennék bele ilyen nagyon mély dolgokba, de én középső vagyok,
5: igen.
7: És azért a középsőket ha nagyon hamar önállóságra nevelődnek, mert a nagyokra vigyáznak, a kicsikre meg még jobban vigyáznak, a középső meg majd
6: lássa el magát.
7: Szalad el a boltba, azt elintézi, amit kell. Szóval én voltam ez a családunkba. Nekem ez nem okozott problémát, de az biztos, hogy egy hatalmas nagy váltás volt. És viszont elképesztő nagy élmény volt, hogy nem... Tehát mai napig is megvan az amatőr táncmozgalom és a profi között a különbség. Ezt lehet jól és rosszul is interpretálni, de igazából az, amikor semmi másról nem szól az életed, csak arról, hogy táncolj. És azt a legnagyobb profi tanárok a legjobb feltételek között napi 4-5 órába. Tehát gondoljátok el, délelőtt 8-tól 1-ig volt a gimnáziumi, 5 óra, annyi fért bele a délelőttbe, és akkor átmentünk a másik iskolába, és 2-től 7-ig pedig a táncoktatás. És még szombaton is. És így nyilván este 7-kor hazaértél a kollégiumba, vacsoráztál, és akkor tanultál valamit. Nyilván nagy lelkesedéssel, de hát nyilván kellett készülni különböző alapórákra.
6: Hát az érettségizinektek is kellett. A művésziskolába is kell érettség. Nektek kellett matematikából? Mert nekünk például zenészeknek nem kellett.
5: Micsoda?
6: Még. Aha.
5: Micsoda?
6: Bizony. Nekünk a konziba, a Bartokban, amikor én diplomáztam, vagy érettségiztem, nekünk nem kellett.
5: Na de hát pont a matek áll nagyon közel a zenéhez, mindenki.
6: Dehogy áll közel. biztos, akinek jól megy a matek is zenész, az ezt mondja, hogy közel áll. Tehát számos olyan zenész van, akik
5: én... De összefüggést szoktak találni a kettő között.
6: Lehet nyilván, hát meg lehet ezt erőszakolni. Nyilván lehet, persze, hát van hang... Na.
5: Micsoda mázlista vagy?
6: Igen, én mázlista vagyok, mert aztán pár évek később már
5: önszorgalomból helyére
6: csegisztem. Ja, hát hogy nem, mindenképpen, minden évben egyszer. Szóval nektek kellett matekból érettségi?
7: Nekünk rendes érettségi volt.
5: Táncosok, rendes emberek.
6: És egyébként, de ezt hogy vetted ezt a kanyart? Tehát nektek így lubickoltál ebbe, hogy most az egész életed a táncról szól, vagy úgy érezted, hogy na jó, hát azért erre nem számítottam, hogy ez ennyire komoly.
7: Hát erre mondjuk azt szívesen mondom, hogy tehát én 4 évig tanultam az iskolában, aztán 20 évig voltam profi táncos Novák Ferenc Honvéd Táncszínházába, és az utána most már 20 éve dolgozom a táncszínházba, de most is gyakorlatilag van szenior tánccsoport, ahol táncolunk, meg tanítok, meg azért sokszor van arra lehetőség, hogy táncoljak. Tehát én a legdurvább, legnehezebb időszakokban is, amikor egy profi együttesben a Tata szoktam mondani, hogy húsdarálás zajlik, amikor úgy megtép az élet, meg a profi táncosi rohangálás, terhelés. Én akkor is nagyon szerettem táncolni. Uh-huh. Tehát ez egy, van több kollégán látom ezt, hogy őket nem lehetett kizökkenteni a tánc szeretetből, és nagyon sokan pedig meg is tudtak csömörleni tőle, mert azért Zsurászki Zoltán mondta egyszer így egy próbán, hogy mi táncosok, mi tudjuk, hogy ez milyen unalmas tud lenni.
5: És ezzel nem értesz egyet.
7: Hát van az a pillanat, amikor már te is nem bánod, hogy vége van az aznapi próbának, de igazából ezt tudom mondani, hogy végig, mindig és a mai napig is nagyon szeretek táncolni.
5: De micsoda mázlista vagy te, hogy ilyen gyorsan rájöttél, mit akarsz.
6: Hát, és azt csinál egész életedben, amit szeretsz.
7: Hát, ez különleges, és az, hogy most elengedve az aktív előadóművészi karrierpályát, és már mint színházi menedzser, vagy egyáltalán csak táncot szerető néző, az is egy nagyon nagy élmény. Uh-huh. Hogy mennyire is, hogy ez volt a különlegesség, hogy én néptáncos voltam, de rögtön, amikor a Tatát megismertük, akkor, sőt, még korábban voltak győri rokonok, és akkor a 80-as évek közepén jártunk a győri balettet nézni, a Markó balettet. Uh-huh. Aztán a Tata meg az Iván, Markó Iván csinálta közös produkciókat, 3 nagy formátumú előadás is született, a Jézus, az emberfia, az izzóplanéták és a szarvassá változott fiak, és amire én éppen befejeztem az iskolát, és oda kerültem pont ezek miatt is a Honvéd Táncszínházhoz, addigra ezek az együttműködés befejeződött, és már nem volt olyan közös győri balett és Honvéd Táncszínház előadás, amiben én is, mint aktív felnőtt előadó művész részt vehettem volna.
6: Tehát ez azért, igen, egy csalódás volt. Ez én ezt abszolút el tudom képzelni, hogy az ember mondjuk, mit tudom én, táncosként, balettáncosként arra vágyik, hogy egy seregi balettben részt vegyen, és úgy leveszik az összes seregit mondjuk a műsorról. De hát akkor tényleg azt lehet mondani, hogy te egy nagyon szerencsés ember vagy, mert a szenvedélyednek élsz, nem? Tehát az egész életedet ezt, ahogy beszélsz a táncról, az is egy ilyen szenvedéllyel beszélsz róla.
7: Hát, és gondoljátok el, hogy volt egy köröm, amikor 4 éve voltam már a Honvédba, és egy kanadai ismerős megkérdezte, hogy nem akarnék-e kimenni egy évre tanítani Kanadába. És 91-92-ben kint voltam, és ott az ottani diaszporában élő magyar tánccsoportokat tanítottam, és egyáltalán megismerkedni Kanadával, a kanadai élettel, ott is teljesen egyedül, de egy család fogadott be, és őtőlük jártam Torontóba, Montrealba, ott a környék, Saint Catharines, a Niagara félszigeten, és ennek a végén megcsináltunk egy gyerektábort, mert azt mondta az akkori meghívóm, Kovács Marika, hogy te annyira belefolytál ezeknek az együtteseknek az életébe, hogy ezt le kéne zárni valahogy. És azt mondta, hogy jó, ő megszervez egy tánctábort, én meg tervezzem meg annak a metodikáját, hogyan fogjuk csinálni. És 1 hetes tábort csináltunk, ez ott 92-be, ezt a tábort én minden nyáron 20 éven keresztül vittem, és jártam ki, először csak kis csoport volt, aztán már 2 csoport volt, aztán felnőtt tábor, tehát gyakorlatilag minden nyaramnak 1 hónapját ezzel töltöttem, ami egyébként egy nagyon nagy munka, és de nagyon nagy töltekezés is volt, és a mai napig jönnek olyan fiatalok Kanadából Magyarországra, akik már nem ők, hanem az ő gyereke gyerekeik is már járnak a táborba, tehát ezt a tábort 30 éve viszik, és a Mlinár házaspár, ifjabb Mlinár palkóikat kértük meg, hogy csatlakozzanak be hozzánk 15 év után, és 20 éves jubileumon én azt mondtam, hogy na most, lassan egyébként ez 13 környékén volt, amikor már igazgatói pályázatot írtam, és úgy éreztem, hogy ez most megfelelő 20 éves jubileumi pillanat arra, hogy elköszönjek, és mondjuk egy nyarat már ne kalapába töltsek, hanem esetleg egy kis pihenéssel.
5: Na én egy kicsit azért visszaugranék 87-re, amikor te bekerültél a Honvéd együttesbe, mert hogy Dorival így átpörgettük a Honvédnek a történetet, ami nagyon izgalmas, és azt lehet látni, hogy 48-49-től kezdve ez egy hatalmas nagy mozgalom volt, ugye több művészeti kara volt sokáig, most is, csak most már más néven, és amikor a Tata, a Novák Ferenc Tata bekerült ebbe, vagy amikor az ő irányításával a 80-as évek végétől kicsit így kibővült ez az egész, akkor lett igazán nagy durranás. Tehát, hogy volt egy ilyen 56-os kitérő, ami egy gyönyörű történet egyébként, hogy a Honvéd együttes Kínában
6: Pekingbe mentek vendégszerepelni.
5: Vendégszerepelt, Moszkván keresztül jöttek haza, ahol kötelező lett volna nekik egy gálaműsort adni, ők 56-ot írunk, ők ezt megtagadták, majd természetesen utána jött a megtorlás itthon, és egy kicsit szétrobbantották az egészet, na de aztán újraépült.
6: Csoda egyébként, hogy nem zárták őket börtönbe, nem?
5: Tehát, biztos
6: azért,
5: volt minden.
6: Azért biztos, azért ez egy elég komoly ellenállás volt.
5: Nem tudom, hogy elmondod, hogy ha ki tudod egészíteni a történetet, de hogy úgy érzem, hogy te jó pillanatban kerültél ehhez az együtteshez, mert hogy az aranykort együtt éltétek meg, az együttes és te.
7: Hát az 56-os történetet én is elmesélésekből tudom, de hogy az egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan tudta egy művész közösség egy ilyen talán hónapokig tartó kínai turné után Moszkvában ezt a döntést, ezt a közös döntést meghozni, ez irigylésre méltó.
5: Ráadásul milyen híreket olvashattak, vagy juthatott el hozzájuk az akkor? Hát olyan nehezen tudom ezt értelmezni, hogy honnan tudták az igaz híreket Moszkvában. Na mindegy, ez egy zárójeles megjegyzés.
6: Hát hogy egyetlen honnan tud? Hát jó, mondjuk az tényleg akkor bejárt az egész világot.
5: Hát de igen. Biztos nem Moszkvát.
6: Hát vagy nem abban az olvasatban. Bár mondjuk azt tudhatták, hogy a magyarok szembeszálltak.
5: Valamit csináltak.
6: Az oroszokkal.
7: Nyilván eljutott hozzájuk.
5: Igen. De hát ez most csak találgatás, úgyhogy hagyjuk is.
7: Tehát amikor Novák Ferenc 83 környékén második ciklusát megkezdi, akkor kitalálja azt, hogy itt az ideje autentikus stílusra átfordítani a tánc, a Honvéd együttesnek a művészeti arculatát, és akkor a harmadik végző néptánc tagozatot, már az előbb említettük az elsőt, illetve, tehát hogy a harmadik tagozatot meghívta, ők 83-ban végeznek, és utána a mi tagozatunkat, akik 4 évvel később, azokat is, és a két profi végzettségük, profi képzett tánccsoport, tánc közös osztályból igen. Összehozott egy új közösséget, és ez lett a megújult, megfrissült Honvéd Tánc Színház.
5: Mert régen, akkor ezt is tegyük hozzá, hogy csomó amatőr volt, ugye? Tehát aki táncolni valamennyire tudott, az végül is akkor Honvédhez csatlakozhatott, és akkor tőletek datáljuk a profizmus idejét.
7: Ezt biztos nem írnák alá azok a korábban profiként dolgozó művészek, és egyébként tehát nagyon
5: de
7: fontos...
5: De képzés se volt.
7: Hogy nagyon fontos, hogy akik akkor táncoltak, nagyszerű művészek voltak, és nagyszerű, tehát most is látunk közülük még, például Kakuk Pál, aki a Állami Népi Együttesbe táncolt 25 éven keresztül, most majdnem 80 événél tart, és most is tanít, és egy nagyon erős egyéniség. Úgy értem, hogy fizikálisan, iszonyatosan jó táncra termett emberek voltak, a hölgyek is gyönyörűek voltak, most is még, ha találkozunk velük, tényleg 80 körüliek, de látszik rajtuk az, hogy ők táncosok.
5: Igen, ez így van.
7: Tehát, hogy nem szeretném egy pillanatig is azt a látszatot kelteni, hogy velünk indult a profi minőség, mert ez a megelőző kollégák
5: igen,
7: is csodálatosak
5: pontatlan,
7: voltak.
5: Pontatlan
7: de hogy egy másfajta, egy karaktertáncos, egy más stílusú táncban, inkább a Mojszejevre hasonlító táncstílus volt ez akkor, de akkor is már balett alapokon, vagy Molnár technika alapokon. Ami
5: persze,
7: nekünk a mi technika. Alapunk, igen. Az az autentikus néptánc volt, és ebben volt egy nagy stílusváltás és egy új időszak, amit a Tata ötvözött a táncszínházi koncepcióval, amire azt mondja, hogy ő, mint művész, mint népművész, vagy népszínházzal foglalkozó néptáncművész, alkotó, ő nem akar, mint egy költő, minden nap lemásolni egy balladát, és azt mondani, hogy na, ez az én művem, mert ha mindig ugyanazt a lépéseket eltáncoljuk egy autentikus koreográfiába, akkor szinte ezt, ugyanezt tesszük, hanem a saját szavaimmal mondani akarok valami újat. És ezért a tánc motivumokat széttördelve egy új nyelvet hozott létre, és ezekkel a nyelve, ezekkel a lépésekkel hozta létre az Antigónét, a Széki Rómeus Júliát.
6: Egy történetet mesélt el,
7: és ezekkel ezen a nyelven mesélt el az új történetet.
5: Na, de akkor mégiscsak ő hozott be egy olyan műfajt a táncművészetben Magyarországon, ahol, ami itthon legalábbis eddig nem volt. Már úgy értem, a néptánc alapú színházat.
7: Ebben is voltak nagyszerű kollégái, Györfalvai Katalin, Szigeti Gábor, tehát volt
5: akkor
7: nagyszerű.
5: Akkor úgy mondom, ők. Igen.
7: Igen. Uh-huh. Tehát ez egy koreográf, ez a második generációs nagy koreográfusi alkotói kör, de az biztos, hogy ez nekünk akkor egy hatalmas élmény volt Tatával dolgozni, és ebbe a profi előadó művészeti életformába belekerülni, rengeteget utaztunk külföldre, és aztán, amikor tehát voltunk 98-ban a Pina Bausnál, a Pina Baus a Wuppertali Társulat, most voltak itt ugye a fesztiválon, és 98-ban meglátogattuk őket, akkor volt a társulat, a Wuppertali Táncszínház 25 éves. És ott kialakult már eleve, hogy oda jutottunk, egy olyan nemzetközi menedzseri hálózat, akikkel a Tata nagyon jó kapcsolatot alakított ki, és ettől kezdve bejártuk a nagy befogadó, európai nagy befogadó színházakat, tehát nem csak, hogy voltak német kis turnék és különböző jó kis előadások, hanem ebben a nagy, tehát voltunk egy hétig a Théâtre de Ville-be Párizsba, és akkor ugyanazt az előadást táncolhattuk minden este teltházzal, és napközben pedig sétáltunk Párizsba. Szóval ezek olyan hatalmas nagy élmények voltak.
5: Hát pláne a 90-es évek közepén, amikor ugye megnyíltak nem olyan régen a határok, és hát egy egészen elképesztő életmód lehetett.
6: Egy kicsit én visszacsatolhatnék erre, mert itt azért ilyen szakszavakkal dobálózol, meg dobálózzunk, és feltételezzük, hogy a hallgatók tudják, hogy mi ez a Mojszájev, meg mi ez a Molnár módszer, meg mit tanom én, de hogy ezt el tudod, a különbséget el tudod mondani esetleg a hallgatóknak, mert azt nagyon szépen, azt szerintem teljesen érthet ők is, hogy mi ez, amit a Novák Ferenc kitalál, de hogy előtte mi volt pontosan, amit egy mondjuk egy néptánc estre betévedő néző láthatott?
7: Ha azt mondjuk, hogy Gyöngyös Bokrét a mozgalom, akkor azt lehet, sokan tudják, gondolom, de az a lényeg, hogy a falvakban levő táncoló közösségeket tették színpadra, és az mondjuk a Rábaközi falu közösségében a saját táncukat, a dust, csárdást, visszcsárdást táncoló csoportot, és ők fölmentek a színpadra, és eltáncolták azt a táncot, amit egyébként egy aratóbálba, vagy egy lakodalmon is táncoltak.
6: És a különböző tájegységek táncait lehetett
7: ezek,
6: akkor
7: ezek,
6: látni.
7: Igen, ezek a saját táncművészetük, ez a saját néptánc, és ez az az autentikus tánc, amit aztán fölemeltünk, beemeltünk a színpadi stílussá. De ezt megelőzően, amikor azt mondjuk, hogy Mojszájev stílus, tehát, hogy a klasszikus balett szintén egy hasonló folyamatot vitt le, tehát azt mondjuk, hogy pas de bourrée, ez egy francia balett lépés. De egyébként a buré lépés, ami egy francia néptánc lépés. Egyébként egy ilyen cifraszerű tititá lépés. Ahogy azt a francia parasztok táncolták, ahhoz képest a klasszikus balettben klasszicizálódott a mozdulat, egy sokkal feszesebb, nyújtottabb mozdulatokkal lett előadva, és itt van, amit talán meg lehet fogni rádión keresztül is. Tehát, hogy amikor egy balett mozdulatot képzelünk el, akkor látjuk, hogy ez nem egy néptánc mozdulat, és ez a különbség. Valahol a Mojszájev stílus egy kicsit klasszicizálta a népi mozdulatokat, és így alakult ki az, amit aztán elengedtünk, amikor az autentikus váltás megtörtént.
6: Fú, köszi, hogy ezt így elmondtad. Igen, mert ez szerintem azoknak is mindenképpen nagyon izgi, akik, hát és szerintem számos olyan hallgatónk van, aki nem tudja ezeket a részleteket, úgyhogy köszi.
5: Nagyon érdekes. Most egy pici szünetet tartunk újra, meghallgatjátok a híreket, és folytatjuk a beszélgetést a kettes számrendszerben Ertl Péterrel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Sziasztok, Fehér Balázs vagyok, ez itt a Rádió Café. És tényleg van barátod.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió

0: bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
0: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Rengeteg szakdolgozó hiányzik az egészségügyből, a tárca vezető szerint fontos határidő közeleg, napos felhős idő lesz. Demeter Pia vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében. A Nébih közölte, az elmúlt 24 órában elég csapadék hullott a területen az erdei biomassa átnedvesítéséhez, így az erdőtűz magas kockázata megszűnt. Csongrád család és Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyében egyelőre még érvényben marad a tilalom. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. Nem érdemes azonban az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki

0: semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenképp nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztettek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Egyszerre csaknem 20 féle allergén virágbora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Majdnem 90 ezer kilométert futott több mint 10 ezer résztvevő a futókörök napján. 25 helyszínen zajlott a sportesemény. Minden helyszínen legalább 200-an húztak futócipőt. A települések közötti versenyt Budapest 13. kerületét és Gyömrőt megelőzve Dabas nyerte, majdnem 10 900 kilométerrel. A Dunántúlon tovább szakadozik, csökken a felhőzet, holnap is az itt élők számíthatnak majd több napsütésre. Keleten kezdetben még marad a borongós idő, itt kisebb esők, záporok, néhol akár zivatarok is előfordulhatnak. Nagy mennyiségű csapadék azonban már nem fog kialakulni. Többször lesz élénk az észak-nyugati szél, a legmelegebb órákban 16-21 fokra számíthatunk, hajnalban 7-13 fok között alakulnak a minimumok.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Vendégünk Ertl Péter, táncpedagógus, táncos, a Magyar Nemzeti Táncszínház. Csak Nemzeti Táncszínház, nem?
2: Igen.
1: Ugye így szépen röviden. De magyar.
2: De magyarnak
1: Nemzeti
2: magyar.
1: Táncszínház igazgatója. Vele beszélgettünk, sok minden szoba került az első órában. Beszéltünk néptánc hagyományokról, a néptánc mozgalomról. Én még egy picit visszamennék, csak egy olyan kérdés erejéig, hogy mi az, ami ennyire különleges, vagy különlegesnek számít-e az, hogy más országokhoz képest itt ez egy ilyen nagyon aktív valami, és ez most is nagyon él, a táncház mozgalom. Tehát a mostani fiatalok is járnak táncházba, és nagyon szeretik, és ez évtizedek óta egy jelenség Magyarországon, hogy van-e még más ország, ahol tudsz ilyenről? Vagy ez egy ilyen hungarikum tulajdonképpen?
3: Hát igazából, hogyha a spanyolokra gondolunk, a spanyol flamenco legalább olyan népszerű és elterjedt, de ha az argentin tangó milongákra gondolunk, akkor ott is a legkülönbözőbb generációk táncolnak, sőt, ott az nem a fiataloké, hanem inkább még talán az idősebbek még inkább táncolják. Szóval, de a szerb kólók, vagy a szerb, vagy a horvát táncok is. Tehát, hogy igazából szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a népművészet, a néptánc, ami egyébként egy paraszti, falusi kultúra, aminek nem annyira alapértelmezett, hogy a városi világban helye van, és megtaláljuk benne az értékeket, az úgy látszik, hogy ennek reneszánsza van. És tehát most is nálunk van olyan, hogy a szombat este, amikor vége van a műsornak a táncszínházba, és olyan hangulatban vagyok, akkor átmegyek a Hagyományok házába, a főutcába, a Korvin térre, és ott éjjel kettőig ott lehet élőzenével, barátokkal találkozni, de én rendszeresen szoktam táncolni is.
1: Nem, de amikor fiatalok lemennek a diszkóba. Tehát, hogy ez tulajdonképpen abszolút annak a megfelelője.
3: Ugyanazt a szerepet tölti be, csak nagyon más, amikor egy humbi-humbi-humbi mozorgunk, vagy van egy nyelvünk, egy sok-sok figurából, motivumból álló nyelvünk, és azt improvizálva táncoljuk. És ez egy önkifejezés, lehet barátokozni, lehet... Mert ugye pont ez az argentin tangóban is az a lényeg, hogy ott tényleg test-testtel összeérintkezve.
2: Hát
3: de nem feltétlenül arról szól, csajozás.
2: Hát
3: nem feltétlenül párkapcsolat vagy párkeresés, hanem egy közös élménynyújtás. És a páros táncban például ez az nagyon izgalmas, míg a tangóban követjük egymást, a magyar néptáncban lendületet adunk egymásnak. A fiú szórakoztatja a lányt azzal, hogy lendületet ad, de a két az erők, az erőviszonyok összeadódnak, és ettől lesz egy ilyen nagyon dinamikus, nagyon nagy élmény, ami tényleg fizikai élmény. Nem csak szól a zene és hümbülümbű, hanem egy nagy lendületes élmény. Igen. És ez például kár kihagyni.
1: Pont de jó, ezt egyébként meg sose jutott eszem, hogy szórakoztatja. Pedig tényleg, hogyha akkor ott...
2: Hát pörgeti-forgatja. Én meg pont ezt akartam kérdezni, hogy vajon van-e, ha van, akkor mi, akkor definiáld, léci, hogy a magyar néptáncban mi az, ami más a régió többi táncához képest, vagy azoktól miben különbözik. Szóval, hogy mondtad, hogy elképesztő, a Honvéddel elképesztő turnékra mentetek, és mindenhol nagy sikeretek volt. Mi az, amit szeretnek a magyar népzenében, néptáncban?
3: Hát egyrésztről rengeteg, mi motivumnak hívjuk. Tehát ezek a figurák, ami egy-egy lépés egység, lépés sorozat. És ebben nagyon-nagyon sokféle változatos hát motivum, így hívjuk, sorakozik föl, és ezt rá lehet csodálkozni, ha valaki ezt szívesen megfejti, észreveszi, látja. Rengeteg...
2: Gazdagabb, mint a régió többi táncában?
3: Bizonyos értelemben igen, azt hiszem. Aha. De lehet, hogy ezt egy tánctudós, vagy egy másik ország táncművésze megcáfolná. Én így látom, így élem meg, illetve, hogy a maga a forgásélmény is egy nagyon nagy dolog. Ha egy lány maga fordul, maga körül, pördül az is, illetve ha párosan forgunk, az is. És Még ebbehez hozzátartozik, hogy ugye azt szeretjük, és nyilván nem akarom túl genderelni, de hogy amikor egy férfi is jó, masszívan oda teszi, oda csapja, annak is megvan a maga ereje, és amikor a hölgy ezt leköveti a maga nőiességével, annak is. Tehát szóval van ebben egy ilyen olyan természetes, egészséges, normális dolog, amit nagyon szeretünk.
2: Uh-huh. Na most a tánc helyzetével kapcsolatban akartunk erről beszélni, már most az elmúlt percek arról szóltak, hogy Dori is ezt mondja meg, te is, hogy igazán nagy reneszánsza van a néptánc mozgalmaknak, meg a táncházaknak. Én erről nem tudtam, én sajnos ebből a szubkultúrából kimaradok, de nagyon vonzónak tűnik. Viszont hogy a bulvár oldalról akartam ezt megközelíteni, biztos te is hallottad, az amerikai színész Timothy Chalamet-nek volt egy pár hónappal ezelőtt egy nyilatkozata.
1: Hát pont az Oscar-díj átadó előtt, amire egyébként ő is díjra, ő is abszolút esélyes volt.
2: És hát valószínűleg emiatt el is bukta, emiatt a nyilatkozat miatt, vagy nagyon sokan ennek tulajdonítják, mert hogy ő azt mondta, hogy szerintem senkit nem érdekel már az opera és a balett, tehát két műfajt is idehozott, vagy ide citálta, és azt mondta, hogy nem, szerinte nem érdemes olyanokat életben tartani, vagy nem, ő nem feltétlenül adná munkáját ahhoz, hogy életben tartson olyan műfajokat, amiket már nem, senki nem néz, senki nem szeret. Hát ezek szerint ez itthon nem így van, de akkor itt nincs is semmi probléma, tehát a táncnak megvan a közönsége, teltházakkal folynak az előadások, tehát hogy egy stabil szektor.
3: Én azt gondolom, hogy a tánc, tehát ha klasszikus zene, a színházművészet hármasában a tánc a legkisebb testvér. Legkevesebb csoportban és a legkevesebb helyszínen lehet játszani. De ennek ellenére egy nagyon erős és élő művészeti ág, de ennek is mindig szüksége van népszerűsítésre, hogy eljutassuk az emberekhez. Tehát például mi a Nemzeti Táncszínházban, ez egy 25 éves intézmény, és előtte 20
2: lesz
3: évig...
2: Lesz jövőre. Majd erről is beszélünk.
1: De már mindjárt ünnepeltek.
3: Igen. Igen, de hogy, tehát, hogy egy olyan intézmény, ami kifejezetten azért jött létre, hogy a táncot közelebb. Így szoktam mondani, mi egy találkozási pont vagyunk, ahol a táncművészek, az előadó művészek és a közönség találkozhat. És ennek a legadekvátabb helyzete egy előadás, ahol a színpadon táncol a művész, a nézőtérről pedig nézi a közönsége, és hogy ez működik, de ezt is éltetni kell, segíteni kell mindenféle szempontból. Tehát, hogy igen, erős és működő műfaj, de azt gondolom, hogy mint mindent locsolni kell, minden virágnak szüksége van a napfényre, tehát hogy ezt hozzá kell tenni ahhoz, hogy tényleg a legnagyobb pompájába virágozhasson.
2: És ti nagyon sok programot, előadást szenteltek annak, hogy a fiatalokat behúzzátok ebbe. Szóval ez egy koncepciód, vagy egy olyan erős elképzelésed, hogy a következő generációval megszerettesd, megismertesd ezt a műfajt. Én úgy látom, az az, és ennek mi lehet a módja, vagy mi az, ahol meg lehet őket fogni, olyan sok versenytárs van most így más művészeti ágakra, vagy csak a médiára gondolva.
3: Hát ugye van az a mondás, amivel igazából nem értünk egyet, de van benne igazság, hogy azért kell a fiatalokat színházba csalni, hogy legyen, hogy ők a jövő közönsége. De valójában nem egy közönség építésről szól ez elsődlegesen, hanem arról, hogy a fiatal korban levő ember találkozzon a művészeti ággal, ezzel a művészeti ággal, és ismerkedjen. És az ismerkedésben igazából az a cél, hogy ő benne keletkezzenek olyan érzetek, olyan élmények, ami a táncművészet által jön létre. És ez a gazdagodás, ami egy táncadással való találkozáskor létrejöhet egy emberben, az egy érték, a szépséget, erőt, dinamikákat ébreszt bennünk, és erről szól a tánc befogadása.
2: És divatos a fiatalok között? Szóval járnak hozzátok kamaszok, fiatal egyetemisták?
3: Hát a kamaszokkal van a legnagyobb baj, igen. Tehát ugye van nálunk ringató foglalkozás, amikor az édesanyák a csecsemőket hozzák. Van táncház, amikor a 2-3 éves titjitotyogó gyerekekkel a szülők, nagyszülők jönnek. Van táncfúzió, amit kifejezetten már tánc workshopok, nagyszerű tanárokat fogad, hívunk meg, és akkor nyáron is, meg ősszel is több kurzus van, és akkor ott tizenévesek is, de már nagyobbak is jönnek. Tehát, hogy kifejezetten fontos, hogy minél szélesebb társadalmi életkorban levők jöjjenek a táncszínházba. Tehát ez szépen föl van építve, van egy jól fölállított rendszerünk, amit én már 13 óta viszek, és ebben mindenkinek életkortól nem annyira nem fontos ebben a dologban, hiszen táncolni mindenki táncolhat, és ez a működésünkben nagyon szépen be van kódolva.
2: És most az utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy oké, a közönség vagy a táncműfaj megszeretetése akkor pipa, de mi a helyzet a táncművész képzéssel? Szerinted nincs túlképzés ebben a műfajban? A színházaknál én ezt látom, hogy szerintem nagyon sok.
1: Igen,
2: tehát színészképzés is már annyi iskola van, ahol tényleg ilyen tucatjával jönnek ki a gyerekek, akik meg aztán csalódnak, mert ennyi hely meg nincs a világon, legalábbis Magyarországon, ahol mindenki jó fizetéssel, vagy jó nagy szerepálmokkal el tudjon helyezkedni. Kicsit az én véleményem az, hogy túlképzés van. Táncosoknál mi a helyzet?
3: Ez egy életpálya modell kérdése, aminek több stádiuma van, és mindegyik nagyon fontos. Ahogy mondod, az iskola, tehát ott elsősorban mi azt mondjuk, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem az a központ, ahol most már mindenféle stílusú képzés folyik, és ott az a legmagasabb szintű profi képzés, de győri művészeti képzés is folyik, Pécsen is van, sőt számtalan középfokú művészeti iskola van, ahol nagyszerű tanárok, nagyszerű színvonalon oktatják a táncművészetet. Nem feltétlenül lesz mindenki belőle profi társulat tagja, profi előadóművész. De hát valóban van egy túlképzés bizonyos értelemben is. Hát ezt szokták mondani, hogy talán azt érdemes mondani, hogy amikor felvételin egy gyermek bekerül egy oktatás képző intézménybe, ott nem munkahelyet fog kapni, hanem csak diplomát. Ez nyilván érdemes ezeket az erőforrásokat összehangolni, és az életpálya modellnek viszont a másik része, amikor hiszen ez egy, szoktuk mondani, hogy a profi táncművész 15-20 év maximum, de akik kevésbé szerencsések, azok 8-10 év után is pályamódosítást kell, hogy véghez vigyenek, és ehhez viszont nagyon fontos, hogy ez hogy tud megtörténni. Tehát főleg, amit emlegettük az iskolai képzést, hogy kinek volt matematikai érettsége, vagy kinek nem, tehát hogy szükség van arra az alapképzésre, arra a bázisra, amit aztán egy aktív, sikeres, vagy kevésbé sikeres előadóművészeti ív után tovább lehet lépni, és aztán ott tényleg egy következő, nagyon fontos és nagyon sikeres életszituációt, életszakaszt lefolytatni.
1: Neked, mint intézményvezetőnek nyilván feladatod az, hogy újabb és újabb társulatokat, vagy csoportokat, vagy kezdeményezéseket fedez fel, vagy találkoz velük. Neked mikere módszereid, vagy milyen lehetőségeid vannak, hogy akár egy az ország másik felében működő kortárs tánccsapatot, vagy akár néptánc csapatot felfedez, vagy találkoz velük?
3: Hát a Nemzeti Táncszínházban nagyságrendileg 50 társulat van, akik rendszeresen váltják egymást és fellépnek. Ennek van egy olyan 30 fős törzsegyüttesi köre, akik tudjuk, hogy rendszeresen jönnek, az alkotójukkal van egy nagyon szoros együttműködés magukkal, a társulatokkal, illetve én szerettem azt az időszakot, amikor a Nemzeti Kulturális Alapban volt az Imre Zoltán program, amit kifejezetten azért hoztunk létre, hogy fiatal művészeknek, fiatal alkotóknak segítsünk. A fiatal művész ugye ez egy fiatal táncos, a fiatal alkotó pedig nem feltétlenül fiatal életkorú ember, hanem már lehet, hogy évtizedek óta táncol, de most van elkezdett a alkotói koreográfusi pályájának az elején, és ezeknek hogyan tudunk ennek a művészkörnek lehetőséget adni, és akkor az NKA-ban ez a kollégium ezt tudott új produkciókra, de igazából annak az volt a koncepciója, amikor ennek én is kurátora voltam, hogy ne feltétlenül produkciót gyártsunk, ez legyen a kiírás lényege, hanem megvizsgáltuk, hogy mire van szükség ennek a művészkörnek. És akkor kialakult, hogy próbateremre van szükség, képzésre van szükség, napi tréningre van szükség, és hogy ezeket hogyan lehet biztosítani. Tehát igazából ezek azok a felületek, ahol mozgunk és találkozunk táncosokkal, illetve a táncszínháznak van egy, úgy hívjuk, hogy forgalmazás, belföldi forgalmazás, de ez már ugye a Erdélyre is, vagy Felvidékre is kiterjed, vagy akár külföldi helyszínekre is, de hogy rendszeresen szervezünk előadásokat a vidéki befogadóhelyekre, művelési házakba, színházakba, így ott is eljutunk, és az oda beérkező együttesekkel van egy élő kapcsolat, így aztán eljutnak hozzánk, de igazán úgy szoktuk ezt csinálni, ha valaki lát valamit a szakmában, egy olyat, ami érdekes vagy különleges, az egyszerűen megírja nekem, és akkor kialakul a kapcsolat. Szájhagyomány
1: útján, akkor eljöhet hozzád.
3: Ki vannak szakmai a csápok téve, vannak művészeti tanácstagok, segítők, de gyakorlatilag mindenki, aki ezzel foglalkozik, az szívesen ajánlja azt, hogyha valami újat, érdekeset, frisset lát, így eljut hozzám, de azt nem mondom, hogy mi mindent képesek vagyunk befogadva, mert mint minden intézmény, képzeljétek el, 25-ben 470 produkciót valósítottunk meg, 470 programot, amiben az említett ringató foglalkozástól tényleg a Szegedi Kortárs Balett Fekete Hattyújáig, tehát a legnagyobb, grandiózusabb produkcióktól a legszűkebb kis szóló előadásokig minden van, és ezek kifejezetten erről szólnak, például ahogy az időseket, a nyugdíjasokat említem, akkor Megyeri Léna és Bősze Ádámnak van egy Lábújhegyen sorozata, minden hónapban egyszer, vasárnap délután, ahol ő Léna tánctörténész, Bősze Ádámot ugye nem kell bemutatni,
1: zenetörténész,
3: média személyiség, szóval ők mesélnek a táncról, mindig valamilyen tematikába. És ott például az az idősebb generáció, akik eljönnek és rendszeresen hallgatják, nézik őket, ők amikor vége van fél hétkor a vasárnap délutáni előadásnak, akkor lemennek, megveszik a következő hónapra a jegyet, és aztán hazamennek. Na most ez mind az, ami azt mondom, hogy hozzánk egyszerűen, mint találkozási pontra jönnek a vendégek.
2: De azért biztos ott is van, aki kimarad, az feszül, szóval, hogy azért erre rákérdeznék, hogy a politika mennyire vert éket az elmúlt évtizedekben a ti szakmátokba, hogy ugyanúgy, mint a színházban, hogy tényleg már gyakorlatilag a végén az volt, hogy egyik város egyik vége nem beszélt a város másik végével, aminek reméljük vége lesz hamarosan a táncos szakmában. Ennél azért egy picit nagyobb volt az összetartás.
3: Hát valójában egy sokkal, szóval egy nagyon kicsi szakmáról beszélünk, és itt mindenki mindenkit ismer, nagyon közel vagyunk egymáshoz, de nem mondhatom azt, hogy nálunk nem keletkeztek feszültségek, és nem tolódtak a két irányba bizonyos csoportok vagy személyek.
2: Pláne az előbb említett NK támogatások aránytalan elosztása ott is volt azért, szóval, hogy pont most jött ki a Vági Bencékkel kapcsolatos hír, amire most nem akarunk kitérni, de hogy nem, még egyikünk se hallgatta meg az interjút, és ezért nem tudunk erről tényleg ilyen mérhatóan beszélni, de hát döbbenetes, hogy egyik oldalon milyen számok jönnek ki, és milyen támogatások, és máshol meg megszűnnek mondjuk kiskortárs társulatok.
3: Igen, hát mindenképpen azt tudom mondani, hogy születtek az elmúlt időszakban aránytalan és rossz döntések. Tehát ez a feladatunk, hogy találjuk meg és keressük meg azokat az irányokat, ahol ezeket ki lehet, vagy el lehet hagyni, és egy egyenlőbb, arányosabb felosztást megtalálni.
2: Hát reméljük így lesz, igen.
1: Akkor ez majdnem egy végszó, de még nem, mert Ertl Péter továbbra is a vendégünk itt a kettes számrendszerben, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
8: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Táncínház, igen, tudjuk, táncínház, nemzeti táncínház, igazgatója van itt nálunk a stúdióban, Erdő Péter továbbra is, és igen, arról akartunk beszélni, hogy 25 éves most a táncínház, és
2: hát egy óriási jubileum ez, és kérdeztem, igen, hogy ünneplitek, és hogy erről beszéltünk-e, és erre az volt a válasz, hogy nem tudjátok.
3: Az akarsz, biztos, hogy 25 évesek vagyunk. Igen, tehát az, hogy nem tudjuk, az természetesen nem fedi a teljes valóságot. Még vannak olyan pontok, amiről döntést kell hozni, mert amikor 20 évesek voltunk, akkor megrendeztük a táncművészek bálját. Mert azt mondtam, hogy mert egy kiemelt estén most ki fog fellépni, hogy ünnepeljük, melyikünk táncoljon.
2: Kit választottok ki?
3: És akkor azt gondoltam, hogy tudjátok mit? Ne az legyen, hogy
1: színpadon
3: mi táncolunk a nézőknek, hanem hogy csináljunk egy bált, ahol egyébként volt kvízjáték, meg mindenféle, meghívtuk, és a táncművész kollégák fölöltöztek csinosan, és megfogadtunk egy zenekart, és a táncínház nagy színpadán magunk szórakoztatására táncoltunk egy jó bulit.
1: Ez az, amikor mindenki a táncparkett ördög egyszerre, nem?
3: Hát akkor tudjátok el, hogy ott ültünk, és akkor kezdődjön az egész, és akkor Földi Béla, aki a Budapest Táncínház alapítója, gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy aki a Bélánál tanult, azból áll össze a kortárs tánc.
2: Szakma,
3: mert hogy a Szegedi Kortárs Balettől a Inverse Dance Fodor Zoltán társulatig, de a Bartadóra, Kecskemét City Balettjében, hiszen mindenhol szinte rengeteg tanítványa van, és ő volt az, aki fölállt először, és elkezdett táncolni, és akkor elindult a buli. Szóval valami ilyesmin gondolkozunk, de még nem hirdettük meg. Meg igazából nem olyan régen volt a táncínház alapító igazgatójának egy nagyon komoly szülinapja, a számot direkt nem mondom, de nagyon kerek, szép szám, és akkor azt találtam ki, hogy megint nem táncolunk, hanem leültünk, és beszélgettünk vele.
2: De most Török Joláról beszél?
3: Török Joláról, igen. Török. És akkor megkértem pár kollégát, hogy az volt, hogy hozzatok a Jolinak egy történetet. És igazából erről szólt az az egy óra az estének a közepén, hogy a kollégák, barátok, tanítványok sztorizt hoztak
1: na
3: neki.
1: Na és akkor te történeted mi volt, mert hogy te is ott hát segédkeztél mellette hosszú ideig.
3: Igen. Hát én igazából nem mondtam történetet, én az egészet megszerveztem.
1: Na te most mondtad.
3: Hát igazából ez egy nagyon-nagyon komoly dolog volt, hogy amikor eljutottam odáig, hogy abba hagyom a profi táncot, és ez 20 év után, és iszonyatosan aggódtam tőle, hogy ez hogy fog történni, mert tehát addig volt az életem kitalálva, és azt tudtam, hogy vagy valami szervezés, mert már a Novák Tatával és a turnékon én, főleg a kanadai tapasztalatok alapján én nagyon sok ilyen szervezést, menedzseri feladatot végeztem a turnékon.
1: De volt is ilyen diplomád, vagy akkor kezdted el a...
3: Igen, azt is megcsináltam. Igen. De hogy a lényeg az, hogy hogyan lesz, és akkor egyszer csak gondoltam, hogy na jó, azért megkérdezem a táncszínház vezetőjét, hogy esetleg ott nincs-e hely, és akkor rám nézett, mondta, hogy na jó, akkor viszont, de nem majd egy év múlva, hanem egy hét múlva, vagy egy hónap múlva. És akkor volt a nagy levegő, és akkor végül is megemésztettem, és eljutottam oda, hogy jó, akkor most van az a pillanat, akkor most kell a szögre akasztani azt a bizony csizmát.
1: Ezt?
3: Hát mert pont akkor volt egy üresedés, és akkor tehát volt helye, mert egyébként én is most, ha valaki bekopok, hogy szeretne hozzánk jönni dolgozni, csak azt tudom mondani, hogy hát jelen pillanatban se státusz, se költségvetési lehetőség erre ez nincsen, de majd, ha esetleg lesz, akkor szólok, de akkor neki pont volt, és azt hiszem egyébként szóltak is nekem, hogy most kell menni. Aha. Tehát azért ez kicsit elő volt. Hát ugye, mikor volt ez? Most már 20 éve volt.
1: 2000...
3: De hogy az egy nagy pillanat volt, és akkor rám nézett, és azt mondta, jó, akkor gyere, próbáljuk ki. És igazából a szárny alá vett, és 6 évig tanított, és igazából én azt tudom mondani, hogy ha ő ezt nem teszi, ha én ezt az iskolát vele nem járhatom végig, akkor nem tudtam volna lemenedzselni azt, hogy a 13-as januári igazgatói kezdésem után másfél évvel
1: költözés.
3: Azt mondják, hogy költöz ki 3 hét alatt.
1: Ugye a várban lévő táncszínházból a Millenárisba.
2: Hány éves voltál akkor, amikor szögre akasztottad a csizmát?
3: Még nem voltam 40. Tehát...
2: És ez a néptáncos, nem? Ezt tudom, hogy mondjuk a balettáncosoknál ez már egy idős kornak számít. Tehát akkor már tényleg tudja, hogy vége. A néptáncosoknál ez hogy van?
3: Hát egyébként mostanában jött divatba, hogy ilyen 25-30 perces előadások vannak, vagy félidők.
1: És
3: vagy,
1: ezt még lehet bírni.
3: Ezt még lehet bírni, de mi annak idején, meg hát azért a néptánc előadásokban első rész, második rész, 2x50 perc. Szóval ezek azért iszonyatos intenzív fizikai teljesítmények, ráadásul egy előadás előtt ugye még egyszer eltáncolod, meg van bemelegítés, szóval ez kemény fizikai teljesítmény, és amikor te 38 évesen melletted egy 18 éves ugrál a levegőbe, úgy kell lehúzni, akkor ott, tehát ez látszik, érződik, és akkor ha az ember elég reális és elég tudatos, akkor saját maga érzi azt, hogy ennek eljött az ideje, hogy lépni kell, és hát vannak olyan klasszikus, mondjuk a Nemzeti Balettben, az operában 120 táncos mellett karakterszerepeken is tudnak idősebb táncosok nagyszerű karrierbe futni és dolgozni. Ezekben a kisebb együttesekben nem nagyon van helye arra, hogy ilyen státuszokra fönntartsunk embereket, de még erre is van példa, de hát szóval azért az idő az gonosz.
2: És neked könnyű volt az átállás? Tehát, hogy ezek a színpad után az adminisztratív feladatok, mennyi idő volt, míg megszoktad, vagy mennyire volt hiányérzeted, hogy nem néz fel?
1: Lekapcsoltak a lámpát, lementél, fogadjunk a színpadra, kicsit titokban.
2: Nem mentél már.
3: Hát
2: igen.
3: Még azért visszajártunk, koreografáltunk is, de például az egyik, ami így mutatja, hogy amikor eldöntöttem, hogy most akkor ezt fogom csinálni, akkor amikor úgy éjszak úgy fölébredtem, hogy nem tudok aludni, akkor leültem, és egy ilyen gépelő programmal elkezdtem megtanulni gépírni. Hm. Tehát gépelni. És nem, tehát én elég jól gépelek 10 ujjal. Mondjuk gyerekkorunkban zongoráztunk kicsit, ami biztos segít, de amikor azt éreztem, hogy most akkor menni kell a másik irányba, akkor igazából nem azt csináltam, hogy jaj, de szomorú, hogy ennek vége van, hanem kerestem egy ilyet, ami csak nyomogat, hogy JK, LK, LK, és akkor egyszer csak már aztán
2: tehát készítetted magad az irodai feladatra tulajdonképpen.
3: Igen.
1: De egyébként ezt nem tanítják a táncosoknak, vagy nincs ezzel kapcsolatban valami a képzésben szó erről, hogy egyszer csak lesz egy gyászidőszak, ami olyan komoly, amikor a véget ér a
2: hát meg, hogy mit kezdjen táncos magával,
1: pályád, hogyha... és akkor onnantól azt fel kell dolgozni, egy csomóan egyébként az élet közepén váltanak, nem táncosok is, de hát ez egy iszonyú megterhelő lelki ügy.
3: Hát tehát és erre... gondoljátok el, hogy a színészek, vagy a komoly zenészek egész hosszú ideig képesek színpadon maradni, nálunk pedig ez tényleg így van, és ott állsz, és te jó a gyászmunka felvetés, hogy ott azt el kell engedni, azt el kell gyászolni, és el kell tőle válni, el kell tőle búcsúzni, de hogy nekünk is annak idején a 80-as években mondták a mesterek, hogy úgy készüljünk, hogy ez így lesz.
1: Csak
3: ma már pedig már egészen komoly szakemberi segítséget is kapnak a fiatalok, de ettől még nem lett könnyebb.
2: Amikor itt volt nálunk Nagy Tamás balettművész, ugye ő nagyon sokáig Hollandiában táncol, ha jól tudom, igen, Hollandiában, igen. Mert ugye ott a holland állam azoknak a táncosoknak például, akik lehet tudni, hogy ki fognak öregedni mondjuk az életük közepén, mert tehát még egy fiatal emberként elveszítik tulajdonképpen azt a szakmát, amit nagyon sokáig nagyon aktívan csináltak. Ezért előrelátóan a fizetésükből folyamatosan von le egy bizonyos összeget, és aztán ezt megkapja a szakmája a kvázi nyugdíjazás, akkor amikor ilyen 40 éves körülbelül, és nagyon kevés vagy jutányos áron képzésben vehet részt, amit neki ad az állam, és átképzi őt valami másra. Tehát ad egy másik szakmát a kezébe, hogy ne az legyen, hogy ott áll 40 évesen, nyugdíjasan, mert ugye kap egy nyugdíjat, de tulajdonképpen csak hát egy teher az államon, és nem egy produktív valaki, pedig hát dolgozhatna. Tehát, hogy ezt nem jó fejségből csinálja az állam, hanem felméri, hogy itt még aktív dolgozói lehetnek a társadalomnak, így a Nagy Tamás aztán pilóta lett.
3: Igen, és néha látjuk a Facebookon, hogy megosztja magával a képeket, és aztán utána visszaérkezik, és például most készülünk mi is ősszel a BBGP-re, a Budapest Ballet Grand Prix-re, aminek ő a versenyigazgatója, művészeti
2: vezetője. Igen, mert hát ő is visszatért.
3: És ő vele rendszeresen, de most már negyedik alkalom alkalommal fogja a Táncszínház Egyetem a Táncszínházzal együttműködésben megszervezni ezt a versenyt, és így aztán Tamást mi is örömmel üdvözöltük. Tehát igen, ez egy vágy, amikor arról beszéltünk mi is Magyarországon a Magyar Táncszínházak Szövetségével, meg szakmai szervezetekkel, hogy ezt az átképzési programot hogyan tudnánk itthon megvalósulni, akkor nyilván ezeket a nemzetközi példákat megismertük, meg tanulmányoztuk. Hát még egyelőre nem tartunk ott, hogy arról tudnék nektek beszámolni, hogy be tudtuk vezetni, és nálunk is néhány néptáncos, meg balettos, meg kortárstáncos már repülőgéppilótaként vezet.
1: Hévvezet. Neked egyébként a lányodról eddig nem tudtuk, de lehet beszélni a gyerekekről? Szeretik? Persze. Nem szeretik?
2: Vagy te szereted?
1: Hát nézd, végül is a háromból kettő ugye közönség előtt van, mert egyik fiat táncos, másik fiat színész, és ugye Balázs és Zsombor, és Borcsa a lányod, Borcsa. Aki pedig, ha jól értesültünk, ugye a Momén tanult, tehát, hogy ő képzőművész lesz, vagy iparművész lesz.
3: Hát, hogy mi lesz, azt még nem
1: azt
3: tudom.
1: Azt még nem tudja, de művészi vonalon marad ő is. Szóval erre azért kíváncsi vagyok, most megbeszéltük a csomó nehézségét a művészi pályának, hogy te mit mondtál a srácoknak, amikor eléd álltak, és azt mondták, hogy már pedig mi is ezt a nehéz utat választjuk?
3: Hát Zsombor, amikor a színész irányba elindult, akkor ő már előtte különböző a Marcibányi téri képzésen volt, aztán meg a Katonának volt a stúdiójába, és akkor már látszott, hogy versszavalás versenyre is elindult, és akkor megnyerte az országost. Szóval az úgy nagyon látszott, hogy ő ezt akarja. Amikor a Balázs ment tehát a Táncszínházi Egyetemre, akkor azért nyertem egy nagyot, hogy ez biztos, hogy ezt akarod. De aztán az időbe igazolta, hogy ő is az a típusú személyiség, akinek jót tett ez az iskola, és megerősítette, és sok szempontból az élet, mindennapi életben edzetté, és a nehézségekkel szemben ellenállóvá tette. Szóval ez mind a kettő izgalmas. A Borcsa egy különösen izgalmas az életemben, mert amikor ugye megszületett a két fiú után, akkor volt egy pillanat, amikor így a lakásba egy sétáltam, és csak látom, ezek botoztak, dobáltak, csattogtak, amit egy fiú csinál, mind a kettő ilyen jó, vérmes, erős, lendületes, és akkor Bori ül egy kis fotelen, és így a sarkát krémezte. És akkor tudod, így visszanéztem, hogy eddig még ilyet nem láttunk, hát nyilván már nem pici volt, hanem nagy, amikor ezt megcsinálta. Szóval ő benne van egy ilyen, az a finomság, tehát egy más személyiség, miközben sok mindenben hasonlít, de hogy szóval azt gondolom, hogy tényleg feleségem Patricia, akiről általában nem szokott szó
1: aki
3: esni.
1: Aki pedig pszichológus.
3: Aki pszichológus, gyerekpszichológus, és hát ő a mint sok-sok családnak ő az összetartó ereje és a legfontosabb energiája. Hát így igazából ez a ötös, amiben vagyunk, ez egy csodálatos dolog. Habár most már Balázsék úgy néz ki, hogy indulnak egy következő útra, és most már van egy Zsófink, akit már úgy tekintünk, hogy a családunk része.
1: Na, néz ki.
2: Mit kívánjunk neked a következő 25 évre a Nemzeti Táncszínházban, mondjuk, vagy a saját vagy életedben?
3: Tehát én abban hiszek, hogy a táncoló ember, a táncot néző ember, a tánc közelébe kerülő emberre ez a művészeti ág, ez az élmény, ez hatással van. És ez a hatás az én felfogásom szerint egy csodálatos csúcsélmény, amivel érdemes keresni, közelíteni, és hogyha eljut hozzád és beüt, akkor az egy nagyon egészséges drog, amit érdemes. Tehát azt mondom, hogy a forgó emberre is azt szoktam mondani, hogy ez a legegyik legegészségesebb drog. Ilyesmi élményeket kapjon mindenki, aki a Táncszínházhoz közelít, az is, aki ott dolgozik, az is, aki ott fellép, mint művész, és nyilván azok is, akik eljönnek megnézni.
1: Hát akkor ez nagyon szép.
2: Szép volt a végszó.
1: Forogjunk.
2: Pörögjön mindenki.
1: Nek a szoknyája.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönjük szépen, Péter.
2: Ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést Ertő Péter, Nemzeti Táncszínház igazgatója volt a vendégünk, ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok ezen a frekvencián. Szerusztok!
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: I don't provide it.
1: Hello Hungary, indulj velünk, programajánló következik.
2: 300 ezer lépés a léleknek. Indulj zarándok útra a Balaton körül. A Balaton Camino, vagyis a magyar tenger körüli zarándokút olyan, amit mindenkinek érdemes volna legalább egyszer az életben végigjárnia. Az ezerarcú Balaton körbesétálva páratlan élményeket tartogat. Persze mindez szezonon kívül még inkább izgalmas. Bárhonnan is indulunk, az alapító három barátnő itinere álljon példaként előttünk, hiszen oly mértékben osztja meg a városok közötti távokat, hogy az éppen kényelmes és ideális a fáradt lábainknak. Ezek alapján a 10 nap és 200 kilométer alatt, amely végig a bicikli úton fut végig, a következő állomások javasoltak. Balatonboglártól Balatonszárszóig 16 kilométer. Balatonszárszótól Siófokig 21 kilométer. Siófoktól Balatonakaratjáig 17 kilométer. Balatonakaratjától Alsóőrsig 24 kilométer. Alsóőrstől Tihanyig 15 kilométer. Tihanytól Balatonszepezdig 22 kilométer. Balatonszepezdtől Szigligetig 23 kilométer. Szigligettől Keszthelyig 20 kilométer. Keszthelytől Balatonfenyvesig 26 kilométer. Balatonfenyvestől Balatonboglárig 18 kilométer.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
9: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percébe.

0: találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az ipar napjai szakkiállítás ideje alatt. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Érdemi tárgyalásokat sürget a pedagógusok szakszervezete. Népszerű volt a futókörök napja, kellemesebb idő érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mielőbbi szakmai egyeztetést sürget az új kormánnyal a pedagógusok szakszervezete. Álláspontjuk szerint az önálló oktatási és gyermekügyi minisztérium létrehozása kedvező lépés, most pedig bérrendezést, adminisztráció csökkentést, a sztrájkjogok visszaállítását és új nemzeti alaptanterv kidolgozását várják. A szakszervezet szerint szeptembertől érdemi tárgyalásokra van szükség az oktatás teljes rendszerének átalakításáról. Nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben. Míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébih. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 ezer kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést, még több helyszín bevonásán dolgoznak egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Mászó rekordot döntött egy nepáli serpa a Mount Everesten. Kamirita serpa saját világrekordját döntötte meg azzal, hogy 32-szer is felkapaszkodott a világ legmagasabb hegyére. Először 1994-ben hódította meg a csúcsot. Ugyancsak tovább javította a női rekordot Lakta serpa, aki 14. alkalommal mászta meg a Mount Everestet. Őt egyébként a hegyek királynőjeként is emlegetik. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor,

0: keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő. Arrafelé továbbra is lehet eső, zápor. 17-23 fok várható hétfőn.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, szervusztok, és vendégünk továbbra is az a csapat, aki a történelemben azt hiszem, hogy aranybetűkkel írta meg magát a motorsportban, egy olyan magyar csapat, amelyik megnyerte a Le Mans-i 24 órás motorversenyt, úgyhogy köszöntjük a stúdióban a versenyzőket, köszöntjük a csapat menedzserét, és köszöntjük Hermann Henriket is, a Magyar Motorsport Szövetség elnökét, úgyhogy számadom Mátét. Aki versenyző volt, és a csapatmenedzserét is egyben. Sziasztok! Hogy éltétek meg? Meg hogy vagytok? Meg túl, meg felfogtátok már, mi történt?
2: Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Hát én úgy gondolom, hogy egyelőre ezt még nem sikerült teljesen felfogni, persze ott a verseny után borzalmas nagy volt a boldogság, meg az örömködés, de szerintem ehhez még kell azért egy-két hét, mire tényleg úgy felfogjuk, hogy mégis mi történt itt.
3: Mikor datálod ennek a felfogását? Tehát, hogy milyen állapotban élted meg ott a dobogó tetején, milyen volt a hazaút, hogy keltél például ma? Tehát, hogy kell az ember egy 24 órás Le Mans-i győzelemmel a zsebében?
2: Hát ott a dobogó az, ami elképesztő volt, hogy tényleg oda fölvittek minket, ahol tényleg a nagyokat ugyanoda, és tényleg átélni azt, amit eddig számtalan alkalommal végignéztem, az fantasztikus volt. Ugye ott a csapatok lent tényleg örülnek az emberek, nem tudom, 10 000 ember biztos volt ott lent, ez elképesztő élmény volt. És ugye 24 órás versenynek a hátulütője, hogy annyira nem lehet aludni közben, úgyhogy azután az alvás az remek volt.
3: Kipihented magad azért azóta?
2: Én inkább azt mondanám, hogy nem, mint hogy igen, erre még egy-kettőt rá kell még aludni.
3: Egyébként 3 himnusz volt? Mert ugye ez egy belga-magyar vegyes csapat, és ugye BMW-vel mentek. Most picit álnaivan kérdezem, de hogy szólt a magyar himnusz?
2: Az sajnos nem. Ugye a csapat belgaként van bejelentve, és így csak a belga himnusz szólt, még a gyártónak a német himnusz sem szólt most.
3: Még az sem szólt.
1: Nagyon elvetemültnek kell azt hiszem ahhoz lenni, hogy az ember elhiggye azt, hogy oda eljut, ahova te most eljutottál. De a Horváth Laci a csapat menedzsere, vagy a ötletgazda, vagy a...
3: Így definiáltad magad egyébként.
1: Szóval és hogy tényleg jutott ez az eszedbe?
4: Magyarországon nagyon régóta, 20 éve létezik egy 24 órás motorverseny, a Kunmadarasi 24 órás veterán motorverseny.
1: Ez majdnem Le Mans.
4: Egyébként 80%-ban ugyanaz. A motorok más, meg a büdzsé más.
1: Meg a Le Mans.
4: Meg nem Le Mans-ba van, igen. De egyébként feelingbe, meg tudásban körülbelül ugyanazt kell hozni. És én ott üzemeltettem egy csapatot, amikor megfogalmazódott bennem, hogy hát tulajdonképpen ezzel a tudással el lehet menni az Endurance VB-re is. Na ez volt az a pont, ahol mindenki hülyének nézett, és hogy semmi értelme ezzel foglalkozni, én meg azt mondtam, hogy nincs lehetetlen. Tehát amíg nem próbáljuk meg, addig nem mondja senki, hogy nem lehet. És megpróbáltuk.
1: Okay. Itt ebben a házasságban, ebben a belga-magyar házasságban ki volt a vőlegény, és ki volt a mennyasszony? Szóval ki találta ki, és ki kért meg kit?
4: Tulajdonképpen ez a belga csapat, a gyári BMW csapatot üzemeltető csapat, és ők partnereink voltak már tavaly is, amikor önállóan mentünk, meg tavaly előtt, amikor egy próbaversenyt mentünk a Boldoron, és tehát nagyon szoros kapcsolat volt a két csapat között már eddig is, és most a lehetőségeink olyanok voltak, hogy önállóan annyira nem, és kaptunk tőlük egy felkérést, hogy mi lenne akkor, ha közösen mennénk. És kapva kaptunk az alkalmon, és mentünk közösen, ez lett a vége.
3: És te egyszerre szállítottad a Bálintot és a Mátét is? A belgáknak? Mármint, hogy úgy értem, hogy amikor az volt, hogy megmondták, vagy mondták a belgák, hogy van ez egy lehetőség, akkor egyből ők jutottak eszedbe?
4: Nem. Ez teljesen egyértelmű volt. Tehát ők kifejezetten kérték, mert ők láttak versenyezni bennünket, arról nem is beszélve, hogy a Bálint az IDM-be, tehát a német bajnokságban ezzel a belga csapattal versenyez már nem tudom hány éve. Tehát a srácokat ismerik a belgák, tudták, és ők
3: akkor nem kellett pitchelni nekik gyakorlatilag, nem, hogy lássuk az egész folyamatot, abszolút, meg a hallgatók nem, is értsék, abszolút, hogy, hogy készül az a Laci által házasságnak titulált dolog, hogy hogy készül egy ilyen magyar-belga
4: koprodukciós csapat. Tehát ez egy olyan helyzet volt, hogy mi is adtuk azt, amit mi tudunk, ők is adták, amit ők tudnak, és ebből ez jött ki.
1: Mi a szereposztás ilyenkor? Tehát van egy ilyen vegyes csapat, van egy német pilótánk, egy belga pilótánk és két magyar pilótánk. Megosztjátok egymás között ezt a 24 órát egyenlő arányban, vagy fókuszáltok arra, hogy ki megy jobban éjszaka, ki jobb a kezdeti fázisban, ki bírja jobban a végét, hogy működik egy ilyen?
4: Akár így is működhetne, tehát voltak olyan csapatok a mezőnyben, akik aszerint, hogy éjszaka kimenjen, meg nappal kimenjen, aszerint osztották, hogy melyik versenyzőjük jobb éjjel vagy nappal. Nálunk mindegyik versenyző azonos képességekkel rendelkezett, ez látszott a köridejeikből is, tehát nem kellett ez alapján szelektálni, hanem ahogy következtek egymás után, úgy mentek.
3: Ez egy elég optimális felállás, nem?
4: Igen, ez most nagyon jól összeállt.
1: És akkor mennyit, nyilván, hogyha ez egy ilyen testvériesen rosszott dolog, akkor mindenki 6 órát megy. De mennyit megyünk egyben ilyenkor? Szóval mennyi az az idő, amit tankoláshoz, gumicseréhez, hova kötitek a pilótaváltást?
4: Igen, hát ugye 24 literes lehet szabályzat szerint az üzemanyagtartály, és amikor kifogy az üzemanyagtartály, akkor kap egy jelet a motoron a versenyző, akkor jön ki, és akkor, amikor tankolás van, akkor van, ha kell, gumicsere is, és akkor van mindenképpen pilótacsere is, tehát ez olyan egy óra időtartam volt ezen a pályán, ezen a hétvégén.
1: Máté, te hány kilométert mentél? Ugye a hallgatók be tudják azt mérni, hogy ez mekkora teher ez egész?
2: Én megközelítőleg olyan 900 kilométert mentem ez a 24 óra alatt, ugye még a hét folyamán.
1: Jaj.
2: Csak. A hét folyamán ugye azért a tesztek, időmérők, esti edzés alatt ugye még egy pár száz biztosan hozzácsapódott, de a verseny alatt csak 900 kilométert.
1: Csak gyakorlatilag toltál mondjuk a hétvégén egy Budapest-Frankfurtot, milyen átlagsebességgel?
2: Az átlagsebességet nem tudom, a top speedet azt tudom viszont, de hát az
3: halljuk azért kevés. A top speedet is, hogy
2: mennyi
3: volt. A top
2: speed ezen a pályán olyan 290 alatt volt egy picivel, de hát, hogy ez is szintén pályafüggő, például az év utolsó versenyén ott meg sokkal nagyobb, ilyen 350 körüli végsebességet is el lehet érni, de itt ugye jóval rövidebb volt az egyenes.
3: A csapattársaid közül hol helyezkedsz el ezzel a 900 kilométeres etappal, vagy mindenki, tehát úgy van, hogy a versenytáv per 4, vagy valamennyire különböznek ezek a távok, hogy ki mennyit megy?
2: Alapvetően ugye úgy volt a terv, hogy nagyjából mindenki egyforma időt megy a pályán, viszont ez változott a verseny közben egy picit. A Bálint meg a belga csapattársam, ők 7 órát mentek a pályán, én 6-ot, és a német csapattársam csak 4-et, és így jött ki ugye a 24 óra.
3: Akkor ez egy picit magyarabb siker, hogyha jól számolom.
1: Igen, hát ez a mi nemzeti jó érzésünknek jót tesz ez a dolog. De nyilván ennek van egy anyagi, meg technikai háttere. Nyilván az is jól látszik, hogy azért Magyarországon a motorsport területén valami azért elindult, és nagyon nézem a Henriket, hogy azért túl azon, hogy van egy Superbike VB-nk, túl azon, hogy van egy MotoGP-ink, de hogy ez még azért valami pluszt is ad azért, nem? Tehát valamiféle motiválja ez a gyerekeket, az utánpótlást, egy magyar csapat eljut Le Mansba is nyer.
5: Olyan jó volt itt figyelni, hallgatni, de hát látom, hogy nem úszom meg én sem a válaszokat. Persze mindenképpen, én azt gondolom, elég sok kommunikáció ment itt a napokban, nyilván a győzelem után, és nem azt mondom feltétlen, hogy a MotoGP árnyékában, de nagyon bízunk benne abban, hogy ott is előbb-utóbb lesz majd egy magyar érdekeltség, viszont az, hogy itt ott voltak a magyarok, és oda tették magukat, és hoztak egy ilyen szenzációs eredményt, ami úgy, ahogy mondtad, ez a magyar motorsportban egy nagyon komoly mérföldkő, erre azért sokan odafigyeltek, és az az érdekes, hogy az elmúlt 24 órában is több olyan emberrel találkoztam, aki nem ezen a vonalon van, és mégis hallott róla. Tehát igen, biztos, hogy a határok azok bővülnek, mind információban, mind pedig nyilván a fiatalok felé, hogy na, lehet ilyet is, akkor engem is érdekel, hogy hogyan lehet ide jutni.
1: Hát itt egy nagyon ifjú ember vagy, de hogy lettél te motorversenyző? Szóval, hogy ez a családodból hozod, a tévéből, hogy találtad te ki ezt magadnak?
2: Hát a motorsport és a minden jármű, ami benzin nem működik, felé való szerelmemet úgymond, édesapámtól örököltem, bár ő sosem versenyzett, ő az oldtimer autókban volt, még a mai napig is nagyon szerelmes. És
1: az viszont sokba kerül.
3: Benzeg a motorversenyzés.
1: Oldtimer az
3: jó. Máté, azt tudnod kell, hogy ez egy alapvetően egy autós műsor, és ugye mondtad, hogy mindenféle benzinvért örököltél édesapától, hogy hagytad el azt a két kerek, hogy nyergeltél át a motorversenyzésre, meg a motor imádatra egy idő után?
2: Alapvetően nekem is, vagy nekem mindig a motorok voltak az első számú top, imádom az autókat is, de az AMTS-en én előbb mentem oda egy motorhoz, mint egy autóhoz.
3: Akkor ez ott már el volt döntve gyakorlatilag.
2: Igen, hát ez viszonylag hamar megtörtént a választás, hogy akkor most az autó vagy a motor, de az AMTS-től indult, és ott PV50-es motor, óriási szerelem, és most már 14. éve, hogy ebbe benne vagyok.
3: Picit, ha még beszélünk erről a 24 órás, eléggé mondhatjuk azt, hogy kimerítő versenyzésre. Ez inkább a testet, vagy a szellemet terheli meg jobban? Tudom, hogy mind a kettő, de a te esetedben te hogyan nyilatkoznál erről?
2: Talán egyébként inkább picit a testi része fárasztóbb. A mentális része is természetesen borzalmasan kimerítő, de úgy gondolom, hogy a fizikális része, ugye itt egy 180 kilós motort kell gyakorlatilag 24 órán keresztül terelgetni, ami 200 lóerő fölött van, így azért nem annyira egyszerű a fizikális része.
1: Mit mond az apukád, vagy mit mondott, amikor elengedett, és mit mondott, amikor ti ezt megcsináltátok?
2: Amikor elengedett.
1: Én apuka vagyok, és én onnan kezelem ezt a dolgot, az én fiam is versenyzik, és rettentően féltem.
2: Hát nekem már volt ideje hozzászokni édesapámnak, hogy mit szoktam a motoron csinálni, nagyjából tudja, mégis hogy állok ehhez hozzá, hogy nem vagyok annyira azért forrófejű, persze úgy engedett el, hogy akkor jó, ügyesen, szépen, óvatosan, de azért, ha van rá lehetőség, akkor mutassátok meg, mit tudtok.
3: 300 fölé nem ennyi, igen.
2: Igen. Szóval azért mondta az apai tanácsokat, de rögtön.
1: Ott volt veled, vagy ott volt a pályán veletek, nem, vagy nem?
2: Nem, a szülőket nem nagyon lehetett hozni, ez volt a csapatnak a lényegében az első kiírása, de azért volt, aki
1: becsempészte?
2: Igen, de mondom, és utána, ahogy vége lett a futamnak, gyakorlatilag ő volt az első, aki hívott édesanyámmal együtt.
3: Említetted itt a forrófejűséget. Milyen a mezőnynek az összetétele, hogy milyen karakterekből áll a mezőny, és mondjuk te hova teszed magad azok között?
2: Alapvetően itt az Endurance-on nem kifizetődő az, hogyha valaki forrófejűen versenyez. Ez egy csapatsport, ami 24 óráig tart. Tényleg nem az a kifizetődő, ha valaki mondjuk 2/10 vagy 3/10 gyorsabbat megy, de mondjuk a következő körbe elesik. Nekünk ez volt a nagyon jó ebbe a csapatba, meg ez a nagyon jó is ebbe a csapatba, hogy nem feltétlenül mi voltunk a leggyorsabbak a verseny során, meg az időmérőn is csak idézőjelesen a negyedik helyet hoztuk el, viszont a versenytempónk rendkívül ott volt. És az Endurance is egyébként van egy pár versenyző, aki nagyon forrófejű, és látszik rajta, hogy idegből motorozik, de nagyon ritkán érnek ők oda.
1: Ja, azt mondtad, hogy csapatsport. Kikből áll ez a csapat? Gondolom nyilván szerelőkből, de nektek is van masszőrötök, étkezési tanácsadótok, ad abszurdum pszichológusotok, szóval hogy áll össze egy ilyen csapat?
2: Alapvetően ugye a csapat a négy versenyzőtől kezdődik, a mi esetünkben, hiszen ugye a stockban négy versenyzővel lehet menni, a Superbike kategóriában csak hárommal. Ugye mondjuk tegyük fel, itt van a négy versenyző. Ugye a köré kell egy motor alájuk. Most már mi esetünkben a BMW lett ez.
1: Egy motor?
2: Egy
1: vagy
2: motor.
1: Kettő?
2: Egy motor a verseny során, egy motort lehet csak használni, viszont ugye természetesen ott van a tartalékmotor is, ami az első két körön keresztül, hogyha olyan esés történik, akkor bevethető. Ezek után ugye kell egy szerelőgárda, aki tényleg ét nappal átéve dolgozik ott a verseny hét folyamán, jó esetben csak nappal.
1: És jó esetben közben nem dolgozik, csak kereket cserél meg tankol.
2: Igen. Így igaz. És ugye van a csapatvezetőség, aki úgymond koordinálja ezt az egészet, van természetesen ugye az étkezési tanácsadás, masszőr, hospitality, minden. Mindenre van figyelve. Tényleg itt a fizikai és a mentális állapotunk is rendkívül fontos, ugye? És erre is van folyamatosan figyelve.
3: Picit itt beszéljünk a technikáról, meg a motorról, hogy ez egy utcán is megvásárolható típus, ugye?
2: A típus, igen. Ez a kifejezett modell.
3: Igen, erre gondolok, hogy nagyjából miben és hogyan tér el a te versenygépettől?
2: Alapvetően nincs olyan rendkívül nagy különbség, mint ahogy elsőre így tűnik. A vászhoz, meg a blokkhoz nem lehet hozzányúlni, futóművet lehet rajta cserélni, idomszettet, meg egy másik elektronikát, és nagyjából, meg kormánylábtartó, és nagyjából ebbe ki is merül, ugye az Endurance tankon kivéve, ugye gyári 16 vagy 17 literes helyett, itt mi egy 24 literes tankkal megyünk, és nagyjából ebben ki is merül.
3: Tehát, hogy nincs olyan egetrengetően sok egyedi versenyalkatrész benne, itt fordulok egyúttal a Lacihoz, hogy ezáltal ez egy relatíve olcsónak mondható motorsport?
4: Hát szerintem olyan, hogy olcsónak mondható motorsport, vagy bármely technikai sport.
2: Oxymoron ez a dolog, de
4: olyan nincs. Mi folyamatosan azt érezzük, hogy über sok pénzbe kerül, amit iszonyú nehéz összeszedni. Tehát nincs olyan, hogy viszonylag olcsó. Persze, ennél sokkal drágább, mert ha csak a Superbike kategóriát nézzük, az nem kétszerese, háromszorosa, hanem annál sokkal többszöröse, mert ott ugye prototípusok mennek.
3: Nem a gumi drágítja meg, vagy adott esetben a blokk, tehát nem erre gondoltam, hanem úgy Cuzán már hol helyezkedik el.
1: Drága.
4: Igen, drága. Ennyi, hogy drága. Tehát bitang sok pénz. Mert hogy nem csak a motor az, ami pénzbe kerül, tehát ahogy Máté mondta, tehát itt van egy 22 fős csapat, mert a kiszolgáló személyzettel együtt durván 21-22 fő a csapat. A 22 főt utaztatni kell, szállás kell, etetni kell, és itt verseny hétről beszélünk, tehát hétfőn megérkezünk, boxépítés kedden egy utolsó edzésnap, tesztnap, szerda szünet, de ott már ott van a parádé délután ugye a bemutató, csütörtökön már szabad edzés, időmérő, éjszakai edzés, pénteken időmérő, szombat, vasárnap verseny. Tehát egy hétig a 22 emberről gondoskodni kell, ami ugyanúgy pénzbe kerül. A versenyek között tesztelni kell a srácoknak, és az igazi az, hogyha a fiúk közben versenyezni is tudnak valamilyen sprint szakákban, hogy edzésben maradjanak, élesek legyenek.
1: Hova tovább meg tudnak ebből élni? Mert hogy nyilvánvalóan azt majd szívesen meg is kérdezném.
3: Ez egy kérdés
1: csinálsz?
3: Is?
1: Igen, hogy te mit csinálsz akkor, amikor nem motorozol? Tehát, hogy meg lehet ebből élni?
2: Én úgy gondolom, hogy alapvetően meg lehet belőle élni, nem egyszerű, és nagyon magas szintre el kell jutni, ennél még sokkal magasabb szintre, mint ahol jelenleg én tartok, hogy meg lehessen belőle, de egyébként én papíros motorszerelő vagyok emellett.
1: Hát akkor meg is tud javítani, erről még megcsinálod, leszállsz, megbőrözött a harc. Ez nagyon jó. Mi arról beszélgettünk, hogy ez egy csapatsport, és az a titkolt tervünk, hogy a csapat másik magyar tagját, Bálintot is fel fogjuk hívni a szünet után, hogy egy picit őt is meghallgassuk, hogy ő hogy látta, de azért annak nagyon örülök, hogy eljöttetek, és itt vagytok velünk a stúdióban személyesen.
4: Köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: És folytatjuk az adást. Továbbra is itt van velünk Számadó Máté és Horváth László a stúdióban. És kiegészül a Le Mans nyertes motorcsapat a telefon túlsó végén Kovács Bálinttal, akit ezúton is szeretettel köszöntünk. Szia Bálint!
2: Sziasztok, üdvözlök! Üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat is.
1: Figyelj, kezdésként már itt a Mátét kifaggattuk, úgyhogy te sem fogod megúszni ezt a nagyon picit átlagos kérdést. Hol tartasz fejben Le Mans-i győztesként? Hogy érzed magad most?
2: Hát egyelőre jó kipihenni a hétnek a fáradalmait, ugye egy ilyen enyhébb betegséget is összeszedtem, úgyhogy mindenképpen ezt jó itt az elkövetkezendő napokban kipihenni, de hát nyilván az örömé is a főszerep, hiszen azért mégiscsak egy elképesztő dolgot vittünk véghez, és úgy gondolom, hogy ezt ki kell élvezni.
3: Ja, Máténak is feltettük a kérdést, hogy mit mondott Máténak az anyukája, apukája, amikor elment, hogy engedt el, és amikor megnyertétek, mit mondtak az ő szülei, a te szüleid mit mondtak, hogy engedtek el téged, és mit kaptál tőlük a verseny után?
2: Hát nyilván általában mindenki úgy enged el itthonról, vagy hát azok az utolsó szavak itt, akár a családtól, akár barátnőtől, akár nem tudom, itt a közeli hozzátartozóktól, hogy vigyázzak magamra.
3: Lassan megy, lassan, óvatosan, igen.
2: Igen, de ennek ellenére mindig tudom, hogy drukkolnak. Most is beszélgettem az itthoniakkal, hogy már nem is nagyon bírták követni, de hát ugyanezt éreztük ott is, hogy az utolsó egy órát azt már mi sem bírtuk ott gyomorral, úgyhogy ja, hát persze, gratuláltak, amikor hazaértek, és hát ők is kérdezték, hogy hogyan sikerült ez, mert hogy nagyon simának tűnt, hogy hogyan éltük meg belülről.
3: A hatalmas fölénnyel nyertetek, de ki volt a befejező ember? Szóval kinek jutott az a borzasztó hálás feladat, hogy át guruljon a célvonal, amikor engedik a kockázászlót?
2: A Loris, a belga csapattársunk volt, aki átgurult, de úgy gondolom, hogy senkinek nem volt hálás már a reggeli menet, amikor már közel 10 körrel vezettünk, és tudod, hogy csak motorozni kell, olyankor vagy hozzá a legközelebb szerintem, hogy elfelejtett, hogy hogyan kell motorozni.
3: Igen, amikor másod szándékból motorozol, talán azt szokták mondani, az a legnehezebb, amikor nem úgy mész, ahogy mennél, hanem próbálsz vigyázni. Talán az a legveszélyesebb, igen. Nem?
2: Igen, ezzel egyet tudok érteni.
1: A Laci azt mondta, hogy nagyjából ilyen egy kategória vagytok mind a négy-ötök a csapatban. Ugyanúgy mentek este, nappal, stb. Mi a helyzet? Ezt te meg tudod erősíteni? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy van kedvenc napszakod, vagy pályaszakaszod? Mennyire fekszik ez neked, ez a endurance dolog?
2: Én úgy gondolom, hogy tényleg jól sikerült a szerződtetése a versenyzőknek itt a tél folyamán, ugyanis tényleg közel voltunk egymáshoz, mind a négyen így tempót tekintve. Amit a csapat is talán kihasznált egy kicsit, hogy úgy érződött, hogy az éjszaka folyamán talán én is, meg Loris is egy nagyon picit erősebbek tudunk lenni, és így egy kicsit többet is motoroztunk, amire szükségünk is volt, hiszen ott még amit tudni kell, 8 és 16 óránál osztanak plusz pontokat, és ott azért voltak még hozzánk közel más csapatok is, úgyhogy érdemes volt megtolni ezeket az órákat egy picit, de természetesen itt tizedekről beszélünk, de sokszor persze azok is számítanak.
3: Volt hold pont, tehát volt a csapatnak ebben a 24 órában olyan pont, amikor úgy érezted, hogy lehet, hogy mégse lesz meg, illetve volt olyan pont, amikor tudtad, hogy meg lesz a győzelem?
2: Szerintem olyan pont nem volt, hogy egyiknek, vagy egyiket se tudnám mondani, hogy egyiknek is lett volna valami pontja. Igazából ezeket a 24 órás versenyeket egészen addig nem hiszed el, amíg meg nem látod a motort befordulni az utolsó körébe, a szélegyenesbe, mert tényleg ez egy ilyen nagyon szemét dolog, hogy hogy sose hiszed el igazán, hogy ez meg lehet, mert tényleg láttunk már világbajnoki címet összetörni az utolsó 20 percbe, úgyhogy ezt sose szabad elhinni, mindent lekopogtunk már az utolsó két órába, bármit is mondtunk így a győzelemmel kapcsolatban, de nyilván amikor már vezettünk közel 7 körrel, akkor azért úgy kezdtük elhinni, hogy ez a zsebünkben van, de úgy igazán kimondani senki sem merte.
3: Milyen az, amikor egyszerre 3 nyelven imádkoznak ott a pedokban? Van ott valami kis nyelvi zavar, nem? Akkor
1: szerintem egy új vallás lehet erre felhúzni.
2: Hát szerintem nem is kellett, hogy nagyon itt beszélni kelljen ahhoz, hogy lehessen érezni a feszültséget, azt mindenképpen tapintani lehetett ott a boxban, meg az arcokon lehetett látni, hogy itt már mindenki csak azt szeretné, minél hamarabb teljenek a percek.
1: A Máté azt mondta, hogy ő nem aludt egy percet se. Nálad mi a helyzet? Ugyanilyen éles voltál végig?
2: Amit tudni kell, hogy általánosságban azért én olyan vagyok, mint amit a Máté is mondott, hogy nem nagyon tudok aludni. Most, ahogy a taktikát csináltuk este, volt azért egy olyan része a versenynek, amikor a Loris duplázott, és a többiek is mentek, akkor volt egy hosszabb szünetem, amikor nem kellett menni, úgyhogy egy 2 órát tudtam aludni, azt szerintem nagyon fontos volt, főleg úgy, hogy tényleg már egyre rosszabb volt így a betegség, meg egyre jobban kezdett lehozni így a lábamról, de mindig tudtam a célt, és ezért mindig vissza tudtam ülni a motorra, és amikor meg már motoron voltam, akkor nem is éreztem az adrenalintól, hogy én bármikor is beteg lettem volna.
1: Még egy gyors záró kérdés, aztán elengedünk, még hagyunk pihenni, de meg fogjuk egyébként a Mátitól is ezt kérdezni, hogy ez mit változtat, mit vizionálsz így a karrieredben, illetve hogy hogyan kezeled a népszerűséget, mert hogy azért valószínűleg jóval több autogramot osztogatták ki az elmúlt hétvégén, mint valaha.
2: Amit tudni kell, hogy nekem ez már nem az első volt, tavaly szeptemberben Boldort nyertem. Ezzel a csapattal még egy kicsit más néven futott, valamint más versenyzőkkel, más technikai stábbal, de lényegében ezzel a csapattal mi már nyertünk egy 24 órást. Én úgy gondolom, hogy az is egy nagy lépcső volt a karrierembe, és segített az idei év. Én nagyon remélem, hogy ez a jövőben is egy nagy segítség, hogy ilyen jól tudjuk a versenyeket abszolválni, és hát a cél az mindenképpen az lehet, hogy itt a bajnokságban egy gyári csapatnál be tudjuk biztosítani a helyünket, illetve hát a csapat is, én úgy gondolom, hogy a lábát meg tudja úgy vetni ebbe a bajnokságba, hogy egy tényező legyen ez a Hert név. Amikor már ott voltunk nulláról, akkor is felfigyeltek ránk az egy-egy edzésen mutatott tempónkkal, valamint a versenyen elén mutatott tempónkkal, de én úgy gondolom, hogy ezek a pillanatok azok, amik kell igazán meg tudjuk vetni a lábunkat, és hát azt is remélem, hogy itt az elkövetkezendő években azért népszerűbbé tettük most ezt az endurance szakágát a motorsportnak, és akik akár most fiatalabbak, azok elgondolkodnak abba, hogy ezt a szakágát válasszák a mi sportunknak.
1: Biztosan így van. Mindenhez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, és bízunk benne, hogy így legyen. Minden ujjunk és lábujjunk keresztben lesz, hogy hasonlóan pozitív legyen a jövőképetek is. Tőled most elbúcsúzunk, és sajnos csak telefonon, de szívből gratulálunk mindannyian a siker, ez a többieknek és majd
3: nagyon
1: személyesen.
3: Menő, nagyon menő, amit
1: óriási dolog.
3: Óriási.
1: Többieknek személyesen fogjuk meghúzni a fülét és a kezét, úgyhogy neked innen a távolból a telefonon gratulálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi, hogy beszéltünk. Szia!
2: Köszi, sziasztok!
3: Hát, tök jó, hogy ő is itt volt velünk, és nyilván nem tudom megkerülni azt a kérdést, hogy az olimpiai sportágak mellett a motorsport, mint nem olimpiai sportág, tud-e segíteni abban, hogy ezek a srácok előrelépjenek? Bár innen nem lesz könnyű előrébb lépni azért, mert ugye azért ez tényleg nagyon az eleje a világnak.
4: Mindenképpen ugye nehéz egy újabb célt kitűzniük. Én azon próbálok dolgozni itt a közeljövőben, hogy a azok a források, amik az országnak rendelkezésre állnak, azok egy kicsit talán egyenlőbb elosztásba kerüljenek, és az ilyen sikereket is, amit azért sikerült az elmúlt évben már egy-kétszer megélnünk, hiszen 24-ben azért volt egy világbajnokunk, most ugye itt volt egy nagyon komoly mérföldkő szintén, hogy ezekbe a forrásokba tudjunk egyfajta olyan állami pénzt is betudni, ami arról szól, hogy hiszen ezek a srácok odakint magyarként azért viszik a magyar nevet. Ez fontos.
3: És akkor hova tovább? Beszélgetünk arról, hogy azért eljutottatok egy olyan poziba, amit azért nem lesz könnyű megvédeni. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy egy bajnoki címet vagy egy győzelmet nagyon nehezebb megvédeni, mint megnyerni. De akkor hova tovább? Már az is eredmény, hogyha tudtok jövőre menni?
5: Az is eredmény, ha idén végig tudunk menni. Ugye tudni kell, hogy ez a Endurance világbajnokság, ez nem egy versenyből áll. Tehát ez nem a Le Mans 24 órásról szól, hanem ez egy versenysorozat, minden évben 4 verseny van, az első év első versenye a Le Mans 24 órás, utána Spában van egy 8 órás verseny, Suzukában még egy 8 órás, a legendás Suzukai 8 óra, és az év végén szeptemberben a Boldor 24 órás Le Castellébe. És ebből a 4 versenynek az eredményéből van világbajnok. Na, hát van hova tovább. Mert hát világbajnokok még nem voltunk, de reméljük leszünk.
3: És leszünk?
5: Mi mindent elkövetünk azért, hogy legyünk, és ha mi minden...
6: Igen, leszünk, bocsánat, segítenem kellett, de igen, leszünk.
1: Máté, muszáj megkérdeznem, hogy milyen álmokat dédelgetsz még akár, mondjuk így a szüleid szóba kerültett többször, úgyhogy lehet akár rémálom is, például mantétére vágyott?
7: Nekem a én kevés motorsportra mondom azt, hogy az élet veszélyes, de a Mantété az az.
1: Szóval akkor ez egy nem.
7: Oda nem.
1: Akkor mégiscsak hidegfejű. Igen.
3: Én azt éreztem mind a kettőtökön, ahogy beszéltek, hogy nagyon, nagyon coolak vagytok. Ez a szó jó értelmében. Hogy ilyen nagyon jól csillog a tekinteted, a versenyzőtársad is borzasztó higgadtan, megfontoltan, szépen, jól beszél magyarul. Az jól látszik, hogy kell, azt hiszem, egy tiszta feje ez az egészhez. Tehát nem lehet, valószínűleg nem lehet ezekkel az eszközökkel tényleg Hübele Balázs módjára közlekedni. De az életben egyébként is ennyire megfontolt vagy? Mert most azt látom rajtad, nem nagyon mosolyogsz például, az ilyen furi.
1: De most például igen.
3: Elmosolyodott.
7: Most csak elmosolyod. Mondani kellett.
3: Igen, elmosolyodtál ott a végén. Te tudsz úgy nagyon örülni?
7: Persze.
3: Tehát olyan nagyon örülős vagy? A végén.
7: Ott én is majdnem elsírtam magam.
3: Hát a szomorúság.
7: Igen.
3: Sír, igen. Az a szomorúság el szokott lenni. Szóval, hogy ilyen nagyon örülős, ez ilyen?
7: Abszolút, persze, én is borzalmasan tudok örülni, főleg ennek, de egyébként tényleg az a legfontosabb egy ilyen verseny során, hogy nyugodtan kezeljük az egészet. Most nekem, ami rendkívül meglepő volt, és rendkívül jól esett az egész hét folyamán, hogy gyakorlatilag egy hangos szó nélkül lezajlott az egész hétvége teljesen hiba nélkül. Volt ugyan két esésünk a csapatban, nem a verseny folyamán, hanem a megelőző edzéseken, időmérőkön, de ez is tök nyugodtan lett ott zajlani, és ez volt a legjobb talán benne.
3: Tök érdekes, amikor bejöttél a stúdióba, akaratlanul is így végignéztelek, hogy nekem is van egy-két ez az a kezemben, de úgy látom, mintha te úgy egyben lennél. Estél már rettentő nagyot, mert hogy nem látok rajtad mérhetetlen külsőre nyomokat.
7: Természetesen, például pont tavaly Lemanban volt egy olyan esésem, hogy ilyen rendkívül rossz időjárás volt, esett, felszáradt a pálya, borzalmasan taknyos és csúszós volt, és emellé még fölolajozták is. Hát ott egy ilyen 240 km/h bukásba kerültem bele, ott utána azért nem volt őszinte a mosolyom, de törésem nem volt még.
1: Maradjon is így, ezt is kopogjátok le, mint mindent, ahogy
3: egyébként
1: mondta.
3: Egyébként szoktál félni?
7: Volt már rá példa, igen. Mert alapvetően nem gondolunk bele a motoron, ugye, hogy most mi történhet, de egy ilyen rizikósabb megcsúszás vagy esés után azért bennünk van.
3: Akkor megijedsz, amikor megrázza a fenekét? Hát megijed az ember még a te szinteden is? Vagy ez ilyen...
7: Ez egy jó kérdés, mert nem tudom eldönteni, hogy ez meglepődés vagy megijedés. Mert alapvetően számít rá az ember a legtöbb alkalommal, hogy akár most itt meg is csúszhat, vagy valami történhet, de azért mégiscsak meglepődik. És egyébként igen, megijedésnek mondanám azt.
1: De én például egy ilyen buszmegállós gyűrődéstől is meg tudok lepődni motoron, de ehhez nálad egy picit több kell valószínűleg akár a pályán, akár a közúton. Kérdezem egyúttal, hogy közúton te hogyan motorozol?
7: Én sehogy.
1: Sehogy?
7: Végre valaki. Nincs motorra jogsim. És nem is tervezek motorozni.
3: Örülök a válasznak. Borzasztóan örülök a válasznak. Én nem motorozom. Tehát, hogy én abba hagytam.
1: Kicsit érted, kérdeztem azt majd.
3: Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy Laci, neked van gyereked?
5: Igen, van egy lányom.
3: Van egy lányod. De ezeket a srácokat nem pont ugyanúgy kezeli az ember, mint a gyerekeit néha? Tehát, hogy nem ugyanazt azt a félelmet, meg azt az aggódást érzed, amikor 3 kilóval elpöröl melletted a gyerek?
5: Egy kumadarasi példával, amikor elesett a versenyzőnk, és ott nem látjuk ugye, hogy mi történik, mert nincs közvetítés, és amíg a rádióban
3: a
5: sportbírónál nem szólal meg az, hogy igen, versenyző, oké, tolja a motort, na addig ott lepereg minden, hogy mindent. Édesanyjának hogy mondom el, ez mind lepörög.
3: Ez a lányod nem motorozik?
5: Nem, hál' Istennek.
3: Azt hiszem, talán 2 hete volt nálunk az egyik nagyon helyes magyar kislány, aki motorozik, kaszkadőr, és így néztem rá, hogy hát Barbie vagy Ken, de hát ő nagyon Ken, de én biztos nem engedném a gyerekemet. Azt hiszem.
5: Hál' Istennek az ő szüleik ezt másképp gondolták, és a fiúk így most...
1: Milyen jól jártak
5: így ezzel. Most Le Mans-i győztesek lehetnek.
3: De te beszélgetsz a szüleivel, a Máténak? Vagy nem vagytok olyan viszony, vagy már annyira felnőtt, hogy már...
5: A verseny közben a Máté nem beszél a szüleivel, az édesapját én üzenetben tájékoztatom, hogy Máté mikor megy föl, tehát azért minimális kommunikáció van, igen.
3: Mert hogy én egyszer mentem úgy a rally ebben, hogy a fiam akkor a rallycross magyar bajnokság döntőjében mentem, amikor én álltam a rajtba, és bemutatták az 1 percet, és én néztem a digitális eredményjelzőt, hogy rajtól, és barátom mondta a pilóta, hogy tedd már ezt a Isten verte telefon, mert mi is megyünk. Borzasztó nehéz szülőként meg felnőttként ezt a dolgot kezelni, de nagyon jelentkezik az elnök úr, Herman Erik, aki valamit szeretne mondani.
4: Lassan a vége felé vagyunk, és engedjétek meg, hogy...
1: Igen. A szerkesztő és elnök úr.
4: Lassan a vége felé vagyunk, és nagyon-nagyon szeretném a Magyar Motorsport Szövetség nevében megköszönni a Lacinak is, a Rizinek is, a Karcsinak is, sorolhatnám a nevet, ugye 20 plusz emberről van szó, versenyzőknek kiemelten.
3: Viszont a számot mond, elnök úr.
4: Nyugodt pillanat, most akartam a végén, a Lacitól csak annyit kérek, hogy aki átmondott, az mondjon B-t is, és találkozzunk boldog után.
5: Legyen így, amen.
3: Hát ez olyan gyönyörű volt, hogy
1: meg vagyunk hatva, tehát hogy tényleg.
3: Mi mehetünk is.
1: Örülünk, hogy tudtunk ezzel asszisztálni.
3: Tudtunk asszisztálni. Nagyon örülünk, hogy tudtunk nektek lehetőséget adni. Voltatok már a győzelem után valahol? Vagy mentek még valahová, tévébe, rádióba, bárhová?
1: Nem baj, hanem nem baj, ez volt a debütálás.
5: Ez a győzelem után ez úgy néz ki, hogy le kell bontani a boxot, be kell pakolni a cuccokat, és el kell indulni haza. A csapat egy része repülővel, a szerencsésebbik része a kevésbé szerencsés lábon.
3: Tehát... Gyalogoltatok
5: haza? Nem, hát úgy értve, hogy járgánnyal.
8: Laci, úgy veszem, hogy a lábon jöttél.
5: Igen, én lábon jöttem.
3: Gyalog, úgynevezett nem gyalog.
5: Nem gyalog, igen.
3: Srácok, nagyon szépen köszönjük. Akkor valójában ide vezetett az első utatok kb.
5: Majd, hogy nem.
3: Köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon-nagyon gratulálunk. Tényleg... Tökre jól esik, hogy itt vagytok, és nagyon-nagyon szorítunk nektek, hogy az álmaitokat meg tudjátok valósítani.
5: Köszönjük.
7: Nagyon szépen köszönjük.
5: Próbáljuk megszolgálni ezt a bizalmat.
1: Hajrá.
3: Hajrá magyarok, hajrá magyar motorosok, hajrá elnök úr, a többi meg majd kialakul.
1: És hajrá hallgatók, akiktől most búcsúzunk lassan.
3: Így van, zenélünk nektek, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Találkozunk.
3: Zenélünk egyet, jövő héten találkozunk. Nem kis témánk lesz, mert jövőre, a jövő héten az Audi szerepvállalásáról a Forma 1-ben fogunk egy kis beszélgetést tartani ehhez nagyon hozzáértő emberekkel, akik ott voltak ennek a projektnek a születésekor. Úgyhogy legyetek velünk a jövő héten is.
1: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu. Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
9: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között

0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Jelentős csapadékot kaptunk a hétvégén. Azbesztügy újabb szennyező burkolat Sopronban. Futók hódították meg a kékest. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiadós mennyiségű eső érkezett tegnap. A Hungaromet jelentése szerint az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza közel egy részén esett a legtöbb, 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél is több csapadék. Ugyanakkor nyugaton az Alpok alja és keleten a Berettyó térsége száraz maradt. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, miközben folyamatos pormentesítéssel próbálják csökkenteni a kockázatot. A hatóságok szerint a problémás útszakaszokat később teljesen újraaszfaltozzák. Az azbesztszennyezés ugye már holnap a kormány elé kerülhet. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter a napokban Szombathelyen beszélt arról, hogy az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása, vagy bármilyen más használható módszer. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és ugandai ebola járvány miatt. A WHO főigazgatója leszögezte, nem pandémiás vészhelyzetről van szó. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos afrikai országokban riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. Az Afrikai Járványügyi Központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. Sikeres csúcstámadás, több mint 1900 futó rajtolt el a kékes csúcsfutáson. A Mátra ikonikus kihívásán 11,5 kilométeres távokon 671 méteres szintemelkedéssel kellett feljutni az 1014 méteres csúcsra a Kékestetőn. A mezőnyben 80 év feletti futók is sikeresen teljesítették a távot. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, ez a Zene a házban című műsorunk, én Czoller Andi vagyok. Május 15-én pénteken este Időtlen dallamok címmel tart koncertet a Magyar Zeneházában Delhusa John, aki a 70-es évek elejétől aktív és jelentős szereplője a hazai zenei életnek. Számos slágerrel és rengeteg nagylemezzel a háta mögött most egy akusztikus estrál mutatja meg életművek keresztmetszetét. Lássuk, hogy mi mindenre számíthatunk ezen az akusztikus esten.
2: Gyakorlatilag 50 év zenei produkciót vontuk össze, megpróbáltunk egy csokorra valót összeállítani a kezdetektől a mai napig. Ebben benne van a kezdeti táncdal, fesztiváldal, illetve abból ízelítő, benne van ízelítő a János Vitéz filmzenéjéből, ami az egész estés mozi film volt, animációs film. Abból részletek, benne vannak azok a futós lágereim, amik 70-80-as, 90-es években voltak. A mindenem a Farmeremtől a Romeo Júliáig, vagy a későbbi a Nikasze Perimenótól kezdve a líraibb hangvételű dalok a Szélben. És természetesen azok is benne vannak, amiket szerzőként másoknak írtam, mint például Szűcs Juditnak a Táncolj még, és a srác kezdeményem, vagy hogy modernebbet mondjak, Péter Schrameknek a dalai közül a Madarak szállnak. Úgyhogy gyakorlatilag egy olyan csokorra való másfél órát tettünk össze, hogy végig nagyon izgalmas legyen. És mindezt egy egész high-tech csúcsminőségű akusztikus hangszerekkel, amitől ebben a gyönyörű szép akusztikus teremben egészen különleges megszólalásra számítunk.
1: Kik lesznek a zenésztársaid?
2: A zenésztársaim Balog Attila, Onodi Zoli, basszusgitár és a Vince Tomi, aki már évtizedek óta a Damien Rózsinak a állandó perkussionosa. Ezeket a vendégművészeket hívtam meg, hogy legyenek segítségemre ezen a koncerten, és nagyon nagy örömmel elvállalták, és ebben az a különleges, hogy most lehet, hogy egy kicsit furcsa szóval élek, hogy nem csihipuhi koncert lesz. Hát nem az a koncert, ahol a hatalmas dobszereléssel írtó nagy hangerővel, hanem pont ezt használjuk most ki, úgy a szó is takarja ezt, hogy unplugged koncert, tehát az, hogy natur hangszerekkel, de nyilván a csúcs technikát segítségül hívva így állítottuk össze ezt a koncertet, és nagy örömmel készülünk rá.
1: Ugye a közönség ezek szerint akkor egy ilyen 50 éves zenei utazáson vehet majd részt, de szerintem nem csak zenei, hanem ez érzelmi utazás is. Részben a közönségnek, részben neked?
2: Mindenképpen az ilyenkor, hát nem csak ezen az eseményen, de általában jellemző, hogy egy-két arcon látok könnycseppet, amikor egy kicsit nosztalgiázunk, hiszen ebből a több mint 50 évből énekelni dalokat azért nagyon nagy élmény és emlék. Nyilván a közönségnek is, nyilván azok jönnek el, akik Johnny dalain nőttek fel, és nekem vannak olyan rajongóim, akik utaznak most is vidékre, hogyha fellépésen vagyok, és bizony együtt gyerekeskedtünk 18 éves korunkban.
1: Ez ritka azért, ez ilyen jellegű személyes kapcsolat, az biztos?
2: Sőt, volt olyan is, ami egyébként pont a Peti jött nagy büszkén, mutatott egy képet a Péter Schramek, akivel napi kapcsolatban vagyunk, mutatott, hogy nézd, az egyik rajongom rátetováltatta az arcát a karjára ide, és akkor én visszalapoztam pár évvel, évtizeddel, és mutattam neki szintén egy olyat, ahol szintén egy rajongó hatalmas arcképemet rátetováltatta, sőt, még a mellére az aláírást is oda tetováltatta, és akkor megmutattam neki, hogy ez nem új Petikénie, ez volt, van, lesz. Igen, igen, igen. Is így volt.
1: A mai napig minden áldott nap fogsz gitárt a kezedbe?
2: Igen, bevallom őszintén, igen. Azért, mert ezt a koncertet nem a dob és a basszusgitár viszi, ahogy a nagy koncerteken olyan jellemző, hanem ezen a koncerten ez egy gyöngyszem. Ugye én a klasszikus gitár ének szakon végeztem a konzin, és most ugyanabban a üléstechnikában játszom le, és ugyan megpróbálom felidézni a tanultakat, tehát itt egy klasszikus elemekkel van tűzdelve majd minden dal, és találtam egy gyönyörű szép csoda gitár effektet, és most nagyon tetszik nekem, és én is szárnyalok ezzel a új technikai berendezéssel, ami nem azt jelenti, hogy elviszi a natur dolgoktól, tehát nem helyettesíti a gitárost, hanem ezt csak felemeli és hozzáad. Ettől én is szárnyalok, és hát gyakorlom az éneket, mert bizony nem tagadom azt, amit én a 70-es években énekeltem, a magas kétvonalas széket, hát ugyanazon a hangnembe fogom énekelni, most is, meg mindig. Egyébként én a színpadon még mindig abban a hangnemben éneklem a dalokat, mint amiben megírtam annó. És hát azért kapaszkodni kell, na tegyük a szívünkre a kezünket, azért állom mindennapi énekgyakorlás. A gitár az meg minden helységben, a házban, minden helységben van egy hangszer. Egyébként ami még érdekesség, hogy ukulelével jövök be a színpadra, és egy különleges dallal kezdem el, és az teljesen natur a cappella érkezek a közönséghez, ami ugyan nem az én dalom, de ugye miután ez egy utazásról beszélünk, egy zenei utazásról, ezért úgy gondoltam, hogy ahhoz a csodák csodája zenedallamát, azzal nyitjuk meg ezt az egész nemes kis estet.
1: Miután ugye utazásról beszélsz, ez is csak egy állomás, én azt gondolom, tehát ez eddig tartó út összegzése, de hát innen is megy tovább minden. Gondolom a fejedben folyamatosan újra és újra születnek dallamok, meg gondolatok, amiket zenébe szeretnél önteni.
2: Ezt nagyon jól látod. Végtelen zene ömleg az agyam reggeltől estig, és éjjel és nappal, és teljesen sűrű esemény, hogy én éjjel fölkelek, mert álmomban dúdolok valamit, és épp annyit tudok, hogy csak az az eredeti, ami föntről jön. Tehát amit mesterségesen csináltak, szóval én nem értek egyet azzal, amit a Bródi János mondott a Tini, hogy a legjobb múzsa a határidő. Én ezzel nem értek egyet. Én avval értek egyet, mint spiritualitás szerető ember, hogy föntről érkeznek az eredeti dolgok. Akár szövegben, akár dallamban, bár most az AI nagyon nagy csalásokat hoz létre, és nagyon megtéveszi az embereket, olykor nagyon-nagyon jól, de én sosem nyúltam az AI-hoz komponálás közben, se szövegben, se zenélésben.
1: Talán mondhatom azt, hogy a te zenédre is érvényes az, hogy ugye meg kell tartani a régi bevált dolgokat, de mindig van szükség egy kicsi megújulásra, az elengedhetetlen.
2: Minden évben és minden évtizedben állandóan törekedtem a megújulásra. Sokszor azt is mondták, hogy ne, a cipész maradjon a kaptafájánál, de én állandóan kísérleteztem ennek következményeképpen a pályámon. Nem mindig siker volt, voltak kudarcok. Egyszer Elton John mondta, hogy hazudna az a sztár, aki azt mondaná, hogy minden lemeze siker volt. Mint ahogy ezt ő mondta, én is kijelenthetem, volt néhány bukott lemezem. Amit talán, ha nem is bukottnak hívunk, de az, hogy nem keltette úgy fel. Na de hát, kérem szépen, hát ha azt hiszi valaki, hogy a Bachnak vagy a Beethovennek nem volt kevésbé sikeres dalműve, akkor az igen nagyot téved. Ha most azt hiszi valaki, hogy a Michael Jacksonnak csak sikerdalai voltak, akkor el lehet mondani, hogy egy 15 dalos lemezből a Michael Jacksonnak is mit tudom, egy-két igazi világsláger volt egy lemezről. És akkor szerénytelenek vagyunk. Ami a mostani terveket, a megújuláson kívül, mindig is törekedtem arra, hogy fiatal zenészeket, hiszen elég sok zenészt én neveltem ki, elég sok zenész a kezem alatt vált ismerté, mint a Bombonból, a Török Tomi, egy-két ismert zenész énekes a kezem alatt nőtt fel és indult el a pályán. De ami a fiatalitást illeti, állandóan hallgatom az újat, állandóan próbálom beilleszteni, és Istennek hála, megmaradt a hangom, megmaradt a hozzáállás, a küzdés. Mert én úgy érzem, mindig a zenészek azt mondják, hogy miért kell neked mindig bizonyítani, hogy ki vagy. És én azt mondom ilyenkor nekik, a fiatalabb zenészeknek, hogy azért kell bizonyítani, mert minden nap egy új nap, és az újaknak nem lehet mindig elmondani, hogy te ki vagy, honnan jöttél, hanem prompt, mint ma a TikTok. Például most az egyik nagy örömöm, hogy a TikTokon föltettünk egy dalt, az Egyszer rájössz, ami most magától úgy néz ki nagyon, hogy elég slágerként kezd el üzemelni, és föltettük, és egy nap alatt 140 ezer megtekintés, azért az nagyon, azért az nagyon szombos. Itt van a másik, a Magyarország az én hazám, az is rekord nézettséget ért el. Talán a választások miatt is egy kicsit hozzájárult, én is vágytam már az újra, vágytam már a szabadságra, és az emberekkel közösen, szóval kitörő örömmel fogadták.
1: Változott, és ha igen, akkor miben az az üzenet, amit át szeretnél adni a közönségnek a dalok által?
2: Én mindig is egy lírai mediterrán énekesként apostrofálták Del Husa John-t. A líra megmarad, a legjobban nagyon szeretem a lírai dalokat, tehát nem tagadom, nem érzem otthon magam a tapatós, veretős, amikor elszabadul a pokol, és akkor olyan jó, pár mediterrán dalba, imádom én is azt a fajta hangulatot, pont ha mondjuk a Nicasia Perimánot veszem alapul, nagyon úgymond tombol a nép, és nagyon, egyébként a Nicasia Perimánó meghaladta a 10 milliós nézettséget, csak ezt is elmondom, hadd csak egyek, mert a doktor Béres híres arról, hogy ilyen 10 milliós nézettséget csinál, és én most büszkén felhívtam, mint jó barátomat, hogy na, kapaszkodj meg, én is elértem a 10 milliós nézettséget. Ugyancsak ezzel az egy dallal még, de hát hosszú még a jövő, történhet akármi. Na, a lényeg az, hogy körülbelül így alakul.
1: Ugye már az elején is beszélgetünk kicsit arról, hogy ugye az érzelmek egy-egy ilyen koncerten oda-vissza hatnak a közönség és a zenészek között. Ezt mennyire érzed hétről hétre, hónapról hónapra a különböző koncertjeiden?
2: A szeretetet egyre jobban érzem. Úgyhogy a közönség sem más, mint mi vagyunk. Az asztalra letett dolgokat tisztelet illeti és szeretet. Tehát semmi feltűnő dologban nem vettem soha részt, mindig csak a közönségre számíthattam, nem voltam a múlt rendszer kegyeltyese. Egyetlen egy dologból éltem, és ezt minden énekes kollégámnak, színpadon álló művész kollégámnak ajánlom, egyedül a közönséggel törődjön. Néha nem kifizetődő, de megéri, mert időtálló. Erre tanítom egyébként Péter Samákot is, hogy mindig a közönség legyen a szem előtt. Mert hát az az idő megtartó.
1: Az biztos. És mennyire érzed azt az elmúlt években ezt a retro hatást, hogy felerősödtek azok az igények a régi zenék felé, akár a te zenét felé is, a fiatalok körében?
2: Ezt én régóta tanulmányozom. Ez nekem már egy tézis, hogy nincsen buli retro zene nélkül. Minden dimenzionálás nélkül. Egyszer John Lennon fogalmazta meg a Beatlesből, hogy elfogytak 80-ban a melódiák. Tehát a komponistáknak, amikor üzent, azt mondta, hogy készüljetek fel, minden ki van írva. És tényleg, ahogy teltek az évek, évtizedek, erről én is rájöttem, hogy igaza volt. A 80-as években valahogy ott véget ért a zeneszerzés, és azóta csak egyfolytában ismétlik. Jó, ez köszönhető annak, hogy a technika nagyon belépett a zene világába, mint az AI-t, hogy most már saját maga komponálja a dalt, a szöveget, sőt, az énekes úgy kijavítja, ahogy akarja, a legrosszabb hangú éneklésből csodát csinál, vagy más nem mondjak, mint a legújabb most a stúdióban, amit tapasztaltam, hogy kellett volna egy jó pad, egy vonós aláfestés, és erre azt mondja a stúdióban az emberem, hogy hát itt te magad dúdolt fel, ez meg a AI átjátsza a vonós négyesre, teljesen átjátsza a hangszerelést olyanra, amilyenre akarod, és elájultam, amikor megszólaltak a hegedűk a bejátszáshoz, és én csak fölfütyültem, meg földúdoltam, hogy mit gondolok, hát itt tartunk. A retro zene nem múlhat el soha, mert az emberi felfogóképesség a zene iránt valahol ott a 80-as évek tájékán betelt, tovább nem tudja követni az egyszerű halandó zenehallgató a zene bonyolultságát. Tehát valószínűleg azért, mert a commerce zenék, azaz, ugye régen a Hofi Géza bácsi, mikor gyerek voltam, mondta, hogy figyelj, az a sláger, kisöcém, amit a festőinas dúdol. Amíg élek, nem felejtem el. És tényleg igaz. Tessék ledúdolni egy dalt, az a sláger. Az a sláger, amit a festőinas dúdol. Fütyülés, vagy fütyülés. Tényleg, hol tud majd egy mai bonyolult zenét, éneket valaki utána hát dúdolni, vagy fütyülni? Nem lehet.
1: Persze. Május 15-én tehát lesz ez az Időtlen Dallamok című akusztikus est, de gondolom a nyár félig meddig, vagy teljesen már betelt?
2: Gyakorlatilag igen. Nyilvános, mert a Facebook hivatalos oldalamon úgy kezdődik a platform, hogy az összes koncertek, fellépések fel vannak tüntetve. Hát tessék rá csodálkozni, véget nem ér. A 15-e után másnap reggel 9 órakor felszállunk repülővel, 16-án este már Kepsi-Szentgyörgy főterén fogok énekelni, úgyhogy ez a tége is sűrű lesz, és utána másnap vissza, és járjuk az országot, felvidéket, délvidéket. Nagyon nagy szeretet fűzi össze különböző külföldi országokban élő magyarokat az ős magyarokkal. Úgy mondta, hogy nagyon jó leső érzés, hogy ugyanannyit utazunk Erdélybe vagy lent délvidéken a magyar lakta területekre. Hát mint a régi Magyarország.
1: Igen.
2: Úgyhogy szívekben megmaradt a régi Magyarország.
1: Nagyon szépen köszönöm, én nem tartalak fel akkor tovább. Május 15-én pénteken este tehát Delhusa John koncert a Magyar Zeneházába. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: És köszönöm én is a beszélgetést, és téged is várunk a Rádió Cafét szeretettel a koncerten.
1: Nagyon jó? Köszönöm. Szép napot!
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Szervusz! Hamarosan folytatjuk a Zene a Házban című műsort, tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
8: Folytatjuk a Zene a házban műsorát méghozzá az Intermezzo Fesztivállal, amely május 22-én lesz a Magyar Zeneházában. Hacskó Viktória és Török Zsófia vannak velem itt a stúdióban. Sziasztok!
9: Szia!
10: Szia!
8: Hacskó Viktória a MOME hallgatója és projektmenedzser, Török Zsófia szintén a MOME hallgatója, ő pedig a koncert szervezők csapatát erősíti. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Immár ugye negyedik alkalommal lesz Intermezzo Fesztivál. Mi lesz idén?
9: Először is köszönjük a meghívást. Szerintem a legizgalmasabb része idén az, hogy sok kollaboránst behívtunk, és próbáltuk kinyitni kicsit a fesztiválnak így a portfólióját, és...
8: Egy nagyobb merítésre gondolsz zeneileg?
9: Igen,
8: például?
9: Zeneileg is, illetve ugye alapvetően az Intermezzo nem csak egy zenei fesztivál, hanem összművészeti, és idén még több különböző művészeti ágat behívtunk.
10: Igen, én is rá szeretnék erősíteni Zsófira, tehát idén például a tánc és a mozgás is nagy szerepet kap, lesznek táncperformanszok, illetve idén a workshop is táncos lesz, egy mozgásműhelyünk lesz. Ezen kívül a hangdomban lesz egy audiovizuális élmény a látogatótnak, illetve lesz pop-up kiállítás, egy installáció, és a koncertek természetesen.
8: Hú, hát akkor ez tényleg nagyon szerteágazó, egy picikét bontsuk ki, nem is tudom, mivel kezdjünk.
10: Igazából 5-kor fog kezdődni a fesztivál, és akkor megyek így nagyjából idősorrendben. Koncertekkel fogunk kezdeni, kint a Telehold zenekar fogja nyitni a fesztivált, majd utána kint a Berlin Hotel Kollektív, illetve a Gáncsáló fog fellépni. És akkor közben lesz a hangdomban ez az
9: immerzív hangfürdő.
10: Pontosan, köszönöm.
8: Hú, jelentsen ez bármit is, majd kicsit megpróbáljuk ezt megfejteni.
10: Igen, itt Köfler Topor Tibor fog zenélni, és Molnár Barabás Örs fogja csinálni hozzá a látványt és a vizuált. Ez egyébként háromszor fogjuk leadni a műsort, hogy minél több ember beférjen, de alapvetően regisztrációhoz kötött, amit az Intermezzo honlapján, illetve a Magyar Zeneháza honlapján tudnak megtenni a vendégek.
8: A koncertek, azt mondtad ugye, hogy körülbelül hozzátartoznak, igen, igen, és hogy egy picit próbáltatok portfóliót bővíteni. Hogyan válogattátok össze, mi alapján kerültek be az Intermezzo kínálatába ezek a zenészek, amiket az előbb is hallottunk?
9: Szerettünk volna idén több korosztályt megszólítani, illetve kicsit kitágítani, és nem csak kizárólag a MOME-nek a közönségét kiszolgálni, hanem sokkal tágabb csoportokat is, úgyhogy sok különböző műfajt is összeválogattunk, korosztályban is azért eloszlanak a fellépők is.
8: Meg gondolom műfajban is.
9: Igen, igen.
10: Igen, igazából szerintem nem is nagyon, nincs is olyan műfaj így a populáris zenéből, amit nem emeltünk be. Ugye alapvetően lesz balkán zene, lesz folk, indie, keveredés, kicsit hip-hop. Ilyen alter rock, hip-hop is lesz, lesz moduláris elektronika rappel kiegészítve, ugye ez Gege és Bizmusz párosa, akinek ez a performance most debutál először, illetve a Samurai Drive fogja majd zárni a koncerttermünket, akik egy ilyen noir blues dót alkotnak.
8: Ezek tehát nagyjából azok a zenei fő programpontok, amik majd várnak az érdeklődőkre ezen az Intermezzo Fesztivál a május 22-én. Térjünk át akkor egy kicsit a kiállításokra és az installációkra, ezekről mit tudunk elmondani?
10: A kiállítások Láthatóvá tett hangok címet viseli, és a MOME hallgatóinak ez a pop-up kiállítás alapvetően a hang és a látvány meccéspontjait kutatja. Ezeket, ahogy mondtam is, teljesen MOME és hallgatók készítették, mozalik egyébként pont az installáció első fázisa, és a kiállítás egyébként megtekinthető május 11 és 25 között. Szóval aki esetleg nem tud eljönni az Intermezzóra, ugyanúgy meg tudja tekinteni ezeket a kis pop-up installációkat.
8: Ez izgalmasan hangzik nagyon, hogy mennyire máshogy működik a fiatalok feje, ugye én azért jóval másabb korosztály vagyok, mint ti, de nekem ezek olyan kicsit misztikusnak hangzó dolgok, hogy mi minden foroghat a mai fiatalok fejébe, hogy miket kell, hogyan kell megjeleníteni, és milyen installációkban.
10: Igen, nagyon érdekes egyébként szerintem maga a szervezés is, ugye alapvetően mindannyiunk a MOME-ra jár, és nagyon sokféle háttérrel rendelkezünk, és nagyon sok szakirányból érkezünk, szóval pont ez benne az izgalmas, hogy mindenki hozzáteszi azt, amiben ő a legjobb, vagy a saját vízióját.
8: Ez akkor azt is feltételezi, hogy sokkal nagyobb az, ami amit meg kellene jeleníteni ezen az Intermezzo Fesztiválon, mint amire lehetőségetek van, hogy gondolom ömlenek az ötletek.
9: Abszolút. Ugye október-november óta foglalkozunk a fesztivállal, és az elején elképesztő mennyiség, ilyen hatalmas papírlapokat teleírtunk, annyi ötlet, hogy nem győztük őket leredukálni így a végére, de azért azt gondolom, hogy a momés diákok közül és más, egyébként más művészeti egyetem diákjai közül is, nem csak ugye a táncművészetivel, hanem képző vagy a metúval is, szóval hogy sok mindenkinek teret tudtunk adni, hála Istennek.
10: Igen, és itt mindenképpen ki szeretném emelni a Magyar Táncművészeti Egyetemet, akivel, és aki hallgatóival és mesternőivel elindult egy kollaboráció, ami szerintem elképesztően izgalmas, hogy ennyire hatékonyan be tudjuk emelni. Még nem szeretném elmondani, hogy pontosan mi is lesz, mert szeretnénk, egy része meglepetés lenne, de mindenképpen nagyon büszke vagyok, hogy ezt tudta hozni a csapat, illetve hogy ennyire nyitott volt ránk a táncmű is.
8: Ez az jelenti, amit emlegetsz, ez a mozgásművészetes programpontok talán, amiket ilyen sejtelmesen most mondtál.
10: Igen, pontosan, illetve lesz egy mozgásműhelyünk is, ami a Wild and Rusty nevet viseli. Ez is szintén regisztrációhoz kötött, részt tudnak rajta venni a vendégeink, és ez pedig a nyugalmi és a vad állapot közötti különbséget vizsgálja az egyénben, talán így tudom legjobban elmondani.
8: Gondolom a regisztrációra azért van szükség, mert hogy a hely az korlátozott, hogy nem lehet ott 500 ember egyszerre.
10: Pontosan, ezen 40 fő tud részt venni majd.
8: Ez is többször lesz a nap folyamán?
10: Ez csak egyszer.
8: Ejjjaj, akkor érdemes időben jelentkezni. Jól érzem én azt, hogy a ti korosztályotokban, meg ebben az egész koncepcióban, ami az Intermezzo mögött áll, nagyon fontos az, hogy a határok azok nem élesek, a művészeti ágak közötti határok, hogy elmosódnak, egymásra hatással vannak, és folyamatos mozgásban vannak.
9: Abszolút, és én azt gondolom, hogy a MOME is erre törekszik így a hallgatóival, hogy és a szakok között folyamatos kollaboráció van, minden szak egy kicsit szerteágazó, úgyhogy mi ezt a szemléletet követjük amúgy is, az egyetemen is, és itt a fesztiválon is.
8: Egy picit beszélhetünk talán arról is, hogy nektek, mint szervezőknek ez mennyire volt nagy kihívás ennek a szervezése, hiszen azért nem ez az alap szakotok az egyetemen, hogy az ember rendezvényszervező, hanem azért ezt mindenen felül, minden mellett csináljátok.
9: Igen, ugye úgy van, hogy minden évben más a szervező csapat, szóval mindig így újoncként cseppenünk ebbe bele, viszont a zeneházának a munkatársai nagyon segítőkészek, és folyamatosan terelgettek minket, mindig megmondták, hogy mit és hogy kell, és vagy hogy érdemes csinálnunk. Onnantól kezdve meg mi már egészen flottul le tudtuk kezelni a különböző szituációkat. Sok munka volt vele, több is talán, mint amire számítottunk, de szerintem mindannyian szívesen csináltuk, eléggé ilyen szerelemprojekt lett már az elején sokunknak, és így annyira azért nem volt megterhelő, hogy plusz munkát vállaljunk miatta.
8: Gondolom.
10: És itt hadd emeljem ki egyébként az egész szervező csapatot, akik rengeteg munkát tesznek ebbe bele. Nyilván emellett mindenki jár az egyetemre, több helyen dolgozik akár, és még így is tényleg teljes szívvel, lélekkel csináljuk ezt az egészet, és ezért lesz, reméljük, nagyon sikeres.
8: Amikor bekerültetek ide az egyetemre, és először találkoztatok ezzel az egész fesztivállal, akkor mikor és miért döntöttetek úgy, hogy egyszer majd részt vesztek ebben a szervező programban, szervező tevékenységben? Mi inspirált titeket?
9: Én szerintem már az első alkalommal, hogy így megismerkedtem ezzel a fesztivállal, tudtam, hogy majd valamikor szeretnék benne részt venni. Nagyon érdekel, mindig is érdekelt a zene, és a szervezés világa is, a kettő együtt, meg hát teljes főnyeremény.
8: Egyébként te milyen szakos vagy a MOME?
9: Én dizájnkultúra szakos vagyok.
8: Aha.
9: Úgyhogy abszolút nem ez a területem, bár egyébként nem is áll annyira távol, mint amennyire alapvetően gondolná az ember. De igen, én nekem szánt szándékom volt, hogy ebbe az irányba majd elinduljak, és nagyon jól tettem, szóval.
8: Igen.
10: Én design és művészetmenedzsment mesterre járok, és hát én alapvetően is így a szakmában dolgoztam, zenei szórakoztatóipar, szóval engem pedig ez motivált, mert nyilván azért a Magyar Zeneháza egy nagyon kiemelkedő intézmény, illetve tényleg rengeteg szakmai tapasztalatot és kapcsolatot lehet szerezni ezzel a projekttel.
8: Az biztos. A MOME hogyan jelenik meg ezen a fesztiválon? Tudom, hogy nehéz külön választani a többitől, de azért bizonyára van valami olyan szegmens, amiben ez markánsan látszik.
9: Nyilván ugye egyrészt az, hogy a szervező brigád az egy full momész csapat, az már így az arculatában a fesztiválnak megjelenik, de ugye a pop-up kiállítás, vagy a különböző olyan szegmensei még a fesztiválnak, ahova be tudtuk emelni a hallgatóink munkáját és projektjeit, abban is sok különböző szaknak így a kis diákjai meg tudják mutatni a projektjeiket.
10: Igen, szóval például a koncertek látványát és vizuálját is momés hallgatók fogják csinálni.
8: Hát gondolom a Hangdóm az egyik ilyen, ahol ez így majd megjelenik az előadásokon.
10: A Hangdómban ott Köfler Topor Tibor, ő momés volt, tehát ő már alumni, a vizuálosunk Örs, ő pedig a képzőre jár jelenleg.
8: Uh-huh. Hát akkor mégiscsak igaz az, amit az elején is mondtuk, igen, hogy teljesen összemosódnak.
9: Még azt talán elmondhatjuk, hogy a Táncművészeti Egyetem diákjait is felöltöztetik a textiles hallgatóink. Úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz szerintem.
8: Mihez kell felöltöztetni őket? Lesz valami? Ez is a titkossághoz tartozik?
10: Szerintem itt elmondhatunk, hogy meglepetés táncperformanszok várják a közönséget egész nap random pillanatokban.
8: Ja, és akkor ehhez kell a kosztüm, gondolom.
10: Bizony.
8: Alapvetően ugye az egyetemi szerveződésből és az egyetemi korosztály igényeiből szerveződött ez a rendezvény. Ki az, akit vártok erre az eseményre? Gondolom nem csak őket.
9: Nem, abszolút szerintem. A középiskolás korosztálytól felfelé tulajdonképpen bárki megtalálhatja magának így a saját ízlésének megfelelő programot.
8: Szóval ez egy sok érzékszervre ható élmény lesz ez a bizonyos május 22-i Intermezzo Fesztivál. Van-e személyes kedvencetek? Amire mindenképpen tudom, hogy a napján majd, amikor az esemény zajlik, akkor biztos, hogy őrült módjára fogtok rohangálni fel alá még itt az utolsó simításokat, de biztos lesz olyan, amire mindenképpen el akartok menni, meg akarjátok nézni.
9: Én szerintem a hangdómos immerzív hangfürdő az egy elképesztően egyedi program lesz, én azt nagyon várom, illetve a táncos performanszokra nagyon kíváncsi vagyok most már.
10: Hát én már őszintén nem is tudok választani. Engem egyébként a mozgásműhely workshop is nagyon érdekelne, mert szerintem egy borzasztó izgalmas koncepció. A fellépőink közül sem tudnék választani egyet. Tényleg az van, hogy annyira más műfajban alkotnak, hogy mindegyik nagyon-nagyon különleges a saját maga műfajában.
8: Az eseménysor után lesz majd valami, amivel visszajelzést kértek a közönségtől, ami esetleg a következő jövő évi Intermezzo Fesztiválra alapot jelenthet, vagy valami útmutatást adhat?
10: Mindenképpen lesz egy form, és egyébként nekünk is rengeteget segített ez miután megkaptuk a tavalyi szervezőcsapattal.
8: Hát mindenképpen gondolom, hogy ez sokat lehet szűkíteni, vagy akár bővíteni, mint ahogy a beszélgetés elején is beszéltünk róla.
10: Hát igen, így főleg, hogy minden évben teljesen nulláról indul a szervezőcsapat, van nagyon fontos, hogy legalább egymásnak átadjuk ezt a know-how-t, hogy mi volt jó, mi volt rossz, és ezek alapján, a visszajelzések alapján egyébként évről évre minőségibb a fesztivál. Meg hát nyilván nagyon kíváncsiak leszünk majd, hogy mi lesz jövőre.
8: Hát hogyne? Csak akkor már másik székből, vagy másik álláspontról fogjátok ezt megnézni, illetve részt venni, majd feltételezem rajta. Tehát még egyszer, május 22-e Magyar Zeneháza, én már negyedik alkalommal lesz május 22-én, tehát a Magyar Zeneházában a Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Magyar Zeneháza közös összművészeti eseménye. Ez a bizonyos Intermezzo Fesztivál. Én nagyon szépen köszönöm Hacskó Viktóriának és Török Zsófiának, hogy itt voltak, és átadtak egy ilyen hangos meghívót erre az eseményre.
9: Mi is köszönjük.
10: Köszönjük.
8: Ez volt a Zene a Házban mai adás. Én köszönöm, hogy velünk tartottatok. Tegyétek ezt jövő héten is. Czoller Andit hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebook oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Munkaerőhiánnyal küzd az egészségügyi miniszter szerint. Mi is tehetünk a szúnyogok ellen? Nem jutott ki a VB-re a férfi kézi válogatott. Köszöntöm Önöket, Vinyányi Eszter vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arról ír, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárcavezető szerint a szakemberhiány miatt már több területen a betegbiztonság is veszélybe került. Változás jön a szívkártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza.

0: költséget vonnak le a bent maradt összegből. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyoginvázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket, ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környéken fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki felszíni vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
0: A győztes meccs ellenére nem jutott ki a magyar férfi kézilabda válogatott a világbajnokságra. A mérkőzés Veszprémben zajlott Szerbia ellen, és 31-30-ra sikerült nyerni a mieinknek a selejtezőn. Ez azonban nem volt elég, mivel csütörtökön 31-29-re kikaptak. A magyar csapat még reménykedhet a szabad kártyában, a 2028-as olimpiára pedig a következő Európa-bajnokságról még kijuthatnak. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
4: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
2: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
3: Na és mi lesz a moziban?
4: A Nagy Lebowski. Valami long menne, csávotó.
3: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
4: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
2: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
3: Na és mi lesz a moziban?
4: A Nagy Lebowski. Valami long menne, csávotó.

Life is Bunny.

0: Cinema Paradiso. A mai mixet Longman készítette. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért

0: szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Holnaptól már csak Szabolcsban lesz tűzgyújtási tilalom. A holokauszt áldozataira emlékeztek az életmenetén. Svéd győzelem született a Tour de Hongrie. Diányi Eszter vagyok. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Berekben lesz érvényben tűzgyújtási tilalom. Bács-Kiskun után Csongrád-Csanád vármegyében is visszavonják az intézkedést, közölte a Nébih. Azért döntöttek így, mert elegendő mennyiségű csapadék esett, ezért megszűnt a tűzveszély. Átmenetileg fellélegezhetnek az allergiások. A lehűlés és a csapadék visszafogta a pollen terhelést. A jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik majd. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növény virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsórakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az életmenetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Elmebetegségben szenved az a férfi, aki járókelők közé hajtott tegnap az olaszországi Modenában, erősítette meg a rendőrség. A 31 éves elkövető a gázolás után késsel hadonászva támadt rá az emberekre, majd elmenekült, de feltartóztatták. 8-an megsérültek, 4-en súlyosan. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek egy Lipcse közeli településen. Egy magántulajdonban lévő létesítményből szökött meg a vadállat. Egy ember könnyebben megsérült az eset során. A településen egy állatidomár él, aki több nagymacskát is tart. Most vizsgálják, hogy a többi állat nem

0: szabadulhatott neki. Svéd győzelem, francia második és ausztrál harmadik hely, véget ért a Tour de Hongrie, az utolsó 147 kilométeres szakaszt Balatonalmádi és Veszprém között tették meg a kerékpárosok. A legjobban szereplő magyar versenyző Walter Attila lett, aki összetettben a 9. helyen zárt. A hazai kerékpáros körverseny szerdán Békés Csabáról indult. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Síre.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Magáról a regényről ritkán beszélünk egyébként, mert az előadásról szoktunk, de szerintem még ami a regénynek baromi nagy erőssége, hogy én nagyon szeretem az olyan műveket. Egy érzésről beszél, egy olyan érzésről, amit nem tudnék így most szavakkal körülírni, hogy micsoda, de nagyon sokszor éreztem a 20-as éveimnek az elején főleg, és amikor egy regény úgy beszél erről az érzésről, hogy soha nem mondja ki ezt az érzést, de miközben olvasom a regényt, megképződik bennem.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Dékány Barnabás színészként és rendezőként is aktív alkotó, a Jurányiban rendezte a Megyek utána című előadást, a Báb Színházban pedig az Akik már nem leszünk sosem című darabot. Georgita Máté Dezső staféta nyertes alkotó, a Dante Casino tagja. A túlságosan vékony falak a Trafóban mutatkozott be influencerekkel együtt. Filmben, mesében és színházban is gondolkodik. Sziasztok!
3: Szia!
2: Sziasztok. És ma a legjobban a Nőktől féltem című Jurányi előadás lesz fókusz. Horváth András Dezső elárulta, hogy ti nagyon régóta ismeritek egymást, Barna, és hogy mondtad is neki, hogy ha egyszerű ír valamit, akkor azzal neked dolgod lesz.
3: Kíváncsi voltam nagyon az Andris miatt rá, hogy mit ír, meg tudtam, hogy ez egy személyes ihletésű regény, és amiatt is érdekelt, és igen, ahogy elolvastam, utána találkoztam vele, csak úgy beszélgetni a regényről, de én mondtam neki, hogy ez egy nagyon színházi anyag, és hogy ezzel úgy jó lenne valamit kezdeni. Az nem jött rögtön, hogy akkor ezt monodrámaként, bár azért már az elejétől lehetett érezni, hogy ez egyfajta ilyen magáról is szól, és egy E/1-es elbeszélés, hogy ez akkor tudna leginkább működni, hogyha ezt egy valaki mondaná, és akkor így kanyarodtunk rá arra, hogy akkor az legyek én, és hát Dezső pedig utána csatlakozott rendezőként a munkálatokhoz.
1: Pontosan egy gyönyörű nyári napon hívott fel a Barni, én éppen a Déli Pályaudvarban vettem valami, nem tudom, valami kaját, meg egy alkoholmentes sört az útra magamnak, hogy akkor most fel fogok szállni, és akkor Barni mondta, hogy lenne ez, és akkor mondtam, hogy fia Barni, most fogok felszállni egy elég hosszú vonatútra. Akkor elkezdtem olvasni, és hát egyébként nagyon magával ragadó ez a könyv, vagy hogy nem tudom, hogy mindenkinek el, de hogy azért ez szerintem egy ilyen nagyon magyar zaphegyező valahol, és szerintem férfiként baromi könnyű hozzá kapcsolódni, rengeteg olyan belépési pontja van a regénynek, ami így nagyon beszippant. És hát ezt szoktam mindig az ilyen közönség találkozókon elmondani. Ez egyébként most tök vicces, hogy itt erről beszélgetünk, mert minden, amit elmondunk, ezt mi a Barnival már rengetegszer meghallgattuk, mert csomószor van az előadás után ilyen közönség találkozó, uh-huh. És így ezeket mondjuk. Igen. És hogy szerintem az mutatja talán a legjobban, hogy mennyire beszippantott a regény, hogy elkezdtem olvasni a vonaton, de nyilván nem értem a végére, és megérkeztem a Balatonra a barátaimhoz, és ahelyett, hogy fülöttem volna velük a Balatonban, bezárkóztam a szobába, és mondtam, hogy nekem ezt most be kell fejeznem, mert hogy annyira érdekelt, hogy hova megy, és hogy mi lesz belőle.
2: Ja. Érdekes, hogy ezt a magyar zaphegyezőt hoztad elő, hogy igen, vannak ilyen könyvek, hogy az ember rácsodálkozik, hogy úristen, én ezt már gondoltam, vagy ezt ki lehet mondani, ezt le lehet írni, erről lehet beszélni, nem, hogy mindenkinek vannak ilyen kapcsolódásai az életben, igen. És milyen jó, hogy ez van.
1: Igen, meg amit én még értek ezzel a regénnyel kapcsolatban, ez tök jó, mert amúgy magáról a regényről ritkán beszélünk egyébként, mert az előadásról szoktunk, de szerintem még ami a regénynek baromi nagy erőssége, hogy én nagyon szeretem az olyan műveket, ami például, mint ez is, hogy egy érzésről beszél, egy olyan érzésről, amit nem tudnék így most szavakkal körülírni, hogy micsoda, de nagyon sokszor éreztem a 20-as éveimnek az elején főleg, és amikor egy regény úgy beszél erről az érzésről, hogy soha nem mondja ki ezt az érzést, de miközben olvasom a regényt, megképződik bennem ez az érzés, és tudom, hogy az Andris miközben írta ezt, ebben volt. És szerintem ezek az ilyen igazán erős dolgok, amikor valami kimondhatatlan mondódik ki egy szövegen keresztül, amihez egy generáció tud kapcsolódni.
2: A nagyon boldog Gáczpár.
3: Igen, igen, teljesen egyetértek. Nekem is ilyen élmény volt olvasni. Szóval engem is valahol ez fogott meg leginkább először, hogy éreztem magamban a történéseket, meg éreztem a saját 20 éves vekengésemet.
2: Azt is elárulta András, hogy a regénybeli hős, aki nem teljesen ő maga, de mondjuk vannak benne átfedések, hogy ő nem szereti a zenét, és akkor egy DJ lettél végül. De ennek örült utólag, úgy tűnt.
3: Igen, hát ez az alkotói szabadság ékes példája. Hát igen, mert a regényben ott nem egy központi elem, de azért az úgy elhangzik, hogy van párszor, amikor elmegy ilyen szórakozó helyre a főszereplő, és hogy ő ezt nem is érti, és főleg az elektronikus zenére van kihegyezve. Nekünk meg a Dezsővel lett egy ötletünk, hogy én megnéztem a Dezsőnek egy rendezését, amiben a színészek zenéltek ilyen kütyükön, élőben csináltak zenét, ilyen elektrozenét, és az nekem nagyon megtetszett, és mondtam neki, hogy én a Covid alatt ezzel úgy picit szórakozgattam ezzel a műfajjal, hogy vettem pár ilyen elemet, és akkor ezekkel úgy írtam zenét, meg úgy játszogattam zenét, és hogy szerintem magához a formátumhoz nagyon passzolna ez a megoldás, és a Dezsőnek ez hál' Istennek tetszett, és akkor így ugattunk ki idáig, és azt hiszem, hogy menet közben ennek az öröme teljesen elfette azt a tényt, hogy egyébként a regénybeli szereplő nem szereti a zenét.
1: Igen, meg egyébként azért a zene itt az egy jóval ilyen absztraktabb valami, szóval itt valójában nem az van, hogy ez a srác egy DJ, vagy nem tudom, hanem hogy inkább az ő érzéseit, meg az ő hangulatait, és az ő életének a szereplő lőit irányítja ő valójában. Szóval, hogy amikor a színpadra ránézek, úgy látom, hogy ő egy DJ, de valójában, hogyha egyel hátrébb lépek, vagy egyel beljebb, ez attól függ, hogy hogyan nézem, akkor pedig ezennél sokkal absztraktabb valami, azt hiszem.
3: Picit talán olyan is nekem a zene benne, mint az emlékezés, hogy maga a történet is egy emlékezés, és van mellettem egy tévé elfordítva álló formára, olyan, mint egy mobilnak a képernyője, azon is folyamatosan peregnek a képek, amik szintén ilyen villanásszerűen emlékképek, és a zene is valahogy olyan, hogy ahogy így idézem fel, nekem is egyébként menet közben sokat segít az, hogy ráúszik egy zene, meg ezeket én is írtam, és amiatt is jó, mert így lett egy ilyen személyes viszonyom még inkább az anyaghoz, hogy meg pont, ami már itt szóba került, ez a hangulat vagy élményanyag, ami nekünk is megvan, hogy vagy ezen keresztül még így pluszba be tudott úszni, hogy olyan zenéket kerestem hozzá magamban, amik még ezt kifejezik valahogy, és aztán amikor azt játszom, és erre mondom rá a szöveget, az még inkább megfesti azt, amiről szó van. Közben megy a vetítés, és akkor lesz több dimenziója is ennek.
2: Hát, hogy színész is vagy, meg rendező is, az, hogy megkértél valakit, ki szintén színész és rendező, hogy ilyenkor ti szeretitek ezeket a feladatokat, vagy szerepeket külön választani? Hogy így egyszerűbb dolgozni?
1: Én most általánosan fogom tudni mondani, és akkor Barni majd elmond ennél a projektnél. Például én nagyon élvezem, hogy amikor, főleg amióta rendezek, amikor színészként vagyok benne egy projektben, akkor az nagyon jó érzés, hogy csak azzal kell foglalkoznom, és én ilyenkor felrakom a kezemet, és valójában ezt mindig többen mondják is, hogy ebből a szempontból nagyon hálás velem dolgozni, mert én nem az a fajta színész vagyok, aki megfúrom a rendezőnek az ötletét, mert rendezek is, miközben színészkedek, hanem én nagyon szeretem felrakni a kezemet, és azt mondani, hogy ez most a te víziód, én ebben itt vagyok, és azt csinálom, amit mondasz, próbáljuk ki, csináljuk. Én ezt nagyon élvezem, és nagyon szeretem is ezt a kettő energiát külön választani, mert nagyon jó ezeket külön megélni. Valójában, ezt tudom mondani.
3: Én vezetek színházi csoportokat, ami úgy működik, hogy bejönnek olyan emberek, akik között többen még soha nem foglalkoztak színházzal, és 18 éves kortól bárki jöhet, és csinálok velük előadást azok alapján a jelenetek alapján, amiket ők hoznak. És én ezt ott tapasztalom, így a másik oldalról, meg az nagyon sokszor így priméren tényleg erről szól, hogy a keretezés, a határok kijelölés és a tiszta szerepek, az átlátható szerepek azok mennyire fontosak, a funkciók. Én ezen keresztül, a csoportmunkán keresztül arra jöttem rá, hogy igazán érdemben így lehet dolgozni csak. És hogy ez nekem is egy nagy tanulás.
2: Tehát, hogy egy kalapot
3: volt.
2: Hordj egyszerre.
3: Igen, viszont, és hogy annak a tóligje, az tisztán meglegyen. Azt tudjam, hogy az mit jelent, tudjam, hogy mi itt a kérés, tudjam, hogy én mit vállalok el, tudjam, hogy azt hogyan fogom tudni megcsinálni, hogy én arra tényleg alkalmas vagyok-e, képes vagyok-e, találkozom a dologgal eléggé. És hát ezekből tud összeállni valami jó. Szóval hogy ez nagyon fontos, mert itt tényleg közel is vagyunk egymáshoz. Az emberi rész is nagyon meghatározó, és azért is fontos, hogy ezek úgy ne torlódjanak össze határátlépésekkel. Az nagyon fontos. Mert hogyha nem tiszták a határok, és hogyha számomra máshol van az én határom, mint egy másik, mint az alkotótársam számára, akkor bele fogunk trappolni egymásba, és abból meg sérülünk, és abból meg menet közben, hogyha jó a munka, és intenzív a munka, és dolgozunk ezzel, akkor közben ezeket már nehéz menteni.
1: Erre most, amit a Barni mondott, kettő dolog is eszembe jutott, hogy egyrészt ennél a projektnél az ki akarom emelni a Szirtes Luizit, aki egyébként a rendezőasszisztense per videó csinálója, per minden elvetően rendezőasszisztens volt, de hogy mi így hárman voltunk nagyon sokat, és hogy pont ezen gondolkoztam, miközben most a Barni beszélt, hogy ez tök izgi, hogyha szerintem érzékeny emberek vannak benne egy produkcióban, ezek a határok szerintem nagyon fluid módon létrejönnek. Mert hogyha Barni belegondolsz, itt baromi izgalmas volt az, hogy ennek a munkának nagyon sok része volt. Tehát amikor rendeztem a Barnit, akkor ott kialakult az, hogy a Barni csinálja azt, amit mondok, és teljes merszélességgel csinálja. De amikor zenéről volt szó, akkor átbillent, akkor a Barni volt az, aki megmondta, és én csak egy valami fajta keretet adtam neki.
3: Igen,
1: vagy amikor a hangokat kiválasztottuk, akkor hirtelen mind a hárman egyenrangúakká váltunk, vagy amikor a videóról volt szó, és hogy ilyen folyamatos ilyen kibelépések voltak ezekbe a szobákba, de hogy én mindig azt éreztem, hogy mindenki úgy biztonságban érzi magát ezekben a szobákban.
3: Igen. Igen, és egyébként ez meg szerintem valahol szerintem a rendezőnek a feladata, hogy ezt a fajta formátumot, vagy ezt az ilyen együttműködést, ezt mégiscsak így alapvetően ő alakítja ki. Tehát azt is ő irányítja, hogyha most kér, vagy most átadja a lehetőséget arra, hogy organikusan alakuljunk csapatként. Szóval, és ez olyan érdekes szerintem, hogy ez mennyire egyénfüggő, hogy kiben ez hogy működik.
1: Yeah.
3: Igen.
1: És a másik, ami eszembe jutott, és nem fogom kibírni, mert rengeteget gondolkozok ezzel, hogy az szerintem lehetetlenség, ami rengeteg helyen van. Bizonyos helyeken nekem az igazgatómmal kell egy színpadon játszanom, aki másik produkcióban pedig rendez engem. Szóval én azt gondolom, hogy ezek olyan szereptorlódások, és olyan típusú, szerintem egy olyan légkört hoznak létre, amiben én nem vagyok feltétlenül biztos abban, hogy ebben jó dolog alkotni. Én mondom mindezt úgy, hogy én még hál' Istennek soha nem voltam ilyenben, de így belegondolok ebbe, és nagyon sok kollégámtól, amit azért visszahallok, hogy ez nagyon nehéz csinálni, és nem azt mondom, hogy ez annak az embernek a hibája, mert valószínűleg neki is borzasztó lehet ebbe benne lenni, de hogy ez szerintem egy nagyon nehéz dolog.
2: De akkor ezt már így kitapogatjátok, mielőtt belementek valamiféle alkotói folyamatba, hogy a másik fejében is ilyen tiszta ez?
3: Hát én futok bele olyanba, amikor ez nem így van. Nyilván ezt nem lehet, sokszor ezt nem lehet tudni előre.
1: Alapvetően baromira intuitív ember vagyok. Én ezt inkább, és most távolra fogok indítani, de talán így érthető meg a legjobban, hogy mi négyen vagyunk tesók, és én legnagyobb testvér vagyok. Uh-huh. És az évek alatt nekem kialakult az, hogy én nagyon pontosan látom azt, hogy bizonyos embereknek mire van szüksége. És átlátom, és érzékeny vagyok ezekre. Szóval ez például nekem egy képességem, hogy tudom azt, hogy bizonyos embereknek milyen határokra, más embereknek milyen határokra van szükség, és nem úgy, hogy én erre előre készülök, hanem hogyha benne vagyok szívvel, lélekkel egy projektben, ahogyan benne szoktam lenni projektekben, akkor ez így belőlem organikusan jön.
2: Akkor menjünk vissza erre az alkotói folyamatra, igen, ezzel az előadásra, hogy hogy dőlt el, hogy mi maradjon ki?
1: Itt akkor egy másik nevet kell bedobni, Dés Enikő, aki a dramaturgia ennek a dolognak. Hát ennek a munkának az oroszlán részét azt ő csinálta meg tulajdonképpen. Nyilván szoros egyeztetés mellett, szóval, hogy először úgy kezdtük, hogy leültünk hárman, és akkor mindnyájan hoztunk olyan jeleneteket, amiket mindenféleképpen, én ezt kértem, hogy mindenki hozzon jelenetet, ami fontos neki, és ami azt érzi, hogy kimaradhatatlan az anyagból. De utána nyilván meg kellett hozni döntéseket, hogy hogyan és hogy mi maradjon ki, és mi ne maradjon ki. Meg ez pedig a Tibornak, az Orlai Tibornak volt szerintem a fantasztikus ötlete, hogy egy női dramaturgia legyen ennek az anyagnak, hogy egy női szemszög is bekerüljön a történetbe, mert hogy nagyon férfi az egész, egy férfi írta, egy férfi játsza, egy férfi rendezi, de hogy akkor a vonalvezető, amivel dolgozunk anyag, az pedig az egy női szemszögön átmenő anyag legyen.
2: És ez tetten érhető?
1: Szerintem igen.
3: Igen.
2: Miben?
3: Hát abban, hogy mi maradt ki.
1: Igen.
3: Mert itt azért lehetett volna topzódni ilyen sikamlós jeleneteken, aminek nyilván lett volna egyfajta ilyen, nem tudom, valami fajta ilyen olcsóbb sikere, de közben meg...
2: Mármint a férfi nézők körében?
3: Hát
1: akár
3: igen.
1: Női nézők vagy akár körében női, is, igen.
3: Igen, hogy azért ezen úgy nyilván így szeretünk nevetgélni. És nyilván ennek meg is van a helye, csak közben meg én azt éreztem ebbe az anyagba, hogy itt van lehetőség tényleg megmutatni egy olyan embert, akinek a sérülései meg a keresései valahogy túlmutatnak önmagán, és azért mutatnak egy jelenséget is, ami most úgy nagyon ott van így abban, ahogy mi csávók vagyunk, és hogy ez fontosabb. És nyilván így szűk az ideje, hogy 70 percbe kell, hogy beleférjen egy regénynek a lényege. És mi erről beszélgettünk, és utána én rábíztam magam a Dezsőjékre, szóval én ebbe a folyamatba, hogy végül mi maradt benne a szövegkönyvben, én nem voltam benne. Én ezt mondtam el, hogy szerintem itt ez, és ebben egyet is értettünk meg, ezt mindenki más is elmondta, hogy itt így körül lehet járni ezt az embert, ami szerintem nagyon izgalmas. És aztán hál' Istennek ez is történt. És azért ebben szerintem a Enikő nem is feltétlenül csak azért, mert hogy férfinői oldalról, hanem egyszerűen balansz szempontjából behozza azt a másik oldalt, ami ehhez nagyon kell, hogy középen legyünk.
1: Meg ami szerintem baromi fontos, hogy nagyon könnyen lehetett volna az, hogyha nem jó dolgokat hagyunk ki belőle, hogy ez a férfi egy áldozat, aki szegény ebből az áldozat szerepből csinálja ezt nőkkel.
3: Igen.
1: És ez a nulladik ponttól már erről beszélünk az Enikővel, hogy nem, meg kell mutatni, hogy ez a csávó bizonyos helyzeteiben az életben, de egy ilyen ragadozóként működik. Tehát, hogy az, amit ő ezekkel a nőkkel csinál, az not nice. Egyáltalán nem. És hogy ezt is meg kell mutatni, mert hogy nehogy már az legyen, hogy ez egy ilyen a szegény srác, akivel ez van, hanem hogy meg kell mutatni, hogy és attól még vannak részek, ahol ezt a srácot lehet sajnálni, de vannak részek, ahol pedig azt kell látnom, hogy ő igenis átlép olyan határokat emberekkel, ami nem oké.
2: Mindjárt folytatódik a Tandem Georgita Máté Dezsővel és Dékány Barnabással.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály.
8: Ez itt a Tandem, mai vendégeim Georgi Tamáté Dezső és Dékány Barnabás. Színház mit ad a mai fiataloknak? Járnak színházba a fiatalok, és ha igen, miért?
9: Szerintem ennek most jelenleg van egy olyan akadálya is, hogy nagyon drága lett a színház, és szerintem nehéz is sokszor kedvezményt adni. Igény az lenne rá. Pont erre az előadásra azért szoktak járni, meg megyünk vele olyan helyekre, ahol főleg fiatalabbak vannak, 20 évesek, abból is a fiatalabb korosztály, és nagyon jönnek vele, és nagyon élvezik, és nagyon szeretik, és nagyon ott vannak, szóval nem egyszerű most.
8: De most a vidékről beszélsz, nem?
9: Nem feltétlenül.
8: Vagy iskolákba? Vagy?
9: Most például a Manyiban voltunk, ami egy kocsma, vagy szórakozó hely, és akkor ott volt egy olyan, hogy előadás után beszélgetés, és után DJ-ztünk a Dezsővel, és akkor oda például főleg azok az emberek jöttek, akik amúgy a Manyiba járnak, tehát hogy abszolút ez a 20-as korosztály, és nagyon-nagyon jó volt nekik játszani. Meg voltam olyan előadáson egyébként szintén ott, ahol ugyanez a korosztály volt, és ugyanez volt az élményem.
10: Én amit látok a fiatalokon, főleg a kora 20 éveseken, hogy ebben a brutális digitális zajban nagyon nagy nyitás van mindenkiben az analóg dolgok felé. Legyen szó színházról, irodalomról, valódi kapcsolódásról. Nagyon érzem bennük, és bennük sokkal jobban. Tehát én például sokkal jobban rabja vagyok a digitalizációnak és a mindenféle social dolgoknak, mint amit az öcséméken és az öcsémék generációjén látom. Bennük nagyon van erre igény, és a színházra van nagyon igény, és akkor itt jön be a másik, amit a Barni mond. Abból a szempontból mi, mint társadalom, teljes mértékben megbuktunk, hogy a színház. Van ez az étosz, hogy a színház mindenkié, de ez baromira nem igaz már. Tehát, hogy a színház annyira megfizethetetlen lett, és annyira egy felső százaléknak a hóbortjává vált, és hogy tök jó, hogy a Manyiban el tudunk jutni, de a Manyiban csak azok tudnak eljönni, akik azt a nem tudom hány ezres jegyet megtudják, és hogy nyilván én akkor mindig erre gondolok, hogy lehet mutogatni fölfelé, hogy ez mennyire rossz, hogy így van, de valójában, mivel egy demokráciában élünk, ez nekünk mindannyiunknak, mint társadalomnak a felelősségünk, és szerintem ezzel kapcsolatban borzalmasan állunk. Én ebből a szempontból nagyon rosszat gondolok arról, amiben vagyunk sajnos.
8: Ti jártok színházba?
10: Igen. Én alapvetően azt csinálom, hogy én ezt megfogadtam magamnak, hogy minden évadban elmegyek minden színházba egy előadásra, ezt általában ilyen októberig tudom görgetni magam előtt, és utána így elfáradok, szóval bevallom őszintén az évad végére.
8: Végétől október elejéig? Vagy?
10: Nem, hát szeptembertől október, ez 2 hónapig tudom csinálni, és aztán elfáradok benne, és nem, hát én alapvetően trafóba szoktam járni a különböző külföldi előadásokat megnézni, meg azért alapvetően járok főleg a kortársaimnak a rendezésére, hogy így az ember képbe legyen, hogy mi történik. De nem, április-májusra nem fogok hazudni, április-májusban már nem járok színházba, mert annyira, mert itt vagyok, és már nem vagyok képes rá.
9: Én is főleg talán kortársakra szoktam menni, mert így ez az ilyen alkotás processz, ez alapból így nagyon izgalmas, és van amikor egy rendező miatt, vagy színészek miatt, de hogy olyan emberre, ilyen emberre fókuszáltan, vagy inkább így az kapja el így az érdeklődésemet, hogy meg a személyesség. Szóval nagyon, nagyon izgalmas olyat nézni, amikor valakiből valami így jön, és lehet érezni, hogy ezt akarja, és van egy ereje, hogy ez megmutatkozzon ez az anyag, és ezt nyilván lehet úgy is, hogyha valaki, nem tudom, ír valamit, amit megrendez, de az is, hogyha valakinek van tényleg egy találkozása egy anyaggal, az is nagyon izgalmas dolog, vagy hogyha van egy olyan szerep benne, vagy van egy olyan találkozás benne, ahol egy színész meg egy szerep úgy találkozik, hogy ott is ez így létrejön. Ez a, amikor úgy izzik a dolog, az engem nagyon érdekel. Katarzis, mint megtisztulás, arra szerintem most nagyon nagy igény van, én azt érzem, hogy ez a katarzis igény, ez tökre ott van, hogy sokan nyúlunk úgy színházhoz, hogy mi tisztuljunk tőle alkotók, hogy így mi dobjunk le ezen keresztül héjakat, meg tisztuljunk, gyógyuljunk, nem tudom, égessük le magunkról.
8: Van egy másik tök izgi projekt, Krusovszky Dénes, akik már nem leszünk sosem. Báb Színház, ami egy nagyon izgalmas közeg, már önmagában is.
9: Igen.
8: Szóval, hogy azért keresitek ti a kihívásokat.
9: Igen, ez a, tehát pont ez jött be a képbe, hogy ez olyan anyaggal való találkozás, hogy én azt éreztem, amikor elolvastam a Dénesnek ezt a regényét, hogy ezzel nekem valami, tehát hogy foglalkoztat, vagy nem tudom, hogy van-e vele dolgom, de hogy foglalkoztat, meg zajlik bennem azután is, hogy elolvastam. Évekig nem tudtam, hogy mit kezdjek vele. Voltak rá ötleteim, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, de valahogy nem éreztem azt az ilyen önazonos fungot, ami eljuttat odáig, hogy ez megvalósuljon. És aztán a Barna Zsomborral, aki a Báb Színház társadalának a tagja, vele játszottam együtt egy előadásban, és ilyen véletlenszerűen előjött ez a regény, amikor beszélgettünk a takarásban, és ő így úgy kezdett el beszélni erről a regényről, hogy rajta is azt éreztem, hogy benne is ez úgy zajlik tovább, mint bennem, és hogy nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel a helyzettel, mert bennem nem merült fel, hogy ez egy monodráma formátum elsőre, érdekes pedig adja magát meg utólag, de mégsem. És akkor így annyi volt, hogy a Zsomborral elmentünk kávézni, és beszélgetni erről a regényről, és utána már azzal hívtam fel, hogy mi lenne, hogyha ezt ő játszaná. Valahogy innen jött ez a dolog, és hozta magával a Zsombinak ezt a plusz eszközterelt, ami nagyon izgalmas, hogy mi tárgyanimációt használunk. Egyébként egy elég fajsúlyos történet játszódik le, egy tüdőszanatóriumban a 80-as években. Egy vas tüdőben lévő férfi az egyik főszereplő, és szakadnak fel generációs traumák, amik még mindig velünk vannak, amik azért ez nem volt semmi, ez a 20. század, és ehhez behozott a Zsombi egy olyan nyelvet, ezt a tárgyanimációt, ami azt jelenti, hogy nem preparált bábok vannak, hanem úgy használok egy hétköznapi tárgyat, hogy az megelevenedik, és be tud idézni karaktereket. Van benne egy játékosság, de picit olyan lesz tőle, mint egy felnőtt rajzfilm a dolog, hogy megmaradnak a tétjei, megmarad a minden ugyanolyan nyers tud maradni, és ugyanolyan igazságkereső tud maradni, és ugyanolyan fajsúlyos tud maradni, de közben behoz valami ilyen játékos, kicsit groteszk világot, ami meg egy ilyen nagyon érdekes elegy, És akkor én is olyan csodálkozva néztem, hogy ez mit tud, és nagyon rákapcsolódtam. Szóval, hogy nagyon inspiráló volt, sok ötletet szült bennem is ez a megoldás, és egy nagyon jó tandem volt a Zsombival ezt megcsinálni.
10: Tandem?
8: Köszönöm a szót.
9: Ja, tényleg. És nem is volt tudatos. Ja, ja.
10: Meg nekem ez tök érdekes, amit mondtál, mert az emlékezéssel kapcsolatban, amikor néztem az előadást, ezt az Akik már nem leszünk sohasem, vagy sosemet, az jutott eszembe, hogy olyan, hogy attól, hogy ez egy emlékezés szintén, egy ilyen valahol a múltból egy történet, ami előbújik, hogy van egy ilyen mágikus realizmus benne, pont ezektől a tárgyanimációktól, hogy ahogyan az ember emlékezik, hogy nem feltétlenül emlékezek már, nem tudom, a nővérkének mindenére, de az, hogy a nővérkének egy nem tudom milyen kendője volt, vagy akármi, az megvan. És akkor az, na, hogy nekem ezek voltak, amik ilyen nagyon, nagyon erősek voltak ebben, hogy hogyan, mire emlékszik egy ember.
8: Azért egy helyszínt kiemelnék, és ez nyilván a Jurányi Ház lesz. Ez egy találkozási pont alkotóknak, és persze a nézőkkel is. Igazából rengeteg eszközt és lehetőséget teremt a független alkotók számára. Nektek mit jelent a Jurányi?
10: Fú, nekem, én imádom azt a helyet. Mi kettő utcányira lakunk tőle, és én mindent ott próbálok mostanra már, és ez most, ez ilyen baromi cheesy hangzik, de tényleg konkrétan a második otthonom, tehát én oda úgy megyek be, mindenki, aki ott dolgozik, az nagy, csupa jó ember dolgozik ott. Tényleg egyébként a Kulcservik, amit ott létrehozott, az valami csodálatos, és fantasztikus oda bemenni, és nagyon, nagyon sajnálom, hogy szerintem sokkal jobban lehetne reprezentált, és egy kicsit ilyen alul reprezentáltnak érzem.
8: Hát
10: csodálatos,
8: reméljük, hogy ez a műsor egy picit hozzájárul ahhoz, hogy jobban reprezentált.
10: Imádom azt a helyet egyébként, tehát nagyon fontos szerintem.
8: És Barna neked?
9: Igen, ilyen forrás nekem. Forrás. Igen. Mert hogy ez a szabadságfok, ez a független lét, ez tényleg lehetőséget ad arra, hogy nagyon sok ilyen, hát új dolog létrejöjjön, meg hogy tényleg visszajussunk valahogy így a gyökeréig is, vagy a lényegéig a színház csinálásnak, és ez persze máshol is létrejön, de mégiscsak azért így valahogy szerintem ezt az ilyen innovatív részét a színházi kultúrának, a megújulásnak a lehetőségét, azt szerintem főleg a függetlenek tudják hordozni, azon a működésen keresztül, ahogy egyébként jó esetben működnek, és a Jurányi ebben tényleg egy nagyon fontos szerepet vállal, meg ilyen védernyő is szerintem. Nagyon jó egymást is nézni, szuper emberek dolgoznak ott.
8: És mit tudnak a függetlenek, amit mások nem? A kísérletezés, a folytonos kutakodás?
10: Ilyen összehasonlítás szempontból nem szívesen közelítem ezt meg, hanem hogy inkább...
8: Folytonos alakulása a dolgok?
10: Amit én független alkotóként megtanultam, hogy minden körülmények között lehet csinálni dolgokat. Azt hiszem, hogy ezt tudom mondani. És hogy és egy ilyen brutális alkalmazkodó képesség, és amikor nincsen másból energia vagy forrás, akkor ezt egymásból milyen jól lehet. Nekem ezek jutnak eszembe talán.
9: Valahogy nekem az van úgy a legközelebb így az ilyen vándorszínészethez, vagy valahogy ehhez az ilyen tehát amikor a természet, szóval pont ez, hogy sokszor nincs benne annyi pénz, és akkor nem marad más, mint az ember, ami meg azért mégiscsak a lényeg. Én nagyon jó dolgokat láttam kőszínházban, és egyébként én se szeretem így fejbe így külön választani. Ez így valahogy együtt ad ki színházat, szóval szerintem mindenfajta struktúrára szükség van. Én azért szeretek a függetlenek mellé állni, mert most ők vannak nehéz helyzetben. Ott szerintem ott tényleg talán én ezt tudom kiemelni, azt hiszem, hogy ez, nekem ez talán a legfontosabb, hogy ott tényleg úgy mi maradunk ott, tehát vagy ez, hogy belülünk hogy lesz színház. És nyilván nagyon jó színházat lehet csinálni úgy is, hogyha van benne pénz. Meg most meg függetleneknél is lehet pénz benne, de most már így elkezdek elveszni a saját gondolatom, hogy ezt itt
8: Csak Dezsőre visszautalva egy pillanatra, hogy azt mondtad, hogy a függetlenek, az egyenlő, az óriási alkalmazkodó képességgel, és az mennyire itt nincs egyben egymással, de értem, hogy mire gondolsz, de hogy sokan azért akarnak függetlenek lenni, hogy ne kelljen alkalmazkodniuk bizonyos helyzetekhez, de te itt nyilván anyagi forrásokra, meg hasonlókra utáltál.
10: Hát meg a különböző helyzetek, amik előállnak, tehát hogy ameddig, szóval hogy ez a hogy mondjam, kőszínházban alkotni, ott tényleg az van, hogy az ember, és szerintem ez nem feltétlenül csak forrásról szól, hanem mindenre van egy ember. Tehát, hogy a rendezőnek csak a rendezéssel kell foglalkoznia. És én például nagyon élvezem, hogy független színházban én rendezőként mindent is csinálhatok. És nyilván ennek van egy forráshiány az eredője, de közben meg ez szerintem egy csomó minden, csomó jó dolgot szül, amit nyilván lehetne rajta panaszkodni, ez mennyire borzasztó, de szerintem valójában tök felszabadító valahol.
9: Meg hogy ki lehet vinni a dobozba a dolgokat, szerintem az is fontos benne, hogy jó esetben az úgy is működik, hogy amikor elmegy egy csapat egy erdőbe mondjuk 2 hetet próbálni, és onnan hoz vissza valamit, szóval hogy azért itt lennének lehetőségek úgy tényleg máshonnan meríteni, és azért, és utána ezek úgy belecsatornázódnak a nagy közösbe, és akkor itt tudunk egymásnak adni, de szerintem nagyon ihlető helyzet az, hogy én alakítok ki struktúrát, nem adott egy struktúra, hanem azt mi hozzuk, azok a mi szabályaink, tehát módosíthatóak, meg máshogy állnak össze, és sok esetben szerintem rugalmasabban is össze tudnak állni egy adott munkához, ami annak jól áll, mert van, amit nem kell 6 héten keresztül minden nap 10-től 2-ig próbálni, például.
10: Ja.
8: Lejárt a műsoridőnk, de a végére van néhány villámkérdésem, ha van kedvetek játszani. Próba vagy premier?
10: Próba.
8: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
10: A 2 együtt. Én nem tudok választani.
9: Hát én inkább az alkotói szabadságot.
8: Merészség vagy biztonság?
10: Nekem a biztonság nagyon fontos.
9: Jó, akkor mondom a merészséget.
8: Zenés vagy prózai színház?
10: Én prózait már rengeteget csináltam, nagyon csinálnék zenés, hogyha valaki fölkér rá, nagyon örülök neki, gyertek, kurva, nagyon szeretnék.
9: Engem is érdekel, de én a prózait azért rámondom.
8: Egyedül vagy csapatban?
10: Csapatban.
9: Csapat.
8: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
10: 10 lelkes rajongó.
8: Csend vagy taps?
10: Ja, de Barni, te mit mondasz?
9: Egyetértettem.
10: Csend vagy taps? Csend.
9: Csend. Ja.
8: Színészet vagy rendezés?
10: Nekem ez most az aktuális állapotom, most színészet, de azért, mert most viszek egy ilyen gigaprojektet, és ha újra meg kell mondanom valakinek, hogy mit csináljál, akkor ez így felakasztom magamat.
9: Rendezés.
8: Kedvenc szerep, mégis bukás, vagy érthetetlen siker?
10: Kedvenc szerep, mégis bukás.
9: De az érthetetlen siker is így, amúgy. De megyek azzal.
8: Köszönöm mindkettőt.
10: Köszönjük.
8: Bejöttetek, ez volt a Tandem.
10: Sziasztok,
8: köszönjük
10: kedves
8: szépen.
10: Hallgatók.
9: Sziasztok, köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Azbesztügy, újabb szennyező burkolatok Sopronban. Megtartották az életmenetét a fővárosban, halálos medvetámadás történt Bulgáriában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább gyűrűzik az azbeszt botrány. Újabb soproni utcák burkolatában találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A vizsgált 34 útszakasz közül 19 bizonyult szennyezetnek. Az érintett területeken ideiglenes sebességkorlátozást

0: és tárcaközi egyeztetést kezdeményez róla. A megoldásban segítséget nyújtanak, legyen az a szennyezett közuzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása, vagy bármilyen más használható módszer. Ma tartották az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta a pesti alsó rakparton haladt a parlamenttől az embermentők emlékművéig. A szónokok között Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke beszédében rámutatott, nem hagyják, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen, hogy a mártírok emléke elhalványuljon, és a közöny felülírja a felelősséget. Az élet menetén 73 holokauszt túlélő is részt vett. Halálos medvetámadás Bulgáriában, Szófia közelében a hegyekben történt a tragédia. Egy anyamedve a bocsával támadt rá egy férfira egy hegyi kunyhó közelében. Az áldozatot szombaton találták meg. Bulgáriában mintegy 300-500 barna medve él, viszonylag ritka a medvetámadás. Népszerű volt a futókörök napja. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en húztak futócipőt tegnap. Országszerte 25 helyszínen majdnem 90 000 kilométert tettek meg a résztvevők. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők már most tervezik a jövő évi megmérettetést. Még több helyszín bevonásán dolgoznak egy még nagyobb országos sportünnep létrehozásán. Nyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, a középső tájakon maradnak a felhők, és továbbra is előfordul eső, zápor, keleten, délkeleten pedig zivatar és felhőszakadás sem kizárt. Késő estére 7-15 fok közé hűl majd a levegő, hajnalra a derült tájakon ennél hidegebb lehet. Holnap a Dunántúlon már napos, változóan felhős idő lesz, északkeleten marad legtovább borult idő, arrafelé továbbra is lehet eső, zápor, 17-23 fok várható hétfőn.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kopasz őrönök, kész a kávéja. Kész a kávé.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Vasárnap este 22 órától.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
6: A Starsky és Hard Jazz... Mi a görcs?
3: Nincs ott a néve.
6: Mi? Tudom én, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevét, de nek a Starsky és Hard Jazz Club, vagy mi az ottan. Itt van-e? Ott volt fönt a tetején.
3: Nem az volt.
6: Nem az volt. A legelső papírtal ide.
3: Leírom a Starsky és Hard Jazz Clubot neked újra.
6: Starsky és Hard Jazz Club, így?
3: Igen, Starsky és Hard Jazz Club.
6: Na, ezt felejtettem jó. El, jó?
2: Üdvözöljük a rádió előtt megjelent hallgatókat.
7: Starsky és Hard Jazz Club.
8: Köszöntöm a rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hard Jazz Club. Avishai Cohen Trio, Gently Disturbed, finoman zavart lemeze következik, a Razdaz Recordsnál jelent meg 2008-ban a dolog. Cohen szerzeményeket hallunk, van benne tradicionális dallam, meg amikor többen is vannak. A lényeg, hogy Avishai Cohen zenének a rendkívül finom rezgése az, ami nekem őt Avishai Cohenné teszi zenei értelemben. Tehát, hogy is mondjam, tehát vannak frazírok, vannak hangszínek, vannak hangszerző érintések, amelyek nagyon jól, hogy mondják ezt, tehát nagyon jól definiálják az előadó művészt. Nála az, hogy ő mi nagybőgős, mit csinál, azon sokkal inkább túlmutat az, ahogyan a zenének az artikulációja történik. És ezek a nagyon finom rezgések lesznek azok, amelyek miatt Avishai Cohen rajongó lehet az, aki ezt észreveszi. A Gentle Disturbed lemeznek a első 2-4-6 felvételét fogom felkonferálni, miután elmondtam, hogy kik vannak a lemezen. Hangszerelő és basszus Avishai Cohen. Doboknár Mark Giuliana. Shai Maestro, az angolista, ő egy fiatalon is már ikon zongorista. Tudjuk hozzá, hogy Avishai Cohen pedig maga a félisten. Tehát ezt nem mondtam egy ki. És kihagyok valakit? Mark Giuliana, basszus, zongora, dob. Egyébként több kiadás is megértelem ezt, tehát

Csak ekkor adták köröm később is, meg még is fogják még adni, hogy az alapján ahogy szúr. A Seattle az első felvétel címe, Cohen a szerző, Avishai Cohen. A Chutzpan Avishai Cohen szerzemény a kettes. A hármas a Lo Bajom Velo Baila, ez egy tradicionális dallam. Hopp, ez a stúdiófotel kipattant biztonságére tesze volt, hallottátok? Csak 6 centit zuhantam vissza hanyat. A Lo Bailon Velo Baila lesz a tradicionális dalom hármas. A Piskin Kiskin Kahan, Giuliana és Maestro, ez a teljes triónak a közös szerzemény a négyes. Az ötös felvétel lesz a Puncha Puncha, tradicionális dalomról van szó, és a hatos az Eleven Vibes, szintén a teljes zenekarnak a triónak a szerzeménye. Nagyjából a műsor felező pontjáig jutunk el, halálos nyugalomban. Na, íme.

Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.

lelkemnek párlata, szívemnek vágyama. Szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ah, sziasztok!

Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.

0: szabadságvesztés. Fegyház.hu.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
6: Itt kedvenc rádióműsorotok, a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és hát az első blokkja a műsornak egy picit vastagabb lett, a második kicsit vékonyabb lesz, és a legvégén pedig adott lesz egy még 2 zene. Na, Avishai Cohen Trio, Gently Disturbed, ugye finoman zavart, vagy éppen csak kevésbé karcosan zavart című lemeze szól. 2008-as kiadványa Razdaz Rekordszán jelent meg, és 6 felvételt hallgattunk meg, 3 felvétel fog jönni. A címadó felvétel lesz a következő, az a Gently Disturbed, Cohen, Avishai Cohen a szerző. Az Ever Everling Attitude lesz a 8-as felvétel, Avishai Cohen a szerző, és a variációk a Game Mall-ban, szintén Avishai Cohen tollából a 9-es. Aztán visszajövök búcsúzkodni, és időntől a zenei blokkból indul el 2 felvétel, az Amrei, és a Structure in Emotion. Most egyébként azon gondolkozom, mivel most annyira ismerősen hangzítnak a számcímek, hogy én ezt nem régiben nem adtam ezt már le, ezt a lemezt, mert itt most azért az elárulom nekem, azért több háttértárom van, és ugye itt színekkel jelölöm meg, amikor mikor mi történik mivel. És ugye itt most én néztem, de itt nem láttam ilyen komoly színjelölést. És közben meg én tisztán emlékszem ezekre a számcímekre, hogy ezeket én nemrégiben konferáltam. Lehet, hogy fél éven belül esetleg már ez ment, vagy az a zene. Majd szól az a kedves rádióhallgató a hivatalos honlapon lévő e-mail címemre, akit ez zavart, hogyha ez így történt. Neki küldök valami különlegességet, vagy valami mást, mondom így. Indul az említett 3 felvétel.

0: szavaid másolja sok kölyök. Nagy bölcs vagy te szer fölött. Tudod, mennyi 5x5? Ám a 7-es letöröl. Tudod, a föld miért pörög? Rajtad lurkó nem röhög. Fizika, kémia, irodalom? Egyiptom, római birodalom. Megmutatod, mi a megoldás? Biákot nem ér csalódás. Elmossák szavad minden napon. Elnémít a lucskos szivacs. Minden kincsed ingyen adod. Hálátlan a sok kis bitang. Felszíned sík és mély egyszerre. Mészsel karcolnak mesztelen testedre. Ostoba kezek firkálnak szemtelen. Szentként tűröd el csendesen.
1: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.

0: két kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofonban Zsuffa Péter, aki tördelő ujjaival gondolkozik azon, és kis pánikban mérlegeli, hogy vajon tényleg fél éven belül leadtam kétszer ugyanezt az Avishai Cohen lemezt, a Gently Disturbed-t, mely a Razdaz Rekordsztár 2008-ban jelent meg. Most, ha így volt, akkor azt gondolom, hogy ezzel túl sok hallgatónak panaszra oka nem lehet, hisz az első osztályú. Erre ugye maga a trió tagjai a garanciák, Avishai Cohen, ugye a bőgős, nagyrészt zeneszerző és hangszerelő, Mark Giuliana, mint dobos, és ugye az Ogorennel Shai Maestro, mindhárom muzsikus önmagában, mint hogyha egy kontinens lenne a zene planétáján. És akkor a Gentle Disturbed lemeznek két felvételével fogunk találkozni, mármint azok, akik esetleg ezt a rádió műsort meg akarják hallgatni a 3w.zsuffajazz.hu weboldalon, mert ugye a műsori utolsó weboldala és eddig ennyi elvallgatóin kedvéért, ugye így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Ezek az Amray és a Structure in Emotion. Na, kimondtam valahogy. Oké, ezt a zenét nemrég leadtuk. Esküszöm, hogy ezt konferáltam valamikor. Majd rákeresek. Induljanak a felvételek, és kösz a figyelmet. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Én jól vagyok, köszi! A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebookon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Fehér Balázs vagyok, ez itt a Rádió Café, és tényleg van barátod.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 24.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

se. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi

0: Rádió Café. Van barátom. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Por la noche, la verdad por el día se te

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: Energia ingyen. Rádió Café 98.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
3: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

rien. Je ne pourrais plus jamais me toucher.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.